kezdeményezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecsed Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balog János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésben azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszerrel végzett tiltásával, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A szakemberek a tenyészőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunk témája a nyári egészségmegőrzés lesz. Beszélgetünk arról, miért fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, hogyan táplálkozzunk nyáron, miért nagyon fontos a napégés elleni védekezés, és hogy például mit tehetünk az ödémásodás ellen. Vendégünk Pintér Szilvia, okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmód tanácsadó és terapeuta. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt a stúdióban, Pintér Szilviát, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy itt a nyár közelettével mit is tudunk tenni az egészségmegőrzés érdekében, és hogy nyáron mit érdemes tenni a szervezetünkért, hiszen jön a meleg idő, ami egyébként is nagyon sok mindent befolyásol. Üdvözöllek itt, Szilvi.
2: Szeretettel köszöntelek téged is és a hallgatókat is, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hogyan tudunk, ha még van időnk, rákészülni a nyári időszakra?
2: Szerintem erre nem lehet rákészülni. A tavasz az egy elég szélsőséges időjárási helyzeteket hozó évszak, amint látjuk szerintem, és tapasztaljuk.
1: Benne most június van.
2: Hát de igen, de igazából ez még csak ilyen nagyon meteorológiai nyár, tehát még azért ez a nagy hőingadozások és egyéb, meg ez az egyik nap hideg, másik nap meleg eső, ez még azért megviseli a szervezetet, és erre jön majd ugye, amikor berobban a kánikula. Tehát szerintem csöbörből vödörbe érkezünk most már. Nagyon rákészülni nem lehet. Én azt gondolom, hogy alkalmazkodni kell mindig az időjárási körülményekhez, tehát most, ha hűvösebb van és jól esik a kicsit laktatóbb és mondjuk cukrosabb tartalmú étel együnk azt, de amikor bejön a nagy meleg, tehát alapvetően azt gondolom, hogy a táplálkozásunkon és az italfogyasztásunkon, tehát vízfogyasztásunkon, a mozgásunkon, tehát alapvetően mindenen változtatni kell, amikor bejön a nagy meleg, és erre azért jó készülni, hogy ne akkor hirtelen terheljük a szervezetünket. Tehát most már el lehet kezdeni egy kicsit lájtosabban kajálni, el lehet kezdeni több vizet fogyasztani, kicsit kitolni az esti lefekvés idejét, hogy majd ugye, amikor nagy meleg lesz, akkor a hűvösebbe talán könnyebb, és most el kell kezdeni például a lakásokat szellőztetni, hogy ne induljon el nagyon felmelegedni a lakás, mert ugye az egy pillanat alatt megtörténik, főleg a panelekre jellemző ez.
1: Amit mondtál, azért is jó, hogy nem mindenre lehet felkészülni, mert azt gondolom, hogy amikor a nagy meleg beüt, arra tényleg képtelenség felkészülni. Mi történik ilyenkor a szervezetünkben, amikor hirtelen mondjuk már 30 fok fölötti értékeket mérhetünk, és inkább ugye 40 felé közelít?
2: Hát alapvetően az egészséges szervezet tud alkalmazkodni ehhez, és alapvetően, hogyha az éghajlatunk nem ilyen lenne, amilyen most már, akkor ugye ez nem berobbanna, hanem fokozatosan jönne. De ugye mindenképpen egy lelassult vérkeringés, egy keringés lassulás, egy fokozott izzadás, tehát folyadékvesztés, kialvatlanság, feszültség, tehát ezek mind-mind-mind megterhelik a szervezetet, és a legjobban ugye nyilván a szívet terhelik, hiszen ő a keringető rendszernek a központja, és ezáltal ugye a vízháztartásunkra, a vizeletkiválasztó rendszerre, az idegrendszerre mindenre kihat sajnos.
1: Mit tehetünk akkor a szívünk egészségéért ilyenkor?
2: Hát bármennyire is nem komfortos például a melegben mozogni, a mozgás nagyon-nagyon fontos. Főleg azoknak az embereknek, akiknek van egyébként is valamiféle keringési problémájuk, ott ugye fokozottan jelentkezik például a bokaödémásodás, de akár ez már a kézre is átterjedhet, vagy térdig is följöhet. Tehát a mozgás nagyon fontos. Nyilván nem a 40 fokba, tehát reggel vagy este a hűvösebb időkbe, és csak annyira, amennyire nem megterhelő, vagyis illetve, amikor még pontosan viselhetően megterhelő, így a jó kifejezés, mert ugye nem megterhelő a séta, de az nem biztos, hogy elég mozgás. Tehát pont annyira, amennyit még visel a szervezetünk, de már egy kicsit kihívás. A mozgás mindenképpen nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy aki ülő munkát végez, az mindenképpen próbáljon óránként felállni az asztaltól 10 perc mozgás, vagy legalább egy kis bokamozgatás, ha épp nem tud felállni, mert hát nyilván most riport közben te se fogsz itt elszaladni, gondolom.
1: De végeztünk fel is.
2: Jó. De hogy egyébként, tehát nyilván vannak olyanra, akartam utalni, fel, hogy vannak olyan munkakörök, amiből nem lehet azért így 10 percekre kiszállni, de hogy akkor legalább mozgassuk meg a bokánkat mindenképpen. Nagyon fontos a megfelelő lábbelinek a viselése, tehát kényelmes legyen, nyitott legyen, vezesse el az izzadságot, ez a ruhára is igaz egyébként. Tehát alapvetően a mozgás nagyon fontos, és a folyadékfogyasztás. Ez a kettő legfontosabb. Én nem tudom azt mondani, hogy 2,5 liter víz van, akinek elég, van, akinek a 4 liter is kell. Attól függ, aki szabadba dolgozik, nagy melegbe, vagy meleg üzembe, ott mindenképp több kell a 2,5 litertől.
3: És akkor inkább a vizet javaslod? A kávéfogyasztással ilyenkor a cukros üdítőkkel?
2: Ezeket nagy, egyébként sem. Tehát a kávét mértékkel, de nyáron meg pláne, hiszen víz visszatartó hatása van a kávénak, tehát egy bokaödői másodásra kimondottan rossz hatással van a kávé például, tehát hogy az semmiképpen nem. Illetve ugye a vérnyomást is befolyásolja a pulzusszámot, és egyébként is egy magas vérnyomásra még ráhúzunk egy jó kis kávét, vagy egy cukros üdítőt, az nem biztos, hogy jót tesz. A cukor az a nyáron a cukor egyáltalán nem, télen se, de nyáron meg végképp nem. Télen azért több energiát igényel a szervezetünk. Nyáron a saláták, salátával, könnyű húsok, zöldségfélék, gyümölcsök. Ha cukor, akkor gyümölcs. Jó, tehát, hogy inkább.
3: Azt gondolja az ember, hogy még működnek ugye ezek az ösztönök bennünk, hogy amúgy is kevesebbet vagy más féléket eszünk nyáron, mint télen. De hogy akkor ez végül is ez visszahozható, hogyha nagyon odafigyelünk magunkra, hogy mit tesz jót nekünk, hogy felismerjük, hogy talán egy kicsit kevesebbet, egy kicsit másféle típusú ételeket, italokat kellene fogyasztani.
2: Alapvetően ez tudatosan változtatható, csak a megszokások rabjai vagyunk. Tehát, hogy szeretünk jól és jókat enni, elfelejtettük ezt, az ösztöneink felejtették el azt, ami régen volt, hogy ugye évszaknak megfelelően táplálkoztak az emberek, nem volt hűtő, nem volt fagyasztó, nem voltak készételek a boltokba, nem volt pizzafutár, nem volt hamburgerező, tehát, hogy igazából az emberek régen nyáron azt ették, amit megtermeltek saját maguknak, és mindig csak annyit, amennyit el tudtak fogyasztani. Ez miatt változatosan táplálkoztak, és nem volt minden nap hús például, mert nem, tehát alapvetően sem ez volt a szokás, de hogy mi már most ez a legyünk túl az evésen, ez a kategória van, de ha tudatosan odafigyelünk, akkor igen, ezen nem olyan nagy dolog változtatni, és én azt gondolom, hogy ezt mindenki tapasztalja, hogy a melegben nem is igazán kívánjuk ezeket a nagyon zsíros ételeket. Na de hát vasárnap nem múlhat el húsleves nélkül, vagy töltött káposzta nélkül, vagy rántott hús nélkül, de jelentem elmúlhat. Nem történik semmi, hogyha nem ilyet eszünk vasárnap.
3: És hát a másik borzasztó tény, hogy Magyarország élen jár a túlsúlyosok tekintetében, sajnos, és valóban az a helyzet, hogy nem igazán vagyunk sem egészségtudatosak, sem nem próbáljuk megőrizni az egészségünket. Tisztában vagyunk-e igazából azzal, hogy amit megeszünk, az tulajdonképpen tényleg mi vagyunk?
2: Nincsenek tisztában ezzel az emberek egyáltalán. Az például, hogy a cukor mennyire káros az emberi szervezetre, ezt szerintem az embereknek a 90%-a nem tudja. Tehát, hogy gyakorlatilag az egyik legnagyobb probléma a cukorral, hogy rugalmatlanná teszi az érfalakat, és ez miatt az tehát az erekbe lassul a keringés, berakódnak az erekbe, amiknek nem kellene, és ott akár egy trombózis is kialakulhat, vagy akár egy embólia, és ezt csak a cukor is meg tudja tenni. Tehát, hogy ehhez nem kell bármiféle. Ha még erre jön egy mozgáshiány, egy kevés vízfogyasztás, akkor ez egyenes út egy ilyen keringési problémához. És akkor még jönnek a zsíros ételek, jön minden olyan, ami ezt, a stressz, tehát hogy gyakorlatilag az életmódunk határozza meg az egészségünket.

0: cukorbetegséggel küzdők felszoktak keresni téged, hogy valahogy irányt mutass nekik a diétában, és hogy egy kicsit jobban érezzék magukat?
1: Egy kicsit azt érzem, hogy bizalmatlanok az emberek ezzel a természetgyógyászattal kapcsolatban, mert az orvos ír nekik elő egy diétát általában. De van, amikor nem, hanem csak azt mondja, hogy diétázzon, meg itt a gyógyszer és szedje, vagy szúrja magát, attól függ, milyen stádiumban van, és azt gondolják, hogy ez mellett mindent lehet, és hogy ez így tök jó. De egyébként teljesen, tehát még egy bizonyos szintig visszafordítható ez a cukorbetegség is. Én nem, tehát nyilván egy inzulinosnál nem, ott már nem, egyébként se nyúlunk bele az orvosi kezelésbe, de egy nagyon jól felépített tudatos táplálkozással teljesen visszafordítható az a folyamat, megállítani mindenképp meg lehet.
0: Tudnál nekünk mondani egy minta étrendet egy napra vonatkozóan?
1: Nagyjából tudok, de ezt senki ne vegye készpénznek, jó? Tehát mindig egyéni elbírálás, mert általában a cukorbetegséghez már szokott társulni másféle betegség is. Jó, tehát én azt gondolom, hogy egy cukorbetegnek, aki még nem inzulinos, jó, maradjunk ennyibe, hanem aki mondjuk gyógyszerrel szabályozza a cukorját. Egy cukorbetegnek a salátával, én tudom, hogy az emberek utálják, egyébként mi magyarok nagyon rosszak vagyunk salátafogyasztásba, meg nálunk a saláta az mondjuk krumpli saláta, nem feltétlenül a zöld saláta, tehát én a zöld salátáról beszélek. Tehát például reggelire mondjuk pár szelet sonka vagy sajt salátát zöldségfélével, paradicsom, paprika, hagyma. Kenyér helyett nagyon jók ezek az extrudált kenyerek, nem akarok márkanevet mondani, a rizs felfújtak, stb., de az csak nagyon módjával. Nagyon fontos, hogy aki cukorbeteg, sokszor keveset. Jó, tehát nem egyszerre lakunk jól pukkadásig, hanem többször eszünk keveset. Fontos a 10 órai, nyilván attól függ, mikor reggelizik, de 10 óraira gyümölcs például nagyon jó, hiszen a gyümölcs az nem, most nem azt mondom, hogy 2 kiló eper, mert meg vagy 2 kiló cseresznye, mert ott azért drasztikus cukoremelkedés van, de hogy a gyümölcsöknek a cukortartalma nem olyan szinten terheli a szervezetet. Jó, tehát 10 óraira valamiféle gyümölcs, vagy ha belefér, akkor a répa az például tök, nem gyümölcs, zöldség, bár én a gyümölcsöt szoktam sorolni, mert jó édes, de hogy például az 10 óraira egy tök jó választás. Ha nagyon-nagyon nem megy, és nagyon éhesek vagyunk, akkor ott megint lehet enni egy kis rizsszeletet, pufasztott rizs, vagy mindegy, ez a akármi.
0: Itt egy gondolat erejéig, ha megállnánk, hogy miért mondják azt, hogy jobb ez, és az extrudált kenyér, mint maga a sima kenyér. Tehát mi a fő különbség a kettő között, ami miatt mondjuk a diétába ez beilleszthető, a kenyér pedig nem?
1: A kenyérnek nagyon magas a glikémiás indexe, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon hirtelen megemeli a vércukrot. És ez igaz egyébként a zsömlére meg a kiflire is, bármennyire is azt gondoljuk, hogy nem. A teljes kiürdésűek egy kicsit lassabban szívódnak föl, tehát itt a felszívódás az, ami problémát okoz, hogy nagyon tehát a magas glikémiás indexű ételek, aminek magas ugye ez a cukortartalma, azoknak nagyon gyorsan elkezdi emészteni a hasnyálmirigy, és nagyon meglöki a vércukrot, és ezért nem jó például a kenyér.
0: És például a kovászos kenyér, ami ugye a kovásztartalom miatt elvileg
1: alacsonyabb,
0: kevesebb.
1: Így van, ha kenyér, akkor legyen legyen kovászos kenyér, de én azt gondolom, hogy az ember, akinek már mondjuk az éjgyomri cukra nem megy mondjuk 7 alá, ő már egyáltalán ne egyen semmilyen kenyeret, ha lehet, meg tésztafélét sem. És itt ugyanaz, hogy tudom, nagy lemondás, legyen az, hogy egy héten egyszer megenged magának, hogy mégis a lelkét is ápoljuk egy kicsit. Tehát, hogyha minden áron és nagyon, akkor egy héten egyszer iktasson be egy, mit tudom én, pirítós kenyeret, vagy iktasson be egy meleg szendvicset, vagy iktasson be egy tésztafélét, ne édes tésztát, hanem valami sósat, például egy káposztás vagy egy krumplis tészta, de hogy alapvetően ezeket kerülni kell.
0: És akkor folytassuk az ebéddel.
1: Jó, és akkor az ebéd, hogyha tartottuk reggel ezt a kis könnyű ebédet, akkor például belefér egy tészta, de jobban fér, tehát ott én ott is azt mondom, hogy inkább hús valamiféle zöldségkörettel, párolt zöldségekkel, és ez a hús, ez lehet egyébként pörkölt is, mert hogy annak nem, nincs cukortartalma, ott a zsír az, ami esetleg problémát okoz, de például egy pörkölt főtt burgonyával szerintem tök jó ebéd egy cukorbetegnek, és az egyébként szerintem annak az élvezeti értéke sem rossz. Vagy egy bármiféle rakott valami, amit sütőbe sütünk, az a lényeg, hogy minél kevesebb cukortartalma legyen. Egyébként ez nagyon, aki cukorbeteg és odafigyel, tudja és kezeli, aki akarja, aki nem, annak meg teljesen mindegy, hogy mit beszélünk. Jó, és akkor jön az uzsonna. Uzsonnára megint valamiféle gyümölcs, vagy valami zöldségféle. A vacsorára én, hát azt szoktam mondani, hogy hagyjuk el, ha lehet, de ha nem, akkor valamiféle túró, joghurt, ami végképp nem tartalmaz semmiféle cukrot, hiszen éjszaka lelassul az egész emésztőrendszerünk, és hogyha estére eszünk olyat, ami nagyon cukros, az reggel megnyomja az éjgyomri cukrunkat, és az egész éjszaka terheli a szervezetünket. Tehát ezért fontos, hogy este ne, és ez nem csak a cukorbetegeknek, hanem azért lenne fontos, hogy este későn már ne együnk, meg ha eszünk, akkor nagyon könnyű ételt, mert amit este megeszünk, az nagyon lassan emésztődik, és az terheli az egész szervezetünket.
0: És akkor nyilván az alvás minőségünk sem így lesz van. Olyan. Majd. Nagyon kevés szó esik mostanában a hüvelyesekről, hiszen nagyon jótékony hatással vannak a szervezetre, viszont nem szívesen fogyasztjuk, én azt látom. Jól látom?
1: Igen, mert puffasztanak alapvetően, tehát hogy azért az mindenkinek kellemetlen, és egyébként a cukorbetegeknek nem is nagyon ajánlott, hiszen elég magas a cukortartalmuk, viszont fehérje tartalmuk meg nagyon magas, úgyhogy mértékkel nekik is ajánlatos, de egyébként nagyon egészségesek a hüvelyesek. Csak hát ugye mi hogy esszük például a babot? Babgulyásba? Úgy már azért elgondolkodtató, de tény és való, hogy salátákba például nagyon-nagyon jók. És például egy könnyű nyári levesbe is, például egy borsóleves az egy kitűnő választás, ami egyébként hidegen is jó tud lenni, és még hűsít is.
0: Nagyon fontos különbség szerintem a magyar konyha és mondjuk egy mediterrán konyha között, hogy mi nagyon szeretjük akkor is megfőzni az ételeinket, hogyha alapvetően az alapanyagot nem szükséges hővel kezelni. Miért ragaszkodunk ehhez? Hiszen maga a nyers zöldség, amit fogyaszthatunk ilyen módon, sokkal több tápanyagot tartalmaz. Esetleg nyáron ezeket érdemes így is elkészíteni. Ez talán nagyon jó kiegészítő lehet.
1: Ez így igaz. A mi konyhánknak a sajátosság, ez a sütünk-főzünk mindent agyonra. Ha már egyébként, ha hőkezelünk, akkor inkább pároljunk, vagy pedig nagyon minimális zsiradékot használjunk, ha már sütünk. De egyébként igen, tehát alapvetően azt kell mondani, hogy minél kevesebb összetevőből áll egy étel, annál könnyebben emészthető. És minél természetközelibb az étel, annál könnyebben tudja feldolgozni a szervezetünk. Na, ezért van az, hogy a nyers zöldség, gyümölcs, vagy amit nyersen meg lehet enni, az sokkal kevésbé terheli meg a szervezetet, és sokkal egészségesebb. És valóban ugye a párolás, a hőkezelés során nagyon sok tápanyag és ásványi anyag és vitamin, meg bármiféle olyan, ami nekünk szükséges lenne a szervezetünknek, az mind kimegy belőle, vagy nagyon sok kimegy belőle, és ezért sem vagyunk olyan egészségesek, de amúgy nagyon-nagyon rosszul állunk zöldségfogyasztásba. Tehát, hogy a mediterrán étrend, erre bárki rákeres az interneten, ez ugye abból áll, hogy rengeteg friss zöldség, rengeteg, tehát tudjuk salátát salátával, nagyon minimális, tehát a tésztaféle az szinte ismeretlen, tehát gondoljunk itt például az olasz pizzára, aminek alig van tésztája, tehát, hogy nem vastag és dupla tészta, hanem alig van tésztája.
0: Hát a langallós.
1: Igen, igen. Tehát, hogy minimális tésztaféle, és ugye náluk például nem élesztős a kenyér sem, hanem ők náluk ugye ez az élesztő nélküli, hiszen a melegen ugye az élesztő az tovább berjed, és ugye a húsok, hogy fehér húsok, és hal, amiben meg végképp sereghajtóak vagyunk Európában, tehát, hogy nálunk a halfogyasztás az a béka feneke alatt van, és a béka is jó, jelzem, ha már béka.
0: beszélgettünk korábban diétákról. A nyers vegán táplálkozás az már egy kifejezetten szélsőséges típusú étrend, viszont abból lehet, hogy érdemes akkor ezek szerint mégis átemelni néhány dolgot mindennapokban alkalmazni.
1: Többször elhangzott már, mert ugye már nem tudom hányszor beszélgettünk, hogy mindenféle szélsőséges táplálkozás káros az egészségre, és most lehet, hogy ezért megköveznek, de én azt gondolom, és ezt szerintem az orvosok nagy többsége és természetgyógyászok ugyanezen a véleményen vagyunk. Mindenre van szükségünk, a szervezetünknek szüksége van a zsírra, a cukorra, a fehérjére is, mindenre mértékkel. Tehát, és mindig ez a kulcs szó, a mérték, de hogy mindent kellene, és igen, kellene a nyers vegánból, kellene a nyerseket, de az a baj, hogy ők meg már elmennek a másik irányba, és, én, és ugyanez például arra is, hogy a hús, szükségünk van az állati eredetű fehérjére, hiszen a szervezetünk fehérje, tüskéi, tehát az állati eredetű fehérjékhez hasonlítanak, és minél jobban olyat eszünk, ami a mi szervezetünkben megtalálható, például egy fehérje tüske, azt fogja jobban feldolgozni a szervezetünk. Tehát, hogy szükségünk van az állati eredetű fehérjére, nem csak arra. Tény és való, hogy a másik oldal se jó, aki csak húst eszik.

0: Térjünk át kicsit most a táplálkozás témájától abba az irányba, hogy hát most el fogunk menni nyaralni jó esetben, mondjuk egy strandot meglátogatunk, akár egy vízpartra el tudunk jutni. Természetgyógyászként szerintem tudsz te olyanokat javasolni nekünk, hogy mivel tudjuk mondjuk távol tartani a szúnyogokat természetes módon?
1: Semmivel. Ne. Szóval alapvetően a szúnyognak az a dolga, hogy szívja a véredet, ezzel táplálkozik. Egyébként a menta és a citromfűolajok azok, amik nagyon jók tudnak lenni erre. Ezt akár egy citromfüvet leszakítva és bedörzsölgetve magadat, de ugye napközben azért van olyan szerencsénk, hogy ők alszanak, tehát hogy azért az kivéthető. Este meg hát mindenféle, vannak ugye ezek a természetes illóolajok, ez a menta citromfű, de hát vannak mindenféle füstölők, csak ugye az belélegezve nem feltétlenül egészségesek. De hát nekik is élni kell valamiből, tehát hogy...
0: Nagyon sokszor hallottam ugyanakkor azt is, hogy ezek a drogériákban kapható naptejek nem feltétlenül jótékony hatással vannak a bőrünkre, a szervezetünkre. Ami felszívódik belőle, az akár rákkeltő is lehet. Ugyanakkor a foglalkozás eléri a célját, hiszen megvéd minket a napégéstől, de hogy ami benne van, az nem biztos, hogy jó. Mi a helyzet mostanában? Mert ugye van alternatív megoldás is erre, ami teljesen más típusú készítményekkel dolgozik. Jók lehetnek azok is, vagy használhatjuk bátran ezeket a naptejeket is, vagy hol van itt a határ?
1: A határ az a pénztárca, én azt gondolom, hiszen ugye az alternatív módszerek mindig sokkal drágábbak, ami ugye bőrbarát és egészségesebb, az mindig sokkal drágább. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően mindenki próbálja a legjobbat kiválasztani, csak ez sokszor pénztárca függő, mert azért egy 4 fős családra, vagy akár egy 3-4 gyerekes családra azért gondoljunk bele, hogy egy hetes nyaralásra mennyi naptej, tehát nem feltétlenül egy flakon, és horribilis árai vannak, tehát sajnos. Alapvetően az a baj, hogy ezekbe a mindenféle kozmetikumokba rengeteg kőolaj származik, xenoösztrogének, tehát és ezek felszívódnak bőrön keresztül, bekerülnek a véráramba, és kvázi méreganyagként hatnak a szervezetre. És ugye ez a májba bomlik, tehát bejut a májba, gyengíti a májat. Tehát alapvetően igen, nem egészséges, de mérlegelni kell, hogy azért az extrém UVB sugárzás viszont bőrrákot okoz. Ez nem kérdőjel, ez már tény, nem új keletű tény. Védekezni kell. És én csak azt tudom mondani, hogy most minden nap nem kenünk magunkra naptejet. Tehát az egy heti naptejezés nem feltétlenül, annak a méreganyag tartalma nem feltétlenül áll arányba azzal a veszéllyel, amennyit a bőrrák okoz. Tehát, hogy inkább védekezzünk, és ki pénztárcájához mérten, ki az erkölcseihez mérten, vagy az a elhivatottságához mérten.
0: Egyre inkább erős az UVB sugárzás, és szerintem mindenki saját bőrén szó szerint tapasztalhatja, hiszen egyre hamarabb égünk le akár a napon, hogyha nem kezdünk el foglalkozni a megelőzéssel. És hát ugye visszakanyarodva még kicsit itt a testi egészségbeli dolgokhoz, ha már kialakulnak ezek az ödémásodások, érezzük, hogy valami nem stimmel, nagyon megterheli a szervezetet a nyári meleg. Egyébként inkább elszokunk ettől? Tehát, hogy egyre inkább elszokunk a légkondi használat a hűtés miatt attól, hogy a meleget, hőséget elviseljük? Vagy tulajdonképpen annyira...
1: Nem a légkondi használat miatt szokunk, tehát érezzük megterhelőbbnek ezt, hanem az életmódunk miatt érezzük megterhelőbbnek. És itt visszatérek a mediterrán országokra, hogy biztos sokan jártak már mediterrán országban nyaralni. Mi történik délbe?
0: Sziasztal.
1: Igen. Nálunk mi történik délbe?
0: Munka.
1: Igen, munka, meg jó kiadós ebéd. Tehát, és utána folytatjuk a munkát. Tehát alapvetően az a baj, hogy az éghajlat már nálunk is hasonlít ahhoz, csak a életkörülményeink nem alkalmazkodtak hozzá. Tehát, hogy ugyanúgy folytatjuk a megterhelő munkát, mert hát muszáj, mert hát ez van előírva. Tehát, hogy...
0: Így vagyunk berendezkedve, igen.
1: Így van. És egyszerűen képtelenek vagyunk azt elfogadni, hogy ha fáradtak vagyunk, most nem a munkaidőbe, mert ne rúgassak ki senki magát, de hogy azért amikor 4 órakor, 5 órakor hazaérsz, hullafáradtan, mert kiszívott a meleg, meg az, hogy izzadsz egész nap, meg hogy fáradt vagy, mert éjszaka se tudsz aludni, semmi, dőlj le egy fél órára, tedd föl a lábadat, és engedd meg magadnak, ha fáradt vagy, pihenj. Ennek ez a titka. Tehát az a baj, hogy mi képtelenek vagyunk pihenni. Képtelenek, és a nőkre ez szerintem kimondottan igaz, és erről is beszéltem már sokszor, hogy nem fog összedőlni a világ. A gyerek is megérti. Meg kell mondani, hogy anya most lepihen egy kicsit, nyilván adsz neki enni, de utána lepihensz egy kicsit, megvár a mosatlan, meg a mosogatógép is, meg a mosógép is, meg a vasalnivaló is, nyáron ne vasalj, mert dögmeleg van, és ne vasalj, tehát hogy tereges úgy, hogy ne kelljen vasalni, de hogy alapvetően muszáj többet pihenni a nyáron, mert megterheli a szervezetet a meleg.
0: Ha már kialakul mondjuk egy szédülés, akár ez a lábtagadás, hogyan tudjuk ezeket otthon saját magunknak kezelni?
1: Mindenképpen le kell feküdni, a lábat fölemelni, tehát a láb mindenképp magasabban legyen, mint a fej, és hidegvizes borogatás. És ez mehet csuklóra, bokára, akkor is, ha a csukló nincs bedagadva, és tarkóra vagy homlokra, kinek mi a komfortos. Ott óvatosan jó, tehát tarkó tájékon óvatosan, inkább homlokra, de aki mondjuk már szédüléses állapotban van, akkor inkább ott tarkóra. Nem hűtőből kivett, ez csaphideg, tehát csapból folyó víz hidegségű borogatás, tehát semmiképpen nem jeges borogatás, és ezt mondjuk cserélni, amikor felmelegszik, de nagyon fontos, hogy a láb fent legyen, és ez nagyon fontos, hogy ezt napközben is, hogyha lehet, tehát aki ülő munkát végez, az próbálja meg feltenni a lábát, mert az nagyon sokat segít, ugye a lassult keringés pont a végtagoknál hozza azt, hogy ott bepanga a nyirok anyag.
0: Milyen esetekben érdemes felkeresni szakembert, akár orvost, hogyha már a tünetek állandósulnak, az már mondjuk jelezheti azt, hogy érdemes lehet kivizsgáltatni?
1: Igen, bár a nyár, tehát a nyár ebből a szempontból nem feltétlenül mérvadó. Tehát én akkor gondolnám, hogyha ehhez más tünetek is társulnak. Ha csak egy bokadagadás van, ott általában mozgáshiány és folyadékfogyasztási hibák vannak alapvetően, ha nem társul hozzá semmi más. Ha állandó fáradtság, ha szívtáj bármiféle rossz érzés van, akkor mindenképpen, de szédülés, fáradtság, fejfájás társul hozzá, akkor mindenképpen orvos, és minél rövidebb idő alatt.
0: Mi a helyzet a vitaminokkal? Nyáron egész más a szervezetünk igénye arra, hogy milyen vitaminokat vegyünk be, de hogy igaz ez? Tehát másképpen kell szedni vitaminokat például?
1: Nem gondolnám. A D-vitaminnal van egy ilyen tévhit, hogy nyáron nem kell, de hát most mondtam el, hogy ugye naptejezünk. Nyilván, ha mit tudom, olyan reggel sétálsz a munkahelyedre, meg délután sétálsz a munkahelyedről, akkor ott nem kenekedsz naptejjel, tehát ott valamiféle D-vitamint szedsz be. De alapvetően a D-vitamint is pótolni kell, hiszen a naptejjel, hogy magadra kened, pont azt a réteget, tehát pont azt történik, hogy nem tudja beszívni a bőröd a D-vitamint sem, és azt mindenképpen a C-vitamin az szerintem már alap, ahhoz, hogy ezeket pótoljuk a táplálkozással, hát szerintem napi 5 kiló zöldséget kellene megenni, meg gyümölcsöt, mert hogy ugye erről is beszéltem már, hogy sajnos már ezeknek sem olyan az ásványanyag és tápanyag tartalmuk, mint régen.
0: Hogyan vegyük rá magunkat akkor, ha nem akarunk ennyire zöldséget, gyümölcsöt enni, hogy mégis elfogyasszuk ezeket? Van erre egy jó tippet?
1: Nálunk, ami a gyerkőcömnél beválik időnként, az az pedig, hogy olyan nagyon szépen tálalod, hogy szépen felvagdosod, kis. A gyerekeket könnyű, mert ő neki csinálsz belőle maci fejet, vagy nem tudom, tehát a kreativitás szab csak határt ennek. Tehát a gyerekeket szerintem egyébként könnyű erre rávenni. A példamutatás nagyon fontos, nyilván a szülői példamutatás, de hát a szülőket nehezebb erről, de én azt gondolom, hogy egy jól elkészített salátát, ha valaki megkóstol, és most ott a saláta az millió egyféle lehet, tehát és ott vannak öntetek, amit meg lehet vele. Tehát ez nem csak arról szól, hogy eszed magába azt a zöld levelet, hanem ha nem tudod úgy megenni, akkor tegyél rá valami joghurtos ízesített öntetet, és akkor már mégis salátát ettél, joghurtot is ettél, tehát hogy két legyet ütöttél egy csapásra, sőt zöld fűszereket is ettél, ami még pluszba ugye akár emésztésjavítóak, vérkeringés serkentőek, tehát hogy igazából mindig azt kellene szem előtt tartani, hogy annyira sok egészségügyi előnye van ennek a salátafogyasztásnak, és kísérletezzünk bátran az ízekkel, a tálalással, mert hogy azért egy szépen feltálalt saláta, vagy egy zöldségtál, az úgy kínálja magát.
0: Összegezve, mire érdemes akkor figyelni a nagy melegben, ami majd hamarosan megérkezik?
1: Jó, hát én azt gondolom, hogy alapvetően most itt azért egy picit elbagatelizáltuk ezt, de hogy akinek van bármiféle egészségügyi problémája, ő sokkal jobban figyeljen magára, tehát hogy nagyon megterhelő az extrém meleg, és várhatóan be fog robbanni, mint minden évben be fog robbanni, nincs átmenet. Tehát kezdjünk rá készülni, legyünk tudatosak, fogjuk vissza már most a táplálkozásunkat, most kezdjünk el, már január óta mondom, hogy kezdjünk el mozogni, de kezdjünk el mozogni, sétáljunk az esti, tehát a nyári melegbe is esténként ki kell menni, és ami nagyon fontos, az tényleg az, hogy én egyébként a légkondi helyett jobban szeretem a szellőztetést, de nyilván van az a pont, amikor már kell a légkondi, de hogy amíg lehet, addig a természetes szellőztetést helyezzük előtérbe. Már most nyugodtan lehet nyitott ablaknál aludni, teljesen jó levegő van, és hát kezdjük el feltolni azt a vízfogyasztást, mert hogy átlagban az emberek ilyen 1-1,5 litert isznak meg egy nap, ami nagyon-nagyon kevés, még télen is, nem még nyáron. Tehát ezt most el kell kezdeni. És hova, nem fog menni, tehát az nem megy, hogy ma másfelet ittam, holnap meg 3-at, tehát ez nem fog menni. El kell kezdeni ezt feltornázni.
0: Honnan veszük észre egyébként a saját szervezetünk működésében azt, hogy lehet, hogy kevés vizet ittam?
1: Hát naponta azért 8-szor kellene mennünk pisilni, ami szerintem az emberek többségénél nincs, úgyhogy az mindenképpen, hogy az ürítés az nem megfelelő, illetve egyébként nagyon jól mutatja a bőrünk, akinek száraz a bőre, az tuti vízhiányos. Tehát lehet itt fogni sok mindenre, hogy genetika megtört, nem, az vízhiányos.
0: És lehet, hogy a fejfájást sem a
1: így
0: front
1: van.
0: Okozza
1: igen.
0: Majd.
1: Igen, igen, az se a nyuszi hozza. Tehát, hogy igen, a fejfájás is nagyon-nagyon nagy jelzője a folyadékhiánynak, de mondom, sokan azt mondják, hogy azért nem iszik, mert ödémás a bokája. Na pont azért ödémás a bokája, mert nem iszik, mert visszatartja. Tehát, hogy ugye alapvetően a szervezet úgy készül a melegre, hogy izzadnia kell. És ha nem viszünk be elég folyadékot, akkor nincs mit kiizzadni, és ami bent van, azt visszatartja, mert hogy azt majd valahol ki kell izzadni. És ezért ez egy ilyen ördögi körforgás, tehát sokkal jobb, ha iszunk, mert akkor nem kell visszatartani a szervezetnek.
0: Köszönjük, Szilvi, ismét a hasznos tippjeidet.
1: Én köszönöm,
0: hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

Az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó és terapeuta volt a vendégünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leó pápa a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a Szentatya. Hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. Szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el azt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leó az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépek közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel négy szemközti megbeszélést is folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés miatt. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat a bajba jutottak megsegítésére. Mindanaót erős 7,8-es magnitúdójú rengés rázta meg, legkevesebb 19 halálos áldozatot és 200-nál is több sérültet követelt a jelentések szerint, emellett sok romot. Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további

pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott, a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 8-a hétfő van. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. A pedagógus képzést, továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: Santa Gianna Beretta Molla, magyarul Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, 1922 és 1962 között élt Olaszországban. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. 2004-ben volt a szentélyavatása Rómában. Liturgikus ünnepe április 28-án van. A Szent Janka életét bemutató az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig tekinthető meg. Szent Janka a negyedik gyermekével volt várandós, amikor kiderült, hogy az anyamély mellett jóindulatú daganat alakult ki. Orvosai elmagyarázták neki, hogy három lehetősége van: a méh eltávolítása a tumorral együtt, a tumor eltávolítása a terhesség megszakításával, a méh kivétele nélkül, vagy csak a daganat eltávolítása. Ez utóbbit nem javasolták, mert nagy rizikóval jár. Az anya és a magzat halálához vezethet. Szent Janka sebészként tisztában volt a kockázatokkal, mégis a legveszélyesebbet választotta. Azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. A szülés előtt másfél hónappal így szólt férjéhez: Pietro, kérlek, ha köztem és a gyermek között kell választanotok, a gyermek mellett döntsetek. Ne mellettem, nagyon kérlek. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott Szent Janka kapcsán: adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával, az életvédő imakör egyik alapítójával és férjével, Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Krisztina és László 4 gyermek szülei. Ahogy Szent Janka élettörténetét itt ezen a kiállításon megismerhetik az érdeklődők, a rádióhallgatók, templomba járók, de működik egy Szent Janka imakör a ti közreműködésetekkel, illetve egy Pietro Molla, aki Szent Jankának a férje volt, Pietro Molla férfi szövetség. Mi a küldetése, a karizmája a Szent Janka imakörnek? Miért, kikért imádkoztok ott?
1: Nevében is benne van, hogy imakör. Ez nem egy bezárult kör, tehát egy nyitott közösség, tulajdonképpen imacsoport, amely 2017-ben alakult meg hivatalosan, és mivel Szent Jankának a mottója az élet szentség felragyogtatása, mármint az, hogy az élet szent, a születéstől a természetes halálig, és itt nagyon sok területe van ugye az életvédelemnek, mi tágabb megfogalmazásban ezért imádkozunk, tehát az életvédelemért, ezért született meg ez az imakör. Nyilván több területe van az imáinknak, tehát az engesztelés, a dicsőítés, a hálaadás az életért, az élet szentségéért, illetve a megosztás is nagyon fontos, ezt misszióként éljük meg, tehát az imán kívül mindenki a saját képességeihez mérten, vagy a saját karizmájának megfelelően, a saját környezetében terjeszti a Szent Janka életszentségét és magának az imakörnek a létét is, és természetesen nyitottak vagyunk arra, hogyha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, akkor megteheti.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy itt házas párok imádkoznak, vagy ez egy külön női imakör?
1: Ez eredetileg nem női imakör, ez vegyes. A nők egyébként többségben vannak. Gondolom, hogy a Szent Janka anyasága és nőisége miatt, ami megérinti ugye a nőket. Vannak férfi tagjai is, de kevesen, akiket az élet, az kimondottan az életvédelem tágabb értelemben érdekel, vagy akik fontosnak tartják, ők szoktak csatlakozni, de egyébként mivel megalakult ennek az imakörnek a férfi oldala, és hát mi nyitottak vagyunk természetesen a Szentlélek sugallataira, és nem tudom, hogy hova fog alakulni a Szent Janka imakörnek a jövője. Most egyenlőre azt tudom, hogy épp egy Szent Janka imakörnek tartott lelkinapot követően vagyunk itt a kiállítással, és nagyon sok kegyelmet kaptunk, és mindig kapunk újabb és újabb feladatokat, és újabb tagokat, akik csatlakoznak. de ha időrendi sorrendben nézzük, akkor a Szent Janka imakör volt az első, ezért több imatársunknak a férje is csatlakozott. Időközben, ahogy a kiállítás is kibővült, a Pietro Molla életének bemutatásával, mint üzenettel, ezzel egy időben tulajdonképpen megszületett az úgynevezett Pietro Szövetség, amiről Laci fog beszélni.
0: Igen, így fordulok akkor a férjedhez, akkor a Pietro Molla férfi szövetségben csak férfiak imádkoznak.
2: Igen, ez egy kifejezetten férfiaknak az ima szövetsége, és a mai napon pont 2 évvel ezelőtt alakult meg egy véletlen folytán, mint ahogy ismerjük a véletleneket. Volt egy lelki nap szervezve Pócs Petribe, ahol előtte ugyan már komolyan gondolkodtunk, és mozgatott bennünket az egyik jó barátommal a házaspároknak a megsegítése, ha úgy tetszik. Itt különösen a válságba került házaspárokról van szó, amit nagyon mélyen a szívünkön hordunk. És kaptunk egy áldást Isten Atyától, és akkor elhatároztuk, hogy minden nap imádkozni és engesztelni fogunk, és ha kell, akkor böjtölni is azokért a házaspárokért, akik az ismeretségi körünkben vannak, és válságba kerültek. És azóta ez is már kibővült, mert ugyan mi ilyen csendesen, ilyen búvópatak módján növekszünk, de most már 11-en vagyunk férfiak, akik mind családapák, nagyapák, özvegyek, különböző életállapotokban vagyunk, de mindannyiunknak nagyon fontos ez a küldetés és az idevaló tartozás, és a Pietro Molla életszentsége és életútja és az ő kisugárzását azt érezzük, és azt gondoljuk, hogy nem is gondoljuk, ez igazából ez mondható az, hogy meggyőződésünk, hogy ő egyrészt a saját példájával mutat egy nagyon komoly példát számunkra, másrészt közben jár értünk, és főleg ezekért a házaspárokért, akikért megesik a szívünk, mikor halljuk egy-egy olyan történetet, vagy egy-egy olyan eseményt, ami bármilyen okból, de válságba visznek egy-egy házaspárt.
0: Ez azt jelenti, hogy ti rendszeresen találkoztok ebben a férfi imakörben, vagy mindenki otthon imádkozik?
2: Most már úgy alakult ez ki, mivel nem is csak Magyarországról vagyunk, hanem más országokból, itt Erdélyből is van tagunk, és Magyarországról is különböző városokból, tehát fizikai képtelenség, minden nap tudjunk találkozni, viszont a napi ima az nagyon fontos mindannyiunk számára. Éppen ezért egy ilyen WhatsAppos csoportunk van, és naponta 2-szer imádkozunk, vagy 2-szer is lehet csatlakozni reggel 6 órakor és este 8 órakor. Úgyhogy vannak a hajnali imádkozók, és vannak az estik, és van, amikor mind a kettőn is jelen vagyunk, úgyhogy ezt mindenki eldönti, de hogyha valaki nem tud csatlakozni se itt, se ott, akkor elmondja magában az imát. Ami nem egy olyan bonyolult dolog, tehát nem egy olyan 15 perc körülbelül, úgyhogy nem egy olyan nagyon megterhelő dolog, de azért megvannak a kísértések, hogy hanyagoljuk már ezt, mert ez nem is olyan fontos.
0: És ebben az imakörben azért is imádkoztok, hogy Pietro Mollát is oltárra emeljék?
2: Hát mindenképpen, hiszen ő olyan példakép számunkra, aki méltó lenne arra, hogy a felesége mellé kerüljön az oltára. Ez azt gondolom, hogy ez csak egy, mondjuk úgy, hogy egy technikai részletkérdés, hogy jelenleg még nincsen, hiszen Szent Janka nem lett volna szent, hogyha nincs egy olyan vagány csávó férje, aki volt Pietro Molla. Tehát ők együtt, és ez a legcsodálatosabb az én szememben, hogy ők egymást tették szenti az életük során. Tehát Pietro Molla se válhatna szenté Szent Janka nélkül, és Szent Janka se lehetne szent, hogyha nem lett volna ott Pietro Molla, aki nagyon komolyan támogatta őt, és nem csak az, hogy támogatta az anyaságában és a hitében, hanem még bőven mielőtt találkoztak volna, már azelőtt napi szinten imádkoztak egymásért. Tehát ők nagyon komolyan készültek a házasságra, még abban az időben, amikor nem is tudták, hogy ki a másik felük.
0: Egy-egy mozzanatot esetleg, ha kiemelné Pietro életéből, ami most megszólíthatja a fiatal férfiakat, fiatal apákat, férjeket.
2: Hát én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amiről mindig megfeledkezünk, vagy nem tudom, egy kicsit így ilyen talán elsikkadunk így ezek a dolgok felett, de az, hogy előre tervezni, és imádkozni, mélyen kérni az Isten kegyelmét, arra vonatkozóan, hogy az ő elképzelése szerinti feleséget mutassa be nekem. Ez, mert annál jobb nincsen. Tehát tök jó az, hogyha találkozunk egy vagány csajjal, de hogyha az nem az Isten akarata szerinti leányzó, akkor közöm nincsen hozzá, és akkor el kell engedni. Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy komolyan mélyen keresni az Isten akaratát és az Isten akarata szerinti párunkat.
0: A férjed elmondta, hogy Pietro miben adhat példát a fiataloknak. Szent Janka szerinted miben adhat példát, hogyha az ő életéből is kiemelnél egy mozzanatot, akár itt párkeresés, társkeresés kapcsán?
1: Hát ugyanezt a mozzanatot tudom kiemelni, mert őszintén imádkozott és kérte a szűzanyát, illetve az Isten akaratát kereste, miután lediplomázott és orvosként kezdett el dolgozni. Megfordult a fejében az Istennek szentelt élet, hogy ő misszionárius lesz valahol Brazíliában, ahol a bátyja is élt. Aztán nagyon sok ima és a gyóntatója és a lelkivezetője irányítása kapcsán rátalált az Isten akaratára, és megértette azt, hogy ugye kevés a jó anya, és hogy neki az anyaság a hivatása, és onnantól kezdve imádkozott azért, ő is a szűzanyához, a jó tanács anyjához, hogy mutassa meg neki azt a férfit, aki velő keresztény családot tud alapítani. Úgyhogy így utólag kicsit megmosolyogtató, hogy mind a ketten egyébként ismerték egymást látásból. Pietro tudta, hogy ki ez a fiatal orvosnő, ráadásul a rendelőivel szemben lakott, tehát ismertek voltak a környéken, a faluban. Aztán egy primicián találkoztak egy papszentelés után, és akkor jött a nagy szerelem. Tehát két érett felnőtt ember, akik évek óta imádkoztak a leendő párjukért és a családjukért. És én is ezt szoktam mondani a fiataloknak, hogy már él valahol az a, például a lányoknak elmondom, hogy már él valahol az a fiú, akihez te hozzá fogsz menni, és nem tudod, hogy hol van, lehet, hogy ismered, lehet, hogy nem, akkor most kezdj el imádkozni érte.

0: A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői.
1: Említettük, hogy pont ma ugye április 28-án van az ő emléknapja, és az előző hétvégén ünnepeltétek. Milyen módon ünneplitek a közösségetekben Szent Jankát?
2: Nekünk ez természetesen minden évben nagy ünnep, hogyha hétvégére esik, szombatra vagy vasárnapra, akkor egy picit egyszerűbb, vagy akkor közelebb van a napjához, az emléknapjához. Ha nem, akkor valamelyik hétvégén mindig szervezünk valamilyen lelki programot. Most a Szent Janka imakörnek volt a lelki napja, egy 24 órás Szenes István atya vezetésével. Korábban a Pietro Szövetségnek volt lelki napja, tehát ezt szeretném még így elmondani az imádkozásunkhoz, hogy különböző formákban imádkozunk, tehát amikor tudunk személyes jelenléttel, de van online imacsoport is, viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy évente többször találkozzunk az országnak valamelyik pontján, hát főleg Pócs Petriben vagy Mária Pócson, és erősítsük egymást. Úgyhogy ez volt most a lelki nap, amivel ünnepeltünk, illetve a mai nap, mert úgy gondolom, hogy ha április 28-án történik valami, akár a kiállítással kapcsolatosan, akár egy ismertető előadás, valamilyen meghívást kapunk, akkor az valahogy mindig jel a Jóisten részéről, hogy nagyon fontos az ő tiszteletének a terjesztése, és bízunk benne, hogy nagyon sok ember fogja itt látni a nyár folyamán, és hogy barátot találnak, és közbenjárót találnak Szent Jankába is, illetve most már mondhatnám azt is, hogy Pietro Mollában is.
1: Szent Janka, az édesanyák, az orvosok, a meg nem született magzatok védőszentjeit olvashatjuk az egyik molinón, és fontos az is, hogy arról is szóljunk, hogy tehát itt tulajdonképpen az életvédelemről van szó, hogy említettük a beszélgetés elején, hogy a tisztán megélt házasság is mennyire fontos az Isten törvénye szerint, ugye, tanultuk, ha még emlékszünk rá, hogy a gyermekáldást mesterséges úton megakadályozni nem szabad, tehát az bűn, hogy a Billings Központ hogyan kapcsolódik a ti szolgálatotokhoz.
2: Ez látszólag egy másik út, ami elért minket párhuzamosan Szent Jankával. A negyedik gyermekünk születése után ismertük meg ezt az ovulációs módszert, vagy teljes nevén Billings ovulációs módszert, amiben felfedeztük az Isten csodáját, és felfedeztük azt az utat, amellyel a házaspárok megélhetik a tiszta házas életet. Ez azt jelenti, hogy mivel ez a módszer önmegfigyelésen, cikluskövetésen alapul, és a férj bevonásával történik, egy nagyon mély kapcsolat alakul ki a férj és feleség között, és tulajdonképpen az ő kezükbe helyezi a Jóisten ezáltal a módszer által azt a tudást, amellyel ők elérhetik a gyermekáldást, vagy elkerülhetik mindenféle mesterséges eszköz és beavatkozás nélkül. És ez azért fontos, mert elmélyíti a felek közti kommunikációt, és olyan mély intimitást tudnak felszabadultan megélni a házaspárok, hogy még a válságban lévő párok is tudnak gyógyulni. És miután mi ezt megismertük 20 évvel ezelőtt ezt a módszert, és néhány évre rá felkértek minket a Magyarországi Billings Központ vezetésére, akkor úgy gondoltam, hogy védőszentekre van szükségünk ehhez az életvédő munkához, és az egyik védőszentünk, akit választottunk, Szent II. János Pál pápa, a másik pedig Szent Janka. És ugye Szent Jankának is a szavajárása volt, meg a pápának is, hogy az élet szent, és nagyon sokat tanulhatunk tőle, ugye második János Pál pápának köszönhetjük a testteológiáját, amelyben elmagyarázza tulajdonképpen a krisztusi tanítást, ami 2000 éve ugyanaz, és elmagyarázza azt, hogy ez egy milyen csodálatos dolog maga a szexualitás, a házaspárnak, ami az Isten ajándéka. Úgyhogy mi rendszeresen kérjük ennek a két szentnek a közbenjárását, tehát Szent Janka végül is így kapcsolódik ide, és nagyon sokszor imádkozunk beteg babákért, vagy veszélyeztetett várandóságokért, vagy azért, hogy egy házaspár elérje a gyermekáldást, és nagyon-nagyon sok ima meghallgatásról tudunk beszámolni ezen a területen, úgyhogy a kettő így kapcsolódik össze, hogy a Billings Központnak a hátterében áll a Szent Janka imakör, akik segítik a mi munkánkat, a Billings oktatók munkáját, és hát minden a Billings módszert használó házaspárnak és nőnek és fiatalnak az életét.
1: És végül egy személyes tanúságtétel, ha még belefér, hogy te, ti, hogy kapcsolódtatok, hogy találkoztatok Szent Janka életszentségével.
2: Hát azt szoktam mondani, hogy valahogy rátalálunk a szentekre akkor, hogyha baj van az életünk nehéz pillanataiban, de valójában azt kellene mondanunk, hogy ők találnak meg minket. A mi élethelyzetünkben egy veszélyeztetett várandóság volt, és egy olyan diagnózis, egy olyan sejtett diagnózis, hogy a harmadik gyermekünk, kislányunk beteg lesz. Tehát valamilyen fogyatékossággal fog születni, és mi visszautasítottuk a további vizsgálatokat, amelyeket felkínáltak nekünk azért, hogy ha úgy döntünk, hogy mégis beteg a gyerek, akkor, és nem szeretnénk, ha megszületne, akkor elvetethetjük. Ezeket visszautasítottuk, és onnantól kezdve azért egy nehéz lelki vívódás következett a maradék 6 hónapban, és ezt látva a lelki vezetőnk ajánlotta, hogy hát van egy olasz szent, akit egy éve avattak szenté, és hogy kérjem az ő közbenjárását. És akkor kérdeztem, hogy ki az? Hát Gianna Beretta Molla. És aztán utána néztem, eleinte csak imádkoztam, és az volt az ima meghallgatásomnak, és azt a csodát éltük meg, hogy a várandóság végére, mire elért a szülés időpontja, addigra teljesen megnyugodtam, és el tudtam fogadni azt, hogy ő beteg lesz. Aztán az egy külön kegyelem volt, hogy egészségesen született, és az én betegségeim is eltűntek tulajdonképpen, és innentől kezdve egy olyan erőt éreztem az vele való kapcsolatból, ami aztán az életem további részére is kihatott, és akkor kezdtem utána nézni az életének, hogy ki is volt ő, és mi volt az élete, és aztán az első megerősítő élmény az volt, amikor a férjem elvitt Olaszországba, mert ez volt a kérésem, hogy lássam azokat az utcákat, ahol ő a kis autóját vezette, és ahol rendelt. És innentől kezdve akkor döntöttem el, hogy minden nőnek, minden magyar nőnek meg kell ismernie, akármilyen életállapotban is van Szent Jankát, meg hát persze a férfiaknak is egyébként, mert ő a modern korunknak a nagy példaképe és az életvédők példaképe, a keresztény családok segítője. Ugye tudjuk, hogy az Isten minden korban küld szenteket, és most úgy tűnik, hogy rá volt szükség, meg hát persze a férjére is, a 20.-21. században.
1: És végül, ha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, hol teheti ezt meg?
3: Ha bárki szeretne csatlakozni, akkor a szentjanka.hu honlapon talál elérhetőséget, és ott tud csatlakozni hozzánk is, illetve a női ághoz is, a Szent Janka imakörhöz is.
0: Az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről beszélgettünk. Vendégeink voltak Lukács Krisztina és férje Lukács László, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig megtekinthető.

0: a pedagógus képzést, a pedagógus továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott. A felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
1: Abból az alkalomból, hogy az egyetem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodás köt a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével. Minden partnerség fontos az egyetem számára, de különösen értékesek azok az együttműködések, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a küldetésünk egyik meghatározó területéhez, a pedagógus képzéshez. A köznevelés támogatásához és a nevelés oktatás minőségének folyamatos fejlesztéséhez. Egyetemünk számára a pedagógus képzés, sokszor beszéltünk már erről, történelmi örökség, hivatás, felelősség. Egyetemünk hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai pedagógus képzésnek, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a köznevelés szereplőivel szoros kapcsolatban, a gyakorlati tapasztalatokra építve, tudományos megalapozottsággal járuljunk hozzá a magyar köznevelés megújításához, a magyar pedagógus képzés műveléséhez. A ma aláírásra kerülő megállapodás is ezt a célt szolgálja, olyan szakmai keretet teremt, amelyben az egyetem és az egyesület tudása, tapasztalata, kapcsolatrendszere egymást erősítve hasznosulhat. A Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek, de erről majd elnök úr bizonyára fog majd szólni bővebben is, de meggyőződésünk szerint olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek tagjai nap mint nap közvetlen tapasztalatot szereznek a köznevelési intézmények működéséről, kihívásairól, fejlesztési lehetőségeiről. Ez a tudás különösen értékes számunkra, hiszen egyetemként akkor tudunk igazán a gyakorlatorientált és a köznevelés valós igényeire reagáló képzést folytatni, továbbképzéseket, szakmai programokat kínálni, ha élő kapcsolatban maradunk azokkal, akik a köznevelés mindennapi gyakorlatát ismerik, és közelről járatosak abban. Az együttműködésnek az egyik kiemelt eleme, hogy az egyesület ösztönzi a szakértőit az EK által biztosított díjmentes pedagógus továbbképzésekre. De kiemelném azt, hogy külön öröm számunkra, hogy a megállapodásban hangsúlyosan jelenik meg a komplex alapprogram. Ugye a jelenlévők biztosan tudják, hogy ez egy pedagógiai innovációja az egyetemünknek, amit 2014-től kezdtünk kidolgozni, és 2018-tól felmenő rendszerben vezettünk be a köznevelésbe, és ma már több mint 800 iskolában működik szerte az országban, Vas megyétől Hajdú-Bihar megyéig, minden megyében. Az egyesület közreműködése a program működtetésében, stratégiájának megismertetésében és disszeminációban jelentős támogatást adhat ahhoz, hogy a program eredményei minél szélesebb körben váljanak ismerhetővé és alkalmazhatóvá a jövőben is. Az EKKE szakmai támogatásával járul hozzá ahhoz, hogy a kitűzött intézményi célok megvalósuljanak, és a komplex alapprogram hatékonyan szolgálja továbbra is a köznevelés fejlesztését. A most létrejövő partnerség gyakorlati együttműködést is jelent, közös szakmai napokat, tájékoztatókat, programokat fogunk szervezni. Bemutatjuk az EKE szolgáltatásainak, képzéseinek szakmai lehetőségét is, valamint helyszínt biztosítunk az Egyesület szakmai rendezvényeihez. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakértők, az oktatók, a mentorok és az intézmények képviselői párbeszédet folytathassanak egymással, megoszthassák a tapasztalataikat, közösen keressenek válaszokat az oktatás aktuális kérdéseire. Fontosnak tartom kiemelni a mentori tevékenység támogatását, partnerintézményi hálózat továbbfejlesztését, azt, hogy az egyetemünk bevonja az Egyesület szakértőit a partnerintézményi hálózat mentorainak a kiválasztási folyamatába. Ez jól mutatja azt, hogy ez egy érdemi szakmai partnerségről szól ez a társulás. Olyan kapcsolatról, amelyben számítunk egymás tudására, véleményére, tapasztalatára. A kölcsönösséget az is jelzi, hogy mindkét fél tanácsadói szerepet vállal, az Egyesület a köznevelést érintő változások, az egyetem pedig a felsőoktatást érintő változások tekintetében. Ez a kölcsönös párbeszéd különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az oktatás minden szintjén gyors változásokkal, új elvárásokkal, új lehetőségekkel találkozunk. A mai aláírás számunkra egy közös szakmai szándék kifejezése. Annak a szándéknak a kifejezése, hogy a felsőoktatás és a köznevelés szereplői egymással szoros együttműködésben dolgozzanak a pedagógus pálya presztízsének erősítéséért, a képzések minőségének fejlesztéséért, valamint a gyermekek és a tanulók eredményesebb neveléséért, oktatásáért. Bízom abban, hogy az együttműködés mindkét fél számára értékes és gyümölcsöző lesz, kézzelfogható eredményeket hoz a pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, a szakértői munka és a köznevelési intézmények támogatása területén. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nevében köszönöm a Köznevelési Szakértők Egyesületének, elnök úrnak, és a vezetőségnek a nyitottságot, a bizalmat és az együttműködési szándékot, és köszönöm mindazok munkáját, akik előkészítették a megállapodást. Kívánom, hogy a ma létrejövő partnerség hosszú távon is szolgálja a közös céljainkat, a magyar köznevelés és a pedagógus képzés minőségének erősítését, szakmai közösségek összekapcsolását, és mindez a jövő nemzedékének javára történjen.
0: A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
2: Amikor először megláttam a rektorasszonynak a bemutatóját erről az újfajta pedagógus képzésről, akkor az azonnal megfogott, és egyből elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudnánk megvalósítani, és ugye mivel mi országos lefedettségű egyesület vagyunk, emiatt azt mondhatom, hogy minden megyében vannak kiváló szakértők, és ezek a kiváló szakértők intézményekkel vannak kapcsolatban. És ugye mivel, hogy ők ismerik, tehát mindenki az adott területén ismeri ezeket az intézményeket, ismeri a szakembereket, a pedagógusokat, így talán segítséget tudunk abban nyújtani, hogy a megfelelő mentorok kiválasztásában megfelelően történjenek ugye azok a lépések, és azok a mentorok kerüljenek tényleg mentori pozícióba, akik valóban tudnak segíteni a pedagógus növendékeknek, és igazából hozzáadott értéket tudnak adni pedagógus jelölteknek, a hallgatóknak. Nyilvánvalóan, persze nyilván azt elő kell készíteni. Ezt én azért mondom, mert gyakorló mentorként, tehát én nekem is voltak már hallgatóim, a mi intézményünk is fogad hallgatókat, főiskolai, egyetemi hallgatókat. Természetesen föl kell készülni, egyrészt tehát a humán erőforrás, amiről az előbb beszéltem, nagyon fontos a megfelelő mentorhálózat, másrészt pedig ugye a tárgyi feltételeknek a biztosításai. Én azt gondolom, mivel hogy gyakorló szakértő vagyok, és azért, ha nem is az ország egész területén, de azért Észak-Magyarországon, sőt, picit még kiterjesztve is nagyon sok iskolában ott vagyok, hogy ezek mind-mind adottak, és úgy gondolom, hogy szinte egyébként várják is. Tehát az, hogy minél felkészültebb, minél agilisabb a kor változásaira választ tudni adó pedagógusokat mentorálhatnak, amelyeket később szinte, hát hogy úgy mondhatom, ki is néznek maguknak, és már lehet, hogy akkor megvan az új helyük, a új munkahelyük a hallgatóknak is. Ezt, hogyha összetudjuk hozni, és úgymond a kellemest a hasznossal, akit úgy gondolom, hogy már hozzáadtunk, és értéket teremtettünk, illetve ez az együttműködés már is gyümölcsözött.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3.400.000.000 forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos havária miatt biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját,

0: ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Metser Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésben azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszerrel végzett tiltásával, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A szakemberek a tenyészőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Végül az időjárásról, fátyolfájuk szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Beyoncé és Anastasia legnépszerűbb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Beyoncé és Anastasia legnépszerűbb dalaiból a zenei szerkesztő Németh Tamás válogatott önöknek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. június 9-e van, kedd. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke, Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: az ember többet hisz szemének, mint fülének, tanítás által hosszú az út, példák által rövid és hathatós. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk neked a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit hallhatják. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
2: A nap imája.

Ajándékként küldted a békét. Mennyei atyám, a békességet ajándékként becsomagoltad, és apró kisdetként elküldted hozzánk. A békesség fejedelmének nevezted el őt, mivel ezt a békét ajándékként küldted. Nem kell megküzdenünk érte, nem kell izzadva keresnünk, mert Jézusban a miénk lehet. Segíts bennünket, hogy az ő valóságában megtapasztalhassuk jelenlétedet. Töltsd be békéddel szívünket, sőt, csorduljon túl rajta. Segíts bennünket, hogy ne csak elnyerjük ezt a békességet, hanem eszközeid lehessünk, hogy továbbíthassuk embertársaink felé. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leó pápa a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a Szentatya, hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. Szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el azt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leó az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépek közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel négy szemközti megbeszélést is folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés miatt. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat a bajba jutottak megsegítésére. Mindanaót erős 7,8-es magnitúdójú rengés rázta meg, legkevesebb 19 halálos áldozatot és 200-nál is több sérültet követelt a jelentések szerint, emellett sok romot. Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott, a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Végül az időjárásról, fátyolfájuk szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést. híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek. Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
1: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
2: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
1: Valamint avilai Szent Terézre és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi életvédelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi életvédelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
2: La gramática elemental de la convivencia.
1: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
2: Derecho fundamental che tutela l'ambito más íntimo de las personas.
1: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
0: Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyháza maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
2: la imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
0: amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk. Elzárja magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságuk után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenek előtt a Krisztussal való közösségben szeretetten megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
3: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
0: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékélt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
3: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
0: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szent Atya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek. Zárta a spanyol püspökököt intézett beszédét Leó pápa.
4: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és 2 kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de két évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fal egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anyanépével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3.400.000.000 forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecsed Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balog János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésben azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszerrel végzett tiltásával. tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-t. A szakemberek a tenyészőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Végül az időjárásról, fátyolfájuk szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma június 9-én Félix napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név jelentése boldog, szerencsés. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Június 9-e az év 160. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 205 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1640-ben született első Lipót, német-római császár, magyar király. 1672-ben született első Nagy Péter cár, az orosz birodalom első egyeduralkodója. 1781-ben látta meg a napvilágot George Stevenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1812-ben született Johann Gottfried Galle, német csillagász, elsőként ő észlelte a Neptunus bolygót. 1847-ben született Hausmann Alajos, magyar műépítész, 1884-ben született Pongrácz Lajos, gyógyszerész, országgyűlési képviselő. 1916-ban született Somogyi József, Kossuth és Munkácsy Mihály díjas magyar szobrászművész, 1974 és 87 között a Képzőművészeti Főiskola rektora. 1928-ban látta meg a napvilágot F. Nagy Angéla, aranytól díjas magyar újságíró, gasztronómiai szakíró. 1934-ben született Károlyi Pál, magyar zeneszerző. 1937. június 9-én született Wittner Mária, 1956-os szabadságharcos, országgyűlési képviselő. 1953-ban született Hüvösvölgyi Ildikó, Kossuth díjas magyar színésznő. 1961-ben született Michael G. Fox, Golden Globe díjas kanadai színész. 1970-ben ezen a napon született Miklósa Erika, Kossuth díjas magyar opera énekesnő, Isten éltesse sokáig. 1981-ben ezen a napon Natalie Portman, izraeli származású amerikai színésznő született. Most nézzük, kik hunytak el május 9. napján a történelem folyamán. Krisztus után 68-ban Néró császár öngyilkosságot követett el, ezzel kihalt a Julius Claudius dinasztia. 1870-ben hunyt el Charles Dickens, angol író. Egyesek szerint a viktoriánus kor legnagyobb írója és az angol nyelv legkiválóbb művelője. 1889-ben hunyt el Tóth Ágoston, Rafael honvéd ezredes, a modern magyar katonai térképészet úttörője. 1979-ben távozott közülünk Svéd Sándor, Kossuth díjas magyar operaénekes, bariton. 1987-ben hunyt el Tamási Zdenko, Erkel díjas magyar zeneszerző. 1997-ben hunyt el Bajkó Károly birkózó. 2006-ban távozott közülünk Bartis Ferenc, erdélyi magyar költőíró, újságíró. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1958. június 9-én megkezdődött Nagy Imre és társainak pere Budapesten. Az zárt tárgyaláson halálra ítélték rajta kívül Gimes Miklóst, Maléter Pelt, Szilágyi Józsefet és Losonci Gézát is. 1977-ben ezen a napon 6. pápa a Vatikánban fogadta Kádár Jánost. 2006-ban ezen a napon megalakult a második Gyurcsány kormány. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2 millió 180 ezer forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1 millió 309 ezer forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecsed Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta a Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya

0: beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. június 9-e van, kedd. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bércesi András, illetve a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: az ember többet hisz a szemének, mint a fülének, tanítás által hosszú az út, példák által rövid és hathatós. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fésűs Éva a Lényeg című versét Dér Gabriella mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban szíriai Szent Efrém és Szent Pelágia életéről hallhatnak. 7.50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas kedreggelt kívánok minden munkatársam nevében.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezi dr. Slivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház, Semmelweis Szakkórház pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: azt jelenti, hogy egy cukorbeteg vagy pajzsmirigy problémával rendelkező valaki nem lehet pánikbeteg, tehát ugyanaz lehet. Is előfordul.
1: Persze, társulhat a két betegség, csak amikor jönnek az első tünetek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket kizárják, ezeket, vagy akár egy feokromocitómát. Tehát a feokromocitóm ugye a mellékvesének egy daganata, ami katekolamin termeléssel jár, és ott olyan rohamokban jelentkező szorongásos tünetek jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, kiugrás, izzadás, tehát itt is ugye laborvizsgálat nagyon fontos, hogy ezt kizárják, vagy akár egy képalkotó vizsgálat, hogy nem pánikbetegségről van szó, vagy akár egy temporális epilepszia is tud hasonló tüneteket okozni, és ott például egy EEG vizsgálattal azonnal lehet látni, hogy ez más, tehát hogy más tényező okozza
0: a tüneteket. Az, hogy roham, meg zavar, ugye kettő között van különbség, hogy szorongásos zavar, vagy roham. Ha roham, akkor az meg azt jelenti, hogy abszolút improvizatív módon jelenik meg az életünkben, tehát nem lehet felkészülni rá. Hát valami kiváltja.
1: Egy teljesen váratlan. Tehát a pániknál azt szoktuk mondani, hogy pont ez a lényeg, hogy nincs, nem történik különösebb dolog, és jön ez a pánikroham, és úgymond azt mondták a betegek, hogy nincs oka. Tehát nem vagyok, nincs veszekedésben, nincs ott épp egy nehéz helyzetben, ez így jön egy váratlan rohamként, és ugye ez a tipikus tünetei, ugye, amiket mondtunk, tehát akár a halálfélelem, a megérüléstől való félelem, ájulásszerű érzés, zsibbadás jelentkezhet még az előző tünetek mellett, és ugye van egy jellegzetes kialakulása, illetve lecsengése ennek a pánikrohamnak, körülbelül 10 perc alatt hirtelen fel tud menni a maximumra így ez a tünet együttes, tehát van egy ilyen crescendo jellege, és akkor utána egy olyan 10-20 perc alatt pedig szépen így leszáll, tehát így megszűnnek a tünetek maguktól. Így van. Tehát, hogyha beteg nem vesz be semmiféle gyógyszert, mondjuk ilyenkor szoktak ugye szanaxot vagy valami nyugtatót bekapkodni a betegek, tehát hogyha nem vesz be gyógyszert, akkor is meg fog szűnni ez a pánikroham, de nyilván, ha beveszi ilyenkor a beteg a időben a nyugtatót, akkor az ott segít, hogy oldja ezeket a tüneteket. Csak ugye ez nem mindig jó megoldás, mert valakit elakad ennél a megoldástál, és nem keresi fel a szakembert, hanem nyugtatót kezd el ugye csipegetni, és akár éjszaka is lehetnek ilyen tünetek, és az se.
0: Álmában?
1: Igen, tehát ezek nem csak nappal, hanem éjszaka is jöhet a pánikroham, sőt lehet hasi tünete is a pániknak, tehát ilyen hasi diszkomfort érzés, vagy ilyen hasgörcsök.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezte dr. Szlivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis-Zack kórházának pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munkacsomóponti lezárással nem jár. Gyöngyös térségében is burkolatfelújítás zajlik a 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Szintén az M3-ason a főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltoznak, az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet az M3-as autópálya irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetékeket újítják fel, a belváros felé vezető oldalon két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométerek között a félútpályát lezárják. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsendnél az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Ugyancsak a 25-ösen Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávlezárást vagy félpályás útlezárást. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés-Szegilon között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin. Meleg, gomoly felhős időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok napsütéssel, kevés felhővel indul a nap, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok, mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél, ami este északnyugatira fordul és átmenetileg megerősödik. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek, záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felül egy hidegfront mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, zápor, zivatart, napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő kisebb eső, néhol esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. A friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pollen jelentés, a pollen terhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az útifű, a hers, a bodza és a bálványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a ciprus és tiszafa félék, az eperfa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Orvos meteorológia, ma is többfelé készülhetünk kánikulára, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében ismét jellemző lehet a migrén, vérnyomás, ingadozás, fáradékonyság és dekoncentráltság. Délután a nyugati tájakon már hidegfronti hatás érvényesülhet, ami frontérzékenyeknél felerősödő görcsös panaszokat, fejfájást, keringési problémákat idézhet elő, helyenként füllett lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés jelentkezhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma egy hidegfront hatására főként az északnyugati tájakon fordulhatnak elő elszórt záporok, helyenként zivatarok, melyek környezetében előfordulhatnak vizes, csúszós útszakaszok. Napközben mérsékelt, többfelé élénk lesz a déli szél, majd a front érkezését követően a Dunántúlon erős viharos széllökések kísérhetik az északira, északnyugatira forduló szelet, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
1: A napverse.

0: Fésűs Éva. A lényeg. A szívben az a legszebb, ami leírhatatlan. A vallomásban az, ami kimondhatatlan. Csókban a búcsúzás vagy nyíló szerelem, egyetlen csillagban a végtelen. Levélhullásban erdők bánata, bújócskás völgyölében a haza, vetésben remény, moccanás a magban, kottasorokban rabulejtett dallam, két összekulcsolt kézben az ima, remek művekben a harmónia, részekben álma az egésznek, és mindenben a lényeg, a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelidült anyagban tündöklőn ott sugárzik.
1: Fésűs Éva a lényeg című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Fésűs Éva 1926. május 14-én született Cegléden. Szüleivel 1939-ben költöztek Vácra, ahol a Karolina egyházi iskolába járt, a polgári után kereskedelmi középiskolában tanult tovább, és itt érettségizett. 1945-től Vácot drogériában volt segéd, 47 után Pesten gyors és gépírói tanulmányokat folytatott, később gyors és gépíróként dolgozott. 1950-ben házasodott össze Temesi Lajossal Kaposváron, itt született három gyermeke, itt dolgozott, alkotott. 2004-ben a város díszpolgárává avatták. Meseírói pályafutása rádiójátékokkal kezdődött az 1950-es évek elején, a Magyar Rádió állandó külső munkatársaként 1958-tól mintegy 20 éven keresztül rendszeresen dolgozott a gyermekrádiónak. Meséinek, mesejátékainak verseit, dalszövegeit is ő írta. 1969-től dolgozott a Magyar Televíziónak is. Ezek a munkák alapvetően a már elkészült mesék filmre vitelét jelentették. A rádiós munka megszűnése után elhatározta, hogy a hangjátékokat leírja. Így születtek meg a mesekönyvek, meseregények, melyek munkáit maradandóvá tették. Több évtizedes gyermekirodalmi munkássága elismeréséül Fésűs Éva számos kitüntetésben részesült, többek között az IBBY díj, a Kaposvár díszpolgára cím, a köztársasági érdemrend tiszti keresztje és a Prima díj. Árulkodnak gazdag életművéről, mely magában foglal több mint 20 mesekönyvet, 353 rádiós műsort, 28 mesejátékot. Ahogy ő mondta, a meseírás egy misszió is a gyermeki lélek megmentéséért. Azon, hogy most mit kap a gyermek, a jövő múlik, a jövő nemzedékének sorsa és életminősége. A jóért, a boldogságért küzdeni kell. A jó nem magától győzedelmeskedik, ezért tenni kell. A boldogság nem repül csak úgy a szívünkbe. Nem tétlenkedhetünk, a jóért való küzdelmünket nem adhatjuk fel. Fésűs Éva 2019. február 21-én hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek. Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
1: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
2: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
1: Valamint avilai Szent Terézre és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi életvédelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi életvédelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
2: La gramática elemental de la convivencia.
1: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
2: Derecho fundamental che tutela l'ambito más íntimo de las personas.
1: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót, és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
0: Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyház a maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
2: la imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
0: amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk. Elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságok után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenek előtt a Krisztussal való közösségben, szeretetten megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
3: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
0: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben érik meg, az Úr hívása az élet ígéretekén ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
3: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
0: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szent Atya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek. Zárta a spanyol püspökököt intézett beszédét Leó pápa.
4: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyház megye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és 2 kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de két évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fal egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anyanépével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A keresztségben kapott isteni élet nem pusztán lelki ajándék, hanem küldetés is. Hatással kell lenni a világra. Sóként megőrizni az élet ízét, világosságként megtörni a sötétséget, ez minden keresztény ember hivatása. A só csak akkor ér valamit, ha belekeveredik az ételbe, és a fény csak akkor világít, ha nem rejtik el. Jézus tanítása arra hív, hogy ne zárkózzunk be, ne rejtőzzünk el a hitünkkel, hanem jelenlétünkkel, döntéseinkkel, kapcsolatainkkal ízesítsük a világot. Nem harsány módon, hanem csendes, de következetes élettel, amely Krisztusra irányítja a figyelmet. A megbocsátás, a becsületes szó, az őszinte mosoly néha többet jelent, mint hosszú kioktatások. A só láthatatlanul hat, tartósít vagy ízt ad az ételnek, tehát nem önmagáért van. A keresztény ember is akkor tölti be hivatását, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust, és jelenléte csendesen, mégis érzékelhetően formálja a környezetét. A világ világosságává válni azt jelenti, hogy Isten fénye tükröződik rajtunk. Egyetlen gyertyafénye is képes megvilágítani egy sötét szobát. A keresztény ember világossága nem önmagára irányul, hanem Istenre mutat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ez a keresztény tanúságtétel célja, aki Istennel él, az másokat is segít hozzá közelebb kerülni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan élőben szentmisét közvetítünk dr. Ternyák Csaba egri érsek 2007-es beiktatására emlékezünk. A szentmise énekei a következők: a Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 229-es, a 135-ös és a 151-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 229-es, a 135-ös és a 151-es csendül fel a Szent Misén, ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És is a te lelkeddel.
0: Ma reggeli szentmisénket Kis József és Hajdú Teréz elhunyt szülőkért és fiúkért, Józsefért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én vétkem, igen, nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, benned bízók erőssége, hallgasd meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Királyok első könyvéből. Egy bizonyos idő elmúltával, mivel nem volt eső Izraelben, kiszáradt a Kárit patak, amely mellett Élés próféta rejtőzködött. Ezért az Úr szózatot intézett hozzá ezekkel a szavakkal. Kelj fel, és eredj a Szidon vidékére, Cereftába. Tartózkodjál ott,

Íme megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy tápláljon téged. Illés útra kelt és elment Szereftába. Amikor a város kapujához ért, épp volt egy özvegyasszony, aki rőzsét szedegetett. A próféta megszólította és azt mondta neki: hozd nekem egy kis vizet, korsóban, hadd igyam. Amikor az asszony elindult, utána szólt: hozz egy falat kenyeret is. Az így felelt: amint igaz, hogy él a te Istened, nincs sütve semmim, csak egy marék lisztem van a szakajtóban, meg egy kis olajam a korsóban. Éppen azon vagyok, hogy rőzsét szedjek, aztán elmegyek, és elkészítem magamnak és a fiamnak. Megesszük, aztán meghalunk. Illés azonban így válaszolt neki: ne félj, menj és tedd, amit mondtál, csak előbb csinálj belőle egy kis lepény, aztán hozd ki nekem. Magadnak és fiadnak csak utána készíts. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene: a szakajtó nem örül ki, a korsó nem apad el addig, amíg az Úr esőt nem hullat a földre. Elment hát, és úgy tett, amint Illés mondta, és volt mit ennie, neki is, fiának is. A szakajtó nem ürült ki, a korsó nem apadt ki, az Úr szava szerint, amelyet Illés által mondott. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így tanított a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, a hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ugye Jézus jó tettekről beszél, és arról, hogy a mi jó tetteinken keresztül az Isten jósága mutatkozik meg, és ezáltal mi tanúságot tudunk tenni Isten szeretetéről környezetünkben élők felé. És valami hasonló dolog történik az olvasmányban, amit a Királyok első könyvéből hallottunk, hogy Illés próféta útnak indul, mert kiszáradt a Kárit patak, ahol előzőleg rejtőzködött, és útközben találkozik ezzel a cáreftai özvegyasszonnyal. És segítséget kér tőle. Ugye Isten adja neki ezt a parancsot, hogy tápláljon téged, de mikor Illés oda megérkezik, akkor érezzük ennek az asszonynak az elesettségét, a szerencsétlenségét, a nyomorúságát, aminek ő úgy hangot is ad, hogy hát sok mindenem már nincsen, annyi, ami nekem meg a fiamnak elég, és utána megyünk, és meghalunk. És oda megy Illés, és azt mondja, hogy hát először segíts rajtam. És abba is érdekes belegondolni, hogy talán tudjuk, hogy mi után történik ez a találkozás, hogy amikor Illés próféta ott a Kárit pataknál rejtőzködik, akkor ott Isten hollókkal táplálja őt. És hát ez milyen szép dolog, milyen nagy dolog ez, hogy hát ugye Isten prófétai hivatásra szólította meg őt, és ilyen módon gondoskodik róla. És ehhez képest ugye, hát talán mondhatjuk így, hogy egy visszalépés az, hogy most menj oda ehhez az özvegyasszonyhoz, és akkor kérjél tőle enni. Eszünkbe juthat az a rész is az evangéliumból, amikor Jézus a szamáriai asszonytól kér inni, és még az asszony is megütközik rajta, hogy te zsidó létedre tőlem szamáriai asszonytól kérsz inni. És igen, mert Isten azt akarja, hogy ott ebben a helyzetben, ebben a nagy lelkűségben, ebben a jó cselekedetben legyen nyilvánvalóvá az ő jósága. Sokszor ilyen meglepő helyzetekben. És Isten az ő szolgáját, akár ugye a názáreti Jézust, akár Illés prófétát itt arra indítja, hogy menj és kérjél tőle, hogy ne szégyeld, ne sajnáld, ne legyél büszke ezen a téren, hanem menj oda és kérjél tőle. És mi az, ami még itt történik ebben a jelenetben, ugye a másik oldalról? Nem csak az, hogy táplálékot kap Illés próféta lepényt Jézus vizet a kútból, hanem hát egyszer s mindennek, ezeknek a másik oldalon álló személyeknek, akár ott a szamáriai asszonynak, akár a cáreftai özvegyasszonynak a méltósága, amit Isten ezen keresztül visszaad, hogy ő most jót tehet, hogy ő csinálhat valami fontosat, hogy valami olyannal járulhat hozzá az Isten ügyéhez, ami tényleg értékes. És ezért, kedves testvéreim, azt hiszem, hogy fontos ez, hogy félre tudjuk tenni a büszkeségünket. Isten nekünk is prófétai hivatást adott ebben a világban, a keresztségünk pillanatában prófétai küldetést kaptunk. Részesültünk Jézus Krisztusnak a prófétaságában. Ki a maga életállapotának, helyzetének megfelelően, de mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hát Isten evangéliumát hirdessük szavainkkal és tetteinkkel. És sokszor ennek része az, hogy felismerjük, hogy nem az én nagyságom, nem az én ügyességem, és rászorulok arra, hogy a környezetem valamilyen módon segítsen, segíthessen, hozzájárulhasson. Akár csak ilyen egészen egyszerű módon is. Mai napon úgy gondolom, hogy lehetünk ebbe az irányba figyelmesek, hogy két dolog, hogyan tudom én a prófétaságot megélni, gyakorolni ebben a vonatkozásban, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és magasztaljátok mennyei atyátokat. Másik pedig az, hogy hát talán ilyen módon is örömet szerezni valakinek, hogy engedem őt jót tenni, hogy megadom neki a lehetőséget arra, hogy ezen keresztül, hogy ő most tesz valami fontosat, nem feltétlenül én akarom bebizonyítani azt, hogy én mindent meg tudok csinálni az ég egyet a világon, hogy én mennyire jó vagyok, hanem meghagyom a lehetőséget a mellettem lévőnek arra, hogy ő is tegyen valami fontosat, valami értékeset. Amen.

0: Imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, hallgass meg, Urunk! Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat, hallgass meg, Urunk! Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt, hallgass meg, Urunk! Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk, hallgass meg, Urunk! Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet, hallgass meg, Urunk!
0: Hogy ne feledkezzél meg elhunyt József, Teréz és József testvéreinkről, akik már elköltöztek ebből a világból, hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékait testünk és lelkünk javára váljanak, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk, minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

A vacsora után íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, meggyógyulj az én lelkem.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, kérünk téged, boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Holló Gábor, a Bazilika káplánja mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Horváth Hanna, a felolvasó Bóta Zoltánné volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Egerbe látogatott Bőte Csaba Ferences szerzetes, aki erdélyi gyermekeket hozott el kirándulásra. Vasárnap a Bazilikában, tegnap este pedig a Servita templomban mutatott be szentmisét. Tennyek Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Úrik diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli majd Osztia Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Június 14-én most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa az aranymisé és Szántó József jászberényi főesperes lesz. Egyhangulag megszavazta az országgyűlés a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését addig, amíg felülvizsgálják a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződéseket. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló tiszás törvényjavaslatot. Eszerint jelentősen csökkentik a képviselők, valamint a frakciók állami támogatását, amivel 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. Korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot terjeszt a kormány az országgyűlés elé a héten, annak érdekében, hogy Magyarország hozzáférhessen a visszatartott uniós forrásokhoz. A bejelentés szerint a tervezetet Görög Márta igazságügyi miniszter nyújtja be. Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát az országgyűlés elnöke és szinte minden politikus. Forstoffer Ágnes Facebook posztjában ugyanakkor arról írt, mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező pénzügyszámvitel szakterületen képzett közgazdászként azt állapította meg, hogy az országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozati szabályozása alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Többlettel zárt májusban az államháztartás központi arrendszere. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójában közölte, májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás, önkormányzatok nélkül számolt, úgynevezett központi arrendszere tehát, szemben az egy évvel korábbi 129,5 milliárd forintos szuficittel. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a miniszterelnök. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőköz kerültek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték a 2010-es 18 milliárdról, tavaly már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel ma gyermekotthonokban, és 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Toroszkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője közölte, minden intézkedést támogatnak, ami javítja a gyerekek helyzetét. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Végül az időjárásról. Fájtyol és gomoly felhők alakulnak ki, az északi középhegységben elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szíriai Szent Efrém remete egyháztanító. Isten mindenkit szentté tud tenni, minket is, ha elfogadjuk a Szentlélek kegyelmeit, és együttműködünk a harmadik isteni személlyel, a Szentlélekkel. Példa erre a mai nap szentje, szíriai Szent Efrém. Szent Efrém 306-ban a mezopotámiai Niszibiszben, délkelet Törökországban született. Ez a helység akkoriban a Római Birodalom erős és fontos határerődítménye volt. Szülei keresztények voltak, de ő az akkori szokás szerint csak 18 éves korában keresztelkedett meg. Vallomásaiban elmondta, hogy heves természetű és ingerlékeny alkat volt. Tetteiből fiatal korában hiányzott a bölcs megfontolás. Két hibáját siratta még későbben is, gyermekkorában ellopta pajkosságból valakinek a tehenét, s ezt a ragadozók széttépték. Sokáig nem tudott bízni az isteni gondviselésben, pedig saját életében mezopotámiai fogsága során győződött meg arról, hogy van egy szem, amely állandóan őrködik mindenek fölött. Remete ruhát vett magára, nekifogott a szentírás tanulmányozásának, s kenyéren, vízen, árpafőzeléken, gyümölcsön élt élete végéig. Csontá bőrré soványodott. Alázatosságból nem szenteltette soha magát pappá, de püspöke megbízásából fiatalon egy iskola élére került, ahol igen áldásos működést fejtett ki. Ő kísérte el Jakab püspököt 325-ben a níciai első egyetemes zsinatra. Szülővárosában három egymást követő püspöknek volt a diákonusa. Amikor a perzsák elfoglalták a várost, Edesszába ment. 10 évig élt egy barlangban, de ott is tanította azokat, akik fölkeresték. Neki tulajdonítják az edesszai hittudományi iskola alapítását. Szent Efrém, jeles keresztény költőnk, sok szép himnusznak a szerzője. Mindezek a tiszta hit megőrzését szolgálták. Számos éneke ma is megtalálható a szír liturgiában. Ez a magyarázata annak, hogy a szírek a Szentlélek hárfájának nevezték. Életében a szíregyház még nem vált le az egyetemes egyház testéről. Később ugyanis a nyugati ország részek, a monofizita, a keleti részek a nesztoriánus egyházba kapcsolódtak. Efrémet mind az ortodox, mind a katolikus egyház magáénak vallja. Halálának napját az edesszai krónikákból ismerjük, amely 540-ből származik. Eszerint 373-ban halt meg Edesszában. Ő az egyetlen szír nemzetiségű szent, akit a katolikus egyház 1920-ban egyháztanítónak hirdetett ki. A Szentlélek hárfájának ünnepén, a Szentmisében ezekkel a szavakkal imádkozunk. Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szent lelkedet, akinek ihletésére Szent Efrém diákonus újongó lélekkel énekelte meg szent titkaidat és életét egészen a te szolgálatodra szentelte. A nap szentjére emlékezve ma, de életünknek többi napján is fohászkodjunk a Szentlélekhez. Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyullasz föl bennünk szeretetet tüzét. Emlékezzünk meg a mai napon egy szent vértanúról, aki szinte gyermekként lett Jézusnak és a tisztaságnak szűzi vértanúja. Neve Szent Pelágia szűz és vértanú. 15 éves korában halt vértanú halált Jézus Krisztusért. Keveset tudunk róla, de aranyszájú Szent János a legnagyobb csodálattal ünnepelte szülővárosának ezt a fiatal és nagy szentjét. Szent Ambrós pedig a szüzekről szóló munkájában örökítette meg az emlékét. Az egyház halála után 100 évvel már templomot építetett a tiszteletére. Előkelő gazdag szülők gyermeke volt Pelágia. A Diokléciánus féle üldözéskor Antiókiában őt is följelentették a pogány hatóság előtt. Akkor jöttek érte a poroszlók, éppen amikor egyedül volt otthon. Azonnal megvallotta hitét, megragadták és elhurcolták. Amikor a kapuhoz értek, arra kérte hóhérait, engedjék meg, hogy szépen felöltözzék, hogy tisztaságát megőrizhesse, és ne becstelenítsék meg a házuk tetejéről, a kertbe vetette magát. Így már esés közben magához vette lelkét az Úr 305 körül. Aranyszájú Szent János ezt így örökítette meg. Az őz, a vadász üldözése elől azonnal a hegy legmagasabb csúcsára menekül. Ott sem a vadász, sem a nyilak nem érik utól. Fönn megáll, s félelem nélkül tekint le üldözőire. Ezt tette Pelágia is, de nem a magas csúcsra, hanem magába, az egek magasságába menekült. Üldözői oda nem követhették. Kérjük Szent Pelágiát, járjon közben Jézusnál a mai, sok veszélynek kitett leányokért, hogy tiszta, erkölcsös életet éljenek.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

ajándékként küldted a békét. Mennyei atyám, a békességet ajándékként becsomagoltad, és apró kisdetként elküldted hozzánk. A békesség fejedelmének nevezted el őt, mivel ezt a békét ajándékként küldted. Nem kell megküzdenünk érte, nem kell izzadva keresnünk, mert Jézusban a miénk lehet. Segíts bennünket, hogy az ő valóságában megtapasztalhassuk jelenlétedet. Tölts be békéddel szívünket, sőt, csorduljon túl rajta. Segíts bennünket, hogy ne csak elnyerjük ezt a békességet, hanem eszközeid lehessünk, hogy továbbíthassuk embertársaink felé. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban programajánlónk következik. A Jazz Inside Band koncertezik a Miskolci Művészetek Háza kávézójában június 12-én. Június 18-án, csütörtökön 17 és 19 órai kezdettel mediterrán ritmusok, spanyol életérzés a Miskolci Szimfonikus Zenekar évadzáró promenád koncertjein. Eső nap június 19 péntek 17 és 19 órától. Így vigad a magyar operett gála lesz július 3-án pénteken 18 és 20 órától, illetve augusztus 21-én pénteken 18 és 20 órától, ugyancsak az Akropolis szabadtéri színpadon Miskolc-Tapolcán. Július 10-én pénteken 20 órától Kálmán Imre, Meskó Zsolt, Teröngyös élet című új magyar operett komédia lesz két felvonásban. Új magyar operett, amely ezúttal az operett király Kálmán Imre különleges sorsát idézi meg, bohókásan, szenvedélyesen, fergeteges humorral. Helyszín az Akropolis szabadtéri színpad. Június 19-én és 20-án lesz a Miskolci Fröccs Fesztivál az Avasi Pince sorokon. Rúzsa Magdi koncertezik a Diósgyőri vár melletti lovagi tornák terén június 20-án. Kutyák címmel Hatházi László önálló estjét tekinthetik meg július 11-én, ugyancsak a Miskolci lovagi tornák terén. Július 17-től 19-ig lesz a 9. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál több helyszínen. A színvaterason és a Városház téren csendülnek fel a legjobb magyar és külföldi előadók és együttesek dallamai. A programok ingyenesek. A Csengei kertben Miskolcon július 19-én Parnograszt és Dánielfi koncert lesz. Szeptember 4-e és 12-e között lesz a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Június 12-én lesz a Mozgás éjszakája, ezen az estén újra Mozgás éjszakája Egerben és további közel 100 helyszínen Magyarországon. Június 12-én második Egri Fáklyás utó fiesta lesz, a futás szerelmesei találkoznak az éjszaka fényeinél. Eger az Országos Mozgás Éjszakája rendezvényhez kapcsolódik a programmal. Kerékpáros felvonulás is lesz a Mozgás Éjszakáján, tekerjünk együtt 15 kilométert Egerben a kora esti kivilágításban a Mozgás Éjszakáján. 19.30-tól kezdődik, a Kemény Ferenc sportcsarnoktól indulnak. Június 12-e és 14-e között orgona koncertek lesznek az Egri Bazilikában. A belépő jegy 2000 forint per fő, a jegyeket a Bazilika látogatóközpontban vásárolhatják meg. Június 13-án és 14-én a régészet napjai lesznek az Egri várban, a Dobó István Vár Múzeum több helyszínen izgalmas interaktív programokkal, előadásokkal várja az érdeklődőket. Június 14-én Made in Hungária kórus előadás lesz, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Magis kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán lép fel. Az Élet Szent című vándorkiállítást Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató kiállítást tekinthető meg az Egri Bazilikában. Szent Janka az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: a gazdasági reklámok településkép illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is. Ez meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, és ismét a 8. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat. Egyhangulag megszavazta tegnap az országgyűlés a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését addig, amíg felülvizsgálják a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződéseket. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló Tiszás törvényjavaslatot. Ez jelentősen csökkenti az állami költségeket, 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot terjeszt a kormány az országgyűlés elé a héten annak érdekében, hogy Magyarország hozzáférhessen a visszatartott uniós forrásokhoz. A bejelentés szerint a tervezetet Görög Márta igazságügyi miniszter nyújtja be. Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát a legtöbb politikus, így az országgyűlés elnöke is. Forsofer Ágnes a Facebook posztjában ugyanakkor arról írt, mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező pénzügyszámvitel szakterületen képzett közgazdászként azt állapította meg, az országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozati szabályozása alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Többlettel zárt májusban az államháztartás központi arrendszere. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójában az áll, májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartások önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere tehát, szemben az egy évvel korábbi 129,5 milliárd forintos szufficittel. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a miniszterelnök, emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerültek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték, a 2010-es 18 milliárdról a tavalyi évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel ma gyermekotthonokban, és 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Torockai László, Mi Hazánk frakció vezetője közölte, minden intézkedést támogatnak, ami javítja a gyerekek helyzetét. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök is részt vesz június 17-én a Patrióták Európáért csoport találkozóján, amit az Európai Tanács június 18-19-i csúcs találkozója előtt rendeznek meg Brüsszelben, írta meg a Euronews. A hírt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megerősítette. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímákra, jelentette be a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből a hónap végéig, de legkésőbb július 15-ig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Új belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az Újdörögdilő téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset ügyében. Bár az ügyészség napokban lezárult vizsgálat alapján büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani, Ruszin Szendi Romulus közölte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők alakulnak ki, az északi középhegységben zápor, zivatar is lehet akár, több helyen megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről,

0: Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. június 9. napja van, kedd, a pontos idő 8 óra 8 perc. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő író-olvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bércesi András, valamint a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Szenekától származik, és így hangzik: az ember többet hisz a szemének, mint a fülének, a tanítás által hosszú az út, példák által rövid és hathatós. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék 3 könyvnyereményünket. Bejátszásunkban pedig a Mosolyműhely Egyesületet mutatjuk be. 9 órától hírek, majd Egymás közt című adásunk következik. Műsorunkban Dobszai Benedek Ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi elöljárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem. Ajánlón következik.
6: Ilyen bántalmazási pandémia van, tehát itt az előző számokból is látszik, hogy azért nagyon, nagyon keresztül hatja a társadalmat a bántalmazásnak a jelenléte. Ugyanakkor van bennünk egy aránykeresés, és nyilván a botrányok is, így azt látjuk, hogy az egyház nagyon sokat vesztett a hitelességén abban, hogy botrányok voltak, és nagyon sokat nyert a hitelességben, hogyha elkezdte kezelni. Most nem ezért kell csinálni elsősorban, de hát ez is egy hatása. Lehet azt is kimondani, hogy ha folyamatosan arról beszélünk, hogy az egyháznak a peremre szorultakkal kell foglalkoznia, hát ma, ha valaki peremre szorult, az egy áldozat. Aki küzd saját magával, küzd a szégyennel, küzd az ellenfogadással, küzd az életével. Egyszerűen az irgalmasság egy cselekedete is az, hogy ma, ha itt található nagyon sok szenvedő ember, akkor itt kell valamit tenni.
5: 9 után Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén beszámolunk arról, hogy a pedagógus képzés, továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, és bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. Ajánlunkban Lukács Krisztinát, az életvédő imakör egyik alapítóját hallják.
7: Hogy valahogy rátalálunk a szentekre akkor, hogyha baj van az életünk nehéz pillanataiban, de valójában azt kellene mondanunk, hogy ők találnak meg minket. A mi élethelyzetünkben egy veszélyeztetett várandóság volt, és egy olyan diagnózis, egy olyan sejtett diagnózis, hogy a harmadik gyermekünk, kislányunk beteg lesz. Tehát valamilyen fogyatékossággal fog születni, és mi visszautasítottuk a további vizsgálatokat, amelyeket felkínáltak nekünk azért, hogy ha úgy döntünk, hogy mégis beteg a gyerek, akkor, és nem szeretnénk, ha megszületne, akkor elvetethetjük. Ezeket visszautasítottuk, és onnantól kezdve azért egy nehéz lelki vívódás következett a maradék 6 hónapban, és ezt látva a lelki vezetőnk ajánlotta, hogy hát van egy olasz szent, akit egy éve avattak szenté, és hogy kérjem az ő közbenjárását. És akkor kérdeztem, hogy ki az? Hát Gianna Beretta Molla.
5: Napról napra című regionális műsorunkban 9 után ellátogatunk az Élhető Közterületek és Aktív Közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonczy Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője, és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Most Madarász Losonczy Bálintot hallják.
8: Az a helyzet, hogy Magyarországon is vannak jó példák. Szegedet hagyományosan a kerékpározás fellegvárának tartjuk. A város hosszú évtizedek óta sokat tesz azért, hogy ez a közlekedési mód minél preferáltabb legyen. Ez a példa az Oskola utcából készült, Tiszapart mellől, ahol jól látható, hogy a parkolósáv megszűnt, helyére kerékpársáv került, sokkal szélesebb lett a járda, könnyebb gyalogolni, könnyebb aktív módot választani, és hát nyilván könnyebb kerékpározni is. De hogyha kicsit közelebb akarunk jönni, már volt egy jó kép Székesfehérvárról, ez szintén ott készült, a főtéren. Itt azt szeretném kiemelni, hogy az egykori parkoló funkció helyén közösségi funkció, illetve gazdasági funkció is létrejött, tehát a kávézó, az rögtön az önkormányzatnak bevétel, a lakosságnak pedig a találkozás szintere. Itt kapcsolódunk vissza ahhoz, hogy hatnak a közterületeink arra, hogy érezzük magunkat egy városban, milyen lehetőségeink vannak, hova tudunk elmenni.
5: 10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora, ezután a Lélekszava hangzik el. Mai műsorunkban Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik, folytatja a szent áldozásról szóló gondolatait.
9: Mi saját elmélkedésünket akár nagy szentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát. Mindig tudatosítsuk magunkban a szent áldozás után, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint az, hogy szent áldozáshoz járulhattunk.
5: 11 órától hírek, majd Cseperedő című műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk a csúfolódásról, a verbális bántalmazásról és cyberbullyingról. Ajánlón következik.
10: Nagyon sokan gyerek válik bántalmazás áldozatává, aki esetleg egy picit eltérően fejlődik, lassabb, tovább tart neki felhúzni a cipőjét. Ha otthon azt hallja, hogy nem hiszem el, hogy még mindig nem készültél el, már mióta várok rád, akkor ő, ha elmegy egy közösségbe, miután neki az első számú tapasztalata az saját magáról, hogy ő teher a másiknak, akkor azt fogja elhinni a többiektől is.
5: 11:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Fésűs Éva a Lények című versét Dér Gabriella mondja majd el. Ezt az órát a napi mája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12:00-tól evangéliumot sugárzunk magyar, német, szlovák és roma nyelveken. Majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban szíriai Szent Efrém és Szent Pelágia életéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldoggávatásáért imádkozunk. A névnaposok köszöntése és a kalendárium zárják ezt az órát. 13 órától hírek, majd a Zenemesterei című műsorunkban Varga Miklós 2020-ban megjelent Ébredés 100 év magány után című albumát hallgathatják meg. Várja önöket a műsorvezető Vasvári Bernadett. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. A pontos idő per másodperc múlva 8 óra 17 perc. Most zenélünk, Elton John énekel, és következik a játék. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
2: 8 óra 22 perc van, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Ha mind a három megfejtés megvan, akkor tárcsázzák telefonszámunkat. Jöjjenek is a kérdések. Melyik színész játszott a Vissza a jövőbe trilógiában, a Doc Hollywoodban és a Szenzációs recepciós című filmekben? John Travolta, Emilio Estevez, Harrison Ford vagy Michael G. Fox? Hány hegycsúcs van 8500 méter tengerszint felett a Földön? 3, 4, 5 vagy 6, illetve melyik településen született Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar koloratúrszoprán opera énekesnő? Kalocsa, Orosháza, Kiskunhalas vagy Szolnok? Számunk, tehát 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Három könyvnyereményünk is van, tehát hárman is nyernek ma tőlünk. Megnyerhetik például a Vigasztalás imakönyvét, a Találkozás imakönyvét, vagy pedig Ross MacDonald, a Wise Charlie család című könyvet is kisorsoljuk a helyesen válaszolók között, tehát érdemes ma is velünk játszani a játékörömén túl is, ha mind a három megfejtés és megvan, akkor tárcsázzák a számunkat, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Most zenélünk, Katona Clary, Vigyél el című száma következik, utána jövünk vissza, meghallgathatják még egyszer majd a kérdéseket is, és bejátszásunk is lesz majd, a Mosoly Műhely Egyesületet mutatjuk majd be, egy márciusi beszélgetést elevenítünk fel, tehát érdemes velünk tartani, érdemes velünk játszani. 8 óra 24 perc van, Katona Clary énekel.

0: 8 óra 27 perc van, játékidőnk, három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést, jöjjenek még egyszer a kérdések. Melyik színész játszott a Vissza a jövőbe trilógiában, a Doug Hollywoodban és a Szenzációs recepciós című filmekben? Egyébként segítségként elárulom, hogy 65 éves a mai napon, jöjjenek a lehetőségek, John Travolta, Emilio Estevez, Harrison Ford vagy Michael G. Fox. Hány hegycsúcs van 8500 méter tengerszint felett a Földön? 3, 4, 5 vagy 6? Illetve a harmadik kérdésünk is egy szülinaposra vonatkozik. Melyik településen született Miklósa Erika? A Magyar Szent István rendel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar koloratúrszoprán opera énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, egyetemi tanár. Isten éltesse egyébként sokáig. A lehetőségek pedig Kalocsa, Orosháza, Kiskunhalas vagy Szolnok. Ha mind a három megfejtést megtalálták, kitalálták vagy tudják, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet, a Találkozás imakönyvét, a Vigasztalás imakönyvét, és Russ McDonald, a White Shirley család című könyvet sorsoljuk ma ki a helyesen válaszolók között, tehát érdemes velünk játszani. Bejátszással folytatjuk most adásunkat, a Mosolyműhely Egyesületet mutatjuk be, közben pedig várjuk hívásukat, tehát a helyes megfejtésekkel. Játszanak velünk, tartsanak velünk itt a Szent István Rádió hullámosszán. Dr. Debreceni Csillát, a Mosolyműhely Egyesület vezetőjét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: A Mosolyműhely mikor jött létre, és mi a fő cél?
1: Hát nem is gondoltad volna, hogy milyen összetettet kérdeztél, mert ténylegesen tavaly ősszel jöttünk létre, de hogy ezt a szükség hozta. A történet lényege az, hogy én a Nevetni Kék alapítványnál voltam egy ilyen egynapos képzésem, mert nekik volt egy felhívásuk, hogy a kórházi babákhoz keresnek önkénteseket. Én akkor hozzájuk jelentkeztem, megcsináltam ezt az egynapos képzést, és akkor feltételeztem, hogy akkor én ezzel a képzéssel, ezzel az ismeretanyaggal majd itt el fog tudni indulni Miskolcon. Írtam is levelet a kórháznak, amire teljesen pozitív választ, meg egy ilyen tök szeretettel fogadtak, de hogy ennek a beszélgetésnek úgy az lett a vége, hogy hát jó, de hát ez sokkal jobb lenne, hogyha ezt valamilyen szervezet formában tudnánk megtenni, és akkor így jött létre az egyesület, és akkor ha már megvan az egyesület, az akkor van értelme, vagy úgy tud jól működni, hogyha tagjai is, meg önkéntesei is vannak, és akkor abban maradtunk a dr. Ormai Cecília intézményvezető asszonya, hogy egy olyan 10 fővel elindul az egyesület, elkezdjük ezt a tevékenységet, mert ebből nagyon gyorsan 30 valamennyi lett, 32-3 fővel alakultunk, és akkor, tehát hogy ez a története, nem úgy indultunk, hogy hú, hozzunk létre egy egyesületet, és majd mi ezt a tevékenységet fogjuk végezni, hanem ezt így a szükség hozta, hogy legyen egy egyesület, meg egy önkéntes csapatunk, és a tevékenységünk, vagy az egyesület tevékenysége az, hogy a kórházban élő csecsemőket látogatjuk, őket szeretgetjük, babusgatjuk, felvesszük őket, tehát megadjuk nekik azt az emberi kapcsolatot, ami elengedhetetlen a fejlődésükhöz. Az ember gyerek nélkül nem igazán tud megfelelően fejlődni.
0: Minden gyermeket ott a kórházban, aki csak ott van?
1: Nem, a szülő nélkül ott tartózkodó gyerekeket. Tehát aki ott van mondjuk egy mandulaműtét miatt anyukával, őt úgy nagyon nem bolygatjuk, meg hát ők jellemzően nem is csecsemők, hanem azokat a csecsemőket tudjuk látogatni, akikkel nincsen szülő. És biztos vagyok benne, hogy vannak nagyon gyerekek is, akikkel nincsen szülő a kórházban, de azért egyelőre véges a kapacitásunk, úgyhogy így a csecsemők élveznek prioritást.
0: Hány gyermek van most jelenleg a kórházban körülbelül?
1: Ez teljesen változó, tehát hogy így kedről szerdára is tud változni ez a szám, ezt a gyermekvédelmi rendszer tartja nyilván. Mi úgy szoktuk csinálni, hogy beosztjuk, hogy hány ember megy egy adott osztályra mondjuk szerdán, és akkor aki ott van szerdán azon az osztályon, azzal, ami találkozunk, azt felvesszük, kicsit megszeretgetjük, énekelünk, nekik ringatjuk, úgyhogy ez inkább így működik.
0: Említetted, hogy sokan mellétek álltak, vagy melléd álltak, amikor a kezdeményezést elindítottad. Ez azt is jelenti, hogy sokan látták azt, hogy ez mennyire jó cél, és mennyire hasznos időtöltés nekik is.
1: Ez abszolút így van. Egyrészt volt ez az őszi indulás, akkor ez így nagyon zárt körben volt, mert párhuzamosan alakult az egyesület. Tehát nem tudtuk azt mondani, hogy te ide csatlakozol, és akkor ebből biztos, hogy lesz valami. Az tényleg így kb. Szájhagyomány útján egymást felhívva, hogy hú, szeretnénk egy ilyet, és akkor gyere. És akkor ez is egy egész komoly metódus mentén ment, mert a Nevetni Kék alapítvány mentorál minket. A Kőműves Glóriával vagyok kapcsolatban, és gyakorlatilag az ő módszerüket visszük végig, ami azt jelenti, hogy elég szigorú, vagy eléggé, tehát nem a szigorúság a lényege, hanem azt, hogy legyen egy formája a felvételnek. Van egy egynapos képzésünk, amiben egészségügyi oktatás van, egyáltalán egy pszichológiai oktatás, egy általános tájékoztató, hogy miért fontos ez a tevékenység, hogy a gyerekek hospitalizációját lassítsuk. Tehát, hogy erről van egy ilyen szemléletformáló nap. Másrészt van pszichológiai szűrés, pszichológussal, tesztkitöltéssel, és velem is találkozik mindenki, és ezen kívül ahhoz, hogy a kórházba mi bemehessünk, szükség van különböző vizsgálatokra ahhoz, hogy semmilyen fertőzést ne vigyünk be. Ugyanazzal a foglalkozás egészségügyi orvossal találkozunk mi is, mint az egészségügyi dolgozók, és eleve, tehát ott a már megcsinált vizsgálatokat, a leleteit átnézi, és akkor ez alapján tudja bárki megkezdeni a tevékenységét. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy hát nagyon sarkítottan fogalmazok, ezt majd a gondolat kivágod, de ez nem az állatsimogató. Tehát, hogy itt a gyermekeknek megvannak azok a jogai, amiket maximálisan tiszteletben kell tartani. Az utcáról azért nem lehet beugrani. Tehát azért igyekszünk végigmenni ezen a... Meg hát végigmegy mindenki ezen az úton, nem is csak a vizsgálatokon, hanem a találkozáson, a pszichológusi vizsgálaton, az oktatáson, és akkor így lehet bejutni a babákhoz, meg a kórházba, ami hát macerásnak tűnik ahhoz képest, hogy ő csak szeretne bejönni babázni egy kicsit, tehát hogyha ahhoz képest, ha innen indulunk, de ez azért ennél sokkal komolyabb. És akkor, ahogy kérdezted, hogy mennyire érezzük a támogatást, elindultunk januárban a kórházban, a babáknál, és most tudtunk bővíteni. Mint ahogy mondtam, hogy az elején úgy indultunk, hogy egy szűk létszámmal, hogy tanuljuk meg mi is, meg a kórház is, hogy miről szól ez a dolog. Most már tudunk bővíteni, és a múlt héten tettem ki egy felhívást a Facebook oldalunkra, hogy szeretettel várunk önkénteseket. Hát ehhez képest szerintem 24 óra után ki kellett írnom, hogy köszönjük szépen.
0: Megtelt,
1: de maximálisan több száz levelet, megkeresést kaptam. És akkor, mint ahogy mondtam, Glória a mi mentorunk. És
0: akkor ők melyik városban
1: ők
0: vannak?
1: Pécsen. Ők Pécsen. És ők 17-8 éve csinálják ezt a tevékenységet, tehát, hogy óriási tisztelet az övéké, mert hatalmas dolog. Szóval a lényeg, hogy vele beszéltük, és mondta, hogy hát kíváncsi lesz arra, hogy azért mennyi pesti fogja vállalni, hogy ingázik ezért, hogy jöhessen hozzánk, meg milyen sok embert szólít ez meg úgy, hogy valójában nincs rá lehetősége, mert mi azt kértük, hogy aki ezt vállalja, az tartósan köteleződjön. Tehát legalább egy évben gondolkodjon, mert a babák számára fontos a rendszeresség, és egy heti 2 órát kérünk. Ez az önkéntességnek a kerete. Szóval, és akkor most én már átrágtam magam ezen a levéltömegen, és egyetlen pestivel találkoztam. Mindenki miskolci, Miskolc környéki, tehát valóban olyan emberek jelentkeztek, akik fizikailag tudnak jönni a kórházba, és szerintem ez óriási dolog, hogy azért a mi régiónkban is meg lehet találni azokat az embereket, akik szeretnének segíteni, és tudnak is, tehát szerintem ez óriási dolog, hogy tudnak időt áldozni, tudják támogatni a szervezetünket.
0: Említetted ezt a pszichológiai szűrést, gondolom azért fontos, hogy nem lehet bárkit oda engedni a gyerekek közelébe.
1: Abszolút erről van szó. Ezt pszichológus kolléga végzi ezt a vizsgálatot, és tényleg az a lényege, hogy mi felelősek vagyunk azokért az emberekért, azokért az önkéntesekért, akiket beengedünk a kórházba, odaengedünk a babákhoz, és mi szeretnénk is ennek megfelelni, ennek az elvárásnak, hiszen tényleg ez így jó, hogyha tényleg a lehető legjobbat adjuk a babáknak, ami tőlünk telik.

0: Szulák Andrea, köszönöm című számát hallottuk, 8 óra 41 perc van, játékidő itt a Szent István Rádió hullámhosszán, három kérdésünk van, amit meg kell válaszolni ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és nyerjenek egy szép könyvet. Jöjjenek még egyszer utoljára a kérdések azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be és szeretnének még velünk játszani, van 10 percük körülbelül. Tehát melyik színész játszott a Vissza a jövőbe trilógiában, a Doc Hollywoodban és a Szenzációs recepciós című filmekben? John Travolta, Emilio Estevez, Harrison Ford vagy Michael G. Fox? Hány hegycsúcs van 8500 méter tengerszint felett a Földön? 3, 4, 5 vagy 6? Illetve melyik településen született a ma születésnapját ünneplő Miklósa Erika, a Magyar Szent István rendel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar koloratúrszoprán opera énekesnő. Kalocsa, Orosháza, Kiskunhalas vagy Szolnok. Tehát 36-os körzet, 510-610, ez a telefonszámunk, erre várjuk a helyes megfejtéseket, a nyeremények pedig a Vigasztalás ima könyve, Imádságaim a Biblia nyomán, ez az alcím, a Találkozás ima könyve, ezt is megnyerhetik tőlünk, illetve Ross MacDonald, a White Charlie család című könyvét is kisorsoljuk a helyesen válaszolók között. Most folytatjuk bejátszásunkat. Tartsanak velünk, játszanak velünk! Dr. Debreceni Csillával, a Mosoly Műhely Egyesület vezetőjével beszélgetünk. Mennyi ideig babáztok egy-egy alkalommal?
1: Alkalmanként 2 órát kapunk. Tehát úgy van meghatározva, egy együttműködési szerződést kötöttünk a kórházzal, és minden nap, tehát a 7-7 napján jövünk, reggel 9-től 11-ig kaptunk idősávot, tehát egy délelőtti is van, és délután 4-től 6-ig. Egyelőre azért így, hogy korlátozott a létszám, nem tudunk minden napot lenni minden osztályon, de törekszünk arra, hogy ezt megvalósítsuk, mert ez azért ez, azt gondolom, hogy sokat számítana. Jellemzően délután szoktunk most lenni, de vannak olyan önkénteseink, akiknek csak a délelőtt jó, és akkor ők szoktak lenni egyszer-egyszer délelőtt is.
0: Hogy fogad titeket a kórház személyzete? A gyekről beszélünk,
1: így
0: ugye?
1: Így igaz, így igaz. Nagyon-nagyon pozitív volt az első benyomás, tehát, hogy így számomra is, meg az önkéntesek számára is, tehát, és az első pillanattól, tehát a főigazgatói megkereséstől, vagy a gyekigazgatóinak a megkeresésétől, és az együttműködéstől a nővérekig, vagy az ápolókig fantasztikus csapat van, de magunkban is azt tudatosítjuk meg, meg a kórházi dolgozókban is, ha találkozunk, vagy amikor beszélgetünk, hogy mindegyikünk tanulja ezt, hogy hogy kell jól csinálni, hogy próbáljon mindenki kedvesen és elfogadóan, de hogy még vannak hibák már, mint hogy részünkről, és nem vagyunk tökéletesek, meg becsúszhatnak bakik is nyilván, de ilyen a beosztás, vagy a nem is tudom milyen példát mondjak, hogy érthető legyen, hogy ez egy tanuló időszak, tehát hogy ezt így kezeljük.
0: Milyen a jó önkéntes szerinted ebben a szolgálatban? Tehát milyen emberekre vágysz körülötted, magad körül?
1: És ez így jó az a kérdés, hogy magunk körül, mert mi ezt a 2 órát együtt töltjük, gyakorlatilag az önkéntesekkel, és ez nekünk is ad. Tehát, hogy amikor egy babát simogatsz, az is ad neked is, hiszen te is kapod azt az érintést, és együtt vagyunk azért a csapattal. Fontos az, hogy ténylegesen legyen szabad ideje. Tehát ne úgy érkezzen, hogy közben az motoszkál a fejében, hogy mit hagyok otthon, vagy kivár rám, hanem tehát álljon rendelkezésre ez az idő. Másrészt, mert most is olyan szuper a csapat, hogy a gyógytornásztól, gyógypedagóguson keresztül, de egyáltalán tehát nincs ilyen előírás, hogy bármilyen képzettség kellene ehhez, hanem valahogy de az isteni gondviselés is velünk van, mert olyan jó emberek, tehát a szó legszorosabb értelmében jó emberek gyűltek össze, hogy így mindig megdöbbenünk, hogy mennyire fantasztikus. Már most is a csapat, de a mostani jelentkező gárda is, hát ámulatba ejt, akkor amikor én ezt végigolvastam, és akkor gyorsan írtam a többieknek is, meg a kórháznak is jeleztem, hogy hát el fogtok ámulni, hogy milyen emberek jelentkeztek hozzánk, mert tényleg ilyen ámulatba ejtő.
0: Inkább férfiak, vagy inkább nők jelentkeztek? Mi a tapasztalat?
1: Hát inkább lányok, meg nők. Két nagy korosztály van, ez az idősebb, felnőtt gyerekekkel, vagy nincs gyermeke, meg az a másik véglet, a fiatalabb, mondjuk egyetemista, vagy most dolgozni kezd, és akkor azért van szabad ideje. De egyébként vannak férfiak is néhányan, de azért jóval, sokkal-sokkal, arányaiban sokkal több a nő.
0: Előny szerinted ebben a szolgálatban, hogyha van egy saját gyerek, legalább egy saját gyerek?
1: Nem feltétlenül. Nem, egyáltalán nem gondolom, mert amikor van ez az egynapos oktatás, ott tényleg a hogy veszed fel a babát, onnantól kezdve kapunk egy oktatást, odáig, hogy volt egy ilyen nagyon gyors újraélesztési tanfolyam is, tehát tényleg egy ilyen komplex felkészítés, és nincsenek szakfeladataink. Tehát mi azért megyünk a kórházba, hogy testi kontaktust, figyelmet adjunk ezeknek a gyerekeknek. A szakfeladatokat az ápolók végzik. Tehát nem kell semmilyen olyan tudás, ami ne lenne meg bárkiben gyakorlatilag, aki ehhez kedvet érez. Az, hogy ha valakinek gyereke van, az sokszor ad egy biztonságot, hogy hát persze, hogy fel tudom venni ezt a gyereket, miért ne tudnám. Akinek nincs gyereke, az lehet, hogy az első 5 percben bizonytalanabb, de már a 6. semmi probléma nincs.
0: Akár gyakorolni is.
1: Abszolút.
0: Mi a tapasztalat, miért csinálják ezt az emberek, és te miért csinálod?
1: A tapasztalat, a miért csinálják ezt az önkéntesek, az ott tök vegyes. Tehát, hogy a szabadidő hasznos és értelmes eltöltésétől a segíteni vágyás, az természetesen mindenkinél ott van, hiszen akkor, hogyha csak a tehát más is választhatott volna. Tehát, hogy innentől a közösségben levés, de szeretem, sokan mindenki szereti itt a gyerekeket, meg a kisbabákat. Érdekes, hogy volt olyan, sőt, már szerintem több önkéntesünk is, aki így mondta, hogy ahogy beszélgettünk, hogy amúgy ők kifejezetten szeretnek ide járni a kórházba, tehát magát az egészségügyi rendszer is annyira más, mint ahol egyébként dolgozik, hogy egyébként is felüdülés az, hogy ápolónőkkel beszélget, itt a babázás, és egyébként is tényleg fantasztikus a csapatunk, tehát, hogy már ez is más, de azért a fő motiváció az mindenkinek az, hogy segíteni szeretne. Ez egy, azt gondolom, hogy egy olyan nélkülözhetetlen igénye ezeknek a gyerekeknek, sőt minden gyermeknek, hogy ez nem egy luxus igény, hanem alapszükséglet, és tényleg szeretnénk ezt megadni nekik.
0: Hogyan működik ez a gyekben, tehát hogy tudjátok meg, hogy melyik gyermek az, aki mondjuk árva, vagy nincsenek a szülei a közelben? Tehát van erről egy listátok, hogy melyik gyerekeket látogatjátok?
1: Nem, nincsen hatósági jogkörünk, meg nem tartunk nyilván semmi ilyesmit, megkérdezzük az ápolókat. Tehát megérkezünk, akkor mondjuk 4 óra előtt, és akkor megkérdezzük, hogy melyik gyerekeket lehet felvenni, egyáltalán van-e valami egészségügyi akadálya annak, hogy felvegyük az adott gyereket, és akkor ők is ismerik a kenguru módszert, ami arról szól, hogy magunkra tesszük a babákat, mondjuk akkor is, hogyha alszik, tehát fantasztikusan jókat lehet aludni valakinek a mellkasán, és tehát ugye így szerzünk tudomást arról, hogy kik, tehát és pont ezért nincsenek számadataink sem, és egyáltalán nem tartunk nyilván semmi ilyesmit. Itt ugye egyrészt tényleg a gyermekek jogainak védelme érdekében, másrészt valójában nincs rá szükség, hanem tényleg ott azonnal a helyszínen meg tudjuk kérdezni, megkapjuk a választ, és hát általában a legegyszerűbb megoldás a legjobb.
0: Egy turnusban hányan mentek most egyelőre?
1: Változó olyan 4-en. 4-en egyszerre egy osztályra, és akkor ezt így tudjuk menedzselni.
0: Akkor minden gyerekre jut azért bőven idő.
1: Igen, így ebben a 2 órában igyekszünk egyrészt mindenkihez odaérni, másrészt, hogy mindenkire megfelelő idő jusson. Sokszor az van, hogy elalszik egy-egy baba, akkor őt lerakjuk, és akkor felveszük a másikat.
0: Érzelmi kötődések kialakulnak? Tehát, hogy babákról beszélünk, és egy kórházról, ahol mondjuk azt, hogy jönnek-mennek a gyermekek is. De azért gondolom, vannak olyan érzelmi kötődések, amik akaratlanul is kialakulnak, akár egy hét alatt, vagy egy pár perc alatt
1: pár is. Persze. Igen, egy perc. És ez szerintem ahhoz, hogy jól működjön, vagy hát emberek vagyunk, ez vele jár. Viszont annyi az érdekessége a dolognak, hogy sokszor tényleg úgy megyünk vissza, hogy hát akkor az Annácskához megyek, és hogy mennyire fantasztikus az Annácska, és amúgy tényleg fantasztikus az Annácska, és nagyon édesek, már mosolyognak, és sokszor megismernek, viszont nincs olyan, azt gondolom, semmelyik önkéntesben, hogy de jó, hogy itt az Annácska, hanem annak szurkolunk, hogy Azért remélem, hogy a jövő héten nem lesz itt az Annácska. És hogyha valamelyik gyerek elkerül, mert ahogy mondtad, jönnek, mennek ezek a babák, annak maximálisan örülünk.
0: Pécs és Miskolc, ezek szerint már működik ez a dolog. Más városokban is van hasonló kezdeményezés, tudsz erről?
1: A pécsiek, tehát a Nevetnikék Alapítvány tart képzést kifejezetten olyan lendő egyesületi vagy alapítványi vezetőknek, akik szeretnének alapítani, és akik felveszik a kapcsolatot a kórházakkal. Azt nem tudom, hogy rajtunk kívül már indult-e el más kórházakban is ilyen babalátogató program, de hogy erre folyamatos igény meg felkészítés van, arról tudomásom van, tehát hogy ez működik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt lehet is rajtunk kívül, csak attól, hogy én nem tudom, másrészt pedig a közeljövőben én azt gondolom, hogy sok helyen fog indulni.
0: Az elmúlt percekben dr. Debreceni Csillával, a Mosolyműhely Egyesület alapítójával, vezetőjével beszélgettünk. 8 óra 52 perc van, most zenélünk, méghozzá Dés László Geszti Péter Akarsz-e című melódiája, dallama következik Geszti Péter előadásában, közben sorsolunk, és utána jövünk vissza az egyik nyertessel. Tartsanak velünk itt a Szent István Rádió hullámosszán.

0: Geszti Péter és Váci Esztel énekelt az elmúlt percekben. Az egyik nyereményünk Ross MacDonald, a Wycherly család című könyve. Most megtudjuk, hogy ki ajánlotta fel.
1: A könyv felajánlója a Génius könyváruház, ahol minden sikerkönyv, tankönyv és nyelvkönyv egy helyen megvásárolható. Génius könyváruház Miskolcon, a Széchenyi utca 107-es szám alatt. Telefon plusz 3646 412 878. Webáruházak www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Génius könyváruház. Minden könyvben Génius.
0: Nyolc óra 57 perc van pontosan, és köszöntöm hallgatónkat a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Molnár András vagyok.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Molnár János vagyok.
0: Köszöntöm szeretettel, mondjuk el a megfejtéseket. A Vissza a jövőbe trilógiában melyik színész játssza a főszerepet?
2: Michael G. Fox.
0: Így van. Hány hegycsúcs van 8500 méter tengerszint felett földünkön?
2: 4.
0: Így van. És Miklósa Erika hol született?
2: Ő pedig Kiskunhalason.
0: Kiskunhalason. János, gratulálok szeretettel, és melyik könyvet postázzuk szerencsre? Melyik könyvet szeretné megnyerni ma tőlünk?
2: Az elsőt, a család története.
0: A Wycherly család. Ugye? Igen. Rendben, igen. Ezt postázzuk, forgassa egészséggel.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én köszönöm, hogy velünk játszott. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: A másik két nyertesünk pedig Hajdú László Geszterédből, ő a Találkozás imakönyvét nyerte meg, a harmadik pedig Kós János Ostorostról, ő a Vigasztalás imakönyvével lett gazdagabb. Gratulálok nekik, és forgassák egészséggel a könyvet. 8 óra 58 perc van, ezzel játékidőnk végéhez értünk. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket. Játszanak velünk máskor is játékidőben. Munkatársaimnak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Turi Saroltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Tompos Péter technikusnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírek készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A kormányfő felmentette tisztségéből Gál-Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a Magyar Közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, teszi hozzá a Telexportál. A szuverenitás

0: szóló törvényjavaslatot is. Ez meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a 8. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat. Már több mint 2 milliárd 300 millió forintba került a COVID idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezette tárca mintegy 300 milliárd forintért, a gépek jelentős részét sosem használták. Helyes döntés volt, és a magyar emberek biztonságát szolgálta a járvány idején a lélegeztetőgépek beszerzése, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az intézkedés támadása helyett inkább elismerés illeti a beszerzést intéző döntéshozókat és szakembereket, tette hozzá Havasi Bertalan. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazás ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerültek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték a 2010-es 18 milliárdról, tavalyra már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel ma gyermekotthonokban, és 8-szor annyian vannak börtönben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője közölte, minden intézkedést támogatnak, ami javítja a gyerekek helyzetét. Orbán Viktor is részt vesz június 17-én a Patrióták Európáért csoport találkozóján, amit az Európai Tanács június 18-19-i csúcs találkozója előtt rendeznek meg Brüsszelben, írta meg a Euronews. A hírt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megerősítette. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló tiszás törvényjavaslatot, eszerint 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. Egyhangulag megszavazta az országgyűlés a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését addig, amíg felülvizsgálják a devizahiteles törvények hatály alá tartozó fogyasztói szerződéseket. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adós azt kéri, akkor folytatni kell a felfüggesztett pert. Többlettel zárt májusban az államháztartás központi arrendszere. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójában közölte, májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt tehát az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere, szemben az egy évvel korábbi 129,5 milliárd forintos szuficittel. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímákra, jelentette be a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből a hónap végéig, de legkésőbb július 15-ig meg kell javítani, vagy ki kell cserélni a hibás klímaberendezéseket. Új belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az Újdörögdi lőtéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset ügyében. Bár az ügyészség napokban lezárult vizsgálat alapján büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani, Ruszinszendi Romulus közölte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők képződnek, az északi középhegységben elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.

0: Reklámot hallottak.
1: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Az egyik legégetőbb kérdésünk, amelyre nincsenek egyszerű válaszok, nem csak társadalmi felelősségünk, hanem emberségünk egyik legfontosabb próbája napjainkban, a gyermekvédelem. Hogyan válhat a figyelem és a gondoskodás valódi védőhálóvá a gyermekek számára? Hogyan tekint erre a témára egy ferences szerzetes? Kiderül a következő közel egy órában, amikor is a biztonságról, a bizalom helyreállításáról és a közösség erejéről beszélgetünk. Maradjanak velünk! Az ENSZ jelentése szerint a világon 1 milliárd gyermek áldozata valamilyen erőszaknak, ez lehet lelki, fizikai erőszak, szexuális visszaélés, akár fegyveres konfliktusok. Magyarországon az állami gyermekvédelem 1901-ben jelent meg a jogrendszerben. Ekkor a fő cél elsősorban az elhagyott gyermekek állami védelme, illetve a fogyatékos és krónikusan beteg gyermekek intézményi ellátásának biztosítása volt. Gyermekvédelemről fogunk a mai műsorunkban beszélgetni, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál Dobszai Benedek ferences szerzetest, a Magyar Ferences Rendtartomány korábbi elöljáróját, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké amen, köszöntöm a hallgatókat!
2: Bence testvér, mi köze van az egyháznak a gyermekvédelemhez?
3: Nagyon sokrétű módon van köze, hiszen egyrésztről maga is a gyermekvédelmi törvény szerint az jelzőrendszer része, taxatíve benne van a gyermekvédelmi törvényben nevesítve az egyház is, mint a jelzőrendszer része. Nyilván ez több rétű dolog. Az egyik az, hogy a gyerekek megfordulnak az egyházi körökben úgy, mint hittanosok, iskolában járó gyerekek, más módon családokhoz tartozó gyerekek. Tehát van az a része, ahol egyszerűen egyházi személyekkel találkoznak gyerekek, és ez is a gyermekvédelemnek a része. De mint a jelzőrendszer részei, nagyon sokszor az is a feladatunk, hogy a saját intézményeinkben, saját köreinkben látott helyzeteket, ha kell, akkor jelezzük a megfelelő módon. Tehát például, hogyha egy gyermeket családjában bántalmaznak, és őt egy egyházi intézményben tárják fel, hogy ilyen hatás éri, akkor ugyanúgy jelzési kötelezettségünk van. És hát aztán nyilván itt van az igazságosságnak a kérdése, ami egyáltalán nem elvethető, vagy a szenvedőknek, vagy peremre szorult helyzetben lévő embereknek a kérdése, akik felé az egyháznak mindig kell, hogy legyen valamiféle segítségnyújtása. Tehát önmagában, mint állampolgárok és mint hívők is kell, hogy észrevegyük azt, hogyha egy gyerek szenved, és ezzel nekünk dolgunk van.
2: Szerintem a mai műsorban egy kicsit meredek kérdésekről is fogunk beszélni, és kezdem rögtön azzal, hogy nagyon sokáig a családon belüli erőszak által érintett nők és gyerekek teljesen magukra voltak hagyva. Hogy áll ez? Mennyire látod azt, hogy ma a társadalomban hogyan támogatják ezeket a nőket és gyermekeket, és az egyház ilyen helyzetben egyáltalán észreveszi-e, és hogyan tud segíteni?
3: Tudjuk, hogy minden ilyen bántalmazásnak az a problematika, hogy hihetetlen nagyon latencia. Hát azt szokták mondani, hogy kb. 25 feltáratlan eset jut egy feltárt esetre. Ez ilyen ökölszabályszerű számítás, nyilván a latencia azért nehéz számolni, de ebből is látszik, hogy nagy a baj. Nem csak egyházon belül, egyházon kívül, sok területén a társadalomnak nagy a probléma. Azt gondolom, hogy az a helyzet, amiben benne vagyunk, hogy azért egyre többet beszélünk erről, egyre több próbálkozás van, hogy ezzel legyen valami szinten egyházon kívül, egyházon belül, ez csak segíthet. Tehát mindenképp ez dolgunk. Nem gondolom azt, hogy egy ideális helyzetben lennénk, és az egyházban mindent észrevennénk. Már csak azért sem veszünk mindent észre, mert azt látjuk, hogy ha mélyebben belemegyünk akár az elkövetőknek a pszichológiai dinamikájába, akár az áldozatoknak a helyzetébe, itt önmagában olyan képességek vannak arra, hogy rejtve maradjanak helyzetek, hogy hazudik, aki azt mondja, hogy ő bármennyire jó rendszert épített, mindent felfedez. A kérdés inkább az, hogy egyrészt érzékenyebbeké válunk erre, egyre jobban kifinomultabbak vagyunk-e, van-e látásunk, van-e tudásunk, hogy mit kell látni, és még egy, hogyha valamit látunk, akkor merünk-e lépni. Hiszen az, hogy látunk valamit és lépünk, ez még nem biztos, hogy összecsatlakozik egymáshoz, vagy összetartozik, hiszen sokan azért félre is néznek egy olyan helyzetben, ahol sejtik úgy azért zsigeregében, hogy itt nincsen minden rendben.
2: Van erre vonatkozóan egységes egyházi álláspont?
3: Én azt gondolom, hogy nincs olyan hívő ember, vagy akár egyházi személy, akinek, hogyha azt mondják, hogy egy gyereket bántanak, akkor egy félre lehet-e nézni, akkor azt mondja, hogy ó, persze. Ezt azt gondolom, hogy a szavak szintjén senki sem fogja ezt mondani. Egy következő kérdés, hogy valójában mi történik, és biztos, hogy nagyon nehéz egységesen bármit mondani, mert itt egyéni képességek, bátorság, kompetencia kérdések fölmerülnek. Tehát az, hogy sokban ez úgy merülhet föl, hogy jó, hát én látok valamit, de az én dolgom-e, vagy látok valamit, de elindulok, nem lesz még rosszabb a helyzet. Tehát csomó olyan félelem, dilemma följön ebben a kérdésben, ami ha akarjuk, ha nem hat ránk. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki összeesik előttünk az utcán, tudjuk, hogy segíteni kell, de egy csomó vészjelzés is bekapcsol bennünk, hogy hogy kell jól, értek-e hozzá, én dolgom-e, stb. Ezek mind-mind megjelennek. Pont erről van szó, hogy ezért is kell erről a területről nagyon sokat beszélni, hogy ezeken a félelmeken, gátakon tovább lépjünk, és merjünk valamit csinálni. Szoktuk mondani, meg szoktuk azt a képet használni, hogy mikor dőlnek a dominók, akkor van egy olyan kéz, amit beteszünk a dominók közé, hogy ezt megállítsuk. Nekünk ez a dolgunk. És akkor nyilván itt egyházon belül még egy terület van, hogy keressük a jó arányérzéket, nem csak egyházon belül egyébként. Tehát, hogy amit látok, az olyan súlyú-e, hogy az tényleg baj, vagy ez a hát régen is elcsattant egy pofon, mégis mindenki fölnő. Ez a fajta aránykeresés is ott van mindig ezekben a helyzetekben.
2: Na, erre majd még visszatérünk. Az jutott eszembe menet közben, hogy rengeteg egyházi fenntartású és szerzetesi fenntartású intézményünk van, és ha már a gyermekvédelemről beszélgetünk, számomra a gyermekvédelem valahol nyilván a családban kezdődik minden, de hogy a családban a neveléssel, ha pedig oktatási intézményekről van szó, akkor valahol ott is meg kell, hogy jelenjen. De ott milyen szinten jelenik meg? Nem csak a jelzésre gondolok, hanem a nevelésbe ezt valahogyan bele lehet tenni.
3: Ezt szoktam mondani, hogy nagyon nagy problémának tartom, hogy mind a mai napig kerülnek ki új pedagógusok az egyetemről, főiskoláról, hogy nincsen gyermekvédelmi képzésük. Vannak most már olyan felsőoktatási intézmények, ahol ez megjelenik, de nem mindenhol. És nyilván elindultunk egy olyan korszakból, amikor egy tanár, amellett, hogy nyilván mindig pedagógusnak kellett lennie, de azért azt gondolom, hogy évtizedekkel ezelőtt sokkal inkább érezte magát tanítónak, mint gyermekvédelmi kihívásokkal találkozó embernek. Ma pedig bármelyik intézménybe bemegyünk, akár állami, akár egyházi intézménybe, azt látjuk, hogy arról számolnak be a kollégák, hogy azt látják, hogy egyre több az ügy, őnekik viszont nincs ilyen képzettségük. Ezért aztán azt látjuk, hogy vannak fenntartók, akik erre elkezdtek odafigyelni, több egyházmegyében is látunk erre jó gyakorlatokat, próbálkozásokat, vagy akár intézményi szinten jó gyakorlatokat. Pontosan azt, hogy készítsék fel a tanárokat arra, hogy nekik itt mit kell észrevenni, ha észrevesznek valamit, mit kell csinálni. És ugye ebben a történetben még az se könnyű, hogy ott van az iskola, de hogy itt is a kérdésben is felmerült, hogy ott van a család. Látjuk azt, hogy bármennyire jó egy pedagógus, ő neki akkor van leginkább lehetősége valamit alakítani, hogyha meg tudja nyerni a családot arra, hogy együttműködjenek a gyerek érdekében. Most pont egy olyan családban, ahol esetleg például a családban történik egy abúzus, amit eleve próbál mindenki takarni, tudatosan vagy tudatalatt, akkor ez nagyon nehéz lett megteremteni ezt a kapcsolatot. Most erre is fel kell készíteni a kollégákat, hogy hogyan tudunk egy olyan partnerséget létrehozni a szülőkkel, ami egy kicsit nyitogatja ezeket a helyzeteket, és valahogy a megoldás fele visz mindannyiunkat. Kérdés, hogy mind a két szülő így van-e vele. Hogy az egyik szülőfél nem ugyanúgy szenved egy olyan helyzetben, amiből teljesen meg van kötözve, mert ő maga is esetleg bántalmazott. És pontosan, amikor elindulunk, akkor az kell, hogy a bántalmazott felet segítsük abban, hogy ő megértse azt, hogy amit esetleg mi elindítunk a gyerekével kapcsolatban, az neki is segítség lesz. Nyilván nagyon nehéz mindig egy külső szereplőnek belépni egy családi dinamikába. Nem is kell egy pedagógusnak ezt megtenni, nem az ő dolga. De azt, hogy például ilyen helyzeteket föltárjunk, ahol lehet, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy mind a két szülőt megnyerjük, mert ez lehetetlen. Egyszerűen, mondjuk, hogyha van egy bántalmazó fél, az nem is biztos, hogy belátja, hogy ő mit csinál pontosan. Tehát hiába nem tudjuk megnyerni, de hogy egyébként mégiscsak egy változást el tudunk indítani.
2: Nyilván a bántalmazó felet nem lehet megnyerni, a bántalmazott pedig tapasztalatból is mondom, hogy nagyon sokszor szégyenli, és sokszor évtizedek kellenek ahhoz, hogy fel tudja vállalni, és segítséget tudjon kérni.
3: Végtelenül fontos dolog az, ami itt előjött, ez a traumatizáltságnak a pszichológiája, ami azért egy nagyon lényeges dolog, mert én azt gondolom, hogy amikor nem lépünk bele egy bántalmazási helyzetbe, mi, akik külsősök vagyunk, akkor sokszor igazából azért van ez, mert nem értjük, hogy ott mi történik. És én azt vallom, hogy akár az egyházon belüli bántalmazások és azok eltussolása kérdésében is a legtöbbet az segíteni, hogyha a felelősök megértenének minél többet abból a háttérpszichológiából, ami a bántalmazás közben történik, akár magából a traumatizáltságból, abból, hogy egy áldozat miért szégyeli, ami vele történik, miért önhibáztató. Ezeket a folyamatokat kell megérteni ahhoz, hogy valami bennünk sokszor átbillenjen, és mellé tudjunk állni annak, aki önmaga képtelen magáért kiállni.
2: Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a képzésekre, jól értelek?
3: Abszolút, abszolút így van. Prevenciónak az egyik legfontosabb része, hogy képezzünk, meg egyébként némileg az intervenciónak is, tehát az ügykezelésnek is, ahol ugye például elmondjuk azt, hogy hol vannak rizikófaktorok egy személyiségben, akár az abban, hogy ő bántalmazóvá válik, akár az, hogy ő áldozattá válik könnyebben, hogy milyen jelekre érdemes odafigyelni. Azért vannak azok a helyzetek, amelyek nem durva bántalmazással kezdődnek, például a kortárs bántalmazások, hanem eszkalálódik, valahogy kialakul az a szisztéma, amiben az a bántalmazás történik. Az is tanítható, hogy ezeket hogyan lehet sokkal korábban megállítani. Azért például egy kortárs bántalmazásnál, mert azért mondjuk ki őszintén, hogy általában a bántalmazások egyharmada, a legdurvább bántalmazásoknak is az egyharmada az kortárs bántalmazás, akár itt a szexuális bántalmazásokra is értjük ezt, tehát kiskorú bántalmaz kiskorút, de hogy ezekben azért nem azt mondjuk, hogy teljesen sodródnunk kell. Lehet, hogy nem látja be az, aki később bántalmazóvá válik, hogy ő milyen vonaton ül, és az hova fog megérkezni, de egy külső ember lehet, hogy egyébként le tudja még szedni erről a vonatról, aminek a végén egy olyan eszkalálódott bántalmazási helyzet van, ami már borzalmas abban a formájában, de egyébként megakadályozható lett volna.
2: Na még ezekre, hogy milyen bántalmazások fordulhatnak elő, amit említettem is az elején, fizikai, lelki, ezekre majd még visszatérünk. Nagyjából egy évvel ezelőtt, vagy több mint egy évvel ezelőtt jött létre egy olyan szakmai műhely, amelyben különböző területek, egyházi képviselők, szerzetesek, meg hát természetesen jogi kérdésekben jártas szakemberek vesznek részt. Miről szól ez a műhely, és egy év alatt milyen lépcsőfokokat tettek annak érdekében, hogy foglalkoztatok ezzel a kérdéssel?
3: Ugye én eredetileg a emberi méltóság stratégiának vagyok a szakmai vezetője, ami már több mint 5-6 éve jött létre, és ennek útján lettem behívva ebbe az úgynevezett gyerekasztal munkacsoportba, aminek őszintén ki kell mondani, a fogadtatása nagyon vegyes volt, egyházi körben különösen, és én kezdettől fogva ezt úgy értelmeztem, és úgy fogtam föl, mint az a párbeszédkör, amelyben nagyon különböző helyről érkező emberek, egyházon belülről és kívülről érkező emberek, egy fontos ügy érdekében, a gyermekek védelme érdekében egyrészt párbeszédbe kezd, tehát valóban itt olyan háttérbeszélgetések vannak, olyan háttértalálkozók, ahol különböző területről érkező emberek egy asztalhoz ülnek, és beszélgetünk, ütköztetjük a véleményünket, próbáljuk meghallgatni a másikat. Ilyen találkozásból nagyon sok volt. Ezek nem voltak sajtónyilvánosak, de önmagában egyébként az látszik, hogy mégiscsak erjeszti a közeget abból a szempontból, hogy nagyon sok olyan személyes kapcsolódás alakul ki közben, hogy látom, hogy egy ilyen beszélgetésben, ahol 10-12-15 ember vesz részt, tényleg nem csak katolikus egyházból, nem is csak egyházi területről, de társegyházakból is például szoktak erre jönni. A végén telefonszámokat cserélnek, adott helyzetben kapcsolatok alakulnak ki, ami egy akut helyzetben aztán tud segíteni. Nagyon egyértelmű célja volt ennek a munkacsoportnak, hogy azt a folyamatot is úgy elősegítse, hogy előbb-utóbb a katolikus egyház eljusson Magyarországon oda, hogy egy nagy levegőt vegyünk, és egyfajta egységes rátekintés legyen az elmúlt évtizedeknek a helyzetére. Ahol minket nem az érdekel elsősorban, hogy hány bántalmazás történt, ez is valamennyire föltárható, biztos, hogy nem teljes egészében, valamit elmond annak a súlyáról, de leginkább az a fontos, hogy azokat a folyamatokat, sajátosságokat tárjuk föl, ami oda vezethet, hogy bántalmazások megtörténhettek, hogy bántalmazásokat esetleg rosszul kezeltek, de ugyanígy tárjunk fel olyan helyzeteket, ahol jól kezeltek, ahol jól reagáltak. Egy szóval, hogy valahogy a múltat föltárva, illetve a jelent föltárva a jövőbe tekintsünk, és az egyházat még biztonságosabb helyét tegyük. Nyilván mindeközben az is látszik, hogy ebbe a körbe olyanokat is behívtunk, akik akár áldozat érintett, akár a sajtóból jön, és a sajtónak a sajátosságait hozza, de az is látszik, hogy ebből ők is profitálnak. Tehát nem csak az van, hogy ők behozzák a maguk igényét, hogy mondjuk a sajtó, hogy egy áldozat mit igényel, hanem ő is sokkal több mindent megért a belső működésmódból. Nyilván két nagyon fontos dolog, ami az évben történt. Kiadtunk egy tanulmánykötetet, ez egy fordítási kötet, ami olyan tanulmányokat tartalmaz, ami ennek az egész kérdéskörnek a teológiában való lecsapódását hozza, és egy olyan konferenciát szerveztünk, ahol a nemzetközi tapasztalatokat próbáltuk bemutatni. Ez a munkacsoport nem vállalhatja föl azt, hogy mondjuk ő maga hozzon létre egy ilyen országjelentést, hiszen semmilyen jogosultsága nincsen hozzá, semmilyen erőforrása nincsen. Facilitálni tudjuk ezt, illetve amit meg tudunk tenni, azokat az előtanulmányokat bemutatjuk vagy elvégezzük, ami, hogyha megszületik, megérik Magyarországon a helyzet arra, hogy meglépje ezt valaki, én azt gondolom, hogy ez vagy a püspöki kar szintjéről indulhat, vagy az állam szintjéről, jobban örülnék az elsőnek, szerintem az egyház is jobban jönnek ki belőle. Akkor viszont már tudunk nyúlni olyan módszertanokhoz, tapasztalatokhoz, akár félresiklott helyzetekhez, ami segíthet minket abban, hogy mi jól csináljuk, hogyha egy ilyen rátekintést szeretnénk elvégezni.
0: Kulcs szó módszertan. Van ennek módszertana, hogy kell egy ilyen ügyet kezelni, hogyha ez felszínre kerül, még mielőtt bizonyítást nyerne?
3: Önmagában, hogy egy konkrét ügy van, ott is fontos, hogy legyen módszertanunk, és nem azt mondom, hogy egyetlen üdvözítő módszertan van, de az, hogy valami szakmaiságunk legyen, az biztos, illetve hát azért vannak kritériumok, amiknek meg kell felelni. Ugye önmagában, ha elindul egy ügy, akkor az elején vizsgálni kell, hogy milyen szintű, kitérint, egyházi személyt, nem egyházi személyt, ha nem egyházi személyt, egyházon belül egyházi intézményben történt, vagy nem. Mi az, amit a civil hatóságok előtt kell tenni, mi az, amit az egyházi hatóságok előtt kell tenni, és nyilván mindig fölmerül az a nagy kérdés, hogy az egész történetet hogyan validáljuk, hogyan bizonyítjuk azt, ami történt, egyáltalán kinek van itt bizonyítási lehetősége és kötelezettsége. Most erre azért már vannak módszertanok, pont az elmúlt pár évnek egy nagyon komoly fejlődése, hogy ezekből a nagyon sok háttérbeszélgetésből, amikről itt beszéltem, meg amik a képzéseinken, meg mások képzésein születnek, és nagyon sok beszélgetésből kezd kikristályosodni, hogy tényleg például, ha bejön egy ügy, akkor ahhoz hogyan álljunk hozzá, mitől tartsunk igaznak valamit, vagy nem igaznak valamit, vagy mitől mondjuk azt, hogy tudjuk bizonyítani, vagy nem. Ha most 3 évvel ezelőtt beszélgetnénk, akkor sokkal soványabb dolgokat tudnék mondani, mint most, amikor már azt tudom mondani, hogy van a tartsunkban 3-4 olyan elég konkrét módszertan, ami például azt segíti, hogy egy ügyet tudunk-e bizonyítani, vagy nem. Na most ez, ami az egy konkrét ügy. Most a módszertanon azt is értem, hogyha viszont egy nagy országjelentésnek állnánk neki, tehát mondjuk azt szeretnénk megnézni, mondjuk 1989 óta milyen ügyek kerültek elő mondjuk az egyházi körben, amelyek bántalmazási ügyek, erre is lehet módszertant keresni. Van, ahol kérdőíveztek, mély interjúztak, máshol csak archívumokat néztek, volt, ahol aztán szűkebb körből indultak, és úgynevezett extrapolálták az eredményt, tehát így kiterjesztették ilyen számítás alapján. Ennek mindeniknek lehet előnye és hatalmas nagy hátránya. Módszertan része az, hogy mondjuk hogyan ne számoljunk be kétszer egy ügyet, hogyha mondjuk az egy rendnél is, egy egyházmegyénél is bejelentésre került, akkor azt ne számoljuk kettőnek, hanem egynek. Egy csomó ilyen apró dolog fölmerül, és hát nyilván azt a kérdést is fel kell tenni, mi a cél? Mit szeretnénk egy ilyen felméréssel? Most mondtam, hogy alapvetően egy ilyen jellegű felmérést, ha országos, akkor a püspöki kar, hogy az állam tud indítani. Van olyan ország, ahol az állam indította, mint például Ausztráliába, és nem csak a katolikus egyházra vonatkozólag, van, ahol az egyház, a Németország inkább ilyen. De hogy egyébként részterületre is lehet, mint például az írek a egyházi gyermekvédelmi rendszerre csinálták meg, vagy Magyarországon, ugye, akik belemertek legalább részterületen ilyenbe kezdeni, azok a piaristák, akik ugye az archívumokat föltárva készítettek egy olyan jelentést, amelynek tudom, hogy mi van benne, mert én magam is része voltam a bizottságnak, amely végezte, és a végén több tucat javaslatot fogalmaztunk meg a mára vonatkozólag ezekből a régi ügyekből. Szóval, hogy ezeket mind-mind érdemes átgondolni, és utána ez alapján neki indulni a nagy feladatnak.

0: Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi elöljárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem.
1: Többször elhangzott itt, hogy egyházon belüli visszaélések. Nagyon sok támadás éri az utóbbi években, lehet, hogy évtizedben is az egyházat, és egyre több. Van rálátásod erre, hogy valóban megnőtt az egyházon belüli zaklatásoknak, vagy valamilyen visszaéléseknek a száma, vagy párhuzamosan ezzel a kérdéssel megjelenik bennem, és ezért is mondtam, hogy összetett a kérdés, hogy addig, amíg mondjuk a mi gyerekkorunkban oda tudtam futni a férfi tanárhoz, a női tanárhoz, és kaptam egy nagy ölelést, vagy egy arcsimogatást, vagy egy hátbaveregetést, hogy valamit jól csináltam, ma egy nagyon komoly fal alakult ki a pedagógusok és a gyerekek között, mert hogy nem ölelheted meg, egy csomó olyan pozitív gesztus is van, mind a mellett, hogy nyilván a fenyítő eszközök jogosan kikerültek a pedagógiai módszertanból, eszköztárból, de hogy ezzel együtt nagyon sok pozitív visszacsatolást elősegítő, akár ilyen fizikai kontaktus is kikerült, és már ezeket nem alkalmazzák a pedagógusok. Összefügg-e a kettő, hogy néha félreértenek olyan jeleket diákok vagy szülők, vagy pedig megnőtt valóban az egyházon belüli visszaéléseknek, zaklatásoknak is a száma?
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, ezért meg fogok darabjaiban válaszolni rá. Remélem nem marad ki semmi, hogyha igen, akkor a részre érdemes majd kérdezni. Az első az, hogy több ilyen ügy van, vagy kevesebb ügy van. Meg hogy ennek mi az aránya mondjuk más szervezetekhez képest. Erre ugye az első, amit el kell mondani, hogy az egyházban legalább vannak számaink. Tehát azért marha nehéz, már bocsánat, így fogalmazok, arról beszélni, hogy hol van több, vannak olyan országok, ahol több területen megnézték, és azért az kimondható, hogy szemmel látható, hogy az egyházban vannak ügyek, de hogy azt kell mondani, hogy azért nagyon nehéz föltárni, hogy ezeknek az aránya mi másokhoz képest, mert máshonnan viszont azért nincsenek ennyire komolyan föltárt területek, ügyek, stb. Főleg itt Magyarországon. Tehát, hogy még azt nagyjából az egyházból tessék-lássék vannak számaink, de mondjuk, hogy a közoktatásból, vagy a gyerekvédelemből, a klasszikus gyerekvédelmi rendszerből mennyi van, hát nagyon kevés számításunk van, pláne nyilvánosan erről. Az biztosan kimondható, hogy nagyságrendileg az egyházban nem több, mint a más hasonló szervezetekben, ahol ilyen bizalmi viszonyok létre tudnak jönni, hiszen itt alapvetően ez egy nagyon fontos és kulcskérdés, hogy a bizalmi viszonyok, amelyek egyébként jók, hogy vannak, azokban tud mégiscsak néha megjelenni, vagy egyszer-egyszer megjelenni a határátlépés, ami viszont elfogadhatatlan. Tehát ugye azért általában a bántalmazásoknál ez fontos kimondani, hogy nem egy teljesen ismeretlen ember kiugrik a bokorból és tesz valamit, hanem egy bizalmi viszonyban történik általában a többségében a határátlépés. Most a második az, amit mindenképp ide teszek, hogy azért bántalmazás és bántalmazás között tegyünk különbséget. Tehát ugye ma egyre érzékenyebbek vagyunk, egyre alacsonyabb az ingerküszöbünk ezen a területen, akár testi kontaktus terén, más területen. Ez nem is biztos, hogy baj, nyilván itt keresünk aránykeresés, vagy ilyen jó határkeresés van, stb. Ez megint egy olyan dolog, amiről szerintem kell, hogy beszélgessünk. Aztán egy következő terület, hogy igen, valóban megjelenik egy ilyen páni félelem, nem csak egyháziakban, hanem pedagógusokban, különösen óvodában és alsó tagozatban, ahol ugye mindig sok testi kontaktusnak jobban szerepe volt, vagy testnevelőkben, ahol ugye mondjuk akár szakmai előírás, hogy neki mondjuk egy szertorna gyakorlatnál igenis kötelessége segíteni. De hogy ezt kiteheti, hogy teheti, mint teszi. Most azt gondolom, hogy erről beszélgetni kell. És én egyébként el szoktam mondani azt, hogy ha eljöttünk egy olyan steril környezetbe, ahol egy pedagógusnak semmiféle lehetősége nincsen, soha semmilyen közmegegyezéses, transzparens, tehát mindenki által felkérdezhető kontaktust megtenni, ezt úgy hívják, hogy elhanyagolásos veszélyeztetés, vagy igen. Tehát, hogy át lehet esni a ló túlsó oldalára. Én ezért azt szoktam mondani minden képzésünkön, hogy erről nagyon sokat kell beszélni. Beszélgetni kell a gyerekekkel, beszélgetni kell a szülőkkel, igenis mondjuk egy bejövő osztály esetében, egy első szülői értekezleten el lehet kezdeni erről beszélni, hogy nálunk, mit tudom én, a mi intézményünkben alapvetően nagyon figyelünk arra, hogy az első és legfontosabb, hogy egy gyerek hogyan él meg valamit, tehát hogy valóban, hogyha azt látom, hogy egy gyerek nem szereti, hogyha, mit tudom én, veregeti a vállát a tanár, akkor ezt vegye komolyan, ne csinálja. De hogy igenis, még akár ilyen dolgoknak is lehet helye, de erről legyen valamiféle közös gondolatunk, megegyezésünk, és mindig legyen transzparens. Hiszen azért szerintem nagyon sokan érzik azt, hogy X tanító vagy tanítónő, bár megsimogatja a buksiját a gyereknek, soha nem fogják bántalmazónak tartani, a másikat meg igen. Vajon miért? Ezekről kell gondolkodni, és hogy igenis, erről egy intézmény gondolkodhat, hogy nálunk ez hogy van. És még egy, hogy lehessen jelezni. És ami nagyon érdekes, ezt szeretném behozni, mert ma nagyon végletesen gondolkodunk erről. Ne nyúljunk senkihez egyik oldal, vagy súlyos bántalmazás másik oldal. Hát azért a kettő között azért van más. És például még olyan is, ami teljesen helyes magatartás, és olyan is, ami még nem bántalmazás, de nem helyes magatartás. Tehát ezt most pont egy római konferencián voltam, és ott mondták, hogy egyre inkább jó lenne erről beszélni, hogy más a bántalmazás vagy abúzus, amikor ténylegesen az van, hogy itt bizonyos szempontból a maga hasznára akarja kihasználni egy felnőtt a helyzetet, vagy tényleg agresszív, és nem tud az agresszivitással, dühével mit kezdeni, ezt válasszuk el attól, hogy van egy olyan magatartás, ami nem helyes, tehát hogy mondjuk akár egy etikai vétségnek tekinthető, de nem bántalmazás még. De
1: tudnál erre példát mondani?
2: Ez egy egészen konkrét példa, hogy van egy olyan gyermekvédelmi, egyébként gyermekvédelemben dolgozó szakember, akit egyébként szeretnek a gyerekek, alapvetően jó szakembernek tartják, megbíznak benne, de mondjuk mindenkit nyuszikámozik, hogy nyuszikáim így vagy úgy. És mondjuk tinédzser lányok jelzik azt, hogy ők nagyon szeretik az XY-t, de ők szeretnék, hogy ennél egy tiszteletteljesebb helyzet lenne. Na most, hogyha ő neki szól a vezetője, hogy ne nyuszikázzad őket, hanem mit tudom én, valami ne ilyen bizalmaskodó kifejezés használj, és ezen változtat, akkor azt lehet mondani, hogy ő nem volt abuzív, nem volt jó a magatartása, de változtatott rajta. Ha ő ezután is nyuszikázik, meg közeledik, akkor meg abuzív. Mert hogy ma egy ilyen helyzetben lehet, hogy ha csak ez kerül ki a sajtóba, hogy a XY nyuszikázta a gyerekeket, ott mindenki azt gondolja, hogy már meg is erőszakolta őket. Holott nem. Tehát, hogy szerintem ezeket a distinkciókat nagyon meg kell tenni, és mondom, nagyon-nagyon végletesen gondolkodik a társadalom. Nyilván ez, ami a médiát is mondjuk segíti abban, hogy jobban eladjon egy lapot, ha ilyen nagyon sztereotíp módon akarok gondolkodni a médiáról, azt is cizelláltabban kell. De hogy ezért is szerintem erről sokat kell beszélgetni, hogy azért tudjunk jobban így disztingválni így a magatartás helyzetek föltárásakor.
1: Más a társadalomnak az inger küszöbe?
2: Egészen biztos, hogy más. De ez is olyan nagyon érdekes és konfúz, vagy zavart, hogy olyan dolgok fölött tudunk elmenni évekig, évtizedekig, ami rombol és borzalmas, és most elég csak arra gondolni, hogy miket engedünk meg a közbeszédünkben, meg az egymással való beszédünkben, és közben meg bizonyos helyzetekben meg úgy ugrunk rá helyzetekre vagy személyekre, ami meg teljesen irracionális. Vagy éppen racionális, vagy van alapja, de mégiscsak túlzó.
1: Megemlítettem a beszélgetés elején, hogy ugye a világon nagyjából 1 milliárd gyermek áldozata valamilyen erőszaknak, és itt különbséget kell tenni, hogy ez lelki, fizikai, szexuális visszaélés, vagy akár most mondhatnánk az internetes zaklatást, mert annak is a virágkorát éljük gyakorlatilag. Véleményed szerint kell, lehet különbséget tenni, akár súlyossági fok között, vagy bármilyen jellegű zaklatást, erőszakot, azt ugyanolyan súllyal kell kezelni, és az áldozatoknak ugyanaz a bánásmód jár?
2: Bizonyos szempontból nem a bántalmazás típusa felől közelíteném meg, hanem az áldozat felől. Tehát, hogy látunk olyat, aki egy erősebb személyiség, és hozzá egy durvább bántalmazás is máshogy érkezik meg, míg egy másik személy, nincs ilyen reziliencia, hogy ezt a szakszót használjam, és egy sokkal kisebb verbális, akár akaratlan dologra is összeomlik. Tehát az egyik, amit mindig el szoktunk mondani, az áldozat az első, tehát az a kérdés, hogy ő neki hol van ez, ő hozzá hogyan érkezik meg az, ami megérkezik. És persze, hát itt azért lehet ilyenekről beszélni, most nem kell túlérzékenykedni neki sem meg, de hát azért mégiscsak az meg az ő valósága, ami mögött egy csomó minden lehet, az ő neveltetése, a helyzet, amiből jött, a személyisége, az, hogy máshol is bántják, és most itt is érte őt valami. Tehát én nagyon innen közelíteném meg. Azért nagyon elkülöníteném azt a helyzetet is, amikor egy egyszeri bántalmazás, vagy egy tartós, folyamatos, traumatizáló helyzet van, és akkor itt is az, hogy lehet, hogy valakit egyszer, mit tudom én, valaki egyszer lehúzott neki egy pofont, nem kellett volna, nem ismerjük el, hogy ez jó volt, de azért ez lehet, hogy teljesen más, mint az, hogy él mondjuk valaki egy diszfunkcionális családban, ahol rendszeresen van egy alkoholista szülő, és az nem veri meg egyszer se, de olyan lelki terrorban tartja azt a gyereket, vagy akár házastársat, vagy másik szemét, ami hosszú távon öl. Tehát, hogy ez is egy következő. És akkor nyilván ezek is egy fontos kérdések, hogy például ez is egy nagyon, azt látjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy olyan bántalmazás ére valakit, ami egy körülhatárol dolog, tehát értem alatt, hogy mit tudom én, akár a legdurvábbaknál is mondjuk egy szexuális erőszak történik, de hogy az, annak van egy konkrét időpontja. Vagy egy olyan helyzetbe kerül, amit ő soha többet nem tud kontrollálni, róla az internetre kikerül valami, amit soha az életben ő onnantól kezdve nem tud kezelni, hogy az eltűnik-e vagy nem. Ez utóbbinál azt mondják, hogy a traumatizáltság sokszor erősebb, mint akár egy egyszeri súlyos például szexuális cselekménynél. Tehát ez sem mindegy. És nyilván azért azt mondjuk, hogy alapvetően a súlyos fizikai bántalmazás, a szexualitással kapcsolatos bántalmazás és a súlyos lelki nyomasztás, ez a három biztos, hogy kitűnik. Most egyébként nyilván veszélyeztetésnek tartjuk az elhanyagolást is, ami talán még nehezebben behatárolható, hogy mondjuk mit tekintünk oktatási elhanyagolásnak, az, hogy valaki rendszeresen nem tud iskolába menni, mert egy olyan, mit tudom én, vigyázni kell a kis testvére rendszeresen, mondjuk hetedikes korától kezdve, mert a szülők sehol nincsenek. Vagy az, hogy ő egyébként jár iskolába, stb. Egy jó szituált családból, de mondjuk a szülő nem hajlandó elvinni pszichológiai fejlesztésre a gyerekét, mert ő azt mondja, hogy a gyereke nem hülye. Mind a kettő elhanyagolás egyébként. Vagy mind a kettő az lehet. Tehát nagyon nehéz megtalálni, hogy hol van a határ, vagy itt szoktuk ugye előhozni azt, hogy lehet, hogy az a gyerek, akinek nem tudnak mindent megadni a szülei, lehet, hogy valaki ezt onnan tekinti, hogy elhanyagolók a szülők, más meg onnan, hogy egyébként meg lehet, hogy meghallgatják rendszeresen, szerető családban van, lehet, hogy nem tud minden osztálykirándulásra eljutni, de egyébként lehet, hogy a végén egy reziliensebb és egészségesebb gyerek lesz a végén, mint az, akinek mindent megadtak fizikai téren. Szóval hogy ez is egy nehéz, de hogy az elhanyagolást még mindenképp ide kell tenni, csak itt azt akartam érzékeltetni, hogy még nehezebb belőni, hogy például mikortól van jelzési kötelezettség. Hiszen ott is van olyan, ahol jelzési kötelezettség születhet, például, hogyha oktatási, étkeztetési, lakhatási elhanyagolás van, ezek mind jelzőrendszerben kötelező jelzést kívánhatnak maguk után.

0: Dobszai Benedek ferences szerzetes, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a beszélgető társam. Megemlítetted már néhány perccel ezelőtt azt a tanulmánykötetet, amit én nem tudtam pontosan, hogy ahogy mondtad, ez egy fordítás, tehát ez nem a magyarországi helyzetet tükröz, hanem a szerte a nagyvilágból feltárt eseteket fordított le ez a szakmai tím, a bizalommal visszaélve a címe ennek a tanulmánykötetnek.
1: Igen, ezt egy nagyon konkrét céllal jelentettük meg ezt a könyvet, hiszen azért bántalmazásról már nagyon sokféle könyv megjelent magyarul is, cikkek is most már elég szép számban vannak, van még terület, ami föltárandó, meg lehetne itt kutatni bőven. Konkrétan ez a kötet, ez arra jött létre, hogy a nagyvilágból olyan tanulmányokat fordítsunk le, ami azt a sajátos kérdést vizsgálja, hogy maga ez a helyzet, hogy bántalmazások történtek az egyházban, ez hogyan tett föl kérdéseket a teológia és a pasztorális oldalra. Tehát például nyilván az, hogy az egyházban ilyenek megtörténhettek, hogy úgy kezeltek helyzeteket, ahogy. Ez föltett olyan kérdéseket, hogy egyébként mit gondolunk a papságról, ki a pap ma, mit gondolunk az egyházról, az egyház szervezetéről, egyházfegyelmi kérdésekről, erkölcstani kérdésekről, áldozatvállalásról, engedelmességről, olyan dolgokról, amelyek egyébként alapértékei az evangéliumnak és a katolikus tanításnak, de vissza lehet velük élni.
0: Megkérdőjeleződtek ezek az alapértékek?
1: Azt gondolom, hogy van, ahol igen. Tehát konkrétan ugye azt látjuk, hogy az engedelmesség, például az engedelmesség fogadalma, ami a szerzetességben egy nagyon fontos alapérték, ezt lehet jól megélni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy ez nem törölhető el, mint érték. De azt is látjuk, hogy vissza lehet vele élni. Azt is látjuk, hogy lehet olyan dolgokban engedelmességet kívánni, amiben egy elöljárónak vagy egy közösségnek nincsen joga engedelmességet elvárni. És hogy nyilván ugyanakkor ez egy kicsit el is bizonytalanít akár előjárókat, hogy akkor mit kérhet, mit nem, ezért is kell erről beszélni. Sőt, esetleg előhozhat olyan helyzeteket is, ahol egy olyan személy, akinek mondjuk engedelmességi fogadalma van, ő élhet vissza azzal, hogy őtől ne követeljenek meg valamit. Én tudok olyanról, ahol konkrétan fölháborodott szerzetes azért, hogy mit tudom én, kiküldtek neki egy kérdőívet, amiben voltak ilyen kicsit személyesebb kérdések, de egyébként a rendi közösség közös jövőjéről szólt, és akkor itt például felzaklatta az, hogy őtől milyen jogon kérdeznek ilyeneket. Nos, hát itt ez a kérdés, hogy ő ennek a családnak a tagjaként értelmezi a magát. A belső identitása oda köti ahhoz a közösséghez, vagy már réges-rég máshol van, és így csapódik le ugyanakkor, hogy neki támad az előjárójának, hogy őtől őt ne kérdezzenek. Tehát, hogy ezekről a dolgokról bizony kell beszélni, vagy milyen áldozatot várhatunk el egymástól az egyházban. Mi az a pont, amikor azt mondhatom, hogy mit tudom, én nem fogadok le egy dispozíciót, mert mit tudom, rámegy az egészségem, és tőlem ilyet nem várhatnak. És akkor tényleg lehet az, amikor ezt ki kell mondani, hogy lehet olyan helyzet, hogy mondhatok nemet, és lehet olyan helyzet, amikor igazából a kényelmem van ott, csak szépen beburkolom ilyen pszichológiai dologba, hogy hát, hogy az abúzussal való visszaélése csomagoló papírjába, hogy őtől ilyet nem kérhetnek.
0: Ez a legszélsőségesebb helyzet, amit így megemlítettél, vagy talán nem a leg, de hogy elég szélsőséges helyzet. Nehéz az arányokat megtalálni, de gyakorlatilag az egyik oldalról azt érzem, hogy eszköztelenné válnak akár előjárók meg vezetők, másik oldalról egyre nagyobb teret nyit talán azok előtt, akik ebbe bele tudnak kapaszkodni, pont az általad említett akár lustaság vagy kényelem bármi miatt. Hogy lehet ebben a kérdésben az arányokat, a helyes arányokat megtalálni, meg az egyensúlyt?
1: Nyilván nagy általánosságban nehézre bármit mondani, de ez felvetti persze az individualizmusnak a kérdését versus a közösségnek a kérdését. Ugye ebben is azért érzünk mindig egy mozgást az egyházon belül is, hogy mikor melyiket tekintjük fontosabbnak vagy lényegesebbnek, és hát valami egyensúlykeresés van végül is ebben a kettőben. De például nagyon fontos, hát ugye ezzel kapcsolatban is ugye megjelent egy könyv az elmúlt évben, ugye a Dismas de Lassusnak a Visszaélés és Árulás című könyve. Alcíme alapján azt gondolnánk, hogy ez csak szerzetesekről vagy szerzetesi közösségekről szól, de nem, ez minden keresztény közösségről szóló könyv. Pontosan ezeket az alapértékeket vizsgálja, mint engedelmesség, alázat, lelkivezetés, áldozathozatal, hogy ezekben mi a keresztény hagyomány, mi az, amihez ragaszkodni kéne, és mi a visszaélés. És nagyon fontos, hogy például ez a könyv nagyon sokszor megemlíti, hogy mennyire fontos, hogy legyenek közös szabályaink, amire emberek fogadalmat tesznek, amire ígéretet tesznek. És azt lehet mondani, hogy ha te 20 éve erre tettél ígéretet, és ehhez hűséges akarsz maradni, akkor ez téged is köt. Meg az előjárót is köti, Abban, hogy ennyit kérhet és nem többet. Tehát például nagyon sokszor azt látjuk, hogy ott válik el, hogy többet kér-e az előjáró, mint amire az illető fogadalmat tett. Na de bocsánat, egy házasság is bizonyos szempontból erről szól, hogy én nem mondhatom 15 év múlva, amikor föl kell kelni és elvinni a gyereket az óvodába, hogy nincsen kedvem, és ne legyél abuzív kedves házastárs, hogy most engem fölébresztettél, mert 15 éve kimondtam valamit, ígéretet tettem valamire, ami most fog megvalósulni ebben a helyzetben, hogy én reggel 6-kor fölkelek. És persze, ugyanakkor meg lehetnek ott is olyan helyzetek, ahol meg tudjuk, hogy egy házasságban is lehetnek olyan helyzetek, ahol meg azt mondjuk meg, hogy visszaélnek azzal, amit én ígérettemet tettem abban a házasságban. Szóval ezek nagyon fontos területek, de hogy kell ez az egyensúlykeresés, meg ez az aktuálisan ebben a helyzetben mi az igazság, ezt szerintem igenis keresni kell.
0: Még egy fontos terület, amire úgy érzem, hogy érdemes kitérni, az az, hogy ha arról beszélünk, hogy áldozat, elkövető, ha akár szexuális erőszakról, bármilyen visszaélésről beszélünk, hajlamos még mindig a társadalom nagy része azt mondani, hogy zömében vagy teljes egészében a nőket éri ilyen jellegű zaklatás vagy erőszak. Vagy ha gyermekvédelemről beszélünk, akkor hogy általában a lányokat. Igaz ez a megállapítás?
1: Azt látjuk, hogy nagyjából itt az európai térfélen egészen egyértelműen nagyjából 4 lányból egyet ér valamiféle komolyabb szexuális fizikai abúzus 18 éves koráig, és 6 fiúból egyet. Tehát, hogy mind a kettő magas százalék, ugye egyik az ilyen 25, a másik ugye meg szintén páros számú százalékban. És akkor ki lehet számolni, hogyha bemegyek egy osztályterembe, egy 30-es osztályból, ott hány olyan gyerek van, aki valamit megélt az életében. Magyarul, hogy ér mindenkit. Valóban a társadalomban azt látjuk, hogy a lányok picivel többen vannak. Érdekes módon az egyházban férfi többlet van, fiú többlet van, tehát ott, itt meg az a tapasztalat, és ez is érdekes, hogy több fiú áldozat van, mint lány. Bár egyébként azt is látjuk, hogy a lengyeleknek van erről tapasztalata, hogy itt is kezd átbillenni az arány fele-felébe nagyjából, fiú-lány arány. Ha azt nézzük, hogy az áldozatok hány százaléka fiú és hány százaléka lány az egyházon belül bántalmazottok esetében, akkor azt látjuk, hogy ellentétben a társadalommal az egyházban több a fiú áldozat, mint a lány áldozat. Ez érdekes. Ennek nyilván lehet egy olyan oka a múltban, hogy valószínűleg egyszerűen több kontakt kapcsolat volt egyházi személyek és fiúk között. Föl kéne megtenni valószínűleg egy sor kérdést, hogy ennek mi az oka, de azt is látjuk, hogy bizonyos országokban ez az arány most kezd fele-felére billenni. Na most nyilván azért az is kérdés, hogy milyen típusú bántalmazásról van szó, mert azért azt is látjuk, hogy a szexualitásnál ott a lány áldozata több, a fizikainál egyébként valószínűleg már a fiú. Tehát, hogy ez is érdekes, és akkor nyilván az elkövetőket is érdemes megnézni. Például teljesen egyértelmű, hogy a szexuális tartalmú elkövetések többségében az elkövetők férfiak, de mondjuk például bizonyos ilyen lelki nyomasztás meg egyebekben, ott meg ez az arány már nem ennyire egyértelmű. Szóval itt is nyilván van ilyen bántalmazás specificitása annak, hogy az elkövetők és az áldozatok hogyan arányulnak egymáshoz.
0: Lehet, hogy hallgatóink közül is többen megfogalmazták ezt a kérdést, amiben nem itt van, hogy miért fontos vajon ennyire, akár egy ferences szerzetesnek, de bárkinek szerzetesként, hogy ennek az ügynek valamilyen szinten, nem is azt mondom, hogy az élharcosa legyen, de hogy ennyire beleálljon ebbe a történetbe, és küzdjön azért, hogy minél inkább segítse az áldozatokat.
1: Hát több rétű válaszom van rá, egyrészt azért mezzebb bíztak meg. Valahogy engedelmesség, és akkor az ember megcsinálja a munkáját. Tényleg én nem magamtól lettem gyerekvédelmi szakember, ha bár egyáltalán annak nevezhetem magamat, hanem nyilván voltam előjáró, találkoztam esetekkel, láttuk azt a szerzetesi körben, hogy ezzel felesleges külön-külön foglalkozni a szerzetesi közösségnek, hanem érdemes együtt valamit csinálni, mert sokkal könnyebb, akár mondjuk egy bejelentő oldalt, nem kell minden rendnek külön megcsinálni, legyen közös. És aztán tulajdonképpen, mivel általában én voltam a tűzhöz legközelebb, ezért valahogy mindig rajtam maradt, mint szamáron a füle, ahogy szoktuk mondani, de nyilván fontosnak is tartom. És akkor nyilván az egyik oldal az, hogy hát ahogy szoktuk mondani, hogy azért ma ilyen bántalmazási pandémia van. Tehát itt az előző számokból is látszik, hogy azért nagyon-nagyon keresztül hatja a társadalmat a bántalmazásnak a jelenléte. Ugyanakkor van bennünk egy aránykeresés, és nyilván a botrányok is, így azt látjuk, hogy az egyház nagyon sokat vesztett a hitelességén, abban, hogy botrányok voltak, és nagyon sokat nyert a hitelességben, hogyha elkezdte kezelni. Most nem ezért kell csinálni elsősorban, de hát ez is egy hatása. Lehet azt is kimondani, hogy ha folyamatosan arról beszélünk, hogy az egyháznak a peremre szorultakkal kell foglalkoznia, Hát ma, ha valaki peremre szorult, az egy áldozat. Aki küzd saját magával, küzd a szégyennel, küzd az ellenfogadással, küzd az életével. Egyszerűen az irgalmasság egy cselekedete is az, hogy ma, ha itt található nagyon sok szenvedő ember, akkor itt kell valamit tenni. Ezek mind-mind egy összeadódnak. Most nyilván ez nehéz, hogy persze sokszor ugye úgy gondolkodunk erről az egész területről, egyrészt, hogy gyerekvédelem. Én nem szeretem ezt azért, mert szerintem nem csak a gyerekekről van itt szó, hanem általában mi ezért szoktunk egyrészt emberi méltóságról beszélni, meg biztonságos működés megteremtéséről, mert egyébként egy pedagógus kollégát is meg kell védeni mondjuk egy agresszív gyerektől. Mert mondjuk van olyan gyerekvédelmi ügyünk, ahol azért kellett jelzést tenni, mert a gyerek verte a szülőjét, és a szülő nem bírt sohasem jelzést tenni maga, hogy itt baj van. És őt kellett megvédeni. Mert hogy egy egyházi intézményben is lehet olyan rendszert kiépíteni, ami élhetetlen, ami tönkretesz embereket, ahol kollegiális viszonyokban intrikák vannak. Tehát ezek épp úgy beletartóztatnak ebbe a területbe. És hát intézményfönntartók vagyunk, tehát ezzel foglalkozni kell. Úgyhogy ezek így együtt hozzák, és akkor még egy, hogy persze most itt nagyon sokszor így foglalkozunk fel, hogy ez egy ilyen külön terület, hát az lenne a szerencsés, hogy ez valahogy áthatná az egésznek a kultúráját, és nem egy ilyen külön terület lenne, hanem valahogy úgy minden szolgálatunknak lenne egy ilyen része, hogy azért ezt megpróbáljuk úgy csinálni, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát közben.
0: Zárszónak is nagyon jó lenne, de egy utolsó kérdésem van, hogy véleményed szerint ma mire kell a legnagyobb fókuszt helyezni ezen a területen?
1: Ugye két dolgot szoktunk mondani minden képzésükön, hogy mer látni és mer szólni. Tehát az egyik az, hogy merjük észrevenni azt, hogyha vannak olyan helyzetek, amelyek olyan kétesek, hogy itt mi történik. És akkor nem biztos, hogy rögtön a nagy kalapáccsal kell neki esni, meg rögtön hívni a gyerekvédelmet, meg a rendőrséget, ilyen is van, hanem egyszerűen csak az, hogy nyitott szemmel járni, és merni közelengedni magunkhoz azt, hogy vannak ilyen nyugtalanító helyzetek. És ebben sokat segít az, hogy ha van hozzá tudásunk, hogy mit kell látni. Tehát, hogy egy kicsit ez a háttérfolyamatok megértése. És a másik az, hogy mer szólni, senkinek sem kell ezeket az ügyeket egyedül megoldania. Hanem az a jó, hogy ha bárhol is vagyok, akkor van egy-két olyan ember, akiben megbízok, és megmerem kérdezni, hogy figyelj, én látom rosszul. Mert egyedül ezeknek a felelősségét elvinni még egy gyerekvédelmi szakembernek sem nagyon megy. Pláne egy laikusnak. Tehát, hogy merni azokban a közegekben, ahol vagyunk, azt mondani, hogy te XY-on látom, most olyan furcsán van, én látom rosszul, kell itt szólni, ne kérdezzük meg, hogy van. Nem kéne itt valakinek szólni. Ha idáig eljutnánk, akkor sokkal előbbre lennénk, ahogy egyébként azt látjuk, hogy azzal, hogy ezt elkezdtünk foglalkozni, sokkal előbb meghallja például a felnőtt társadalom a gyereknek a problémáját, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt. És szerintem van ebben remény.

0: Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi elöljárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tíz óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Közzétette az inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-os lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatás nélkül azonban 2,1%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,3%-kal drágultak. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal ma az országgyűlés e heti kétnapos ülésének második napján. A 2024-ben létrehozott hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Ez a tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában, áll az előterjesztés preambulumában. Megvitatják a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is. Ez meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint

Már több mint 2 milliárd 300 millió forintba került a COVID idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezetett tárca mintegy 300 milliárd forintért, a gépek jelentős részét sosem használták. Helyes döntés volt, és a magyar emberek biztonságát szolgálta a járvány idején a lélegeztetőgépek beszerzése, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az intézkedés támadása helyett inkább elismerés illeti a beszerzést intéző döntéshozókat és szakembereket, tette hozzá Havasi Bertalan. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak, a gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazás ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték a 2010-es 18 milliárdról, a tavalyi évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel majd gyermekotthonokban, és 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Orbán Viktor is részt vesz június 17-én a Patrióták Európáért csoport találkozóján, amit az Európai Tanács június 18-ai 19-ei csúcs találkozói előtt rendeznek meg Brüsszelben, írta meg a Euronews. A hírt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megerősítette. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta az országgyűlés tegnap a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló tiszás törvényjavaslatot, eszerint 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. Egyhangulag megszavazta az országgyűlés a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését addig, amíg felülvizsgálják a törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződéseket. Arról is rendelkeztek ugyanakkor, hogyha az adós kéri, akkor folytatni kell a felfüggesztett pert. Hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres fő távjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők képződnek, az északi középhegységben elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Ellátások, juttatások 2026. A Gyermekút Módszertani Központ online kiadványáról dr. Kereki Judit igazgatóval beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A gyermekeket és a családokat körbevevő intézményes ellátások, szolgáltatások rendkívül széles körűek. Nehéz bennük az eligazodás.
2: Hosszú évek óta újra és újra előjön az a probléma, hogy a kisgyermekes családok nehezen tudnak tájékozódni az őket körülvevő ellátórendszerben, nem ismerik az intézményeket igazán, vagy azokat a szakembereket, akik a különböző ellátásokat nyújtják. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy nincsenek elég tájékozódva a különböző támogatásokról, juttatásokról, ezért van, mikor nem is veszik fel a nekik járó juttatásokat. Nem tudják pontosan, hogy hol igényelhetik ezeket, tehát ebből a szempontból is kevés az információjuk, és ennek okából gondoltuk azt, így most már évről évre, hogy egy olyan összegző anyagot állítunk elő, tájékoztatás céljából a szülőknek és a szakembereknek is, amely mindezeket az ellátásokat, juttatásokat tartalmazza, tehát egyrészt az ellátórendszert is bemutatja, hogy ismerjék meg a szülők és szakemberek is, másrészt pedig azokat a támogatásokat, juttatásokat, amelyeket igénybe vehetnek. Ezt egy struktúrált formában, jól érthetően, közérthetően igyekeztünk összeállítani. Nagyon figyeltünk, hogy mindig az aktuális jogszabályok alapján mindig napra készen jelenjenek meg ezek.
1: Vannak általános ellátások, illetve vannak emellett speciális ellátások is. Ezekkel is foglalkozik a kiadvány?
2: Vannak olyan gyermekcsoportok, speciális szükségletű gyermekcsoportok, akár annak okából, hogy eltérő megkésett fejlődésű a gyermek, vagy akár fogyatékosként diagnosztizált, vagy hátrányos helyzetű, tehát erre odafigyeltünk, hogy minden olyan szülő tudjon tájékozódni ebből az anyagból, vagy ebből a tájékoztató füzetből, akinek a gyermeke valamilyen speciális ellátásra szorul.
1: Tehát a lényeg az, hogy minél szélesebb körű információt kapjon, vagy kapjanak a családok. Tehát itt csak említem, hogy egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, vagy bemutatják például a családtámogató rendszert is.
2: Így van. Tehát arra nagyon figyeltünk, hogy minden ágazatnak megjelenő intézményeket bemutassuk, illetve azokat az intézményes szereplőket, akik tudnak segíteni a gyermekeknek, szülőknek, és ilyen szempontból is struktúráltuk ezt a tájékoztatót. Az egészségügyben például bemutatjuk ugyanúgy a védőnőt. Nyilván a védőnőt azért sokan ismerik, de a pontos feladatait, hogy miben kérhetnek segítséget a védőnőtől a szülők, illetve a szűrési rendszer, tehát hogy milyen egészségügyi szűrésekben részesülnek a gyermekek, vagy a védőoltások rendszerét, vagy olyan típusú szolgáltatásokat, mint a mozgószakorvosi szolgáltatás, ugye itt a hátrányos helyzetű terület érdekes ez igazából, ahol köthetnek szerződést szakellátó szakorvosokkal vizsgálatokra az önkormányzatok, illetve ugyanígy, ahogy az egészségügyi alapellátást bemutatjuk, hogy az alapellátás feladatait, a szakellátó szakorvosoknak a feladatait is bemutatjuk, hogy miben tud segíteni, milyen vizsgálatokat végez ebben a rendszerben. Az egészségügyön túl a pedagógiai ellátásokat mutatjuk be részletesen, és hogy igazából azt gondolom, hogy itt van egy intézmény, a pedagógiai szakszolgálat, amelynek a tevékenységeiről, feladatairól nem is tudnak annyira a szülők, vagy legalábbis akik már érintettek, tehát a gyermekük kapcsán, és eljutottak ide, ők tudják, hogy itt milyen munka zajlik, de akik még nem, nekik részletesen ismertetjük azt, hogy milyen szakemberek, milyen feladatokat látnak el itt, akár a szülő egy eltérő megkésett fejlődést gyanít a gyermekénél, akkor nyugodtan ide fordulhat, és ott a szakemberek egy vizsgálat során meg tudják nézni, hogy valódi a feltételezés, vagy a gyanú, vagy nem, meg tudják nyugtatni a szülőt, ha pedig valóban van valamilyen megkésettség a gyermek fejlődésében, vagy akár komolyabb eltérés, akkor rögtön tudják irányítani szakemberhez, aki segít ezen a problémán. Tehát például a korai fejlesztés is a pedagógiai szakszolgálatoknál zajlik, de abban is tud segíteni a szakszolgálat a szülőknek, hogyha valamilyen hétköznapi nevelési probléma merül fel. Tehát itt elsősorban gyógypedagógusok, konduktorok, pszichológusok, pszichológusok, mozgásfejlesztő, mozgásterapeuta szakemberek, tehát nagyon széles körű csapat dolgozik, és hát a szülők bátran fordulhatnak, nem kell megvárni, míg az intézményben derül ki mondjuk egy probléma, és onnan irányítják a szülőt az intézménybe. Aztán természetesen vannak azok a szociális szolgáltatások, amik megkönnyíthetik szintén a dolgát a szülőnek, vagy a gondozónak. Adott esetben mondjuk, ha valaki egy nagyon távoli területen lakik, és be kell menni a gyermekkel, vagy be kell szállítani a gyermeket egy kórházba, vagy akár fejlesztésre, akkor igénybe veti a falu és tanyagondnoki szolgálatot, támogató szolgálatot. Tehát ezek kevésbé ismert fogalmak, de léteznek, vannak, és nagy segítséget tudnak nyújtani. A bölcsődei rendszert is bemutattuk, a bölcsődei szolgáltatásokat benne, illetve a család és gyermekjóléti szolgáltatott központot, tehát hogy milyen feladatai vannak veszélyeztetett gyerekek esetében, érdekes ez inkább, illetve általában a szakembereknek, akik a jelzőrendszernek a tagjai, fontos az, hogy tudják, hogy adott esetben, ha egy gyermeknél bántalmazás vagy elhanyagolás gyanúja merül fel, akkor ide jelezhetnek a család és gyermekjóléti szolgálat felé. Vannak még a gyermekvédelemnek olyan rendszerei, például maga a nevelőszülői rendszer, amely szintén bemutatásra kerül, vagy a gyermekotthonok rendszere, illetve azok az átmeneti megoldások, amikor egy szülő bajba kerül bármilyen okból, és idéglenesen vagy a családot, vagy a gyermeket elhelyezhetik egy intézménybe.
1: Tehát gyermekvédelmi szakellátásokat is bemutatják.
2: Igen, illetve az átmeneti ellátásokat. Csoportosítottuk azokat a támogatásokat, juttatásokat is, amelyek érintik a kisgyermekes családokat. Minden esetben részletesen bemutattuk, tehát nem csak felsoroltuk ezeket, hanem részletesen bemutattuk azt, hogy hol igényelheti a szülő, milyen dokumentumot.
1: Például helyi önkormányzatnál, vagy járási kormányhivatalnál.
2: Igen, milyen nyomtatványt használhat fel ehhez, mekkora ez az összeg, tehát magát az utat is, illetve a feltételeket is részletesen ismertettük. Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokat soroltuk fel. Itt a csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra gondolok, és még sorolhatnám, tehát itt tényleg egy széles bázisból merítettünk. Külön fejezetet szántunk az utazási költségtérítésnek, tehát az utazási kedvezményeknek. Itt vannak olyan példák, hogy vannak olyan települések, ahol nincs óvoda, és hogyha át kell szállítani a gyermeket egy másik településre, óvodába, akkor itt az önkormányzatnál lehet jelezni ezt, és megtérítik ezt az utazási költséget, vagy akár az egészségügyi ellátásban, hogyha egy kórházba járó vagy fekvőbeteg ellátásban kell a gyermeket vinni, vagy egy rehabilitációs ellátásba, fejlesztésre például, akkor is igényelhető a költségeknek a megtérítése. És hát ha visszanyúlok a pedagógiai szakszolgálathoz, itt is adott esetben, hogyha be kell utazni a járási székhelyre a pedagógiai szakszolgálathoz, akkor igényelhető a szülő a szakértői bizottságnál a költségeink megtérítését.
1: A kiadvány a juttatásoknál, ellátásoknál fontossági szempontokat, fontossági sorrendet is fölállít?
2: Igazából nem, tehát hogy felsorolásszerűen kezdtük el ezt korábban bemutatni, és abban a sorrendben folytattuk a későbbiekben is, amikor újra szerkesztettük az anyagot, illetve minden évben, amikor frissítjük ezt az anyagot, amely az eredeti sorrend volt, ami általában inkább a jogszabályokban megjelenő intézmények, illetve juttatások, ellátások sorrendjét követi.
1: Tehát valójában a kiadvány a gyakorlati használhatóságot tartotta szem előtt.
2: Igen, és még egy dolgot mondanék, hogy mi az, amit mi még beemeltünk külön fejezetként, hogy a járási hivataloknál igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátásokat is ugyanígy csoportosítottuk. Hát itt akár fontos lehet az ápolási díj vagy a közgyógyellátás, illetve az önkormányzatoknál igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátásokat. Itt mondjuk példaként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt tudnám mondani.
1: Egyetlen egyet kiemelnék, egy ellátást vagy juttatást, mégpedig a gyermekesély növelő szolgáltatásokat. Mit akar?
2: Rendkívül fontos ellátási forma. Ez a biztos kezdett gyerekházakról beszélünk most, amelyek a hátrányos helyzetű területeken érhetőek el elsősorban. Itt ezeken a településeken a biztos kezdett gyermekházak biztosítják azt, hogy az ott élő 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők használják ezt az ellátási formát. Itt bemehet a szülő a gyermekkel a gyermekházba, és gyakorlatilag olyan, mint egy kis bölcsöde, csak itt más célból, elsősorban szocializációs célból alakult ez az intézmény, és itt minta után tanulják meg a szülők is akár azt, hogy a gyermeküket hogyan gondozzák, hogyan neveljék, tehát egy meseolvasás például, vagy a közös játéknak az élménye figyelhető meg itt, vagy minta után lekövethető, és gyakorlatilag itt tanulnak meg sokan játszani. Elsősorban anyák járnak ide a gyermekükkel a biztos kezdett gyermekházba. Amilyen gyerekházakat én láttam, ott nagyon sok család bejár ezekbe a házakba, és igaz, tehát nagyon színes programokkal tudják megtámogatni ezt a közösségi életet. Vannak olyan gyerekházak, ahol akár mosni járnak be a szülők, vagy a közös étkezés is benne van itt a gyerekházi programban.
1: Egy kiemelt jelentőségű modellt is működtet a Gyermekút Módszertani Központ, mégpedig Nógrád vármegyében.
2: Igen, már hosszú évekkel ezelőtt, 2021-ben kezdtük el ezt a modellprogramot, és itt a cél az volt, hogy egy olyan koordinált ellátási formát alakítsunk ki, amelyet modellszerűen tehát kipróbáljuk, és hogy ez a későbbiekben akár országosan is elterjeszthetővé váljon. Munkát azzal kezdtük, hogy mindenféle olyan ellátót szolgáltatók, akik a kisgyermekek ellátásában részt vesznek, tehát itt akiket felsoroltam a korábbiakban, védőnőt, házi orvost, a szakellátó szakorvosokat, pedagógiai szakszolgálatokat, a járási, a vármegyei szintű szakszolgálatokat, az óvodákat, a biztos kezdett gyerekházakat, illetve még a máltai szeretett szolgált jelenlétpontjait is felkerestük, valamint az összes önkormányzatot, és bemutattuk ezt a programot, és jeleztük azt, hogy itt egy olyan ágazatközi, szakmaközi együttműködésről van szó, mindenkinek az együttműködésére szükség van ehhez, és a célunk az, hogy azok a gyerekek, akik elsősorban a hátrányos helyzetű területeken élnek, minél hamarabb eljussanak a megfelelő szükséglet alapú ellátásba. És mindazon intézmény, illetve azoknak a képviselői szakemberei olyan elköteleződése és támogatással álltak ehhez a programhoz, hogy gyakorlatilag az első évben 160 kisgyermeket, akiket a védőnők, illetve az óvodapedagógusok vontak be ebbe a programba,
1: és
2: az ő segítségükkel,
1: ők
2: mind hátrányos helyzetű, igen, 13 hátrányos helyzetű településen indítottuk akkor ezt a programot, és ők vonták be ezeket a gyerekeket, és mi biztosítottuk azokat a vizsgáló szakembereket, itt a gyermekneurológus, gyógypedagógus, pszichológus és mozgásfejlesztő, mozgásterapeuta szakember vett részt ebben a közös tevékenységben. A koordinált vizsgálatok zajlottak, tehát szervezetten oda hívták a szülőket a gyerekekkel, elsősorban a védőnők, és a vizsgáló csapat helyben megvizsgálta a gyerekeket, tehát ilyen komplex vizsgálat zajlott le. Ez alapján összeállítottak egy családellátási tervet, és a családellátási tervben pontosan leírták azt, hogy milyen problémája van a gyermeknek, és hogy hová javasolják a tovább küldését, illetve milyen egyéb ellátási formákat javasolnak nekik.
1: Tehát a lényeg a korai felismerés és a preventív ellátás biztosítása.
2: Nem csak a korai felismerés, hanem hogy el is jussanak a gyerekek, tehát hogy itt egyrészt a pedagógiai szakszolgálat felé irányítottuk őket, másrészt olyan ellátásokba, például éppen a biztos kezdett gyerekházba, hogy ahol azoknál a gyerekeknél, akiknek szocializációs problémáik voltak, ezek az intézmények biztosították a későbbiekben azt, hogy ott a fejlődésük megfelelő legyen. És hát itt volt egy nehézség az elején, hogy a szülőket nagyon nehezen lehetett bevonni.
1: Hogy
2: és aztán amikor
1: mégis
2: sikerült, mert hogy azért a helyben dolgozó szakemberek nagyon nagyon, tehát felismerték azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy ezeket a gyerekeket most mi elkezdjük ellátásba juttatni, és nyomon is követtük őket végül is egészen mostanáig. Tehát, hogy csak sikerült, és a következő évben már ők kérték a védőnőket, ez egy ilyen jó hatása volt ennek a beavatkozásnak, hogy szeretnék, hogyha azokat a gyerekeket, akik azóta születtek, megvizsgálnánk, illetve foglalkoznánk velük, és mehetnének aztán a megfelelő ellátásokba. Tehát egy igény született a mi működésünk kapcsán, amit tudni érdemes, hogy mi a legelső körben egy vizsgálatot is végeztünk, egy hatásvizsgálatot, amely azt mutatta, hogy ennek a beavatkozásnak milyen számszerűen milyen hatása volt, és azt láttuk, hogy azok a gyerekek, akik, tehát korábban a gyerekeknek a 16%-a került be vizsgálatokra. Most itt mi mindenkit vizsgáltunk, tehát ezt 100%-át vizsgáltuk a gyerekeknek, az is látszott, hogy korábban 5%-uk került el valamilyen fejlesztésbe, tehát akár korai fejlesztésbe, vagy valamilyen terápiás ellátásba. Most itt 6 hónap után már a gyerekek 77%-a benne volt a rendszerben. Tehát látszott, hogy itt most azért így történt valami, tehát elindult egy folyamat, és hát ezeket a gyerekeket, mondom, végig nyomon követtük, és az új vizsgálatokat pedig, mert természetesen, ahogy felmerült a szülői igény, én is próbálkoztam, hogy akkor valamilyen forrást erre érdemes szerezni, így 2024-ben és 2025-ben is vállaltuk, hogy vizsgálunk 100, illetve 110 gyermeket, és hát ennek is ilyen hatása volt, hogy sokkal gyorsabban bekerültek az ellátásba a gyerekek, és az a közeg, amely körbevette őket, megtanult jól együttműködni. Tehát az már nem jelentett problémát a második, illetve harmadik körös vizsgálatoknál, illetve ellátásba juttatásnál, hogy felvegyék a telefont a szakemberek, és egymással kooperáljanak annak érdekében, hogy minél hamarabb megtörténhessen az, hogy a valós fejlesztések elkezdődhessenek. Tehát igazából nekünk ez egy ilyen nagyon pozitív visszacsatolás volt a szakemberek részéről is, akik jelezték, hogy ők ebből nagyon sokat tanultak, és megindult, mozgásba jött ez a rendszer, és hát azt is láttuk, mivel emellett még szülőtámogató csoportokat is indítottunk ezeken a településeken, vagy egy részükben, hogy a szülők is egyre tudatosabban kezdtek hozzáállni a gyermekük neveléséhez, jobban ráláttak az ő fejlődésükre, jobban megfigyelték, hogy is fejlődik ez a gyermek, milyen problémái lehetnek.
1: Nem tehát, történtek elakadások?
2: Természetesen voltak elakadások. Úgy gondoskodtunk arról, hogy ezekben az esetekben előre lendüljünk, hogy 2 hetente, tehát itt a gyermekút módszertani központban 2 hetente tartottunk tímüléseket az úgynevezett gyermekút menedzserekkel, akik koordinálták ezt a folyamatot, illetve a családokat navigálták a rendszerben. Ők elsősorban védőnők voltak, de gyógypedagógus, illetve végül szociális munkás gyermekút menedzsereink is voltak, és az elakadások kapcsán rögtön intézkedésekre került sor, tehát akár az önkormányzatnál a polgármester segített, hogy gyermekek szállítását kellett megszervezni például, vagy egy olyan vizsgálat esetén, amire nem mentek el, vagy nem tudtak eljutni a családok, hogy hogyan szervezzük meg, hogy mégis elkerüljenek akár a család és gyermekjóléti szolgálat szakemberei segítségével, tehát mindig voltak olyan beavatkozási pontok, amelyek akkor éppen segítettek abban, hogy tovább lendüljön az ügy.
1: Több évtizede foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, illetve szakmai vezető uniós és hazai projektekben fejlesztő egyetemi docens. A korábbi munkái miként hogyan segítenek? Gondolok például a Nógrád vármegyei pilotmodell működtetésére.
2: Igen, most már több mint 20 éve foglalkozom ezzel a kérdéskörrel. Egy nagy kutatást végeztünk még korábban a Tárkit Kutatóközponttal, ahol az egész korai ellátórendszert térképeztük fel, és a kutatás kapcsán egy olyan javaslatcsomagot tettünk le az asztalra, amely nagyon pontosan tartalmazta azt, hogy milyen problématerületek vannak a koragyermekkori ellátások, illetve a koragyermekkori intervenciós rendszer kérdéskörében, és milyen megoldásokat teszünk. És gyakorlatilag így visszagondolva erre az időszakra, ami eltelt, mert egészségügyben is vezettem projektet, szociális területen is, a köznevelés területén is, hogy mindezek a projektek, illetve az a nagy ágazatközi projekt, amelynek keretében ez a Nógrád megyei modell megvalósult, ezt a javaslatcsomagot valósította meg. Tehát mi, amit mi akkor 20 évvel ezelőtt elképzeltünk, hogy mit kellene itt ebben az országban tenni azért, hogy a gyermekeknek a ellátása az jobb, hatékonyabb legyen, minőségibb legyen, az egy olyan megvalósulási folyamatba tudott becsatornázódni, amely mai napig is tart, illetve azt gondolom, hogy ennek a modellnek az országos kiterjesztésére lenne szükség ahhoz, hogy ne csak a Nógrád megyei gyerekek járjanak ilyen jól, hogy ők gyakorlatilag most már ugye ez a 6. éve a nyomonkövetési folyamat azóta zajlik, és ismétlődnek ezek a vizsgálatok és ellátásba kerülés, hanem minden olyan területen, ahol pont akár a területi elszigeteltség, vagy a finanszírozásbeli gyengeség, vagy a hátrányos helyzet okán nehezen jutnak ellátásba ezek a gyerekek, hogy ez minden ilyen területen megtörténhessen.
3: Kedves hallgatóink! Dr. Kereki Judittal, a Gyermekút Módszertani Központ igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében, a Szent Áldozás hatása című fejezetben beszél érdekes módon nem teljesen a Szent Áldozás hatásáról, hanem régi szokásokról, a tabernákulum szerepéről. Érdemes azonban ebbe is egy kicsit belemenni. Így ír a professzor úr erről, az őskeresztény idők óta hagyomány, hogy áldozni otthonainkban vagy kórházban betegágyban fekvőnek is lehetséges, sőt, minél inkább a halál felé, tehát a túlvilág felé haladnak, annál inkább rászorulnak a szent útra való kegyelmi erejére. Itt újra megjegyezzük, hogy szent útra valónak nevezi az egyház az utolsó szent áldozást. Folytassuk. Az első századokban maguk a hívek vihették haza az átváltoztatott kenyeret, Krisztust, hogy megáldoztassák beteg hozzátartozóikat. Ez később, sokáig a pap tisztje lett. Megjegyzem, talán sokan ismerik Tarzíciusnak a történetét, a minisztránsok védőszentjének, aki szintén azért lett vértanú, mert Krisztust vitte a börtönben levő testvérekhez, és nem akarta, hogy titkát fölfedjék. Visszatérve a professzor úr könyvére, így beszél erről, hogy ma bizonyos körülmények között és megfelelő fölhatalmazással a világi hívek, laikusok újra megtehetik ezt, vagyis elvihetik az eukarisztiát akár otthonukba betegekhez, fontos hangsúlyozni, nem őrizni, hanem betegekhez megáldoztatni, vagy pedig kórházba, esetleg börtönökbe. Már hazánkban is vannak jól szervezett egyházközségek, melyekben a kórházi betegáldoztatást világiak végzik, s az igen túlterhelt papra csak akkor van szükség, ha gyóntatásról vagy betegek kenetéről van szó. A felvázolt dolgok, hangsúlyozza a professzor úr, új megértésre kell, hogy vezessen minket. Mindig több kenyeret változtatták át, mint amennyire a Szent Misén az áldozók miatt szükség volt. Egyfelől, hogy a betegeknek bármikor el lehessen vinni az oltári szentséget, másfelől pedig azért, hogy az imádás hódolatával lehessen illetni a kenyér színében valóságosan jelenlevő Jézus Krisztust. 313-ban nyilvánította Nagy Konstantin császár a kereszténységet, nem üldözött, vagyis bevett vallássá. Ettől kezdve volt alkalom templomot építeni. Ezekben először az oltár fölött hajó formájú edényben tartották a misén nem kiosztott eukarisztiát. Majd később az vált szokássá, hogy a szentély falába vágtak mélyedést, ez lett a szentségház, a tabernákulum. Ha valaki fölkeres egy románkori templomot, annak a szentély falában megláthatja ezt a mélyedést. A 15. századtól kezdve kezdett elterjedni, hogy a háttal miséző oltárt és a szentségházat egybe építik. Ezt a gondolatot a 16. század második felének óriási hatású szentje, Borromeói Szent Károly, milánói püspök, bíboros, olyannyira szorgalmazta, hogy általános szokás lett. A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform újra elterjesztette a szentmiséző oltárt. A legtöbb templomban, főképp a műemlék jellegűekben, a háttal miséző oltár építménye megmaradt, és ennek az oltár szekrényét használták tabernákulumnak, használják ma is. Ám a római dokumentumok azt tanácsolják, ha lehet, inkább külön a kápolna-szerű mellékoltáron őrizzük az oltári szentséget, szépen díszített helyen, hogy méltó legyen az imádás lelkületéhez. Ezt a célt szolgálja, hogy választjuk külön az eukarisztiát, tehát a már átváltoztatott és imádandó kenyeret, a Szent Mise cselekményétől, mely során a konszekráció újra a mi áldozatunkat jelképező földi kenyérben megjeleníti, azaz jelenvalóvá teszi Jézus golgotai áldozatát, hogy a mise lakoma részében magunkhoz vegyük megerősítő táplálékként. A lelkipásztor itt megjegyzi, hogy a legtöbb egyszerű falusi templomban lehetetlen szinte a tabernákulum máshova való elhelyezése. Különösen a nagycsütörtöki szertartás, amikor előírja, hogy ne legyen a tabernákulumban eukarisztia, nehezen tudja ezt megoldani a falusi lelkipásztor és hívő közösség. De értjük, hogy miért ragaszkodik az egyház ehhez a kettős dologhoz, vagyis másutt legyen az oltár és az oltári szentség őrzése. Megjegyzi a professzor úr, hogy a tabernákulumban valóságosan jelenlévő Krisztus miatt kötelező az örök lámpa használata. Ez figyelmeztet minden betérőt arra, hogy az imádás gesztusával, térthajtással hódoljon az Úrnak, mert az örök mécs ki nem hunyó fénye jelzi az egyház virasztó lelkületű, örökké tartó háláját mestere iránt. Megjegyzi a professzor úr azt is, hogy ez a fajta gesztus, ez az ószövetségi menóra gondolatnak az újszövetségi beteljesedése. Az ószövetségben a papoknak folytonosan éjjel-nappal az olaj töltögetésével ébren kellett tartaniuk a gyertyatartók fényét, hogy telnek múlnak az évek a zsidóságban, illetve az egyház történetében. Megjegyzi azt is a professzor úr, hogy örökimádó szerzetes rend is alakul, amelynek tagjai folytonos beosztás által valóban évtizedeket és századokat íveltek át a megszakítás nélküli szentség imádással, adorálással. Ennek a gyönyörű eszmének a tartozéka, hogy folytonos szentség imádás legyen a krisztusi család nagyobb egységében is, megjegyzem, hogy egyházmegyénkben is minden községnek, templomnak szentségimádási napja van az egyházi év különböző napján. A professzor úr ezek után arról beszél, hogy mennyire fontos a szent csend. A szent misében, a szent áldozás után. Ez a csend, ez nem semmit mondó csend, hanem a pap és a hívek köszönetet, egyéni, saját, legszemélyesebb köszönetét és ragaszkodását fejezi ki a szent áldozásért. Érdemes, és ezzel zárjuk a mai elmélkedést, hogy a mi saját elmélkedésünket akár nagyszentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, Atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát. Mindig tudatosítsuk magunkban a szent áldozás után, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint az, hogy szent áldozáshoz járulhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva Magyar Péter hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek, egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. Az Orbán rendszernek az egész ország az áldozata volt, értékelt a kormányfő. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a Magyar Közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, írja a Telex Portál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök kirúgása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. A párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül viszont 2,1%-kal csökkent.

0: tette hozzá Havasi Bertalan. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték, a 2010-es 18 milliárdról a tavaly évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel ma gyermekotthonokban, és 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Orbán Viktor is részt vesz június 17-én a Patrióták Európáért csoport találkozóján, amit az Európai Tanács június 18-ai 19-ei csúcs találkozója előtt rendeznek meg Brüsszelben, írta meg a Euronews. A hírt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megerősítette. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló Tiszás törvényjavaslatot, eszerint 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímákra, jelentette be a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter közölte, a hónap végéig, de legkésőbb július 15-ig meg kell javítani vagy cserélni kell a hibás klímaberendezéseket. Hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Én magam is rekord időre készülök majd, amikor átúszom a Balatont. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők képződnek, az északi középhegységben elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, több helyen megélénkült, megerősödött a szél, a csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
2: Reklámot hallottak.
3: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a kisgyerekek csúfolódásának témakörében beszélgetünk, de szó lesz a nagyobb gyerekek esetében a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket, Sípos Gál Eszter óvodapszichológust, akit köszöntök itt a stúdióban.
5: Köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
4: Régen beszéltünk, azt gondolom, hogy egy igazán különleges témát hoztunk most ide a kedves hallgatóknak, ez pedig a csúfolódás témaköre. Hát csúfolódásnak hívjuk még egészen kicsi gyerekeknél, ugye ez később azért elfajulhat, de hogy tyúk vagy a tojás volt hamarabb. A csúfolódást az tulajdonképpen ez egy tanult viselkedés, vagy ez egyszerűen egy ösztönös folyamat?
5: Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy mind a kettő igaz egy kicsit. Tehát, hogy tanult mindenképpen, hiszen a gyerekek a testvéreiktől, nagyobbaktól, és elsősorban, és nagyon szeretném kiemelni, a felnőttektől is nagyon sok ilyesmit láthatnak. Illetve nyilván van egyfajta csoportdinamika, amiben az is beletartozik, hogyha valakit kívülállónak észlel egy csoport, akkor azt a fajta fura érzést, amit ez kelt bennünk, nem biztos, hogy mindig jól tudják kezelni, nem biztos, hogy mindig jól fejezik ki.

0: És nyilván vannak szerintem nem szándékos elejtett olyan mondatok, amik fájok lehetnek, és van, amikor meg valóban szándékos, és a kettőt azért érdemes külön kezelni.
1: Mikor kezdődik ez a gyerekeknél?
0: Alapvetően a szakma az régebben úgy vallotta, hogy hát iskolában kell elkezdeni jobban foglalkozni ezzel, de én azt gondolom, hogy már, és most már tényleg arra hajlik minden, hogy az óvodában is gyakorta előfordul. Hát életkor mondani, azt gondolom, hogy túl vakmerő lenne, mert már egyébként a magjai, tehát én már bölcsödében is láttam ennek a magjait, de alapvetően óvodában már erőteljesen érzékelhető az, hogy esetleg valakit akár verbálisan, vagy akár ugye fizikálisan bántanak a társai. Vagy olyan is szokott lenni, hogy egy valaki, és olyan is, hogy esetleg csoportosan, ami azért nyilván mindenképpen segítséget és beavatkozást igényel minden esetben.
1: A gyerek saját személyisége az ezt befolyásolhatja, hogy ő mondjuk az áldozat szerepet tölti be, vagy ő, aki bántja a másikat szavakkal akár?
0: Egyetemen befolyásolja, de azt gondolom, hogy nagyon sok hatás az, ami ezt így kialakítja a gyerekekben, és jó, hogy erre kérdeztél, mert igen, azért az, hogy egy ilyen bántalmazó helyzet kialakul, ahhoz több ember is kell, ugye a bántalmazott kell, a bántalmazó is kell, ennek a szemlélődők, akik ugyan nem vesznek részt, de mégiscsak látják, és az a jelenlétükkel úgy vesznek részt, hogy nem avatkoznak be, ami egyfajta reakció, és ezzel is érdemes foglalkozni, és a személyiség is befolyásolható tényező lehet, de alapvetően szerintem a környezet az, ami nagyon sokat jelent, illetve az, hogy esetleg van-e valamilyen vele született mássága, furcsasága a gyermeknek. Nyilván vannak olyan gyerekek, akik ilyen potenciális bántalmazott kategóriába esnek, ha lehet ezt mondani, akik akár mondjuk valamilyenféle külsőségbeli furcsasággal rendelkeznek, ami talán nem is annyira furcsa, mert lehet az egy szemüveg is, lehet az egy túlsúly, lehet az egy eltérő bőrszín, de viselkedésbeli is lehet. Tehát azért most azt gondolom, hogy ez aktuális és égető téma, hogy bizony esetleg az ilyen pervazív idegrendszeri zavarokkal rendelkezők, mondom, egyértelműen autizmus, ADHD, tikzavarok és egyéb állapotokkal bíró gyerekek azért sokan kerülnek bántalmazás céljává, illetve bántalmazók is kerülnek ki közük, attól függően, hogy milyen típusú érintettségük van ezeken a területeken.
1: Mondtad ezt a csoportdinamikát, hogy ugye az nagyon fontos, és valahogy talán ez beindítója, ennek indikátora is, de hogy mitől maradandó ez a társadalmunkban? Ezt tudom, hogy egy nagyon bonyolult kérdés, tehát hogy ez nem múlik el, tehát a gyerekeknél egy bizonyos korosztályban újra-újra és újra előjön ez a probléma, a csúfolódás maga. Tehát hogy miért van erre szükségünk nekünk, vagy ha nincs is szükségünk, miért alakul ki?
0: Nem biztos, hogy ezt a kérdést teljes körül meg tudom válaszolni, akár az időkeret miatt is.
1: És
0: hát tettem,
1: hogy ez egy kicsit mélyebbre ható, igen.
0: De azt gondolom, hogy egyrészt ugye ennek lehet indítatása a félelem is akár, hogy az ismeretlentől félünk, és nem tudunk vele mit kezdeni. Másrészt ugye, ha belegondolunk, még a néphagyományban is vannak a kis csúfolódó rigmusok egymás között. Tehát, hogy van ennek az ártalmatlan része is, amikor egyfajta kapcsolatkialakításként is használják, vagy érdeklődés kimutatása. Nyilván ez mindig attól függ, hogy a másikban hogy csapódik le, de hogy a régi népi csúfolódókat azért inkább ilyen játékos formára találták ki. Tehát, hogy illetve összetartozás erősítésére is. Tehát, hogyha mondjuk szerintem az átvilágban is működik ez, meg az embereknél is, hogyha valaki valamelyik egyedet dominánsnak észleli a csoport, akkor nyilvánvalóan elkezdi követni az ő viselkedését. És azért nagyon sok minden áll vagy bukik rajta, hogy ő hogy viselkedik, és ez tényleg azért mióta a világ így van. Akár hogyha kinyitunk egy Janikovszkéva mesekönyvet, amik szerintem fantasztikusak, látjuk, hogy igen, abban az időszakban más volt a világ, nem voltak mondjuk ilyen elektronikai eszközök, stb. De az emberi természet maga az ugyanaz volt, és a konfliktus források hasonlóak voltak, csak mondjuk nem a tabletjét vett el az egyik a másiknak, hanem a labdáját, de hogy alapvetően ezek azért az emberiség történelmét végig kísérik.
1: Ha már benne vagyunk ebben a szituációban, vagyis én, mint szülő, de a gyerekem már belekerült ebbe a szituációba, bárkinek a gyereke belekerült, mit tud tenni? Ő, mint gyerek, én, mint szülő, és akár, hogyha ott van a pedagógus, akkor ő mit tud tenni?
0: Ez nagyon fontos kérdés. Szerintem érdemes lenne így szereplőkre válogatva megnézni, hogy mit tud tenni, mert nagyon sokat foglalkozunk a bántalmazottakkal, de mit tud tenni a bántalmazónak a szülei, mit tudnak tenni,
1: igen,
0: illetve
1: nem,
0: a pedagógus. Alapvetően a bántalmazott esetében nyilván az első számú dolog az, hogy beszélgetünk vele, kapcsolódunk hozzá. Ugye sokszor az a baj, hogy akkor történik már meg egy beszélgetés, amikor a krízis létrejön. De ha alapvetően törekszünk arra, hogy egy nyitott, szeretetteljes kapcsolatot ápoljunk a gyerekkel, ahol ő elmondhat olyan dolgokat, amik őt bántják, meg ami neki esetleg nehézség, akadály, és ez nagyon fontos, akár a mi cselekedeteinkkel kapcsolatban, tehát most rövidre fogva kritikát fogalmazhat meg a szülőkkel szemben is, és emiatt mondjuk nem kap olyan visszajelzést, hogy na most akkor maradjál csöndbe, édesfiam, és majd kinyitod a szát, ha megengedem, akkor nyilván könnyebben megnyílik egy ilyen helyzetben, mert azt tudni kell, hogy egy bántalmazottat nagyon sokszor áthatja az a fajta szégyenérzés, hogy akár még egy erős szülőgyerek kapcsolatban is nehezen beszél róla, hiszen ez egy trauma neki, és minden egyes alkalom, amikor ő ezt elmeséli, akkor újra traumatizálja magát. Most nyilván vannak ennek, mint mondtam, vetületei, tehát most az, hogy valaki csúnyát mond rám, vagy az, hogy valaki rendszeresen minden nap azzal vár az iskolában, a bodában, hogy bánt, nem ugyanaz, de a forrás az ugyanaz, tehát a szülői magatartás ilyen szempontból szerintem mindig a prevencióval kezdődik. Legyen egy olyan kapcsolatunk a gyerekkel, hogy ezt ő el tudja mondani, illetve ezt valahol olvastam az idézetet, nagyon fontos, hogy sokszor a bántalmazás az otthon kezdődik. Tehát nagyon fontos, hogy a szülő a gyerekhez, gyereknek a hibázásaihoz, meg az esetleges csintevéseihez hogy viszonyul. Nagyon fontos, hogy ne a személyét, hanem a tetteit minősítse. Tehát ha a gyerek mondjuk, teszem azt, és ez egy nagyon klasszikus példa, nagyon sok olyan gyerek válik bántalmazás áldozatává, aki esetleg egy picit eltérően fejlődik, lassabb, tovább tart neki felhúzni a cipőjét. Ha otthon azt hallja, hogy nem hiszem el, hogy még mindig nem készültél el, már mióta várok rád, akkor ő, ha elmegy egy közösségbe, miután neki az első számú tapasztalta az saját magáról, hogy ő teher a másiknak, akkor azt fogja elhinni a többiektől is, hogy lassú csiga vagy, úristen, nem fogok veled játszani, kihagylak a kidobósból, mert el mindig várni kell, és el fogja hinni, és validnak fogja tekinteni. Tehát, hogy nagyon fontos a bántalmazott gyerekek szülőinél az, hogy hogyan viszonyulok a gyereknek a nehézségeihez, hibázásaihoz és csintevéseihez, ezt is gyorsan kiemeltem. A bántalmazóknál pedig a szülői magatartásban nyilván a gyerek a szülőt nagyon sokszor mintázza. És ezt én már megfigyeltem a tapasztalatom során, hogy a szülő nem is gondolná, hogy az a mód, ahogy ő beszél másokról, mennyire átivódik a gyermekbe.
1: Tehát tulajdonképpen kineveljük a bántalmazott és a bántalmazó gyerekeket.
0: Igen, nem minden esetben, mert azért, és ezt is kiemelni, mielőtt még itt valaki már elkezdi magában növelni a lelkiismeret furdalását, hogy ezért tényleg a sajátos nevelési igényű gyerekeknél azért sokszor egy nagyon szerető közegből is bántalmazottá válik, vagy bántalmazóvá a gyerek, de igen, amit a szülő tehet, az elsősorban valóban az, hogy ő olyan mintát mutat, amit a gyerek tud követni, és sokszor láttam bántalmazóknál, hogy a szülők egymással szemben is úgy beszélnek, tehát akár ugye édesapa, édesanyja nem becsülik meg egymást, nem tisztelettel fordulnak, vagy szidja az egyik szülő a másikat a gyerek füle hallatára, és nem muszáj ehhez elválni, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon, vagy pedig ugye másokat minősítenek. Tehát nyilvánvalóan a mindennapi életünk során kerülünk olyan helyzetbe, hogy felbosszanak minket, legyen az akár egy autószerelő, vagy egy bolti eladó, de nagyon fontos, hogy fogalmazunk róluk. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy lehet a negatív érzésekről beszélni, de ha ezt egy civilizált formában tesszük, akkor az a gyereknek ugyanúgy átmen, mint hogyha nem. És hogyha folyamatosan minősítjük a környezetünket, akkor a gyermek is természetesen ezt az attitűdöt fogja átvenni.

0: A másik fontos része ennek talán az, hogy említetted, hogy meghallgatjuk a gyereket, odaállt elénk, elmondta a problémáját, de hogy nekünk ilyenkor mit kell válaszolni, kell-e válaszolni? Márhogy tanácsot adni.
1: Abszolút, ez az életkortól is függ. Nyilván, amikor már iskolás egy gyermek, és minél nagyobb iskolás, akkor nagyon fontos, hogy a saját önálló gondolataira és ötleteire alapozzunk, ő mit szeretne csinálni, mi az, amit ő úgy érez, hogy még meg már tenni. Amikor óvodás, vagy amikor úgy érezzük, hogy esetleg szociális téren egy kicsit bizonytalan, akkor egész nyugodtan lehet akár kézforgatókönyveket is a kezébe adni, olyan mondatokat, amiket visszamondhat, amikor mondjuk egy sértő megjegyzés éri. Azt gondolom, hogy szülőként a pedagógussal is érdemes felvenni a kapcsolatot, sőt fontos is. Illetve, hogyha úgy érzi esetleg a szülő, hogy az iskola vagy az óvoda nem megfelelően kezeli a helyzetet, akkor még mindig van hová fordulni. Ebből kettőt kiemelnék most, ami szerintem nagyon hatékonyan és jól működik itthon, a kék vonalat is lehet hívni, illetve a Hintalóban alapítvány, ami a gyermekjogokért jött létre. Nekik is vannak nagyon jó anyagaik, illetve el is érhetőek telefonon, úgyhogy ez is egy út, nyilván ez a vége, csak azért muszáj minden lehetőségről beszélni, mert nem tudjuk, hogy ki hallgatja, és bárkinek jól jöhet azért ez.
0: Mielőtt még áttérnék a nagyok problémájára, egy gondolat erejéig visszakanyarodva, hogy említetted ezt a forgatókönyvszerű mondatokat. Na de itt nem mindegy, hogy mi hogyan fogalmazunk a gyereknek, tehát hogy mi lehetőleg már ne azt tanítsuk a gyereknek, ami tulajdonképpen a bosszúállás egy formája.
1: Igen, ez is igaz, bár azért meg kell mondjam, hogy ebben a kérdésben nem vagyok ennyire PC, mert bizonyos életkorban, meg bizonyos bántalmazási formáknál szerintem jogos is ér az, hogyha mondjuk visszatámadunk, főleg most eddig nagyon sokat beszélünk a verbális dolgokról, de hogy most teszem azt, hogy óvodai csoportban megütnek folyamatosan egy kisfiút, és azt szoktam mondani ilyenkor a szülőknek, meg a pedagógusnak is, hogy nyilván alapvetően nem bújtjuk a visszaütésre, de ha visszaüt, semmiképpen se szidjuk le, mert neki teljes mértékben joga van arra, hogy ő megvédje saját magát, sőt, nagyon gyakran az a tapasztalat, hogyha ő visszaüt egy erőset, akkor utána békén hagyják. Tehát, hogy van azért szerintem ennek egy életszerű, meg egy életszerűtlen változata, és tényleg az életkor is számít, az óvodáskorban a gyerekek a konfliktusokat azért nem ilyen asszertív módon kávézgatás közben oldják meg, hanem általában odacsapnak, harapnak, és egyéb dolgok. Nyilván ilyenkor hatékonyabb is, hogyha valaki meg tudja védeni magát, sőt, tovább megyek, hogyha valakit esetleg iskolában így fizikailag bántalmaznak, én szoktam bíztatni a szülőket, hogy küzdősportra irassák be a gyermeket, és igenis egyrészt ugye arra is jó a küzdősport, hogy sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy gyakorolja az, hogy milyen az, amikor engem bántanak, és én visszamerek ütni, és ez egy ilyen szervezett, struktúrált környezet, ahol tudja, hogy ő egyébként biztonságban van, de gyakorolhatja ezt a helyzetet, és ezáltal elősegítheti azt, hogy amikor egyébként bántalmazás történik, akkor ő ne fagyjon le attól, hogy megijed, hanem merjen visszalépni, és az önbizalmát is növelheti ezzel. Úgyhogy alapvetően igen, azért ez a része is számít, de...
0: Hogy akkor inkább mondjuk azt neki, hogy próbálja meg szóban is megvédeni magát? Tehát vágjon vissza valami frappánssal?
1: Igen, illetve tehát hogy nyilván a gyerek személyiségét is kell nézni, hogy mi az, amit ő tényleg merni fog csinálni, meg ami még szerintem sokat segíthet, hogyha ugye mondtam a küzdősportot, de nyilván nem kell mindenkit küzdősportra küldeni, hanem otthoni környezetben gyakoroljuk vele szerepjátékszerűen. Vagy akár mi bebújjunk a bántalmazó szerepébe, vagy ugye kisebb gyerekekkel bábozás közben, vagy bármilyen figurákkal való ilyen kis szerepjáték közben, nem is muszáj konkrétan megnevezni a bántalmazót meg őt, hanem egy olyan hasonló helyzetet teremteni, más nevekkel, állatokkal akár, kis autók, ami őt érdekli meg, amivel szívesen játszik, amiben ő egy kicsit ezt ki tudja élni, és ez egyébként működni szokott. Ő ezt gyakorolja, felbátorodik, és akkor helyzetben is tudja alkalmazni.
0: A műsor elején említetted a digitális világot, ami most ugye már terheli, mondhatom így, a gyerekeket, hiszen egy újabb teret adott annak, hogy hol lehet még bántani a másikat. Na most ebben az esetben ugye arctalanul, ezt már sok szakember elmondta itt a műsorban is, hogy mennyire nagy lendülettel tudnak úgymond beleállni a másikba, hiszen nem kell vállalni az arcukat. Hogyan tudja magát megvédeni egy fiatal ettől a bántalmazástól?
1: Hát igen, ez egy nagyon súlyos kérdés szerintem napjainkban. Alapvetően sokszor az a baj, hogy ki sem derül sokáig otthon, és ilyenkor a szülők esetleg tévesen azt gondolhatják, hogyha minden nemű, most nagyobbakról beszélünk, tehát igen. Azt gondolom, hogy általános iskolában nem kell közösségi médiában szerepelni a gyereknek, de gimnáziumban már érthető, hogy ő így is szeretné a kapcsolatot tartani, illetve sokszor már akár igényli is az iskola, hogy legyen egy ilyen platform, ahol kommunikációt folytathatnak. De az nem megoldás, hogy erről teljes mértékben letítjuk a gyermeket, illetve az végképp nem megoldás. Most tudom, hogy nem jó pont azzal kezdeni, hogy mit ne csináljunk, de gyakoroltam, és ezért is emelem ki, hogyha olvasgatjuk az üzeneteit, mert azzal elveszünk neki azt a pici privát szféráját, ami egyébként a személyiség fejlődéséhez meg fontos. És gyakorlatilag egy kicsit ilyen megalázó helyzetbe hozzuk, tehát folytatjuk azt a megaláztatást, ami egyébként is éri őt. Tehát nyilván itt megint csak adatok visszacsatolni egy jó kapcsolatban, azért ez könnyebben történik, de azt gondolom, hogy most már azért az iskolákban szokott erről ilyen kis, vagy már van rá gyakorlat, hogy vannak ilyen kisebb tájékoztató alkalmak. Tehát preventíven már beszélgethetünk a gyermekkel arról, hogy mivel jár az internet használat, és hogy mi az, amivel, milyen helyzetekkel találkozhat, akár példákon keresztül, és adhatunk neki egy forgatókönyvet, hogy ha ilyesmi történik, akkor először is képernyőfotó mindenképp, készítsen róla nyomot, hogy lekövethető legyen, tiltsa ezt az embert, aki neki megy, és nyilván jelezze a felnőttnek, tehát hogy egy olyan felnőttnek, akár hogyha a szülőknek nem is érzi egyből, hanem ki kell vászni egy olyan felnőttet, akiben ő megbízik, vagy felnéz rá, és akkor tudja jelezni. Hát alkalmatlan az iskolapszichológus az ilyenkor nem rossz, hogyha van, mert azért a cyberbullyinggal kapcsolatban nagyon sokszor az van, hogy ismeretlenek, zaklatják a gyerekeket, ez egy nagyon nagy félelme a szülőknek, de el kell, hogy mondjam, hogy a másik oldal is nagyon erős, amikor osztálytársak zaklatják úgy otthon az interneten a gyerekeket, hogy mémeket gyártanak belőle, megosztják az egész osztálycsoportban, tehát hogy az a baj, hogy ezek az eszközök egy olyan utat nyitnak meg a gyerekek előtt, hogy az osztályterem falait átlépve tudják megalázó helyzetbe hozni ezeket a gyerekeket, úgyhogy tényleg mindenképp érdemes róla preventíve beszélgetni, amikor a gyermeknek közösségi médiával felkerül, profilja lesz mindenféle platformon, akkor erre felhívni a figyelmet, és felkészíteni rá, hogy előfordulhat.
0: Kicsit úgy érzem, hogy a szülőknek is valahogy ehhez fel kell nőni, hogy ezt sajnos ezzel kell szembenézni. Eszter, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, nagyon hasznos gondolatokat kaptunk most is.
1: Köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a csúfolódásról, a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek. Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
1: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
2: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
1: Valamint Avilai Szent Terézre és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi életvédelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi életvédelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
2: La grammatica elemental de la convivencia.
1: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
2: Derecho fundamental que tutele l'ambito más íntimo de las personas.
1: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
0: Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyháza maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
2: la imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
0: amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk. Elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel úton során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságuk után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenekelőtt a Krisztussal való közösségben szeretettel megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
2: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
0: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
2: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
0: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szent Atya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek. Zárta a spanyol püspökököt intézett beszédét Leó pápa.
3: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szent Atyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária Székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de két évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fel egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anyanépével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Fésűs Éva. A lényeg. A szívben az a legszebb, ami leírhatatlan. A vallomásban az, ami kimondhatatlan. Csókban a búcsúzás vagy nyíló szerelem, egyetlen csillagban a végtelen. Levélhullásban erdők bánata, bújócskás völgyölében a haza, vetésben remény, moccanás a magban, kottasorokban rabulejtett dallam, két összekulcsolt kézben az ima, remek művekben a harmónia, részekben álma az egésznek, és mindenben a lényeg, a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelidült anyagban tündöklőn ott sugárzik.
1: Fésűs Éva a lényeg című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Fésűs Éva 1926. május 14-én született Cegléden. Szüleivel 1939-ben költöztek Vácra, ahol a Karolina Egyházi iskolába járt, a polgári után kereskedelmi középiskolában tanult tovább, és itt érettségizett. 1945-től Vácot drogériában volt segéd, 47 után Pesten gyors és gépírói tanulmányokat folytatott, később gyors és gépíróként dolgozott. 1950-ben házasodott össze Temesi Lajossal Kaposváron, itt született három gyermeke, itt dolgozott, alkotott. 2004-ben a város díszpolgárává avatták. Meseírói pályafutása rádiójátékokkal kezdődött az 1950-es évek elején, a Magyar Rádió állandó külső munkatársaként 1958-tól mintegy 20 éven keresztül rendszeresen dolgozott a gyermekrádiónak. Meséinek, mesejátékainak verseit, dalszövegeit is ő írta. 1969-től dolgozott a Magyar Televíziónak is. Ezek a munkák alapvetően a már elkészült mesék filmrevitelét jelentették. A rádiós munka megszűnése után elhatározta, hogy a hangjátékokat leírja. Így születtek meg a mesekönyvek, meseregények, melyek munkáit maradandóvá tették. Több évtizedes gyermekirodalmi munkássága elismeréséül Fésűs Éva számos kitüntetésben részesült, többek között az IBBY díj, a Kaposvár díszpolgára cím, a köztársasági érdemrend tiszti keresztje és a Prima díj. Árulkodnak gazdag életművéről, mely magában foglal több mint 20 mesekönyvet, 353 rádiós műsort, 28 mesejátékot. Ahogy ő mondta, a meseírás egy misszió is a gyermeki lélek megmentéséért. Azon, hogy most mit kap a gyermek, a jövő múlik, a jövő nemzedékének sorsa és életminősége. A jóért, a boldogságért küzdeni kell. A jó nem magától győzedelmeskedik, ezért tenni kell. A boldogság nem repül csak úgy a szívünkbe. Nem tétlenkedhetünk, a jóért való küzdelmünket nem adhatjuk fel. Fésűs Éva 2019. február 21-én hunyt el.
2: A nap imája.

ajándékként küldted a békét. Mennyei atyám, a békességet ajándékként becsomagoltad, és apró kisdetként elküldted hozzánk. A békesség fejedelmének nevezted el őt, mivel ezt a békét ajándékként küldted. Nem kell megküzdenünk érte, nem kell izzadva keresnünk, mert Jézusban a miénk lehet. Segíts bennünket, hogy az ő valóságában megtapasztalhassuk jelenlétedet. Töltsd be békéddel szívünket, sőt, csorduljon túl rajta. Segíts bennünket, hogy ne csak elnyerjük ezt a békességet, hanem eszközeid lehessünk, hogy továbbíthassuk embertársaink felé. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: íme az Úr szolgáló lánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

Nap a bazilikában, tegnap este pedig a Servita templomban mutatott be szentmisét. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Tednyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangversenyt rendez a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán. A művészeti vezető Kóti Gergő, vezénye Szabó Soma, Lizdíjas Karnagy, a helyszín tehát a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán, az időpont pedig június 20-a, este 7 óra. Idén július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atyatanítását hallgathatjuk meg, és tanúságtételek, valamint egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens atyatanítását és elmélkedését hallgatják meg a résztvevők, tehát 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idejév szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központi téma. 9 óra 30 perctől délután fél egyig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándokok a csoportokban 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg. A nyári országos roma zarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődéssel kerül megszervezésre, ez alatt Mátra-Verebély-Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését,
akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek.

0: engednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják idén. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény programjai között szerepel a szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége az interneten továbbra is adott. Az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat is az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlattal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében és esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, tanácsolják. Fedett szállást nem tudnak biztosítani. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra reggel, a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. A program keretében július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a véradókat szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kell majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Mindemellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legaktívabbak a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál, így a szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a gregoriáni énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön futtatható alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
5: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így tanított a hegyi beszédben: ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Íme megparancsolom egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Az irgalmasság leckéje. Nincs Hórebhegyi istenismeret ezen lecke nélkül. A próféta képzés lényeges állomása, az irgalmasság megtapasztalása. Ragad meg a hely szimbólum értékét. Az ókor szemében a férfi magasabb rendű lény, mint a nő. Az izraelita szemében az izraelita, mint a pogány. A királyi férfi, mint a névtelen. A házas ember, mint az özvegy. Ez a Szidon vidéki özvegyasszony az emberi élet legmélyebb pontját jelenti. Nem arról van szó, hogy nekünk kell irgalmasságot érezni és cselekedni mással, ennek is eljön az ideje, de ez a mi részünkről lehet szennyes és zavaró lehajlás a kicsihez, a nyomorulthoz, a rászorulókhoz. Hanem arról van szó, hogy meg kell tapasztalnunk, hogy a legkisebbnek az irgalmas szeretetére is rászorulunk. Egy pap vagy szerzetes jelöltnek, egy férj vagy feleség jelöltnek, ezért meg kell tapasztalni a nyomorúságnak azt a fokát, amikor saját maga nem segíthet már magán, csak valaki más, akár a legkisebb is az emberek közül. Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív. Isten tiszta irgalmasságával tud szeretni. Benne nincs az álcázott gőg önelégült lehajlása a kicsihez, ezért, amikor majd ugyanezen a területen jár, Szidon vidékén, ő könyörül meg a pogány özvegyen, és meggyógyítja gyermekét. Illés csak azután gyakorolhat irgalmasságot, miután maga irgalmasságot tapasztalt. A mai nap evangéliumában a világ világosságának és a föld sójának nevez minket a mi Urunk. A világ lassan olyan nyomorult állapotba jut, hogy már semmit sem tart világosságnak, ami hamis csillogás, és semmit sem tart ízesnek, csupán a tiszta irgalmasságot. Mi nem a világ világosságaként és a föld sólyaként születtünk, mert valaha mi is sötétség voltunk, és életünk ízetlen volt. Mi Jézusba beiktatva, isteni természetébe beleépülve válunk világosságá és sóvá. Pontosan a megtapasztalt irgalmasság által, amely felkészít minket arra, hogy mi is irgalmas szívűek legyünk, vagyis Jézus szívével egyesüljön a szívünk. Bizonyos dolgokban nem csak a pápa és a hívek összessége, de maga az emberiség is tévedhetetlen. Például tévedhetetlenül megérzi, hogy tiszta irgalommal fordulunk-e feléje, vagy szennyes részvétel, az irgalmasság utánzatával. Teréz anyában a valódi irgalmasságot érezte meg a világ, és Nobel-díjjal tüntette ki benne Krisztust.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietník, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Tu messan la prova colon. Teolon hasar el pescolon gipe. Vareso salon giare na codole trubu. Abatun cinai lasso pe cavreste sar pe codite auri sudenles le manuse peleste piren. Tu messan le luma ki lumina. Peoplaivas do foro nastig garagyol. Hajte lumina pabaren, csiszitile telaj tigája te garavenle, ba opreke conla, ke szakoneszke te lumi szare landok her. Tumnakade, tumári lumina trubulte luminil lemanusenge, ke tumári lási petediken lemanuse, hajte asárenle dévlesz andorájo.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt so nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szíriai Szent Efrém, remete egyháztanító. Isten mindenkit szenté tud tenni, minket is, ha elfogadjuk a Szentlélek kegyelmeit, és együttműködünk a harmadik isteni személlyel, a Szentlélekkel. Példa erre a mai nap szentje, Szíriai Szent Efrém. Szent Efrém 306-ban a mezopotámiai Niszibiszben, Délkelet-Törökországban született. Ez a helység akkoriban a Római Birodalom erős és fontos határerődítménye volt. Szülei keresztények voltak, de ő az akkori szokás szerint csak 18 éves korában keresztelkedett meg. Vallomásaiban elmondta, hogy heves természetű és ingerlékeny alkat volt. Tetteiből fiatalkorában hiányzott a bölcs megfontolás. Két hibáját siratta még későbben is, gyermekkorában ellopta pajkosságból valakinek a tehenét, s ezt a ragadozók széttépték. Sokáig nem tudott bízni az isteni gondviselésben, pedig saját életében mezopotámiai fogsága során győződött meg arról, hogy van egy szem, amely állandóan őrködik mindenek fölött. Remete ruhát vett magára, nekifogott a szentírás tanulmányozásának, s kenyéren, vízen, árpafőzeléken, gyümölcsön élt élete végéig. Csontá bőrré soványodott. Alázatosságból nem szenteltette soha magát pappá, de püspöke megbízásából fiatalon egy iskola élére került, ahol igen áldásos működést fejtett ki. Ő kísért el Jakab püspököt 325-ben a nicei első egyetemes zsinatra. Szülővárosában három egymást követő püspöknek volt a diákonusa. Amikor a perzsák elfoglalták a várost, Edesszába ment. 10 évig élt egy barlangban, de ott is tanította azokat, akik fölkeresték. Neki tulajdonítják az edesszai hittudományi iskola alapítását. Szent Efrém, jeles keresztény költőnk, sok szép himnusznak a szerzője. Mindezek a tiszta hit megőrzését szolgálták. Számos éneke ma is megtalálható a szír liturgiában. Ez a magyarázata annak, hogy a szírek a Szentlélek hárfájának nevezték. Életében a szíregyház még nem vált le az egyetemes egyház testéről. Később ugyanis a nyugati ország részek, a monofizita, a keleti részek a nesztoriánus egyházba kapcsolódtak. Efrémet mind az ortodox, mind a katolikus egyház magáénak vallja. Halálának napját az edesszai krónikákból ismerjük, amely 540-ből származik. Eszerint 373-ban halt meg Edesszában. Ő az egyetlen szír nemzetiségű szent, akit a katolikus egyház 1920-ban egyháztanítónak hirdetett ki. A Szentlélek hárfájának ünnepén, a Szentmisében ezekkel a szavakkal imádkozunk. Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szent lelkedet, akinek ihletésére Szent Efrém diákonus újongó lélekkel énekelte meg szent titkaidat és életét egészen a te szolgálatodra szentelte. A nap szentjére emlékezve ma de életünknek többi napján is fohászkodjunk a Szentlélekhez. Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyullasz föl bennünk szeretetet tüzét. Emlékezzünk meg a mai napon egy szent vértanúról, aki szinte gyermekként lett Jézusnak és a tisztaságnak szűzi vértanúja. Neve Szent Pelágia szűz és vértanú. 15 éves korában halt vértanú halált Jézus Krisztusért. Keveset tudunk róla, de aranyszájú Szent János a legnagyobb csodálattal ünnepelte szülővárosának ezt a fiatal és nagy szentjét. Szent Ambrós pedig a szüzekről szóló munkájában örökítette meg az emlékét. Az egyház halála után 100 évvel már templomot építetett a tiszteletére. Előkelő gazdag szülők gyermeke volt Pelágia. A Diokléciánus féle üldözéskor Antiókiában őt is följelentették a pogány hatóság előtt. Akkor jöttek érte a poroszlók, éppen amikor egyedül volt otthon. Azonnal megvallotta hitét, megragadták és elhurcolták. Amikor a kapuhoz értek, arra kérte hóhérait, engedjék meg, hogy szépen felöltözzék, hogy tisztaságát megőrizhesse, és ne becstelenítsék meg a házuk tetejéről, a kertbe vetette magát. Így már esés közben magához vette lelkét az Úr 305 körül. Aranyszájú Szent János ezt így örökítette meg. Az őz a vadász üldözése elől azonnal a hegy legmagasabb csúcsára menekül. Ott sem a vadász, sem a nyilak nem érik utól. Fönn megáll, s félelem nélkül tekint le üldözőire. Ezt tette Pelágia is, de nem a magas csúcsra, hanem magába, az egek magasságába menekült. Üldözői oda nem követhették. Kérjük Szent Pelágiát, járjon közben Jézusnál a mai sok veszélynek kitett leányokért, hogy tiszta, erkölcsös életet éljenek.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

időben. Kedves hallgatóink, ma június 9-én Félix napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név jelentése boldog, szerencsés. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Június 9-e, az év 160. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 205 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1640-ben született első Lipót német-római császár, magyar király. 1672-ben született első Nagy Péter cár, az Orosz Birodalom első egyeduralkodója. 1781-ben látta meg a napvilágot George Stevenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1812-ben született Johann Gottfried Galle, német csillagász, elsőként ő észlelte a Neptunusz bolygót. 1847-ben született Hausmann Alajos, magyar műépítész, 1884-ben született Pongrácz Lajos, gyógyszerész, országgyűlési képviselő. 1916-ban született Somogyi József, Kossuth és Munkácsy Mihály díjas magyar szobrászművész, 1974 és 87 között a Képzőművészeti Főiskola rektora. 1928-ban látta meg a napvilágot F. Nagy Angéla, aranytól díjas magyar újságíró, gasztronómiai szakíró. 1934-ben született Károlyi Pál, magyar zeneszerző. 1937. június 9-én született Wittner Mária, 1956-os szabadságharcos, országgyűlési képviselő. 1953-ban született Hüvösvölgyi Ildikó, Kossuth díjas magyar színésznő. 1961-ben született Michael G. Fox, Golden Globe díjas kanadai színész. 1970-ben ezen a napon született Miklósa Erika, Kossuth díjas magyar opera énekesnő, Isten éltesse sokáig. 1981-ben ezen a napon Natalie Portman, izraeli származású amerikai színésznő született. Most nézzük, kik hunytak el május 9. napján a történelem folyamán. Krisztus után 68-ban Néró császár öngyilkosságot követett el, ezzel kihalt a Julius Claudius dinasztia. 1870-ben hunyt el Charles Dickens, angol író. Egyesek szerint a viktoriánus kor legnagyobb írója és az angol nyelv legkiválóbb művelője. 1889-ben hunyt el Tóth Ágoston, Rafael honvéd ezredes, a modern magyar katonai térképészet úttörője. 1979-ben távozott közülünk Svéd Sándor, Kossuth díjas magyar operaénekes, bariton. 1987-ben hunyt el Tamási Zdenko, Erkel díjas magyar zeneszerző. 1997-ben hunyt el Bajkó Károly birkózó. 2006-ban távozott közülünk Bartis Ferenc, erdélyi magyar költőíró, újságíró. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1958. június 9-én megkezdődött Nagy Imre és társainak pere Budapesten. A zárt tárgyaláson halálra ítélték rajta kívül Gimes Miklóst, Maléter Pelt, Szilágyi Józsefet és Losonci Gézát is. 1977-ben ezen a napon 6. pápa a Vatikánban fogadta Kádár Jánost. 2006-ban ezen a napon megalakult a második Gyurcsány kormány. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-os lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül viszont 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. A svájci indexálás megszüntetésének tudható be a nyugdíjasok relatív elszegényedése, állapítja meg a GKI gazdaságkutató ZRT az elemzésében, amelyet az MTH-hez is eljuttattak. A jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját, írták többek között. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire oly nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök ma napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva Magyar Péter hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napi rendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, fogalmazott. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településkép illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán pedig azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. Az Orbán rendszernek az egész ország az áldozata volt, így értékelt. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá a Telex portál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetői feladatait az átmeneti időszakban egy megbízott vezető látja. A KEHI elnök kirúgása a Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén, írták. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a kormányfő, emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték, a 2010-18 milliárdról a tavaly évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel ma a gyermekotthonokban. 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben, hívta fel a figyelmet. Már több mint 2 milliárd

0: Nak gyűjtése, befogadása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A féltáv és a SZAB Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord, a dátum egyébként július 18-a. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők képződnek, az északi középhegységben elszórtan kialakulhat zápor-zivatar, több helyen megélénkült, felerősödött a szél, a csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
2: Szeretettel köszöntöm a zenemesterei hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Június 4. az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap, azaz a nemzeti összetartozás napja Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan jelent meg 2020-ban Varga Miklós régvárt új stúdióalbuma, Ébredés 100 év magány után címmel. A dalok azonban nem a nemzeti sérelmeinkről szólnak, ellenkezőleg a Trianon által kiváltott magyar csodaként is emlegetett újjászületésről, arról az élni akarásról, az akaraterő csodájáról, amit a magyar nemzet tett a Trianont követő évtizedekben és tesz napjainkban is. Arról az élni akarásról, ami ismét összehozza és egyben tartja ezt a nemzetet itt a Kárpát-medencében, és azon túl is, mert szükségünk van egymásra a fennmaradásunkhoz. Ez a lemez tehát egyértelmű művészeti értékrendi állásfoglalás, és zeneileg akár életpálya összefoglalónak is tekinthető. Varga Miklós 11. szólóalbumán, Toldi Tamás szövegíró megfogalmazásában félreérthetetlenül és egyértelműen nyilvánítja ki, hogy őrizni kell, ami megmarad belőlünk. És nem csupán a megmaradt anyaország földjét, de ősi kultúránkat, identitásunkat is. A következő percekben Varga Miklós 2020-ban megjelent Ébredés 100 év magány után című albumát hallják. Műsorunkhoz kellemes zene hallgatást kívánunk!

Sok év magányt a szívünk most is hordja, húz mint egy kő, még mindig nagy a súlya. Sok tétova sors és száműzött lélek, akiket mind

pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt.

A zene mesterei mai műsorában Varga Miklós 2020-ban megjelent Ébredés 100 év magány után című albumát hallották. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kíván a műsor szerkesztője, Vasvári Bernadett.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a hírszerkesztő Debner Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berec Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohászat című magazinunk, melyben egy nem régiben elindult ürgevédelmi projektről hallanak először, majd Bársony István Kaland című novellája hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően szíriai Szent Efrémről és Szent Pelágiáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között tokai frekvenciánkon sport és riport összefoglalunkat hallhatják. Ugyanebben az órában Kisújszálláson először Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követően női magazin műsorunkban a szentély és boldoggá avatott árpádházi királylányokról beszélget Tércsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
2: Az egyik legismertebb és leginkább szeretett és tisztelt királylányunkról, Árpádházi Szent Erzsébetről természetesen, már csak azért is, mert a történészek vagy Sárospatak, vagy Pozsony királyi várába teszik a születését. Én pedig miskolci lévén úgy vagyok vele, hogy mindaddig, amíg egyértelműen be nem tudják bizonyítani, hogy hol is született Erzsébet, addig mondjuk csak azt, hogy Sárospatakon született, itt a mi vidékünkön, és hozzánk tartozik. Nos, Erzsébet, Szent Erzsébet az a leginkább ismert szentünk, akire azt szoktuk mondani, hogy a bizonyos rózsás szent. Őról a nagyon-nagyon sokat tudunk, ezt a bizonyos rózsával kapcsolatos legendát is ismerjük. Úgyhogy én inkább olyan legendákról szeretnék beszélni vele kapcsolatban, amit kevésbé ismerünk.
1: 15 óra 5 perckor a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a hitvalló következik, melyben Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival arról elmélkedik, hogyan szól hozzánk az Isten. A 16 órai hírek után a 7 évfordulója című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban az 1925. június 14-én született Darvas Iván színművész alakját idézzük. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazin műsorunk. A mai adásban Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója lesz Molnár András vendége. A Mozdulj a drogok ellen című holnapi programra hívunk meg mindenkit a kábítószerfogyasztás jogi szabályozásáról. Szó lesz a kábítószerfogyasztás jogi szabályozásáról, a felvilágosító kampányokról, kortárs segítőkről, és a szülőknek is adunk tanácsokat. Bejátszásunk következik.
3: De hát mit tehetünk, és nyilván az a legfontosabb, hogy szeretettel forduljunk a gyerek felé, tehát beszéljük, hallgassuk meg, hogyha problémája van, akkor biztosítsuk arról, hogy mi mindenben tudunk neki segíteni. Tehát már így kilőttünk úgymond egy dolgot, hogy ha problémája van, akkor mer majd hozzánk fordulni. A kíváncsiság ellen nem nagyon tudunk mit csinálni, de azért azt mondom, hogy ha egy szülő elmondja ezeknek a veszélyeit, hogy milyen problémákat okozhat, hogy nem úgy hathat a szervezetére, hogy akár a halálát is okozhatja egyszeri fogyasztás is. Én azt gondolom, hogy egy gyermeknek ez elég az, hogy felfogja, hogy nem érdemes ezt kipróbálni, mert bajba is kerülhet.
1: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban szíriai Szent Efrémről és Szent Pelágiáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket hallanak, majd Mustármag című műsorunk kezdődik. Az adásban a cigánypasztoráció elindulásáról és aktuális kihívásairól lesz szó. Ezután esti mesét sugárzunk. 19 és 20 óra között tokai vételkörzetünkben, a műsor első felében Berzsenyi Dániel életét és költészetét mutatja be. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután környezetvédelmi műsorunkban ellátogatunk az Élhető Közterületek és Aktív Közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonczy Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője, és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoport vezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Most Madarász Losonczy Bálintot hallják.
0: Az a helyzet, hogy Magyarországon is vannak jó példák. Szegedet hagyományosan a kerékpározás fellegvárának tartjuk. A város hosszú évtizedek óta sokat tesz azért, hogy ez a közlekedési mód minél preferáltabb legyen. Ez a példa az Oskola utcából készült, Tiszapart mellől, ahol jól látható, hogy a parkolósáv megszűnt, helyére kerékpársáv került, sokkal szélesebb lett a járda, könnyebb gyalogolni, könnyebb aktív módot választani, és hát nyilván könnyebb kerékpározni is. De hogyha kicsit közelebb akarunk jönni, már volt szó, volt egy jó kép Székesfehérvárról, ez szintén ott készült a főtéren. Itt azt szeretném kiemelni, hogy az egykori parkoló funkció helyén közösségi funkció, illetve gazdasági funkció is létrejött, tehát a kávézó, az rögtön az önkormányzatnak bevétel, a lakosságnak pedig a találkozás szintere. Itt kapcsolódunk vissza ahhoz, hogy hatnak a közterületeink arra, hogy érezzük magunkat egy városban, milyen lehetőségeink vannak, hova tudunk elmenni.
1: Kisújszálláson ugyanebben az órában görögkatolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyház Fórum című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül viszont 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. A svájci indexálás megszüntetésének tudható be a nyugdíjasok relatív elszegényedése, állapítja meg a GKI gazdaságkutató ZRT az elemzésében, amelyet az MTH-hez is eljuttattak. A jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját, írták többek között. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire oly nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök ma napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva Magyar Péter hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napi rendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, fogalmazott. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településkép illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán pedig azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek, egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. Az Orbán rendszernek az egész ország az áldozata volt, így értékelt. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá a Telex portál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetői feladatait az átmeneti időszakban egy megbízott vezető látja el. A KEHI elnök kirúgása a Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén, írták. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a kormányfő, emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték, a 2010-es 18 milliárdról a tavaly évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel ma a gyermekotthonokban. 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben, hívta fel a figyelmet. Már több mint 2 milliárd 300 millió forintba került a Covid idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezette tárca, mintegy 300 milliárd forintért, a gépek jelentős részét sohasem használták. Helyes döntés volt, és a magyar emberek biztonságát szolgálta a járvány idején a lélegeztetőgépek beszerzése, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az intézkedés támadása helyett inkább elismerés illeti a beszerzést intéző döntéshozókat és szakembereket, tette hozzá Havasi Bertalan. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogadása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A féltáv és a SZAB Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord, a dátum egyébként július 18-a. Végül az időjárásról. Holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, elszórtan záporok és zivatarok kialakulhatnak, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Haag Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának munkatársát. A téma, amit pedig idehozott a stúdióban, az egy hosszú kifutású esemény lesz, még nem látjuk a végét, vagy látjuk a végét, 7 évig tart majd, és a célja, hogy biztosítsa az életképes ürgeállomány fennmaradását a Pannon régióban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, egy hosszú 7 éves projekt vette kezdetét tavaly december 1-én, egyébként pont a születésnapomon, tehát ez nem lehet egy véletlen. És ennek a projektnek rengeteg célja van. Azt szeretném kiemelni, hogy ebben a projektben 12 partner vesz részt Magyarországon, valamint egy romániai partner. A fő partner a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. És a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, tehát mi is partnerek vagyunk ebben. Mikor összeáll egy ilyen projektnek a tervezete, akkor már átgondoljuk azt, hogy milyen tevékenységeket lehet megvalósítani. Itt a lényeg az ürgének a védelme. Tehát az ürge egy fokozottan védett állat, régen mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt, még meg is ették néhol.
1: Megírtották.
2: Igen, igen, hát 1982-től védett ez az állat, és 2012-től fokozottan védett, a természetvédelmi értéke 250 000 forint. Az, hogy az ürge fokozottan védett, és viszonylag egy ilyen magas kategóriába sorolható a természetvédelmi értéke, az mutatja azt, hogy milyen drasztikusan lecsökkent az állománya. Egyébként egy fontos fajról van szó, az élőhelyét tekintve a talajszerkezetben való szerepén át még sorolhatnánk azt, hogy milyen fontos szerepe volt ennek az állatnak. Egyébként régen a fokozottan védett parlagisasnak és a kerecsensólyomnak az egyik fő táplálékállata volt, és az is mutatja azt, hogy ez mennyire lecsökkent ennek a száma, mármint az ürgéknek a száma, hogy gyakorlatilag van, hogy eltűnik a ragadozó madaraknak a táplálék spektrumából. Ugye többféleképpen monitorozhatunk, figyelhetünk meg egy állatot, hogy mennyi van belőle a természetben, így a ragadozó madaraknak a táplálék spektrumán való szerepe is megmutatja azt, hogy mennyi van belőle. Tehát visszatérve rá, ennek a projektnek az a lényege, hogy ennek az állatnak tegyünk a védelméért, és azért, hogy növekedjen az állománya.
1: Bár a szárazság következtében talán az árvizek már nem fenyegetnek annyira, de tényleg igaz, amit Pelikán József gátőr mondott, hogy az ürge a gát legnagyobb ellensége?
2: Az ürge a nyílt területeket szereti, a rövid fő nyílt területeket, a legelőket például, vagy azért szereti a repülőtereket például, mert ott is a fűmagasság 15 centi alatt van tartva, tehát az ürgéket ilyen helyeken találhatjuk meg. Hogy így a pályázattól függetlenül egy pozitív példát hozzak egyébként, az az Igriciben található autópálya pihenő, ott van egy kisebb, de stabil ürgeállomány, és ott az autópálya kezelőjével ezt kimentünk, természetvédelmi őr kollégákkal megnéztük a területet, vártuk a patkánynak a jelenlétét, mert laikusok ugye akár azt is hihetnék ott a szaladgáló kis rágcsálókra, hogy az nem ürge, hanem akár patkány. Tehát kizártuk a patkányok jelenlétét, és hát tudjuk, hogy van ott egy stabil ürgeállomány, és ott meg lehetett beszélni az autópálya pihenő üzemeltetőjével, hogy ők is védik ezt az állatot, kihelyeztek információs táblát róla, hogy itt egy ilyen fokozottan védett rágcsáló él, tehát vannak pozitív példák ilyen kis területeken is együttműködésre. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy tényleg egy fokozottan védett állatról van szó, tehát a védelme jogszabályi kötelesség is, vagy az élőhelyének a védelme.
1: Hogy terveztétek itt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén a konkrét védelmet?
2: Fél év telt el a projekt kezdete óta, nagyon gyorsan elrepült ez az idő. Arról tudok beszélni, hogy eddig milyen eredményeket értünk el, vagy hogy eddig mik valósultak meg a program keretében. Egy nagyon érdekes példa az a kutak felújítása, tehát a legelőkön a projekt 7 éve alatt 40 kutat tervez az igazgatóság felújítani. Hát, hogy hogyan jön a kút az ürgék védelméhez? A legelő állatok támogatása érdekében lesznek ezek a kutak felújítva, hiszen az ürge olyan területen érzi jól magát, ahol 15 centi alatt van a fűmagasság, ezt meg lehet segíteni kaszálással, de mi arra törekszünk, hogy a legelő állatok tartsák fenn neki ezt az állapotot, mint a szarvasmarha, a birka, és hát ezek a kutaknak a felújítása ugye ezeknek a legelő állatoknak a támogatásáról szól. Ezen kívül voltunk egy projekt látogatáson Szlovákiában, minden projektpartnerünkkel sikerült sikerült oda eljutnunk. Szlovákiában van egy ürgevédelmi life program, és ott nagyon hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk. Ez is nagyon fontos, ugye egy ilyen természetvédelmi program keretein belül, hogy megosszuk egymással a tapasztalatokat, akár más kollégákkal, akár külföldi kollégákkal. Tehát ez így a program elején ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog volt, így mindannyiunk számára. Ezen kívül, hát mikor így elindul egy ilyen projekt, akkor az elején nagyon fontos, hogy a partnerek találkozzanak egymással, elinduljon ez az egész gépezet. Átvettük a kommunikációs terveket, hogy hogyan szeretnénk ugye erről az állatról kommunikálni is, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy...
1: Mert vannak még valami féle előítéletek?
2: Nem feltétlenül erre gondoltam, hanem arra, hogy felhívjuk a figyelmet az ürgén keresztül a természetnek a védelmére, vagy az élőhelyeknek a védelmére, arra, hogy milyen fontos része a rendszernek egy ilyen állat, vagy ennek az állatnak az élőhelye milyen rendkívül fontos része a rendszernek, itt inkább erre gondoltam.
1: 5 helyen tervezitek az ürgék visszatelepítését, hol van olyan sok ürge, ahonnan lehet meríteni?
2: A Liszt Ferenc repülőtérről lesznek hozva első körben az ürgék, itt az igazgatóság területére. Ezek mind nagyon komoly előkészületekhez, engedélyekhez kötött tevékenységek, tehát ezt azért szeretném kiemelni, hogy itt minden alaposan át van gondolva ezekkel az áttelepítésekkel kapcsolatban. Hát, hogy mit jelent egy áttelepítés? Kell hozzá egy nagyon erős forrás populáció, ahol nem okoz az problémát, hogyha elhozol, például most tegyük fel 100 állatot, és elviszel egy olyan területre, ahol az élőhely alkalmas számára. Nálunk most nyáron lesz a tervek szerint az első ürge áttelepítés a Kesznyi-tenné tájvédelmi körzetben Borsod, a Bajuzemplén megyében, és ennek a forrás populációja a Liszt-Ferenc repülőtér lesz. Több területen is tervezzük az állatok áttelepítését, ahogy mondtad, 5 területen. A Borsodi mezőség tájvédelmi körzeten, a Tardi legelő természetvédelmi területen és a Kesznyi-tenné tájvédelmi körzeten. Nekünk ezek a területek, amik a projektben most beletartoznak, és hát ennek az első hulláma idén nyáron lesz.
1: Akkor térjünk rá arra, hogy egy felhívást tettetek közzé. Jelentkezz önkéntes ürgeőrnek, mármint tette közzé a Bükki Nemzeti Park. Mit jelent ez a gyakorlatban?
2: Az önkéntesség, az emberek bevonása ebbe a témába, a gyakorlati természetvédelembe, hogy megtapasztalhassák, hogy mi is mind dolgozunk nap, mint nap, ez nagyon fontos. Azért terveztük önkéntesek bevonásával az ürgi körzését, egyrészt, mert egy áttelepítés során fontos az állatoknak az őrzése az első 1-2 hétben. Itt kiemeltük a honlapon, hogy nem arról van szó, hogy az állatok őrzése személyes kontakttal jár az állattal, tehát, hogy simogatni kell őket. Vagy hogy ilyen közelebbi kapcsolatba kerülni velük, hanem hogy egy tisztes távolságból őrizni az állatokat. Tehát van egy protokoll arra vonatkozóan, hogy egy áttelepítés hogyan történik, és ennek a protokollnak része az állatok őrzése is, és az önkéntesek abban tudnak segíteni az első 1 hétben, hogy éjszaka is megfigyelik ezeket az állatokat, hogyha esetleg olyat tapasztalnak ott a terepen, ami veszélyeztetné ezt az új kis ürge családot.
1: Például?
2: Akkor itt arra gondolok, hogy például, hogyha tegyük fel egy oda nem illő személy sétál arra, akár önhibáján kívül is, akkor figyelmeztetni, hogy ne menjen arra a területre, mert ott áttelepített állatok vannak, vagy gondolok a ragadozókra is, tehát az állatok ragadozóira, amik itt szóba jöhetnek, dolmányos varjú például, vagy kis ragadozók, borz, róka. Itt persze nem azt várjuk el, hogy az önkéntesek oda szaladjanak és elkergessék a rókát, hanem hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek velünk, és a természetvédelmi őrrel, és tényleg bármilyen olyan dolgot észlelnek, ami beavatkozást igényel, akkor egyből tudnak szólni nekünk.
1: És miért kell etetni, mert ez is az ürgeőrök feladata, az ürgéket répával, meg napraforgó maggal?
2: Igen, ez is a áttelepítési protokollnak a része, tehát a protokollt úgy kell elképzelni, hogy éveken, évtizeden át alakuló gyakorlat ez, ami azt mutatja, hogy hogyan lehet ezt a tevékenységet minél jobban elvégezni, és mivel ez az állomány egy új területre kerül, ezért az etetéssel meg vannak gyakorlatilag támogatva. Amíg az ürgék azzal vannak elfoglalva, hogy új kotorékokat ássanak, addig azért nagyon jó, hogyha van ott nekik plusz táplálék, amiből a folyadékot pótolják, vagy ami tényleg tudnak enni. Erre egyébként pont a szlovákiai tanulmányúton is pozitív példát láttunk, hogy ott is mennyire fontos az, hogy az állatok etetve legyenek. A gyakorlatban ezt is úgy kell elképzelni, hogy nappali aktivitású az űrge, tehát hajnalban fogják az önkéntesek a területre kiszorni a táplálékot, hogy az alatt se találkozzanak az állatokkal, és ne zavarják őket.
1: Megnéztem a fényképeket, amelyeket ehhez a felhíváshoz csatoltatok, akkor úgy nézett ki rajta az űrge, mint egy szurikáta. Miért áll két lábon?
2: Beszéltünk már róla, hogy egy nappali aktivitású állatról van szó. Ők családokban élnek. Úgy értem ezt, hogy egy területen vannak a kotorékok, és maguk az állatok is egy területen lehet őket ilyenkor felmérni, megfigyelni. Azért áll két lábon, mert figyel. Náluk is vannak úgymond őrszemek, akik figyelik, hogy mikor jönnek a ragadozók, mire kell odafigyelni, és hogyha észrevesz egy állat, mondjuk egy érkező ragadozó madarat, akkor ilyen füttyögve jelzik egymásnak a veszélyt. Tényleg egy nagyon jópofa állatok, tehát egy nagyon-nagyon szép állatok, nekem gyerekkoromból vannak róla az első emlékeim, amikor még Szabolcs-Szatmár megyében tényleg voltak olyan területek, ahol nem számított olyan ritkaságnak ezeket az állatokat megfigyelni, és hát, hogy miért a szurikáta jut az eszébe az embereknek róla, hát mert a szurikátak azok egy nagyon bájos kis állatok, sok mesében szerepelnek, sok természetfilmben, és hát ilyen értelemben valóban lehet köztük összefüggéseket hozni.
1: Úgy látom, hogy a magyar természetvédelembe ez a projekt egy új fogalmat vezet be, készül bevezetni a Citellus Gardeneket.
2: Igen, ezek űrgéskertek lesznek. Itt a igazgatóság, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén tudok erről beszélni, hogy Szent István és Tart térségében tervezünk olyan űrgéskerteket, idézőjelbe űrgéskerteket kialakítani, ahol fokozottan tudunk figyelni az állatoknak a védelmére, és tervezzük ezen a területen betekintők létrehozását is, tehát belevonni a történetbe a környezeti nevelést, a természetvédelem iránt való érzékenyítést, tehát hogy tervezett programokon, tervezett szakmai vezetések alkalmával az érdeklődők meg tudják nézni ezeket az állatokat. Egyébként már most nyáron is lesz egy olyan programunk, ahol családi nap keretén belül az űrge védelméről is szeretnénk kommunikálni. Ez július 4-én az egyik projekt terület mellett, a Tardi természetvédelmi terület mellett kerül megrendezésre egy szombati napon a Sándor Völgyi rendezvénytéren. Itt hát azon túl, hogy lesz meghirdetett túra is, az ottani élővilág megfigyelésére tervezzük standok kitelepítését, ahol a projektpartnerekkel egy ilyen kis pókálós játék, tehát egy ilyen kis körjáték keretein belül a családokat és a gyermekeket tudjuk fogadni, és játékos feladatokkal az űrgével minél inkább megismertetni.
1: Summa summarum, mivel zárnánk ezt? Vagy mivel szeretnétek zárni 7 év múlva a projektet?
2: Az a célunk, hogy azokat a vállalásokat, amiket a projektben megfogalmaztunk, hogy azok megvalósuljanak, és hogy tényleg az áttelepített állatoktól kezdve a kutak felújításáig, az élőhelyek védelméig, az élőhelyek helyreállításáig megvalósítsuk azokat a tevékenységeket, amiket terveztünk. Erről majd 7 év múlva is beszélgessünk. És én még mindenképpen szeretném a beszélgetés végén kiemelni azt, hogy most egy projektről beszélgettünk, tehát hogy most egy ilyen fajvédelmi projektről beszélgettünk, de hát már rengeteg tevékenység volt a természetvédelemben, amely ezeknek az állatoknak, ezeknek az élőlényeknek a megóvására irányult, amikről most nem beszéltünk, vagy amikben még nem voltam kompetens, tehát a természetvédelem tényleg nap mint nap tesz és tett azért, és reméljük, hogy minél erősebb eszközökkel fog tudni tenni azért, hogy ezek az élőhelyek, ezek az élőlények megőrzésre, megóvásra kerüljenek. És most tényleg bár egy állatról, egy projektről beszéltünk, de ezt szerettem volna még így kiemelni, hogy ezek a tevékenységek már régóta folynak, és az űrge ennek a rendszernek az egyik része.
1: Valójában azért szeretnétek az állományában megvédeni, hogy legyen minek őt elfogyasztani. Tehát itt a ragadozó madarakra van kihegyezve az egész.
2: Nem? Nem, volt egy olyan projekt amúgy. Igen, ami ezelőtt lement, és az űrge mint táplálékállat vett rajta részt, de ennek a jelenlegi projektnek ennek az egyik pozitívuma, ugye, hogyha egyre inkább megjelenne a ragadozók táplálékállatai között az űrge, de nem ez itt az elsődleges cél, hanem az, hogy az űrge mint fokozottan védett állatnak az állományai megerősödjenek.
1: Köszönöm szépen Hák Flórának, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetmegőrzési osztálya munkatársának, hogy itt volt, és beszámolt arról, hogy mit tettek eddig, és mit készülnek tenni a közelebbi vagy a távolabbi jövőben az űrge fennmaradásáért. Tikovics Ernőt hallották.

0: Irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Bársony István. Kaland. Éjszaka van, s a tanya környékén semmi zaj. Vándorfelhők közt bujdosik a hold, s a halvány éjjfényben fényben sokkal festőibbnek tetszik a tanya, mint nappal. A ház sötét vadgesztenye lombok közé búvik, az előtérben pedig kis, félkör alakú kert van, amelyet sűrűn szegélyez az orgonabokor. Aztán gyepes udvar következik, jó tágas, kerítetlen udvar, amelynek a gazdasági épületek adják meg a határát jobbról, balról, míg elől kinyílik az udvar az akácfával végigültetett árokig, ahol már az igazi pusztaság van. A külső földek, a vetés, a lucernás, a tengeri föld. Arra csöndes hallgatag róna terül. Nyugodt, szinte kihalt a tájék beláthatatlan messzeségben. Csak egy pár pitty palagy felelget egymásnak egyhangúan. Ez megmenti a pusztát attól, hogy szomorú legyen. Mi minden elfér abban a pitty palagyban? Vágy és szerelem, ábrándozás és emlékezés, hívogatás és ígéret. A ház mögött kert terül. Gyönyörű pusztai kert, nagy, buja és gazdag. Helyenként ligetes, néhol valóságos erdő. Valamikor széles, mély árok vehette körül, amibe lefolyt a nagy esőzés vize. Akkor még csónakázni is lehetett rajta, s hidat kellett verni a gyalogember számára, hogy az árkon át a kertbe juthasson. A híd négy sarkán négy nagy szomorú fű sóhajtozik, ha szél fúj. Az árok rég kiszáradt. Rég benőtte mindenféle gaz meg rekettye fűz. Tavasszal még csak meggyűl benne itt-ott az esővíz, de nem sokáig tart, s elnyeli a vizet a szomjas föld, amely az árnyék tartó gizgaz alatt nyírkos marad. Ebből a nyírkosságból a vadpáfrány úgy nő ki, mint valami liliputi erdő. Némelyik fűzfa erősebb, egészségesebb, mint a többi, és kinyúlik társai közül, ami által végképp rendezetlenné, szabálytalanná válik a bozótos. Éjszaka van, mondom, s a környék mindenfelé álomba merült. A ház kiskertje mellett egy nagy fehér komondor nyújtózik. Az istálló előtt is van vagy két kuvasz, de azok kisebbek. Kerülik azt a nagyot, amely folyvást elmarja őket magától. Ez a vén basa, az álmatlan, a mindig éber. Most is, ahogy a gyepen fekszik, nyitva van a szeme és hegyezi a fülét. Nem mozdul, végigfut néha rajta valami reszketés, ami azt sejteti, hogy benső izgalmat él át. Fekete orrahegye idegesen tágul. Halkan fúj, s aztán megint nagyot szippant a levegőben a füzes felé szaglálódva. Onnan fújdogál az éjszakai szellő. A kertben alacsonyan száll egy furcsa madár, egy kísértett madár, olyan, mint az árnyék, mert nem hallani a szárnycsapását. Az éjj magányban egy kecskefejű járja lappangó útjait. Amint a füzes széléig jut, megriad, s gyors villanással csap fel a föld színéről. A felszálló árnyéktól megijedhetett idelent valami, mert egy csöppet megzörren a füzes. A kecskefejű eltűnik, s néhány pillanat múlva megint mozgás nesze támad a gaz között. De milyen nesz? Mintha a szitakötő vergődnék egy páfrány labirintusában, vagy egy tücsök ugrott volna arrább. Attól még a bokrok közt alvó madár sem veszi ki szárnya alól a fejét. Most szétnyílik a füzes szélén a gaz, s féltestel kilép valaki a tisztásra. Egy éjjeli kalandor, egy fehér mellényes úr, aki vörös frakkot visel. Egy csettenkedő róka. Megáll a gaz között, és sokáig figyel, fülel, nézelődik, szaglál. Keskeny pofáján ravasz óvatosság kifejezése van. Egész lényén elömlik a bűntudatosok folytonos készenléte arra, hogy mentsék a bőrüket. Ez itt különösen is meg van kenve minden huncutság zsírjával. Ez nem közönséges gonosztevő. Ez olyan, mint a tolvajok közt a fűzsebb metsző, aki hasonlíthatatlanul bátrabb, ügyesebb, furfangosabb, mint azok, akik neki csak tanítványai. Ez állandóan itt van a nagy veszedelmek közvetlen közelségében, aminek az érzése gyönyörűség neki. Mi az, kint az erdőn vagy a nagy pusztán elcsípni egy-egy süldő nyulat, vagy kitekerni a nyakát a fészkén ülő fogoly mamának? Az bizony nem virtus. Ahhoz semmi különös kigondolás nem kell. Azt minden buta kóborebb megteszi. de tessék idejönni az emberhez. Tessék itt lakni folyvást, nehezen titkolt lyukban a föld alatt vagy a kertetővező gaz közt, ahol minden pillanatban kajtathatnak a fehér hóhírok, a nagy komondorok. Tessék itt settenkedni a tanyán, ahol kilőhetnek az ablakon, és ahol puskája van az éjjeli őrnek is. A főtolvaj a holdvilágot lesi. Neki egy kicsit sok a világosság, jó lesz megvárni, amíg elbújik az égi lámpás a barna felhőrongyok mögé. Akkor egy gyors iramodással ki lehet bukkanni innen, keresztül a gyepes tisztáson a házak mellett gunnyasztó tyúkólig. Ott mindig akad egy-egy ügyefogyott háp-háp, amelynek egy elszánt kaffintással ketté lehet harapni a nyakát. Amint a hold egy percre eltűnik, nem bír magával, kiszökken rejtőző helyéről, meglapul, mint a kúszó nyest, és hangtalanul siet át a csöndes udvaron. A homályban még mélységesebbnek látszik a csönd. A keskeny árnyék szinte a földhöz simulva halad előre az ellenséges tábor területén. Minden érzékével résen van. Szeme zöldes tűzben csillog, amint a gémes kutnál megáll egy másodpercre, s a vájú szomszédságában levő vizeskád mellől figyel. Éppen tovább haladna, amikor hopp, teringettét, váratlanul kibújik a hold. Keskeny volt a felhűs, nem tartott sokáig, amíg a róka elérhette volna a jó fedezetet. A főtolvaj kilőtt nyílként ugrik vissza a vizeskád mögé. Ott van most az egyetlen búvóhely, az is csak éppen annyi, hogy ha megmozdul a róka, vagy az elejét, vagy a hátulját a holdvilágra bízza. Kellemetlen helyzet. A hold közelében egyetlen felhő darab sincsen, s a sápadképű égi vándor olyan szemtelenül világít, hogy utoljára még azt hiszi, a puszta nappal van, s felébred. Kukurikú! Szólal meg egy vénkakas az akácfa vastag alsó ágán. Kukurikú! Kukurikú! Hangzik itt is, ott is a tyúkszállásokon. A ketrecből egy kamasz kakas recsegő, bizonytalan próbálkozása süvölt ki. Kukurikú! Éjfélt kukorékolnak a puszta szárnyas bakterei. A lelkek órája itt van. A vizeskád mellett nyugtalankodni kezd a róka, s csöndesen tolja elő az árnyékból a fejét, hogy meggyőződjék, nincs-e valami baj. Dehogy is nincs. Az imént az udvar még üres volt, semmi sem mozdult rajta, most pedig ott áll valami, alig 10 ölnyire a kúttól a gyepen, s elzárja az utat vissza a füzes felé. Egy hófehér nagy állat ácsorogott. Egy jegesmedve, vagy legalábbis egy vén komondor, az álmatlan, akinek nincs jobb dolga, mint hogy a holdvilágra ásítozzék. Rrrr, hangzik valami elfojtott morgás, ami hiába olyan halk, mégis felébresztheti az istálló sarkánál szundító kuvaszokat. Mintha darás csípte volna meg mindkettőt, úgy pattannak fel, s azt mondják ők is gyanakodva. Rrrr, ez azt jelenti, itt vagyunk, apó, jövünk, mi baj? És csak ugyan elkezdenek kocogni erre, ahol a vén basa, a mindig éber úgy áll, mint a cövek. Ó, ezt a róka mondja magában, egy szempillantás alatt mindent megért és végig tervez, ami a menekülést biztosíthatja. Egy másik buta róka már rég kiugrott volna az ijesztő jelekre, s hanyott homlok ment volna neki vakon a világnak, és egyszerre magára csődítette volna a sok kutyát. De ez itt a főtolvaj, a kitanult kópi, aki nap-nap után ugyanezeket a veszedelmeket zúdítja izgalmak közt megvénült fejére. Tudhattam volna, hogy az a vén disznó nem alszik, mindig leskelődik, s a szél a füzes felől fúj, nyilván megérezte az illatomat, morfondíroz magában a róka. És elgondolja, hogy hányszor tette már bolondá a tanyai kutyákat, amelyek eleinte botor düvel lármásan estek rá, ha megsejtették, és aztán a nagy hűhóval csak egymást hozták zavarba, ami alatt ő, a gonosztevő, a bajusza közé nevetve illant el. Most erről szó sincsen. A vén komondor régen kitanulta a fifikát, és olyan csöndesen tudja lesni a rókát, mint a kazal tövében gubbasztó macska az egeret. Különös tudomány ez, amihez nem is kutyához illő türelem kell. Hanem ezek már megtanulták. A vén basa már elfoglalta a maga helyét. Azonnan nem mozdul. Jól tudja, hogy csak a füzesbe nem szabad visszaengedni az éjjeli kalandort. A többiek is jönnek, és mindjárt megérzik a róka bűzt. A kád mögül őt, a komát szépen kiszorítják. Hopp, nagyot ugrik a róka arra az oldalra, amerre basa elől a kád eltakarja. A kuvaszok látják, de az első pillanatban a juhász vörös puliának nézik, megbámulják. Ám ez csak egy szempillantás. Aztán hajrá, utcu neki, rrr, csíp meg, ne bocsásd! Basa észre tér. Már tudja, hogy kijátszani próbálja a

0: A kiskertes épp úgy szökik ki belőle Tulnan, ahogy beszaladt. Basa csak azt látja, hogy az orgonabokrok közül kiszalad a nagyvörös kandúr. De hogy az? A róka! A róka! S alig 20 lépésnyire tőle bevillan a járhatatlan füzesbe, ahol bizony hiába lenne minden üldözés. Rrr, uff! Mondja most már a vén komondor is mérgében, szégyenében. Neki szalad a semminek, csattogtatja a fogát a füzes szélén, elkezdi hátrahányni a gyepet. Az emberek föléreznek a nagyugatásra. Róka jár a füzesnél, mondja valamelyik. Mert már ismerik a vén basát, másképpen ugatja a négylábú tolvajt, mint a kétlábút.
1: Bársony István Kaland című novelláját hallották, a felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
4: Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, sérült istenképeink gyógyítása című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel.
5: Anselm Grün, Megbékélés Istennel, sérült istenképeink gyógyítása.

Az igehirdetés más légköre. Az igehirdetés légkörét csak maguk az igehirdetők tudják meghatározni és megváltoztatni. Ezért itt mindenek előtt az egyház teendőiről van szó. Ez a lelkipásztori feladatokat ellátó férfiak és nők képzésén kezdődik, de az alapos képzés önmagában kevés. Mert akik teológiailag korrekt módon gondolkodnak, azok sem kizárólag teológiai tanításokat közvetítenek, hanem mindig saját pszichikai gondolkodási mintáikat is. Ezért újfajta érzékenységre van szükség az iránt, amit tudattalanul közvetítünk prédikációnkkal. Az igehirdető gyakran észre sem veszi, hogy tudattalanul mi minden rezonál még a prédikációjában. Ezért olyan emberekre van szüksége, akik ezt megmondják neki. Ám csak olyan valaki mondhatja meg, aki jó indulattal van iránta és nagyra becsüli. Aki minden igehirdetőt csak kritizálni szeretne, az nem segíti előre őket. Ellenkezőleg, a prédikáló férfi vagy nő olyan mondatok mögé fogja elsáncolni magát, amelyeket senki sem kifogásolhat ugyan, de amelyek szintelenek maradnak és nem találják el a hallgatók szívét. Az igehirdetők csak akkor érintik meg az embereket, ha szívükből szólnak. De ha szívükből szólnak, akkor egyszer s mind saját lelki problémáikat is közlik velük. Ez rendjén is lenne. A döntő az, hogy az igét hirdető férfi vagy nő tudjon erről. Ebben az esetben elővigyázatosan és egyúttal bizalommal telve fog beszélni, s ami a legfontosabb, beszéde becsületes és hiteles lesz. Az alábbiakban különösen is szeretnék óvni néhány veszélyforrástól. Az első veszély a moralizálás. Az ilyen prédikáció fölhánytorgatja a hívőknek, mi mindent kellene tenniük, és örökös lelkifurdalást támaszt bennük. Bűntudattal küldi őket a mindennapokba, mondván túl keveset tesznek másokért, nem köteleződnek el kellően politikailag, nem teljesítik Isten akaratát, túl keveset imádkoznak, túl kevéssé szeretik fele barátaikat, és így tovább. Ha folyton bűntudatot keltenek az emberekben, azok egyszer be fogják zárni a szívüket, mert nem kellemes dolog megalázottan távozni a templomból. A bűntudatkeltés a hatalomgyakorlás kifinomult formája. E hatalomgyakorlással szemben tudatosan kellene védekezni,

És néha az is jó lenne, ha szembesítenénk manipulációjukkal az ige hirdetőket. Lukács evangélista e moralizáló ige hirdetéssel a meggörnyedt asszonynak a szombati zsinagógai istentiszteleten történt meggyógyítása történetét állította szembe. Jézus kiegyenesíti az asszonyt, úgy, hogy az egyenes derékkal távozhat a zsinagógából. Ez szép képe annak, milyennek kellene lenniük Isten tiszteleteinknek. Egy moralizáló prédikáció után az emberek lehorgasztott fejjel mennek haza. Úgy prédikáljunk tehát, és úgy alakítsuk a liturgia légkörét, hogy a résztvevők azt érezzék, kiegyenesítették őket, és egyenes derékkal távozhassanak. A második veszély az abszolutizálás. Az ilyen ige hirdetés abszolút módon állítja be a Biblia vagy a teológia tételeit, s ezzel kiiktatja az egyéni gondolkodást. Ilyenkor úgy tűnik, a prédikátor pontosan tudja, kicsoda Isten, mi az ő akarata, és úgy tesz, mint akit maga a Szentlélek bízott meg azzal, hogy hirdesse üzenetét. Itt is szükség van a hallgatóság értelmének bevetésére. Egyedül Isten az igazság, és Istenről mondott minden mondatunk csak kísérlet arra, hogy megközelítsük ezt az igazságot. 16. Benedek pápa többször is figyelmeztetett, a hitet össze kell kapcsolni az értelemmel. Aki használja az értelmét, az tudja, hogy Istenről tett kijelentéseink mindig csak súrolják Isten igazságát, de sosem ragadják meg teljesen. Értelmünkkel végső soron nem tudjuk felfogni Istent. A hit nem ugorja át az értelmet, hanem ugródeszkának használja ahhoz, hogy a felfoghatatlan Isten iránti bizalomba vesse magát, bízni tudjon abban az Istenben, aki túl van minden emberi fogalmon és elképzelésen. A harmadik veszély a démonizálás. Vannak prédikátorok, akik minden rossznak elmondják az embereket. Az ilyen prédikátornak barátokra van szüksége, akik figyelmeztetik, saját pesszimizmusának fogja, az ördögtől való, lelkében megbúvó félelmét vetíti ki a világra. Ilyen esetekben jobb, ha a hallgató belsőleg elhatárolódik és fölteszi a kérdést, mit mond a prédikátor önmagáról. Birkózzon meg maga a félelmével, én nem veszem át tőle. Sokan panaszolják, hogy nem tudják elviselni az efféle démonizáló prédikációkat, és egyszerűen hátat fordítanak nekik. Természetesen ez is egy megoldás, de jobb lenne, ha meghallgatnánk az ige hirdetőt, aztán megfogalmaznánk a magunk álláspontját. Én hogyan értelmezném Jézus szavait? Én hogyan válaszolnék a prédikátor érveire? Ha föltesszük magunknak ezeket a kérdéseket, akkor aktívan reagálunk, és a prédikáció kihívást jelent majd számunkra, még ha nem követjük is minden további nélkül az elhangzottakat. A negyedik veszély a dolgok ártalmatlan színben való feltüntetése. Vannak olyan prédikátorok, akik elkerülendő az első három veszélyt, áldozatul esnek a negyediknek. Olyan ártalmatlannak mutatják be Istent, hogy azzal elbagatelizálják, kedves, emberi figurává fokozzák le, aranyos nagyapóvá, aki csak értünk él és mindig a kedvünket keresi. Ez az Isten kép gyakran ellentmond az emberek tapasztalatának, akik néha úgy érzik, Isten elhagyta őket, másrészt nem engedi tudatosítani, hogy Isten felfoghatatlan titok. Nem enged ellátni a követelő Istenig, aki szemben áll velünk, aki előtt saru levetve le kell borulnunk, és akit imádnunk kell. Isten egyszerre fascinózum és tremendum. Vonz minket, de meg is rettenünk tőle. Ha kizárjuk ezt a numinózus oldalát, megfosztjuk hatalmától, és ez nem válik javunkra. Erre az ártalmatlan Istenre már nincs szüksége az embernek, hiszen tőle nyugodtan élhet kedve szerint. Jézus üzenetének megfelelő hirdetéséért folyamatosan meg kell küzdenünk. Egyetlen ige hirdető sincs örökre a bölcsesség birtokában. Újból és újból fel kell tennie a kérdést, mit mond nekem Jézus üzenete? Milyen kihívást jelent, mit kérdőjelez meg? Mennyiben vigasz és segítség számomra?
Az igehirdetőnek bele kell élnie magát azok helyzetébe is, akiknek Isten igéjét hirdeti. Mi hajtja az embereket? Mi mozgatja őket? Mi kelt félelmet bennük? Mire vágyakoznak? Mire van szükségük ahhoz, hogy hitükre épített életük sikerüljön? Az egyház nem birtokolja egyszer s mindenkorra a válaszokat, és az egyes igehirdetők sem ismerik végérvényesen a válaszokat a kérdésekre, még azok sem, akik népszerűnek számítanak. Nekik is újra meg újra meg kell küzdeniük a saját kérdéseikre és az emberek kérdéseire adandó válaszokért. Gyakran vetik a szememre, hogy igehirdetésem egyfajta lájtos kereszténységet közvetít. Megpróbálom komolyan venni ezeket a szemrehányásokat és kritikusan kérdőre vonni magamat, de olykor az a benyomásom, hogy bírálóim csak szeretnének jól odamondani nekem. Egyesek úgy vélik, így tehetnek eleget a jézusi üzenet komolyságának, ám nem ritka, hogy csak saját hatalmi igényüket élik ki. Nagyfokú becsületességre van szükségem önmagammal szemben, és állandóan fürkésznem kell Jézus üzenetét, hogy az ő szellemének megfelelően hirdethessem. Az én szememben az a legfontosabb kritérium, hogy ne minősítsek és ne ítéljek el senkit, hiszen maga Jézus mondja, ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. Úgy érzem, hogy aki folyton azt hangoztatja, meg kell felelni Jézus komolyságának, az gyakran csak hatalmi igényét leplezi, és nem vonakodik megítélni azokat, akiknek Jézus üzenetét hirdeti. Én arra törekszem, hogy elmélkedéseimmel újból és újból belehelyezkedjem Jézus szellemiségébe, és ha jól értem Jézust, ő nem restelt provokatív szavakhoz folyamodni annak érdekében, hogy megnyissa a szemünket, ráébreszen a valóságra, és hogy szívünket is megnyissa Isten előtt. Ám nem ítélt el senkit. Minden szava és minden vele való találkozás reményt és bizakodást keltett az emberekben. Én is ezt tartom szem előtt, hogy egyre inkább megszabaduljak önközpontú, csillogást és hatást kereső vágyaimtól. Mindinkább Jézus szavait szeretném szolgálni, hogy úgy érintsen meg az embereket, ahogy Jézus is megérintette hallgatóit. Az ő szavára megdöbbenéssel válaszoltak, megérintve és megtérve reménnyel fordultak az újrakezdés felé.

Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 14. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Így fogalmazott a miniszterelnök napirend előtt délelőtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva Magyar Péter hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a napirenden, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán pedig azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek, egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. Az Orbán rendszernek az egész ország az áldozata volt, értékelt. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gálszabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve a döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá a Telex hírportál. A miniszterelnökséget pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök kirúgása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációt vártak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. A svájci indexálás megszüntetésének tudható be a nyugdíjasok relatív elszegényedése, állapítja meg a GKI gazdaságkutató ZRT az elemzésében, amelyet az MTS is eljuttattak. A jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját, írták többek között. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be még tegnap Magyar Péter kormányfő. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazás ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték, a 2010-es 18 milliárdról a tavaly évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel majd gyermekotthonokban. 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Transformátor robbanás történt délelőtt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése azonnali hatállyal otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről egyelőre nem tudni. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt pedig betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. Végül az időjárásról, holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ezután záporok és zivatarok alakulhatnak ki, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-16, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Mirko Stefkovics nagybecskereki püspök a beszélgető társam. Júniusban lesz 2 éve, hogy Ferenc pápa kinevezett téged erre a pozícióra. Régóta ismerjük egymást, mert a sajtóapostolok találkozóin találkoztunk rendszeresen, a Szabadkai Egyházmegyében sok fontos feladataid között az egyik volt, hogy te irányítottad a kommunikációját az egyházmegyének, és most már 2 éve főpásztor vagy. Hogy sikerült ez a 2 esztendő? Hogy vagy?
2: Úgy gondolom, mint bármi más püspök is, amikor elfogadja ezt a nem felkérést, igazából a kinevezést, és akkor valami nagy lehetősége nincs, mint ilyet mondani, ha az ember nem talál éppen olyan komoly kifogást, hogy akkor nem képes, nem tud vállalni azt a kinevezést, és úgy velem is történt, hogy nem tudtam én pontosan itt, mi vár rám a Nagybecskerek Egyházmegyében. Tehát az Anya Szentegyházunkról van szó, úgyhogy bárhol a világban, mindenhol ugyanarról van szó, ugyanazt kell élni, Jézus Krisztusról kellene tanúságot tennünk, ott, ahol vagyunk a meglévő lehetőségek szerint. 2024. június 1-én akkor szentelték püspökké, és azóta vagyok a Nagybecskei Egyházmegye élén. Sok minden történt, de valahogy én úgy még mindig úgy érzem magam, hogy a kezdetén vagyok, úgy, mint egy kis gyerek, aki most az első lépéseket már majdnem biztonságosan tud megtenni egy pár lépést, de nagyon sokat még tanulnom és ismerkednem kell akár a valós egyházmegye életét. Sok plébániát látogattam, majdnem minden plébánián már voltam, sőt, nagyon sok plébánián többször is. Van sok kisebb filia, amit még látogatnom kell, de az, ami szerintem vagy számomra nagyon fontos, az, hogy a paptestvérekkel egy jó viszont sikerült létrehoznom, és is ápolunk egy jó testvéri viszonyunkat, úgyhogy igyekszek velük együtt az ő segítségükkel azt megtenni, amit szinte lehet tenni. Per pillanat még nagy terveink nincsenek, nekem sem nincsenek nagy terveim, úgy gondolom, hogy is valahogy éppen a napokban itt náluk is volt a kis Szent Teréznek az erekje, és hát ez az út, a kis lépésekből álló út, szerintem ez valahogy vezérel engem is, még őket is ebben a mi helyzetünkben, mert ha van az a kísértés, hogy valahogy látjuk, hogy a szomszéd országokban mi minden történik a katolikus egyházban, és akkor nagy szennek kell nézünk, na mi is azt megvalósítunk közben, a valóság teljesen más is. A valóságtól kiindulva úgy gondolom, hogy értékelni kell akár a legkisebb apró lépést is, amit sikerül megtennünk, azért, mert ez a mi valós életünk is, és nem azt valahogy átugrani és akar elmenni valamire, ami végső soron akkor esetleg végén az ember kudarcot kell, hogy valljon, mert nem sikerült valamit megvalósítani. Csak példának mondom, hogy egy pap elmegy valahol prédikálni, és tele van valami bazilika, és is ott ezeren vannak, és hú, micsoda szép és jó, jön haza, 200 fős plébán, és ott 20-an jelennek meg az emlésére, és akkor csalódott. Nem, ez a valóság.
1: Egy szorványban vannak a katolikusok Bánátban, és nagyon nagy területen. És hát nagyon viharos a történelme, mert valamikor nagyon erős német nemzetiségű katolikus népesség volt, jómódú, hatalmas templomokat épített, és aztán a háború alatt után a németeket elüldözték, így aztán igen kevesen vagytok. Mennyien lehettek most? 50-60 ezer?
2: Érdekes kérdés. Igazából én most a hetekben, hónapokban foglalkozok az adliminára való jelentéssel, és akkor figyelembe vettem picit komolyabban a statisztikai adatokat, persze azokat, amit az állami hivatal vezet, és az utolsó 10 év alatt az egyházmegyénk 20 ezer katolikussal kevesebben rendelkezik. Most ilyen 35 ezeren vagyunk körülbelül. 2016-ban még akkor 55 ezer volt. Szóval ez egy ilyen csökkenés 36-37% 10 év alatt, ami tényleg nagyon-nagyon sok.
1: És hát óriási területen szétaprózódva. Hogyha a többség magyar tajkú is, de mindenféle más nemzetiségek ott vannak, tehát egy mozaik tulajdonképpen.
2: Persze, hát igazából amit a hívek számát illeti, és az összetételét, eljön 90% magyarok, és akkor a többi 10% ott vannak a horvátok, a csehek, a bolgárok, még különböző kis nemzetiségek, de ez a igazából magyarul megy az egyház életeit egész bánán.
1: Hála Istennek nagyon szépen tudsz magyarul. Ez a Paulinumnak köszönhető, vagy minek köszönhető, hogy ilyen jól megtanultál?
2: Én igazából nem tudom, jó embereknek, akikkel együtt közel működtem, dolgoztam, de legfőképpen ott a szabadkai püspökségben, és persze pénzes püspöknek, akivel nagyon sok időt együtt töltöttünk, akár autóban, akár különböző utazásokban, az irodában, és ott volt a lehetőségem tanulni nyelvet. Amikor titkár voltam, sok mindent igazából tanultam, esetleg akkor még számomra az nem volt világos, hogy miért bizonyos dolgokat úgy kell csinálni, vagy várni, vagy nem azon a dönteni, vagy csinálni, de most veszem észre, mennyire sokat tanultam mellette, és az most nagyon sokat segít a szolgálatom, az főképpen, amit a türelmet illeti, amit a megértést illeti, kitartást, és igen, hálás vagyok Istennek, hogy ez a lehetőségem volt mellette sok mindent tapasztalni, és most ezt kamatoztat.
1: Nagyon fiatal egyházmegye vagytok.
2: Hát igazából 1986-ban a Szentszék az apostoli kormányzóságot emelte egyházmegyévé, de persze ez sokat is mondott, de nem éppen annyira, mert hát az a régi családi egyházmegyéhez tartoztuk, és ha minden jó lesz, és ő Isten tart bennünket egészségben, erőben, akkor 2030-ban a többi két testvér egyházmegyével, Temesvárival, még a Szegedével, akkor fogunk ünnepelni az 1000. évét az ősi egyházmegyének. Hát ott vannak a gyökereink. A háborúk után úgy alakultak a határok, hát most el kell fogadni.
1: Ezek szerint 30-ban lesz 1000 éves a Csanádi Egyházmegye, amelynek most Temesvár központtal, Szeged központtal és Nagybecskerek központtal működik egy-egy utód egyházmegyéje, ugye?
2: Igaz, igen, igaz.
1: És akkor a ti egyházmegyétek meg idén 40 éves.
2: Igazából igen, 40 éves, nem terveztünk semmi különös programot, hát olyan, amikor 50 éves lesz, akkor majd biztos, hogy lesz alkalom. De az érdekes itt számunkra, akár a Szabadkai Egyházmegyében, akkor itt Bánátban, hát azt a szakadás, amit történt, tehát úgy kell ezt mondanunk, amit a világháború hozta magával, hogy akkor hát valahogy egy új egyházi központot kellett alapítani, indítani, akár itt Nagybecskereken, vagy ott a Szabadkai Egyházmegyében, Szabadkán. Az hát persze egy ilyen fájdalmas dolog volt akkor, hogy igen, egy történet, ami hát majdnem 1000 éves, vagy nem sokára 1000 éves lesz, akkor újra kell indítani valamit, és akkor főképpen, amikor új határokat húzták, akkor nem volt olyan könnyű tartani a kapcsolatokat. Most hál' Istennek nagy inő kapcsolatunk, akár a Temesvári Egyházmegyével, akár a Szegedével, úgyhogy mi ezt úgy igyekszünk élni, hogy a határok nálunk itt változnak, 90-es években is változtak, de igyekszünk a meglévő helyzetben élni, és azzal foglalkozni, ami ránk tartozik, és nem az, ami esetleg a politikai hatalomra.
1: Mondtad, hogy 35 ezer híved van. Hány papod van?
2: Az egyház megyében per pillanat 22 pap él, abból ketten már nyugállományban vannak, és 20 aktívak. 20 pap, aki tevékenykedik a plébániai pasztorációban, és abból az a 20-ból 15-en a Nagybecskereki egyházmegyés papjai, 3 szerzetes, 2 verbita, 1 jezsuita, és 2 papunk, akik a más egyházmegyékhez tartoznak, de itt nálunk tevékenykedik.
1: Mi lett a szaléziakkal? Mert ott Muzsján, a Nagybecskerek melletti szép településen voltak szaléziak. Elfogytak?
2: Itt sajnos csak idős atyák maradtak, és 2023-ban már a szlovén tartomány, ahol tartoznak, hozott azt a döntést, hogy nem maradhatnak tovább, úgyhogy 2024-ben július hónapján akkor befejezték a szolgálatokat itt nálunk Muzsján. Én nagyon sajnálom, az volt, hogy ő nekik nem sikerült biztosítani fiatalabb atyákat, akik magyarul beszélnek, hiszik minden magyarul megy, és szerencsés megoldás lett abban, hogy itt az Egyház megyében már akkor volt egy verbita atya, aki magyarországi tartomány, magyar tartományhoz tartozik, Iliás atyánk, és akkor már az elődöm, Németh László, akkor csak érsek, most már bíboros is, ő úgy tervezte, hogy áthelyezi őt Mozsiára, plébánosnak is. Én amikor jöttem, akkor azt meg is tettem, és hála Istennek utána pár hónapra a tartományi főnök küldött még egy atyát, és ők ketten vannak, szintén szerzetesek, a plébáni, ahol szerzetesek voltak, örülök annak, hogy ezt a kontinuitást sikerült biztosítani.
1: És egy kollégiumot is vezetnek, ott a Magyar Állam segítségével született egy 30 éve, nem tudom, egy szép épület,
2: igen,
1: együttes.
2: Igen, igen, nagyon szép az az épület létesítmény, nem csak a Magyar Állam segítségével az fölépült, hanem működik is Magyar Állam segítségével. Azt a kollégiumot egy alapítvány működtet, és az alapítvány pedig évente egy-egy komoly támogatást kap a magyar államtól, úgyhogy tudjon működni. Másképp mi nem lennénk képesek ezt tovább vinni. Szintén úgy van egy kollégium itt bent a városban, az a kollégium, ami Muzsján van, az a fiúk számára, itt pedig a városban. A nővérek kezdeményezték, most már sajnos a nővérek nagyon kevesen vannak, de szintén egy alapítvány vezet a lány kollégiumot, Szatmári Karolina kollégiumot itt bent a városban. Itt is ugyanaz a helyzet, Magyarország támogatásával kizárólag működik az a kollégium.
1: Világiak, közösségek, mennyiben tudsz támaszkodni, és mennyire számítasz a civilekre, hogy felnőttként felelősséget érezzenek, és szolgálják az egyházat tehetségükhöz, lehetőségük szerint?
2: Az egyházmegye területén persze, hogy vannak hívek, akik tartoznak valamifajta mozgalomhoz, vagy szervezethez, úgyhogy vannak ilyen programok, amiket főképpen a háló szervez, néha a házas hétvégések, vagy a fokolárik, szóval ennek nagyon örülök. De az, amit kellene megvalónunk, itt nem csak Bánátra vonatkozik, hanem általában itt nálunk Szerbiában, hogy nagyon nehéz ilyen módon számítani a hívekre, hogy bármilyen állandó foglalkozást tudjanak vállalni, és az ember ilyen módon akkor tudjon rájuk számítani, anélkül, hogy kapjanak ezáltal egy munkahelyet. És ez egy ilyen valami, amit esetleg ott az Egyesült Államokban lehet tapasztalni, hogy az emberek volontőrködnek, és nekik az valahogy természetes, vagy azzal hazajárnak az egyházmegye életéhez. Itt nálunk az sajnos egyszerűen nincsen. És nagyon nehéz motiválni, akármi, nem csak az idősebb generációk úgy járnak, hanem a fiatalabbakat. Mert úgy van ez valahogy a világban, hogy valaki valamit csinál, erre valami juttatás jár, hogy elvárja az ember. Szóval ez az anyagi háttér, valahogy úgy gondoljam, hogy nem tudom, de Nem jól lelket szült az egyházban sem.
1: Kollégiumok vannak, de egyházi iskolátok nincsen ott az egyházban.
2: Nincsenek egyházi iskolák, az már a második világháború után itt Szerbiában nem volt egyáltalán, Jugoszláviában nem is volt lehetőség rá. Nálunk most olyan szempontból lehetőség van, hogy az állam nem tiltja meg, de olyan privát iskolaként az, hogy akkor kellene biztosítani az anyagi hátterét mindenek, a működésnek, az épületnek, a karbantartást, mindent. Nincs kapacitásunk ilyesmire.
1: Sokat küzdött Németh László azzal, hogy hát itt voltak ezek a németek által megépített, de kényszerből hátrahagyott óriási templomok, és nincsenek hívek. Neked is gondot jelent ez, hogy vannak összedőlés közelébe levő lakatlan templomok, vagy hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez?
2: Mondjuk ez a tapasztalat számomra nem újdonság azért, mert az egyház megyében, ahonnan származok, ott is ugyanaz a helyzet, szóval már az ember próbálja ezt valahogy emészteni. Igen, az elődömnek sikerült nagyon sok templomot tatarozni. Van, ahol teljes felújítás történt, akár külső tető, körül, kívülről, belülről, de sajnos manapság sokkal nehezebb már szerezni az anyagi támogatást az egyházi szervezetektől az épületekre, és az emberekre még valamit esetleg, az ilyen szépen kellene megfogalmazni, másképpen akkor, ha az ő fülökhöz az nem felel meg, akkor arra sem támogatást. De én sajnálom, ez a helyzet van, igyekszünk az, amit tudunk, azt javítani, valahogy megőrizni, de hát tudatában vagyok én is, még a papok is azzal, hogy egy például módosi templom, ami nagyon-nagyon óriási, és hogy arra nincs lehetőség, szóval bármilyen felújításba belekezdeni, ott az teljesen értelmetlen lenne, mert ott, hát én nem tudom, hány millió euró kellene, hogy az ember azt helyrehozzon, és utána megint az a 3-4 katolikus, ami maradt abban a faluban, akkor mit csinál az a templom?
1: Igen.
2: Hogy ez nem a fő feladatunk, ez nem az első gondunk, amivel kellene küzdködnünk.
1: Tagja vagy a Cyril és Metód püspöki konferenciának, amely egy igen érdekes alakulat, mert több országból vesznek részt benne a főpásztorok. Mennyire tudtok egymásnak segíteni? Mindenkinek más realitása van.
2: Ez a szervezet úgy működik, hogy szoktunk találkozni egyszer évente, akkor van a püspöki karnak a rendszeres ülése. Igaz, nagyon különböznek a helyzetek, és minden országnak mások a törvények, mások a lehetőségek, a küzdelmek, úgyhogy ilyesmiben mi nem bírunk segíteni egymásnak nagyon, akár ilyen az állammal való viszonyt rendezni Koszovón, Macedóniában, vagy Montenegróban. Itt Szerbiában hát öten vagyunk katolikus püspökök, és itt is annyira különböző a helyzet, hogy például most egy görögkatolikus egyházmegyében, ami az egész országot fedi, teljesen más a probléma, a lehetőség, mint itt nálunk Bánátban, vagy mondjuk rá itt Bánát, még a belgrádi főegyházmegye. Hát itt nálunk általában falokról van szó, ilyen rurális helyzet. Közben Belgrádi egyházmegyében nincs egyetlen egy plébánia, ami egy faluban lenne, csak a városokban. Szóval még a Szabadka egyházmegyében például ott vannak ilyen nagyobb plébániák, még olyan idézőjelben klasszikus plébáni életéről lehet beszélni. Nálunk itt Bánátban, az északi részben még van egy pár plébánia, ahol olyan fajta élet zajlik. De itt a Szórványban valahogy minden egyes közösség egy külön történet, és úgy is kell közelíteni az életéhez.
1: Korábban Németh László mondta, hogy törekednétek arra, hogy legyen egy külön szerbiai püspöki konferencia, ahol tényleg a saját dolgaitokat meg tudnátok beszélni és képviselni az állam fele. Hol tart ez a dolog?
2: Igazából én őszintén mondom, nem tudom, hol tart, és mi lett pontosan csinálva. Igaz, hogy mint konferencia titkár is szolgáltam, de lassan majd kellene újra most felvenni a kapcsolatot ezzel a témával a Szentszékkel, és nekünk úgy gondolom nem ránk tartozik, hogy mi döntsünk, vagy mi csináljunk valami, vagyis hogy mi akkor most rajzolunk az új határokat a konferenciának, hanem a valós életet be kell mutatni.
1: Adliminára mikor mentek?
2: Adliminára megyünk most, ha minden megy úgy, ahogyan tervezték, akkor advent harmadik hetében, az idén, karácsony előtt, és az az érdekes, hogy most június 1-én, szóval most hétfőn lesz az elnöki szolgálat átadása, hogy eddig Németh László bíboros a konferencia elnök volt, még mindig, és akkor hétfőtől kezdve a koszovói püspök, Gyergyi Dodd átveszi az elnöki feladatát. És ez már magába hoz egy ilyen érdekes helyzetet itt nálunk Szerbiában, hisz itt a katolikus egyház be van jegyezve egy regiszterben, amit az igazságügyi minisztériumban vezetnek, és mint jogi képviselőt lehet beírni valakit, bejegyezni valakit, aki itt él, itt tartózkodik Szerbiában, nem lehet valaki külföldi, aki jogi képviselő. És már ez magába véve hoz egy ilyen érdekes helyzetet, amit úgy gondolom fontosnak, éppen olyan most ez egy ilyen kegyelmi pillanat, hogy akkor ezzel a problémával tudjuk menni a Szentszék el és mondani, uraim, ez az összetétel nem működik, szóval nem működőképes az, hogy ilyen módon, hogy a konferencia még együtt marad, ezeket az országokat fedi, szerintem a Szentszékben vannak olyan vélemények, hogy ezzel valahogy hát egybe tartunk ezeket az országokat. Hát ez úgy gondolom, egy picit naív, nem akarok más szavakat használni, de tudjuk például, amikor a Szentocsát meghívták Macedóniába, hát ez direkt ment, nem a konferencián keresztül. Amikor Montenegróval a Szentszék aláírta az alap megállapodást, az is ment direkt, és nem a konferencián keresztül. Igen. Amikor a Koszovónak meglett az apostoli delegátusa, az is úgy. Szóval mi tisztelünk egymást, szeretettel látogatunk egymást, például most az idén szeptemberben Macedóniában lesz egy ünnepség, amire hívott bennünket a szkopjei püspök, Teréz anyának a 10. évfordulója, hogy szenté avatták. Világos, hogy elmegyünk, és ez továbbra is fog menni. Csak egy püspöki konferencián, amit nálunk itt, szerintem az lenne a feladata, hogy már nehéz életünket valahogy egy picit próbáljon előre mozdítani, és közben nem annyira a liturgikus téren, mert akkor ott a magyarországi püspöki kar, és ott vannak a könyvek, a liturgikus könyvek, bármi, amit nekünk, amire szükségünk van, ez nem a mi feladatunk, hanem az állammal való viszony, a civil szférával való viszony, hogy azt tudjuk rendezni.
1: Igen, szoktak rendezni lelki gyakorlatot a magyarul beszélő püspököknek. Szoktál részt venni így a magyar szervezésekben? Kapcsolatot tartod a magyar püspökökkel?
2: Igen. Ezt kell vallanom, hogy nekem ez nagyon sokat számít, és is hálás vagyok a magyar püspöki karnak, és a külön-külön magyarországi püspököknek, hogy sok eseményre kapok meghívást, és szívesen elmegyek az rendezvényekre. Voltam már a lelki gyakorlaton kétszer is, amit szerveznek ott Leányfaluban, és úgy érzem, hogy nagyon is szépen is elfogadtak engem, annak ellenére, hogy nem vagyok magyar. Ez értékelem is, és tényleg nekem az nagyon sokat számít. Az egyik dolog, amit én akartam volna még mondani, amit itt a szorvány helyzetünket is illeti, és valahogy nem csak kevés a hívek száma, hanem nagyon nehéz kapcsolatot tartani ilyen szorványban a hívekkel, hogy az, hogy 35 ezer hívő van most a Nagybecskerék Egyházmegyének, de a vasárnapi mise látogatás egy átlag vasárnapon összesen 1480 vagy ilyesmi, 1500. Szóval ez a százalék nagyon-nagyon alacsony. Az összplébánián, az össztemplom, a filián, egy átlag vasárnapon 5% alatt vagyunk. És akkor azért, amit én hát használunk a mostani világnak a lehetőségeit, a közösségi felületeket, és amikor jöttem ide az Egyházmegyében, már megvolt az Egyházmegyé honlap, akkor megvolt a Facebook profil, és akkor abból a profilból csináltuk egy oldalt. Igyekeztünk ilyen tartalmakkal megszólítani az embereket, hogy legyen egy kis evangelizáció, legyen egy kis tanúságtétel arról, nem amit csak a püspök csinál, hogy a püspök ment bérmálni és szép képeket csinál, hanem akár a legkisebb plébánián, filián, amit a hívek ünnepelnek, amit csinálnak, amit élnek. Szóval egy ilyenfajta tanúságtétel arról, amit a mi életünk, és ez a sajtóreferensre bíztam, Ivés Hajnalka a neve neki, és ő szerkeszti a Facebook oldalt, és örülök annak, hogy láttam, egy nagyon szép visszhang van, hogy oda sikerült majdnem 12 ezer követőt elérnünk, ami az képes, hogy az Egyházmegye 35 ezer hívővel rendelkezik, jó, szép közösség, világos, nem csak a mi egyházmegyénkből vannak a követők, de itt igyekszünk beharangozni az eseményeket, beszámolni röviden az eseményekről, egy vasárnapi gondolatot is teszünk, olyan, hogy ilyen apró, ilyen kerigma-szerűség legyen.
1: Abban kezdtük, hogy a sajtóapostoli találkozókon ismertük meg egymást, és hát ezek szerint a püspöki teendőit között ott van a sajtóapostolkodás is. További áldásos munkát kívánok neked.
2: Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.
1: Mirko Stefkovics nagybecskeréki püspökkel beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
0: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival arról elmélkedik, hogyan szól hozzánk Isten. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mert téged végtére átkarolhasson. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
4: A mai óránkon arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire tudjuk meghallani az Istennek a szavát. És mielőtt még erről beszélgetnénk, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a okostelefonotokon, a saját telefonotokon van-e bármilyen olyan alkalmazás, ami vallásos vagy hittanos dolog?
5: Nekem ugye nem alkalmazás, de az interneten szoktam hallgatni. Ugye a Szent István Rádiót, úgy gondolom, hogy az segít így átszellemülni, amikor például nem vagyok elég nyugodt, vagy valami támaszra van szükségem.
4: Az én telefonomon vannak vallásos alkalmazások, ezek közül az egyik a Zsolozsma, a másik az Evangélium, a mindennapi evangéliumnak az alkalmazása. A harmadik pedig nekem is, a Szent István Rádiónak is tévének az alkalmazása. Miért jó, hogyha ezek az alkalmazások már elérhetők okostelefonon keresztül? Viki, mi a véleményed erről?
6: Azért, mert általában a telefonunk az mindig a kezünkben van, és akármilyen helyzetben vagyunk, elő tudjuk venni, és akár meg tudjuk nyitni ezeket az alkalmazásokat, amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, és például a Bibliát, vagy esetleg egy imakönyvet nem biztos, hogy mindig magunknál tartunk, azt lehet, hogy inkább az otthonunkban tartjuk, és ezért szerintem hasznosabb.
4: Ez így van. Valóban az életünk része az, hogy a telefonokat használjuk, és valóban mindig minden időben nálunk van. Sokszor rohanunk, későn kelünk fel, kapkodva indulunk az iskolába. Napközben annyi feladat van, hogy szinte nem is jut idő a barátokra. Délután külön óra, edzés és a házi feladattal is végezni kell, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon pörgős az élet. Ilyenkor nem is nagyon szoktuk észrevenni, ha a másik ember szeretne megszólítani minket. Nem tudom, hogy veletek fordul-e elő olyan, hogy talán amikor hazamész, vagy este egyedül vagy, akkor végig gondolod a napodat, és akkor jössz rá arra, hogy valaki egész nap akart veled beszélni, de így észre se vetted, csak így később állt össze így a mozaik, hogy az az ember lehet, hogy szólni akart hozzád. Volt már ilyen?
7: Nekem ez abban az időszakban volt, amikor a felvételire készültem, és olyankor nem nagyon figyeltem semmire, hazamentem, és az volt az első dolgom, hogy nekiálljak gyakorolni, meg izgultam, hogy végül felvesznek-e, és ilyenkor kevesebbet foglalkoztam a családommal, hogyha úgy mondjuk, hogy szerettek volna délután velem beszélgetni, de én tanultam, meg ilyesmi, és később megbántam nagyon is. Úgy gondoltam, hogy nem ez volt a legjobb döntés.
4: És annyira el vagyunk foglalva a magunk ügyeivel, hogy nem tudunk odafigyelni a többi emberre. Ha valaki ilyenkor szólni akar hozzánk, talán meg se szoktuk hallani, és szinte esély sincs arra, hogy beszélgessünk. És ahogy én észreveszem, az emberek egyre kevésbé akarnak beszélgetni, mert ez a telefon lehet, hogy mindig jó, ha nálunk van, de valahol le is korlátoz minket, mert kevésbé vágyunk mások társaságára, ez igaz?
6: Szerintem valamilyen szinten igaz, hiszen hogyha a telefonon keresztül beszélgetünk, akkor nem kell elmennünk sehova, hogy találkozzunk. Nyugodtan, otthon, kényelmesen, akár az ágyunkból tudunk beszélgetni a másikkal, viszont szerintem ez nem feltétlen mindig jó. Persze kellenek ilyenek is, nem kell folyamatosan elmenni valahova, de az esetek nagy részében szerintem az a jobb, hogyha személyesen találkozol a másikkal, és úgy beszélgettek, esetleg elmentek valahova, szerintem az sokkal többet ér.
4: Nagyon sokszor látom én is azt, hogy a családi összejöveteleken is, hogy folyamatosan ott van az embereknél a telefon, még az ünnepi asztalnál is. Erről mi a véleményetek?
6: Ez egyébként nálunk nem szokott így lenni, amikor mi összegyűlünk, mert mi tipikusan olyanok vagyunk, hogy akár csak így a mi családunk, vagy akár amikor a rokonok összegyűlnek, mi mindig beszélgetünk, és mindig mindenki elmondja, hogy mi történt vele az elmúlt pár hónapban, úgyhogy nálunk ez nem szokott így probléma lenni.
5: Én úgy látom, hogy ez ugyan már megszokássá vált nagyon sok embernek, hogy akárhol van, elszik, alszik, akár még ha a fürdőszobában van, akkor is a telefonját használja, mert kompakt, nem kell vinni fényképezőgépet, a távcsövet, térképet, videókamerát, lámpát, minden, de ugyanakkor be tud magában szippantani, mert már annyi sokféle közösségi oldalban, ahol érezzük, hogy sokan érzik, hogy mindegyiken relevánsnak kell maradnunk, mindig meg kell nézni, amit küldenek, nekünk is kell küldeni, sokan így éreznek, és ez egy idő után nagyon a rabjává tud tenni, és lehet, hogy igazából akarjuk. Vannak olyanok, akik már a telefonhoz menekülnek. Például, hogyha kínosan érzik magukat, mert mondjuk nincsenek annyira jóba a családnak azzal a felével, akkor azért veszik elő a telefon, és ez is látszik, hogy mennyire hozzánk nőtt, hogy már bánatunk van, vagy bajunk, akkor is a telefonhoz fordulunk. És én ezt nem tartom jó dolognak, és mi nem is szoktunk, mert én úgy gondolom, hogy azért jöjjünk össze, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk. Mert a telefon mindenki előtt egy falat tart, és az együttlétet akár teljesen meg is szüntetheti.
4: Van az egyháznak is egy közösségi liturgiája, amelyen minden vasárnap részt veszünk közösen, és amihez jelenlétre van szükség, ez pedig nem más, mint a Szent Mise. A Szent Mise kezdetén többször is megszólítjuk az Istent, kérjük az irgalmát, a kegyelmét, elé terjesztjük a kéréseinket, ima szándékainkat, merünk közeledni hozzá, mert bízunk benne. Érezzük, hogy ő jósággal és szeretettel fogadja szavainkat, és nem kell tőle félnünk. A mi szavaink után Isten is megszólít minket a Szent Misében. Hogyan?
7: A felolvasott szentírási szakaszok által. A szentírás Isten szava. Amikor valaki felolvas a Bibliából, valójában a hozzánk szóló Isten szóvivője lesz.
4: A szentírási részek felolvasása a következő rendszerint történik. Hogyan valósul ez meg, Barna, légy szíves, mondd el.
5: Először az olvasmány, az első olvasmány. Az Ószövetségből hallunk egy részletet, illetve az apostolok cselekedeteiből, vagy a jelenések könyvéből olvasnak fel. Betekintést nyerünk az üdvösség történetébe, a teremtéstől kezdve egészen a világ végéig. Megértjük, hogy Isten mindig is jelen volt, és most is jelen van az emberek életében.
4: Utána következik a válaszos zsoltár. Mit jelentenek ezek?
6: Nagy szeretettel imádkozzuk a zsoltárokat, az Ószövetsége szép verses imádság.

0: Isten igéi közül kiemelkedik az evangélium, a Jézus által meghirdetett örömhír. A Szent Misében is kifejezzük közös tiszteletünket, külön énekkel fogadjuk az evangéliumot, és állva hallgatjuk meg. Mit tudunk erről az énekről? Miranda?
1: A bevezető ünnepélyes ének az Alleluja. A héber szó ezt jelenti dicsőség Istennek. Az zsidók győzelem vagy nagy ünnepek idején énekelték. Ennek dalloma a legdíszesebb örömre hangolja az ember szívét.
0: Ezután hallgatjuk meg az evangéliumot, mivel ez a legfontosabb isteni üzenet.

0: csak felszentelt férfiak olvashatják fel. Kik a felszentelt férfiak, Barna, ismételjük át, akik felolvashatják az evangéliumot.
1: A diakónusok, papok, püspökök.
0: Az egyetemes könyörgéseket, a szentleckét és az olvasmányt kik olvashatják fel?
1: Gyerekek, felnőttek, és igazából azt akárki felolvashatja.
0: Ahhoz nem kell felszentelt személynek lenni, így van. Az evangéliumban Jézus maga tanít minket, és megmutatja Isten országába vezető utat. Az evangélium után következik a szent beszéd. Mi ennek a lényege?
1: A pap az elhangzott szentírási szakaszokat értelmezi, ahhoz fűz magyarázatot, vagy az adott nap aktuális ünnep jelentéséről beszél. Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni Isten üzenetét, miközben arra törekszünk, hogy az életünk mind jobban összhangba kerüljön Jézus tanításával.
0: A szent beszéd azt is szolgálja, hogy megtudjuk, hogy mit tanít az egyház, hogyan gondolkodik a szentírás helyes értelmezéséről. Ferenc pápa megfogalmazása szerint a szentírási olvasmányokban az Atya szólít meg minket, a szent beszédben pedig az Anya hangját hallhatjuk. Ez így van, gyerekek, hogy amikor keressük, hogy Isten hogyan szól hozzám, és mit üzen nekem, akkor egy picit le kell tenni tényleg a telefonokat, és ezeken a szent miséken, illetve a napodból is mindig kell hagyni magadnak egy időt, ahogy az Isten az üzenetét Bibliába leírt üzenet által átadja neked. Tehát, hogy hozzá tudjon szólni. Mert lehet az egy valóban egy mondat, egy gondolat, egy szó, ami ahhoz a naphoz, ahhoz, hogy te meg tud élni és át tud élni, ahhoz nagyon nagy szükséged van rá. Talán már meséltem nektek, és tényleg csak azért, hogy ilyen szerető figyelemmel hallgassátok az Isten igéit, azért mesélem el, de hogy számomra is nagyon sokszor gyerekként, ugye, amikor szentmisére vitt a nagymamám, akkor én is csak úgy mondtam így, mint a többiek, hogy ez az Isten igéje. De úgy nem értettem, hogy mi az, hogy Isten igéje, mert hogy a nyelvtanból, amikor tanuljuk, akkor ugye az ige, ugye az egy cselekvés történést kifejező szófaj. De ilyenkor nyilván teljesen más értelemben beszélünk az igéről, mégpedig nem más, mint hogy az Isten üzenete. Ez az Isten üzenete a számodra. És amikor ezeket úgy jobban megérti az ember, akkor döbben rá arra, hogy ezek a szavak igazából neked szólnak, és hogy például volt olyan fiatal koromban, hogy vizsga időszakban elmentem a félhetes misére a bazilikába, és ott felolvasták az evangéliumot, és éppen az az evangéliumi részlet volt, hogy Péter apostol jár a vizen, és akkor leveszi a tekintetét Jézusról, és elkezd süllyedni, és akkor mondja neki Jézus, hogy ne félj, Péter, csak higgy, és ugye, hogy mindig nézzünk Jézus szemébe, és akkor nem fogunk süllyedni. És nekem az olyan nagy erőt adott a másnapi szigorlathoz, ami elé oda kellett állnom, hogy valahogy képessé tett engem arra, hogy bármi is történik velem a holnapi napon, ne féljek, hanem legyen erőm elfogadni azt, amit az Isten nekem arra a napra tartogat, még ha rossz, azt is adjon erőt ahhoz is, hogy elfogadjam, ha megbukok, meg ahhoz is, hogyha átmegyek. És nektek is nagyon sokszor van az, hogy nem tudsz kiigazodni az életednek a dolgain, de ott vagy a szentmisén, és végig hallgatod azt, amit felolvasnak, de talán nem tudatosan figyelsz arra oda, hogy ezek igazából neked szólnak, és hogy mindig törekedjetek arra, hogy legyen egy mondat, egy szó, egy üzenet, hogy arra a kérdésre tudjál válaszolni, hogy ma mit üzent nekem az Isten. És ha erre a szóra, vagy erre a kérdésre tudsz válaszolni, akkor már volt értelme az ige liturgiáján részt venned. Mert tudod azt, hogy Isten szólt hozzád a szavaink keresztül. A hitvallás eredetileg a keresztelésre írták, és ennek a megvallása után mutatta meg a keresztelendő személy valójában, hogy hiszi-e, amit az egyház. Idővel azonban szokássá vált, hogy vasárnap és nagyobb ünnepnapokon elimádkozzák a szentmiséket. Ez azért is fontos, mert a hívek megerősíthetik a hitüket, és könnyebben tudnak kitartani Jézus mellett a mindennapokban. Ez a Nicea konstantinápolyi hitvallás ez ugye 325-ben volt a nicai zsinat, és ott fogalmazták meg egységesen ezt a hiszek egyet, és nagyon érdekes, mert ugye most már 2025 van. Tehát a hiszek egynek egy évfordulója van, amit Nicea városában majd meg fognak rendezni, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy vajon ez milyen formában fog ez a jubileumi évben megvalósulni. De tudjatok róla, hogy most már ugye az új szentatya, az egyháztörténelem 267. pápája, 14. Leó pápa valószínű, hogy el fog erre az alkalomra majd utazni. Ez csak egy ilyen kitekintés lett volna arra, hogy most jelenleg mi zajlik. Tehát azt kell tudnotok, hogy a hiszek egynek, a níceai konstantinápolyi hitvallásnak van most az évfordulója, amiben pedig az egyház az eretnekekkel szemben meg kellett, hogy fogalmazza hivatalosan azokat a mondatokat, azokat a hittételeket, amelyek a keresztény katolikus egyház számára a legfontosabb tanításokat tartalmazza Istenről. Most pedig hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, és valljuk meg mi is az Istenben való hitünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. A közvetítői erőfeszítéseket azzal kezdeni, hogy Oroszországnak valamilyen feltételeket szabnak, valószínűleg illogikus, helytelen és természetesen számukra elfogadhatatlan, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov szerint az európaiak sokkal inkább a háború folytatására koncentrálnak, mint sem a béketárgyalásokra, nyilatkozott. A Moszkva vagy Szentpétervár felett elzúgó ukrán drónok célja, hogy a lakók felismerjék, a háború szörnyű, ami nem valahol máshol jelent tragédiát, hanem nekik, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij a The Guardian című brit lapnak adott interjújában. Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Roman Abramovics orosz oligarchának azt mondta, soha nem fog lemondani a Donyecz medencéről, ahogyan azt Moszkva szeretné. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök délelőtt napi rendelőt az országgyűlésben. A tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva Magyar Péter hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal, amelynek megszüntetése tehát szerepel a napirenden, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a közterületeket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. Az Orbán rendszernek az egész ország az áldozata volt, értékelt a kormányfő. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben még este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, írta meg a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja. A KEHI elnök kirúgása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a fejleményekről. Az egyetlen bűne a vezetőnek szerintük az volt, hogy felderítették Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a diákhitelközpont élén. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Noha összességében az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 2,1%-kal csökkent. Havi alapon áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be tegnap Magyar Péter kormányfő. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték a 2010-es 18 milliárdról, a tavalyi évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel ma a gyermekotthonokban. 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Transformátor robbanás történt délelőtt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése azonnali hatállyal otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Végül az időjárásról. Holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.
6: A hét évfordulója.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a következő fél óra szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1925. június 14-én született Darvas Iván, kétszeres Kossuth-díjas színész, kiváló művész, a Nemzet színésze. Mai műsorunkban ráemlékezünk. Darvas Iván a 20. századi magyar színházművészet egyik legkarizmatikusabb egyénisége volt. Filmszínészként rendkívüli népszerűségre tett szert, bár ő elsősorban színpadi színésznek tartotta magát. Páratlan eleganciája, utánozhatatlan sármja, intellektusa, fanyar humora és szikár tartása igazi ikonná avatta. Jellegzetes beszédmódja, különös hanghordozása szinte védjegyévé vált. Játékának belső izzása, ahogy a legapróbb rezdülésekből is sorsot tudott formálni, egyszerre volt zavarba ejtően személyes és elemi erejű. Műsorunk elején idézzük fel ezt a jellegzetes orgánumot. Egy dal következik, melyet Darvas Iván énekel. Címe: A kettőnk életét.

Darvas Iván, Darvas Szilárd néven jött a világra. 1925. június 14-én a ma Szlovákiában található Bejjén, ami ma már Tornaljához csatolt kis falu, a Szent Iványi család kastélyában született. Orosz származású édesanya és magyar apa másodszülött fiaként néhány évig éltek a kisgömöri faluban, ahol a családfő Szent Iványi József titkáraként dolgozott. Majd a család Prágába költözött, ahol Darvas János a prágai magyar hírlap munkatársa volt. A család 1926-tól 1939-ig élt Prágában, ahol a fiúk német iskolába jártak, közben anyjukkal oroszul, apjukkal magyarul beszéltek. Darvas Iván társalgási szinten beszélt még angolul és csehül. Darvas Iván egyébként a II. Világháború után csak 1966-ban látta újra a szülőhelyét, amikor a Pozsonyhoz közeli Vöröskő várában Várkonyi Zoltánnal forgatta az Egy magyar nábob, Kárpáti Zoltán című filmeket, és a forgatás szünetében Bejjébe utazott. 1939-ben Magyarországra költözött, majd egy szovjet katonai alakulat tolmácsaként működött. Műsorunkban most ismét egy Darvas Iván által népszerűvé vált dal következik, amelynek a címe Várj rám. A verset Konstantin Szimonov szovjet-orosz költő írta, egyező színdarabjával együtt, és egyike a legismertebb orosz II. Világháborús költeményeknek. Szimonov a verset 1941-ben írta kedvesének, Valentina Szerovának, amikor haditudósító munkája miatt el kellett mennie a frontra. Magyarországon Lányi Sarolt a fordításában Várj rám címmel, Negreli Hendrik zenéjével vált ismerté Darvas Iván előadásában.

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg, és hol.

Darvas Iván 1946-ban végzett a Színművészeti Akadémián, ezt követően a Művész Színház, 1949-től a Madách Színház tagja volt, ahol sokat játszott együtt Tolnai Klárival, akivel egymásba szerettek, ő lett első felesége. 1958-ban elváltak ugyan, ám a barátságuk életük végéig megmaradt. Második felesége Házi Erzsébet operaénekesnő lett, majd 1972-ben újraházasodott Moroca Irén fotóst vett el, akivel élete végéig boldog házasságban éltek, két gyermekük született. Az 1956-os forradalomban való részvételéért Darvas Ivánt két évre börtönbe zárták, majd 1963-ig csak segédmunkásként dolgozhatott. 1957-ben került még Kistarcsára Szakács Miklóssal együtt, és évekig nem játszhatott színészként. Segédmunkásként, ahogy már említettem, egy 7. kerületi Damjanics utcai műanyagfröccsöntő üzemben dolgozott 1959 és 63 között. Ezután egy-egy évadot töltött a Miskolci, majd a József Attila Színházban. 1965 és 85 között a Víg Színház tagjaként nyújtott számos kimagasó alakítása közül is kiemelkedett, az egy Őrült naplója Popris Csinnye. 1993 és 95 között a Művész Színház, 1995-től pedig a Szolnoki Színház tagja volt. Részt vett a politikai közéletben is, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagja, majd 1990 és 94 között az SZDSZ országgyűlési képviselője volt. Ismét egy dal következik, egy duett, a korszak másik ikonikus alakjával, Rutkai Évával. A dal címe Miért jó a jó napot?

Darvas Iván személyében új típusú rendkívüli tehetségű fiatal színész került a színpadra. Elegáns, arisztokratikus külseje, könnyed mozgása, kissé gúnyoros beszédmodora rendkívüliként hatott. Hihetetlen kisugázása volt, könnyed bohózatokban és súlyos veretes tragédiákban egyaránt lenyűgözte közönségét. Többször elmondta, a filmet csak nézőként szereti. Ennek ellenére olyan nagy sikerű alkotásokban játszott, mint a Lilionfi, a Szerelem, a Hideg napok, a Dollárpapa, a Tizedes meg a többiek, a Bakaruhában, vagy az Egy szerelem három éjszakája, és az Új Gilgames. A film című alkotásban és a Morel fiúban nyújtott alakításáért 2000-ben a 31. Magyar Filmszemlén elnyerte a legjobb férfi alakítás díját. A nemzet színészét hosszú pályafutása alatt elhalmozták kitüntetésekkel. 1978-ban és 1998-ban megkapta a Kossuth díjat. Ezen kívül számos színésznek járható elismerésben részesült. 1955-ben és 1967-ben Jászai Mari díjat kapott. 1969-ben lett érdemes művész, 1975-ben pedig kiváló művész. 2001-ben Pro Urbe Budapest díjat, 2002. október 23-án Nagy Imre érdemérmet kapott, 2003-ban Prima Primissima díjat tüntették ki, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság érdemrendjének nagy keresztjét. Utolsó éveiben sokat betegeskedett, teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Súlyos vese és szívműtéten is átesett. Budapesten hunyt el 81 éves korában. Műsorunk végén ismét Darvas Iván énekel, Szilmai Ákos és Bradányi Iván szerzeménye következik. Címe: Veled maradok.

te azt kérdezed, szeretlek-e téged? Én azt felelem, veled maradok, mert örülök a szemedben a fénynek, mely minden sarkot puhán

0: azt felelem, veled maradok.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Darbas Ivánra emlékeztünk. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották. Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: Indul az iránytű.
4: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
5: Sziasztok!
6: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai vendégünk Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója. Meghívunk mindenkit a Mozdulj a drog ellen elnevezésű holnapi programra. Ezen kívül beszélgetünk a kábítószerek hatásairól, a birtoklás és a fogyasztás jogi következményeiről, a kábítószerek típusairól, Delta programról, aktuális törvényekről, kortárs segítőkről, és tanácsokat is adunk a szülőknek. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Viki, a stúdióban. Szervusz!
1: Szia!
0: Mozdulj a drog ellen, ez lesz a mai témánk, méghozzá a holnapi napra szervezitek. Mesélj!
1: Valóban a kábítószerellenes világnap alkalmából, ami június 26-án van, de úgy gondolkodtunk, hogy akkor már nem lesz iskola, és nehezen tudjuk megszólítani azt a réteget, akik a leginkább veszélyeztetettek. Ezért úgy gondoltuk, hogy június 10-ére tesszük ezt a napot, ahol a fiataloknak szeretnénk alternatívákat bemutatni, ahelyett, hogy a drogot válasszák. Sport eseményeket is szervezünk, jobban mondom, egy futóversennyel fogjuk kezdeni a napot, 9 órakor, ahol nem is verseny lesz tulajdonképpen ez, hanem egy ilyen jótékonysági futás, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyei vannak a drognak. Különböző korosztályok fognak futni, lesznek kisebbek, lesznek középiskolások, illetve a felnőtteket is szeretettel várjuk. Ezután középiskolásoknak, illetve általános iskolásoknak, felső tagozatosoknak lesz egy ilyen csapatverseny, ahol a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a szervezetei fogják őket versenyeztetni. Itt logikai és egyéb ügyességi feladatokat oldhatnak meg. Mindeközben, hogy, mert nyilván ezt ugye előregisztrációhoz kötött, és itt már megvannak azok az iskolák, akik versenyezni fognak, viszont ezzel párhuzamosan a színpadon ott tényleg sportbemutatók lesznek, illetve tánc bemutatókat láthatnak az érdeklődők.
0: Helyileg hol lesz ez?
1: Ez a Miskolci Generáli Aréna előtti területen, és nyilván a futása a Népkert téli rekordámpályán lesz.
0: Hogyan szólítottátok meg az iskolákat, és hogyan fogadták a megszólítást?
1: Ahogy mondtam, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezi ezt a Miskolci Rendőrkapitánysággal közösen, és ugye a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai a Miskolci Tankerületi Központ és a Szakképzési Centrum is, tehát rajtuk keresztül történt a felhívás, és innen jöttek az iskolák, akik érdeklődők voltak, akik csak a futásra, voltak, akik a csapatversenyre neveztek be, voltak, akik pedig csak a bemutatókat szerették volna látni.
0: Körülbelül hány embert vártok?
1: Hát terveink szerint ez akár 500 fő is lehet. Ennek nagy része ugye, ahogy mondtam, általános, illetve középiskolások, de megkerestük a nyugdíjasokat is, vagy egyéb szervezeteket, illetve a társszerveknek a képviselőit is, hogy bátran jöjjenek és vegyenek részt ezen a programon.
0: Először szerveztek ilyen programot, bár minden évben szoktatok szervezni, csak ehhez hasonlót és hagyományteremtő a szándék?
1: Terveink között szerepel, igen. Maga a név is úgy gondolom, hogy elég jó, tehát ez Mozdulj a drog ellen, ez egy felhívás a fiataloknak, hogy tényleg olyan dolgokat tapasztalhatnak meg a sportoláson, illetve egyéb mozgásformákon keresztül, ami ahhoz, tehát nekik pluszt ad, és nem kell feltétlenül, sőt egyáltalán nem kell a droghoz nyúlni. És szeretnénk ebből valóban hagyományt teremteni.
0: Mi a tapasztalatotok? Mi a legfiatalabb korosztály, aki érintett lehet, vagy mikor találkozik mondjuk egy gyermek először a drogokkal, akár csak hallomásból?
1: Hát ez nagyon összetett, ugyanis ha egy gyermek már születésénél fogva is kapcsolatba kerülhet akár a kábítószerrel, hiszen hogyha a szülei kábítószerfogyasztók, vagy a környezetében olyan személyek vannak, akik valamilyen drogot fogyasztanak, akkor már elég korán. És sajnos találkoztunk már olyan esettel is, hogy maga a szülő vette a gyereknek a drogot. Tehát ez már általános iskolákban, sőt középiskolákban ugye a legveszélyesebb, hiszen akkor már a gyermeki kíváncsiság, tehát a fiataloknak, a tinédzsereknek a kíváncsisága az az ok, ami miatt ők elkezdenek tulajdonképpen kábítószerezni.
0: Trendi lehet egyes körökben drogozni, vagy mi lehet az oka annak, hogy elkezdik?
1: Mindenképpen köze lehet hozzá. A tapasztalatok szerint a 90%-ban a gyerekek egyszerű kíváncsiságból próbálják, és nem gondolják, hogy ezek milyen veszélyeket rejthetnek magukba.
0: Beszéljünk akkor a veszélyekről, milyen veszélyeket rejtenek magukban, és gondolom korosztály, tehát minél korábbi korosztálynál, annál nagyobb veszélyeket.
1: Természetesen az egészségügyi hatása mellett, mert mi azzal nem igazán foglalkozunk, mint rendőrök, hanem itt a jogi szempontból vizsgáljuk ezt az ügyet, és mindig úgy tartjuk az előadásokat is, amennyiben bármilyen középiskolában vagy általános iskolában előadást tartunk, hogy milyen jogi következményei vannak, hiszen egy csekély mennyiségű kábítószernek a birtoklása is már akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Tehát próbáljuk úgy felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy ha ők átvesznek egy ilyet, kipróbálása, és mondjuk lehet, hogy nem is fogyasztották, akkor már a bajba kerülhetnek. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a illegális szereknek az összetétele azért nem tudjuk, hogy milyen, hiszen nem úgy állítják elő, mint egy egyszerű élelmiszerboltban kapható terméket. Tehát ez is nagyon fontos, illetve ami még nagyon fontos, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ugyanolyan hatással van rá, mint mondjuk a barátjára vagy a barátnőjére, aki vele van. És ezek mind-mind veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
0: Milyen típusú drogok vannak itt a városban, vagy a környékén, mikkel találkoztok?
1: Hát leginkább a marihuánás cigi az, ami a legfelkapottabb, úgymond, de azon kívül speed, vagy a kristályszerű, vagy nevű anyag, ami előfordul, de a fiatalok körében leginkább a marihuána az, ami jellemző.
0: A pszichoaktív anyagok még veszélyesebbek talán, mert azt se tudjuk, hogy mi van bennük, meg változtatják a képletét is, ugye? Vannak ilyen hírek?
1: Igen, egy-egy alkotóelemét a kábítószernek. Tehát nyilván, ha valamit kábítószernek minősítenek, akkor ez felkerül egy listára. Azonban, hogyha ennek egy-egy alkotóelemét megváltoztatják, akkor már új pszichoaktív anyaggal kerülünk kapcsolatba, mint mi, akár a rendőrök is, illetve a fogyasztók is, és ezért ez még veszélyesebb.
0: Említetted a büntetési tételt, ez a mennyiségtől függ, tehát vagy a típustól is, hogy mit birtokol, vagy találtak nála?
1: Hát ez a csekély, vagyis a mennyiségtől függ természetesen, tehát van csekély mennyiség, jelentős mennyiség, illetve innentől felfedi, hiszen maga a hatóanyag, ami a kábítószerben van, az tehát más a hatása, mondjuk egy 0,1 mg heroinnak, mint egy 0,1 mg kokainnak. Tehát itt a csekély mennyiség az, tehát mennyiségben mérjük a kábítószernek a büntetőjogi felelősségre vonás, ez alapján megy, hogy milyen mennyiségben tartalmazza vagy a szervezete a fogyasztónak, vagy pedig milyen mennyiségben találják meg nála.
0: Elterelés van még, mint műfaj?
1: Így van még, ehhez bizonyos feltételeknek kell úgymond teljesülni, ami azt jelenti, hogy csekély mennyiséget állapít meg a szakértő, a beismerő vallomást tesz a fogyasztó, tehát tényszerűen feltárja, hogy ő miért fogyasztott, és milyen kábítószert, és hogyan, illetve el kell mondania, hogy kitől vásárolta, tehát el kell mondania, hogy ki volt a dílere, kitől kapta meg ezt a kábítószert, és ebben az esetben fél éven keresztül egy kezelésen vett részt az elterelésen, amennyiben ez alatt újabb kábítószer fogyasztás vagy birtoklás nem történik, akkor az ő büntető jogi felelősségre vonása alól eltekintenek.
0: Mennyire jellemző ez, hogy elárulják a dílert mondjuk?
1: Jellemző, hál' Istennek, hiszen a rendőrségnek nem is az az elsőleges célja, és az az elsőlegesen a fontos, hogy a fogyasztókat bántsuk, vagy kapjuk el, hanem szeretnénk eljutni a dílerekhez, hogy minél kevesebb anyag jusson a utcára, illetve a fogyasztókhoz.
0: A Delta program sikereiről számoljunk be, több éve fut a program, és nagyon sok sikerről, legalábbis a média is beszámol sok mindenről, amit látunk.
1: Igen, hát pontos adatokat nyilván nem tudok, de azt látjuk, hogy egyre több feljelentés érkezik, ugyanis bárki tehet feljelentést, akár egy állampolgár is, tehát ha ő úgy gondolja, hogy tegyük fel egy bérházba lakik, és ő tudja, hogy milyen a marihuának az illata, és ezt tapasztalja, akkor nyugodtan tehet feljelentést, és innentől kezdve eljárás indul a rendőrségen, tehát nagyon sok az eljárás nálunk, de ahogy mondtam, próbálunk azokhoz a felsőbb személyekhez vagy szervezetekhez eljutni, akik ezzel már kereskednek.
0: Honnan származnak ezek a drogok? Itt állítják elő, vagy a kanabiszt mondjuk kintről hozzák, itt termesztik, hogy honnan származnak ezek?
1: Vannak olyan kábítószerfajták, akár a marihuána, amit itt Magyarországon is elő lehet állítani. Erre is volt már precedens, hogy itt akár megyénkbe is, vagy a városunk közelébe is találtak ilyen ültetvényt tulajdonképpen, aminek az előállítási költsége azért elég magas. De vannak olyan szerek, amiket külföldről hoznak be, tehát ez változó.
0: Utánkövetés van, tehát ha mondjuk elkaptok egy fogyasztót, utána megkapja a büntetését, később jelentkeznie kell, vagy vérvétel, vagy vizeletvizsgálat, van valami, amivel ellenőrzitek, hogy tényleg abba hagyta a drog fogyasztását?
1: Ez a fél éves időszakban megtörténik, tehát itt bármikor ellenőrizheti a rendőrség, és azért vannak olyan drogok, amik elég hosszú időn keresztül kimutathatók a szervezetben. Utána már, hogyha megszüntetik az eljárást, akkor ha esetleg gyanú erül fel arra vonatkozóan, hogy újabb kábítószert fogyasztott, vagy megint kábítószert fogyasztott valaki, akkor nyilván új eljárás indul.

0: Beszéljünk a folytatásban arról, hogy mekkora a baj, mekkora a probléma, mekkora lehet az érintettek köre.
1: Hát erre nincsen, nem rendelkezünk semmilyen adattal, de azt veszük észre, hogy a feljelentések mindenképpen nőnek folyamatosan, tehát az eljárások száma nő. Ebből mi arra következtetünk, hogy valószínűleg a fogyasztók száma is nő, de hát ez csak feltételezés.
0: Adjunk tanácsot a szülőknek, hogy mik azok a jelek, amik legyenek gyanúsak.
1: Nagyon sok jele lehet külső tulajdonságoknak is, például egy pupilla szűkület vagy tágulat. Ezen kívül lehet az, hogyha a gyermek mondjuk a tanulmányait elhanyagolja, vagy megváltozik a viselkedése, megváltozik a baráti köre. Azok a dolgok, amik korábban fontosak voltak, neki most már nem fontosak. Tehát nagyon sok apró jele lehet, ami figyelemfelkeltés lehet egy szülőnek, vagy bármilyen eszköz, hogyha talál nála fóliát, például vagy porszerű anyagot, akkor mindenféleképpen gondolom, hogy szükséges a gyermekkel elbeszélgetni.
0: Szórakozó helyeken szoktatok ellenőrzéseket tartani, vagy vannak még ilyen gócpontok, ahon tudjátok, hogy előfordul?
1: A Delta programon keresztül szintén vannak akcióink a hétvégéken, de igazából hál' Istennek a törvénymód, tavalyi törvénymódosításban benne volt az is, hogy ha olyan vendéglátó egység kerül a rendőrségnek a látókörében, amelyben kábítószer kereskedelem folyhat, akkor az 6 hónap, tehát annak a működését 6 hónapig felfüggesztik, és nem gondolnám, hogy bármelyik szórakozó hely ezt vállalja, vagy felmeri ezt vállalni.
0: A szülőkre térjünk még egy kicsit vissza, mit tanácsoljon a gyermekének, hogy elkerülje, barátkozzon jó emberekkel, vagy hogy működik ez?
1: Nagyon jó kérdés, pont az egyik kolléganőm kérdezte meg tőlem valamelyik nap, hogy de hát mit tehetünk, és nyilván az a legfontosabb, hogy szeretettel forduljunk a gyerek felé, tehát beszéljük, hallgassuk meg, hogyha problémája van, akkor biztosítsuk arról, hogy mi mindenbe tudunk neki segíteni. Tehát már így kilőttünk úgymond egy dolgot, hogy ha problémája van, akkor mer majd hozzánk fordulni. A kíváncsiság ellen nem nagyon tudunk mit csinálni, de azért azt mondom, hogy ha egy szülő elmondja ezeknek a veszélyeit, hogy milyen problémákat okozhat, hogy nem úgy hathat a szervezetére, hogy akár a halálát is okozhatja egyszeri fogyasztás is. Én azt gondolom, hogy egy gyermeknek ez elég az, hogy felfogja, hogy nem érdemes ezt kipróbálni, mert bajba is kerülhet.
0: Az egyetemisták korosztályában jellemző, hogy drogoznak, vagy az kevésbé akár? Tehát középiskola, vagy az egyetemi korosztálya a veszélyeztetettebb szerinted?
1: Erre sincsenek pontosan adataink. Amennyire úgy figyeljük az eljárás alá vont személyeknek az összetételét, azt veszük észre, hogy a fiatal felnőttek vannak a legtöbben.
0: Hány éves korig mondjuk?
1: Hát ez változó, olyan 25-től 40 éves korig, tehát ők a leginkább azok, akik szerfogyasztók.
0: A program, amit szerveztek, és azt bizonyítja számomra, hogy alternatívákat kell mutatni, ugye? Tehát más programokba bevonni őket, mutatni nekik új dolgokat, amiket kipróbálhatnak, és ez is egy megoldás, vagy ez is lehet egy megoldás, ugye?
1: Mindenképpen.

0: ennek a hívei vagyunk. Én, mint magánember és mint bűnmegelőzési előadóként is erre szoktam felhívni a figyelmet, hogy mindig van megoldás, hát mindig van hová fordulni. Hogyha valaki szeret valamit csinálni, legyen az egy mozgás, legyen az egy táncforma, vagy egy zenehallgatás, vagy a természetjárás, teljesen mindegy. Próbálja azt, amikor akár problémája van, akár egy kicsit egyedül akar lenni, vagy elvonatkoztatni a világtól, akkor ezekhez oda tud nyúlni, ezekhez igénybe tudja venni tulajdonképpen, és nagyon jó alternatívákat nyújtanak, akár a kábítószer ellen is.
1: Az előadásaitokon milyen kérdéseket szoktak feltenni nektek a fiatalok?
0: Nagyon változó. Nyilván itt a kábítószerekkel kapcsolatban gondolnád. Hát akár azt is, hogy melyik kábítószer fajta mennyibe kerül, vagy hogy hol lehet ezekhez hozzájutni, vagy meg lehet-e rendelni interneten is, hogy ezt figyeli a rendőrség. Tehát teljesen változatos kérdéseket szoktak feltenni.
1: Válaszolj ezekre a kérdésekre, akkor például az interneten.
0: Az interneten nyilván, az interneten nagyon sok mindent meg lehet vásárolni, vagy van az úgynevezett dark web, ahol akár kábítószerhez is hozzá lehet jutni, de nyilván ezt is figyeli a rendőrség természetesen, tehát próbálunk minden szegmensét befogni, hogy ezekhez az elkövetőkhez, illetve a dílerekhez közelebb jussunk.
1: Hogyan tesztelitek a fogyasztást? Tehát, hogy találtok valakinél, az már önmagában természetesen bűncselekmény, de tesztelitek is, gondolom, ez vérvételvizelet,
0: vagy igen, mi? Igen. Valóban, tehát, hogyha valakinél találunk kábítószert, vagy kábítószer gyanús anyagot, akkor egy vizeletmintával ellenőrzi ezt a rendőrség, és amennyiben a vizeletminta pozitív eredményt mutat, akkor magát a vizeletmintát, illetve amennyiben szükséges vér mintát is veszünk, és ezt a szakértői intézetbe küldjük fel, és a szakértő fogja megállapítani, hogy milyen típusú hatóanyagú szert fogyasztott a fogyasztó, illetve milyen mennyiségben.
1: Gondolom ez a két dolog, tehát a típus és a mennyiség is számít, de meddig kimutatható a szervezetből?
0: Általában 2 hétig kimutathatók ezek a kábítószerek, vannak olyanok, amelyek még több ideig megtalálhatók a vizeletben vagy a szervezetben valamilyen formában.
1: Körömből és hajból is ki lehet mutatni, és sokan nem tudják, hogy akár hosszú-hosszú hónapokig, vagy meddig lehet kimutatni.
0: Igen, hát ennek az ideje, tehát több ideig ki lehet mutatni, de erre a rendőrség nem szokott vállalkozni, tehát itt kifejezetten csak a vizeletmintát szoktunk venni.
1: Mondjuk el még egyszer a helyszínt és az időpontot, tehát a 10-i programotokra és délutáni program is van, ugye?
0: Valóban, június 10-én, tehát akkor a Miskolci Generáli Aréna előtti területen várunk mindenkit szeretettel 9 órától, majd délután van egy szakembereknek vagy felnőtteknek szóló program, ahol is a Tudomány és Technika Házának a színház termében lesz egy előadás, a nyíregyházi egyik tagszervezetünk tart ilyen kortárs segítőket bemutató kis előadást, majd ezt követően egy drámapedagógiai előadás lesz, ahol a gyermekeket leginkább veszélyeztető és a manapság leginkább előforduló problémákat dolgozzák fel fiatalok.
1: Hány órától kezdődnek ezek a délutáni programok?
0: A délutáni programok 13 órától kezdődnek és fel 3-ig tartanak.
1: Ha már a kortárs segítők szóba kerültek, gondolom nagyon fontos a barátok és kortársak, vagy akár aki már tapasztaltabb és abba hagyta, akkor ő tudjon beszélni arról, hogy mit is okozott az ő életében. Tehát ezek a példák, akár úgy jó példák az életben.
0: Igen, ezt is úgy gondoljuk, hogy szükséges, hogy a saját korcsoportjukban legyen egy olyan ember, vagy több ember, aki ezeket az információkat át tudja adni, hiszen sokkal hitelesebb. Jobban elfogadják a fiatalok, és erre törekszünk, hogy ezeket a fiatalokat mi is megszólítsuk, és akár kortárs csoportokon keresztül egy ilyen mentorképzést végezzünk. Erre már volt is próbálkozás, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abújzamplén vármegyei szervezete keresett meg minket tulajdonképpen, hogy vannak ifjúsági fiatal segítőik, akik akár drogprevenció témakörében is tartanak előadást, úgyhogy van egy ilyen együttműködés közöttünk, ahol fiataloknak elmondjuk, hogy milyen jogi következményei lehetnek a kábítószerfogyasztásnak, illetve a kábítószerrel összefüggésbe hozható bűncselekményeknek, és ők ezt továbbadják a saját köreikben.
1: Ez is egy nagy téma, és akár egy egész műsort megérdemelne, hogy milyen bűncselekményekkel függ össze maga a kábítószerezés. De néhányat azért említsünk meg, hogy hogyan is működik ez.
0: Nyilván ez is a tavalyi törvénymódosítás szigorította, hogy azokban az esetekben, amikor bűncselekménynek a, tehát azért követte el valaki bűncselekményt, hogy a kábítószert megszerezze, tehát akár rablást vagy lopást, tehát elad valamilyen terméket, tehát ellopja, eladja és ebből szerez kábítószert, ezt súlyosabban bünteti a törvény, és ugyancsak bünteti a törvény, és szigorúbban bünteti a törvény azokat az eseteket, amikor kábítószer hatása alatt követnek el különböző bűncselekményeket. De nyilván ez szorosan összefügg, mert aki kábítószert fogyaszt, az ugye ad egy pluszt, vagy egy kis bátorságot, és ezáltal akár több bűncselekményt is elkövethet valaki.
1: Hol tudhatnak meg még többet a témáról a hallgatóink?
0: Nagyon sok minden van az interneten, de nyilván a rendőrségi szakemberek akár a Házhoz megyünk programon keresztül kitelepüléseinken is nagyon szívesen adunk felvilágosítást a felnőtt lakosságnak, illetve gyerekeknek általános középiskolákban tartunk különböző prevenciós foglalkozásokat, ahol erről a témáról is kaphatnak felvilágosítást.
1: Meg lehet hívni, tehát egy iskolai igazgató bármikor meghívhat titeket egy-egy osztályfőnöki órára, vagy akár egy iskolai tájékoztatóra?
0: Igen, ez így működik, sőt a nyár folyamán vannak olyan táborok, ahol például szívesen látják a rendőrség képviselőit, és ott is különböző témákat dolgozunk fel a fiatalokkal, vagy a gyerekekkel.
1: Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket az információkat, és akkor holnap mindenkit szeretettel várunk a Generali Aréna előtti téren.
0: Így van, mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Kezdetét vette a Vára Pajta Játéktár elnevezésű program a miskolci lovagi tornák terén. Rangos szakmai elismerésben részesült a Sátoraljaújhelyi Zemplén Televízió. 10. alkalommal szervezik meg a Mátrafürediek világtalálkozóját. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ma délelőtt kezdetét vette a Vára Pajta Játéktár elnevezésű program a miskolci lovagi tornák terén, amely a Magyar Közösségépítők Értékszövetség Egyesület kétnapos szakmai programjának a része. Az eseményen bemutatják, hogyan lehet a tudás átadást játékos cselekvés alapú formában és közösségi élményként megvalósítani, bár a módszer elsősorban a fiatalokat szólítja meg, de minden korosztály számára könnyen adaptálható. A Diósgyőri várszomszédságában működő Pajta Játéktár a középkori tematikával ötvözi a kulturális örökséget. A program céljáról Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ sajtószóvivője nyilatkozott rádiónknak.
3: A Pajta Játéktárat több évvel ezelőtt, a 2020-as évek elején terveztük, és nagy örömünkre szolgált, hogy egyébként az osztálykirándulási időszakban nagyon sokan látogattak el hozzánk, sőt, az első időszakban voltak családi napjaink is. De mi is ez a Pajta Játéktár? 600 évet visszarepülünk az időbe, egészen Nagy Lajos király udvarába, és tulajdonképpen betekintést nyerünk az akkori emberek életébe, nem csak a lovagokéba, hanem gyakorlatilag a fegyvermustrával megismerjük a nemes emberek és a lovagok életét, de van középkori betűvetés, ahol az akkori írásnak a kultúrájával ismerkedhetnek a látogatók, és természetesen a diósgyőri vár történetével és a lovagi tornák olykor brutális világával is. Ebbe is betekintést nyerhetünk, és hát természetesen középkori sportokkal és középkori játszóházzal is szolgálunk. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen interaktívan vagy élményszerűen tapasztalhatják meg a látogatók, hogy milyen is volt egy kelevészhajítás, milyen is volt egy csatacsillagdobás, és tényleg visszaugorhatnak ebbe az időszakba. A színes szagos a középkor, tehát gyakorlatilag a középkor kimeríthetetlen ennek a tárháza, mind a sztorik, mind a történetek tekintetében, mind pedig az akkori embernek a jelleme és életfelfogása miatt. Egyébként én azt mindenképpen kiemelném, hogy nem véletlenül maradt meg magyar nyelvű a lovagiasság szavunk, hiszen ez egy ideál, ez egy eszménykép, amit a lovag megtestesít a mai napig, és bizony azzal zárnám talán ezt a kis mondókát, hogy ma is lehetünk lovagok, gyerekektől felnőttekig egyaránt, hiszen a lovag az egy olyan ideál, aki a jobbat, a többet akarja ebben a mai társadalomban is. A mai szakmai napon köszöntők után, ahol Matissák Éva a polgármester asszony és Négyesi Anna, a Miskolci Kulturális Központ ügyvezetője köszöntője után lesz egy kerekasztal beszélgetés, ahol gyakorlatilag a jó gyakorlatokat mutatjuk be, és magának a Pajta Játéktárnak a múltját, a jelenét, és hát reméljük, hogy a jövőjét is. És miután ez megtörtént, akkor minden előadás, tehát a fegyvermustra, lovagi tornák világa, a középkori betűvetés nem ebben a sorrendben, és a középkori sportok is helyet kapnak majd a palettán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komplett programot, rendezvényt kapnak majd az ide látogatók, hiszen ez most a látóút keretében van. Jó gyakorlatokat tanuljanak azok, akik ide látogatnak hozzánk, mert most az országból közművelődési, különböző területekről, de közművelődési szakemberek jönnek. Egyébként népszerűsíteni természetesen országos szinten is, de hál' Istennek egyébként elviszik a hírünket, hiszen egyébként ennek az volt a célja, ezt nem is mondtam a legelején, hogy amikor elkezdődött a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második üteme, akkor azt szerettük volna, hogyha a város előadások nem mennek feledésbe, és ugyanúgy az építkezésnél, itt a Diósgyőri vár lábánál, a Pajta Játéktárban, majdnem ugyanazokat az előadásokat meghallgathassák a vendégek.
2: Az egybegyűlteket Matissák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte.
4: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ma én köszöntetem itt Önöket Miskolc városa nevébe, és az is nagyon nagy öröm számunkra, hogy ellátogattak hozzánk, és a városunk egyik kezdeményezését beválasztották ebbe a látóút programba, hiszen amikor mi másfél lassan két évvel ezelőtt elindítottuk a Bükkvárosa programot, akkor nagyon fontosnak tartottuk, hogy feltérképezzük, kijelöljük azokat a fejlődési irányokat, amely mentén szeretnék előrelépni, és ebben kiemelt szerepet játszik a turizmus, amely területén azóta is folyamatosan keressük és alkalmazzuk az innovatív és alternatív megoldásokat, mint például ez a mai nap is erről fog szólni, és ha már Miskolcról beszélünk, meg Bükkváros a programon, azért engedjék meg, hogy dicsekedjek egy kicsit, hiszen erre egy nagyon jó példa az Ehető Erdő fenntartató egyedi kezdeményezése, amely az idén Berlinbe a legnagyobb turisztikai kiállításon, a Green Destination programba világ első lett, tehát egy olyan közösségformáló kezdeményezésről van szó, ami összehozza a turizmust, a gasztronómiát, illetve a közösségeket, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, és azért is nagyon-nagyon örülök, hogy ma nyílik lehetőségünk, hogy bemutassuk itt ezt a különleges programot, ami játékos ruhába öltözteti a tanulást, és segít közelebb hozni a történelmet némi szerepjátékos formában. És hát nekem már az is egy külön ráadás, hogy eközben önök meg pedig megismerhetik a városunkat, amire, ahogy mondtam, nagyon büszkék vagyunk, és rengeteg látnivaló van, úgyhogy ha idejük engedik, akkor nézzenek körül.
2: Rangos szakmai elismerésben részesült a sátoraljóújhelyi Zemplén televíziós tábja. A Pálosok nyomában című dokumentumfilm nemrégiben díjat nyert, elismerve az alkotók magas színvonalú munkáját és a magyar pálos örökség bemutatásáért végzett tevékenységét. A kitüntetést a film készítői Mezősi Nagy Marian és Mezősi Tamás vehették át.
5: A pálosokkal már nagyon-nagyon régóta foglalkozunk, vagy tervben volt, hogy szeretnénk egy filmet készíteni, mert hogy Zemplénben olyan értékeink vannak, aminek egy része a föld alatt, egy része a föld fölött található, és azt mindenféleképpen szerettük volna megmutatni. Ez köszönhető többek között a Gönci barátainknak, akik megmutatták nekünk a rejtett pálos értékeket, és ezzel együtt pedig köszönhető Sátoraljóújhelynek, hiszen egy olyan értéket őriz a piarista templom, konkrétan Csepelén György vértanúnak a csonterekjéjét, ami számunkra nagyon fontos volt. A mi családunk kötődik a pálosokhoz, ezzel együtt pedig az a történet és az a hihetetlen nagy erő, ami ebben az ő történetében és ebben a csonterekében lakozik, és az megmozgat Sátoraljóújhelyen, illetve a régióban nagyon sok embert, és az ő kultusza, jó értelembe véve, nagyon-nagyon régóta él. Azt gondoltuk, hogy ebből szeretnénk filmet készíteni, megmutatni egyrészt a sátoraljóújhelyieknek, hogy milyen értékük van, illetve a Zemplénben élőknek, illetve nyilván szeretnénk országosan is megmutatni azt, hogy milyen büszkeségeink vannak. Ez már ugye nem az első filmünk, ami vértanúkról készült, valamiért az élet mindig ezt a témakört hozza elénk, és hát természetesen van még olyan témánk, amit szeretnénk feldolgozni. Nagyon jó érzés volt, mert elértük tulajdonképpen a célunkat, hiszen hogyha az emberek megismerik a pálos történetet, akkor elértük a célunkat, másrészt pedig a szakma mondta azt most függetlenül, hogy mindentől függetlenül, hogy értékelésre méltónak tartották ezt a filmet, és azt gondolom, hogy ha valaki szereti a szakmáját, és ezt csinálja, azt gondolom, hogy a szakmában lévők a legnagyobb kritikusok, mert ők más szemmel nézik, és ha ők mondják azt, hogy ez díjazásra méltó, akkor azt gondolom, hogy minden álmunk és célunk valóra vált.
2: Gulyás István a díjat odaítélő zsűri tagjaként méltatta a Pálosok nyomában című dokumentumfilmet. A Táncsics Mihály díjas televíziós szakember szerint az alkotás egyik legnagyobb erénye, hogy a hagyományos dokumentumfilmes értékekre épít.
6: Igen komoly vita alakult ki a zsűriben, mert ugye az volt, hogy most van egy trend. Úgy csinálunk dokumentumfilmet, ismeretterjesztő filmet, természetfilmet, hogy megy a kamera, folyamatosan mozgásban van minden. Ez pedig egy nagyon szépen megkomponált, gyönyörűen fényképezett, kompozíciókban gondolkodó mozi volt, amire egyszerűen évek óta nem láttunk példát, és annyira jó volt látni végre, hogy vannak olyanok még a szakmában, akik a klasszikus filmezés szabályai szerint dolgoznak fel egy témát, és a klasszikus filmezés az nem arról szólt, hogy rángatjuk a variót, meg svenkelünk, meg mindent, hanem van egy kompozíció, bekeretezzük azt a képet, és hagyjuk, hogy éljen, hagyjuk, hogy szép legyen önmagában. Úgyhogy ez zseniális volt ebből a szempontból, és maga a történet pedig tényleg egy szívetlen engető.
2: Immár 10. alkalommal szervezik meg a Mátrafürediek világtalálkozóját. Kötetlen lesz a program, egy finom ebéd várja a hazalátogató egykori Füredieket, akik majd nosztalgiáznak és elmesélhetik egymásnak életútjukat. Jánosi Gábor, Olli László és Takács László szervezőket hallják.
7: Előtte évekig nem is találkoztunk, aztán kezdett alakulni a csapat, és ebből az egy Mártóvölgyi strandképből lett tulajdonképpen a Mártóvölgyi világtalálkozója. És akkor mi elkezdtük, hogy de jó, emlékszel még, te is emlékszel, de jó volt, a úszómesterről beszélgettünk erről, és így elkezdett hömpölyögni a dolog, ment a saját útján, és ebből alakult. És persze hozzá kell tenni, nagyon sokan csatlakozták hozzánk, amik segítik egésznek a szervezését, nem is akarunk kiemelni szerintem senkit.
8: Volt. Hát Gyöngyös Márta Füred újva nyilvántart. Hát az én történetem az ott kezdődött, hogy édesapám a szanatóriumban volt odafent, és felmentem hozzá látogatni, és összetalálkoztam a kollégával, Lazival. És ez úgy történt, hogy megkérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá, amikor terveznek egy mátrafülediek találkozóját, hogy nem-e csatlakoznék hozzájuk. Hát a legnagyobb örömmel. Törzsikeres mátrafüredi vagyok én is, tehát nekem nagy élmény volt az, hogy az első ilyen rendezvénynél több mint 100-an voltunk. Tehát egy óriási, sikeres bemutatkozás volt ez az egész vállalkozás.
9: Mit, hogy minden szervezet és minden rendezvény, hogyha amelyek hosszabb időtartamba terveződtek vagy jöttek létre, hát a végén azért kezd belefáradni a társaság, illetve a belefáradtság elsődleges oka, hogy már 12 évvel vagyunk idősebbek. Tehát aki már benne van ebben a korban, azt tudhatja, vagy tudja is, hogy bizony nem van egyszerű már fölkelni rendben mi magunkat, meg egyáltalán megírni a hétköznapokat. Hát most ugyanakkor ez meg egyfajta motivációs tényező is, hiszen a hétköznapok monotóniáját megtöri ez a rendezvény, amire készülni kell, ki főz, ki pálinkát. Abszolút, tehát egy batyúsbál, egy hagyományos, klasszikus batyúsbál, és minden hölgy oda teszi magát a ételekkel, meg a nasikkal, és minden férfi oda teszi magát az itallal. Na, ezt mondom, mint százszor, sajnos többen meghaltak közülünk már, akik annak idején részt vettek ebben. Azt, hogy a nemzetköziséget tovább bővítette, azt hiszem már nem igazán fog, mert aki eddig tudott Hollandiából, Kanadából, szóval tényleg volt egy ilyen vonzata is a dolognak, de most már azt mondom, hogy szűkül a mozgásterünk, örülünk, ha összejövünk, el tudunk még menni a rendezvényre persze, és akkor kibírjuk a táncot a nap végén.
2: Végül az időjárásról. Holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, elszórtan záporok és zivatarok kialakulhatnak, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-16, napközben 29-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 9-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megújult az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályája és környezete. Prepa ünnepséget tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában. Új időszaki kiállítás nyílt a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, valamint megújult az intézmény udvara is. A beruházás jelentősége rendkívül elősegíti a tanulók mindennapi testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is modernebb helyszínt tudnak biztosítani. A fejlesztés Egerváros önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve az Egri Tankerületi Központ összefogásával valósult meg. Amint egy 20x40 méteres kültéri sportpálya teljes körű felújítása magában foglalja a burkolat teljes cseréjét, új rekordtan felületre, a repedésjavítási és szegélyépítési munkálatokat, a labdafogó kerítés felújítását, valamint a szükséges pályatartozékok elhelyezését. A korábban aszfaltos burkolatú pálya állapota jelentősen leromlott az utóbbi években. A felület több helyen megsüllyedt, töredezett. A közös cél az volt, hogy a diákok korszerű, biztonságos és tartós sportkörnyezetben mozoghassanak. Ezen felül a helyi sportegyesületek is igénybe vehetik, tette hozzá Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.
2: Igen, nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő feltételeket, infrastruktúrális feltételeket tudjunk biztosítani a gyerekeknek a tanuláshoz, a pedagógusoknak a nevelőoktató munkához. Egyik kiemelt terület a mindennapos testnevelés feltételeinek a fejlesztése. Ebbe a programsorozatba illik bele az, hogy a múlt héten átadtunk Bélapátfalván egy kültéri sportpályát, Egerben az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, és a környezetét megújult állapotba fogjuk átadni a diákok, illetve a kollégák részére. Ez a beruházás egy olyan összefogásnak az eredménye, amely jó példája annak, hogyha egy cél tűzünk ki magunk elé, akkor jó embereket tudunk jó ügyek mellé állítani. Magyar Labdarúgó Szövetségtől kaptunk 25 millió forintos támogatást ez a beruházáshoz, és a felmaradó önerőt, ami több mint 17 millió forint volt, a Eger megyei Jogúváros önkormányzat adta hozzá, és ugyanennyit adott hozzá saját forrásból az Egri Tankerületi Központ, tehát egy 60 millió forint körüli beruházásról beszélünk. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az Egri Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
1: Megtartották a 32. prepanapi ünnepséget az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában. Az eseményen az Egri tanító és tanárképző öregdiákok baráti köre munkásságát, valamint szakmai eredményeit méltatták. Az Egri tanító és tanárképző öregdiákok baráti körének elnöke, Osváth Péter, háláját fejezte ki azoknak a tagoknak, akik úgy gondolják, hogy fontos tartozni ehhez a közösséghez.
3: Igazából 33 ez egy krisztusi kor már nekünk, mint szervezetnek, hát tudom, hogy ezt élő személyre szokták mondani, a Covid miatt egyszer elmaradt, és 1993-ban alakult ez a baráti kör, ugye azóta vagyunk együtt. Én ugyan nem, mert sokkal fiatalabb vagyok, mint az alapítók, az eredeti alapítók, az egri érseki tanítóképzőnek a diákjai voltak, akik a baráti kört azok számára alapították, akik ott végeztek, de hát ugye ők azért már lassan a idő elmúltával kiváltak, találtak közülünk, és most már tanító és tanárképzős öregdiákok baráti köre lettünk. Itt a főiskolán, annak idején pedagógiai főiskola működött 1949-től, akik ott végeztek, azok is a baráti kör tagjai, sőt, egyáltalán aki pedagógus volt és nyugdíjban van, azok a baráti kör tagjai. Mi összejárunk, megemlékezünk, főképp a régi hagyományokat tisztelve azokról, akik a tanítóképző, a mindenkori négyosztályos középiskolára, érettségre épülő tanítóképzőnek a diákjai voltak, az egri prepák. Ő belőlük már most kevés van, de ma még a 70 éves Rubin díszoklevél átadására jogosultak között még találunk majd közülük is talán 6-7-et. Ez egy pedagógus napi ünnepség is nekünk, nem csak azért, mert hogy mi pedagógusok vagyunk, hanem azért is, mert most volt pedagógusok napja, és igazából egyetlen egy előadás lesz. A rektorasszony, dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektorasszony fog beszélni arról, hogy 5 éve lett az egyetem fenntartója a katolikus egyház, és ez alatt az idő alatt milyen utat járt be az egyetem, és mik a kilátásai az egyetemnek. Majd ezután egy kulturális műsor lesz versekkel, énekkel, és lesz egy megemlékezés azoknak, köszöntés azoknak, akik valamilyen díszoklevélre jogosultak az idén. Igazából ez nem a munka minőségére vagy teljesítményre utal, hanem arra, hogy 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg azt a képesítő oklevelet, diplomát, ami alapján ők pedagógusok lettek, és ledolgoztak egy életet, majd eltelt ennyi idő, és most akkor ők úgy gondolják, hogy ismét csatlakoznak az Alma Mater közösségéhez, és jelentkeztek arra, hogy ők díszoklevelet igényelnének. Jogosultak rá, mi köszönteni fogjuk őket. Magát az oklevelet ugyan nem kapják most meg, itt lesz ugyan a rektorasszony is, de az egyetem minden be szervez egy központi díszoklevél átadó ünnepséget. Az idén ez szeptember 26-án lesz, tehát mi mint egy megelőlegezve köszöntjük azokat, akik majd szeptember 26-án átvehetik a díszoklevelüket.
1: Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festő sorsa 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban. A tárlat célja, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely a művész több évtizedes munkásságát jellemzi. A kiállítás egyszerre tisztelgés az 50 éve elhunyt alkotó előtt, és meghívás a magyar szakrális művészet mélyebb megismerésére. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész a kiállítás kurátora a megnyitón hangsúlyozta. A művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
4: Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
1: A kiállítás megnyitóján dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója is beszélt a művész életéről, munkáiról. Ahogy fogalmazott, ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
5: A II. Világháború utáni változások során, ugye, amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása. Tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű 3 nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrasovszky Manó művészetével véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Egerbe látogatott Böjte Csaba Ferences szerzetes, aki erdélyi gyerekeket hozott el kirándulásra. Vasárnap a Bazilikában, tegnap este pedig a Servita templomban mutatott be szentmisét. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság és regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangversenyt rendez a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán. A művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Liszt Díjas Karnagy. A helyszín tehát a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán, az időpont pedig június 20-a, este 7 óra. Idén július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atyatanítását hallgathatjuk meg, és tanúságtételek, valamint egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens atyatanítását és elmélkedését hallgatják meg a résztvevők, tehát 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idejév szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központi téma. 9 óra 30 perctől délután fél egyig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándokok a csoportokban 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg. A nyári országos roma zarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődéssel kerül megszervezésre, ez alatt Mátra-Verebély-Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus Soma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják idén. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény programjai között szerepel a szentmiség előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége az interneten továbbra is adott. Az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat is az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlattal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében és esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, tanácsolják. Fedett szállást nem tudnak biztosítani. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra reggel a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. A program keretében július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a véradókat szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kell majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Mindemellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legaktívabbak a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál, így a szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön futtatható alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizdiga lesz az NB1-es bajnokság hivatalos elnevezése. Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizdiga lesz az NB1-es bajnokság hivatalos elnevezése, adta hírül az MLS. A szövetség által 2025-ben az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság névszponzorára kiírt tendergyőztese az OTP Bank volt. Az MLS és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tendergyőztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása. Az NB1-es bajnokság új elnevezéséről megkezdődtek az egyeztetések. Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Kovács László önkormányzati tanácsadót hallják.
2: Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen módon rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, tovább fogják színesíteni városi élet mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
1: Kazincbarcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, még a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbarcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel,

0: hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú anyagok érkeznek be.
1: A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben az évben egy olyan találkozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú PSG-t, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
0: Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. A részletekről Páskú Judit igazgatót hallják.
2: Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
0: Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
3: Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
0: Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
4: Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Open-en grappling sportágból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen kempó szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
0: Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
5: Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál Gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
0: Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen program sorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a technikum igazgatóját hallják.
6: A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak, a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogság, az iskolánknak nagyon fontos.
0: A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
7: Egyre több olyan rendezvény versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést hoz a diáknak.
0: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
8: Nagyon szerettük volna Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, Rózsa Füzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyházközségi ma csoportjával imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoloztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy család egészségéért, szeretetéért, anyagi helyzetük jórafordulásáért kérjük a Szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy szándékért kérjük a Bodajki Szűzanya közbenjárását és a Szentlélek vezetését.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tavissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy fiatal ember megtéréséért, a gonosztól való teljes szabadulásért kéri családja a boldogságos Szűz Mária hatható segítségét, Szent Rita közbenjárását és a Szentlélek vezetését életére. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a Szuzanyának a sok segítségét, és kéri további közbenjárását gyógyulásáért, és családja, valamint saját maga egészségéért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ha kértünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ha kértünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy beteg édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy édesanya és egy nagymama teljes gyógyulásáért kérik családtagjaik a szűzanya segítő közbenjárását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Fűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egerbe látogatott Böjte Csaba Ferences szerzetes, aki erdélyi gyermekeket hozott el kirándulásra. Vasárnap a Bazilikában, hétfőn este pedig a Servita templomban mutatott be szentmisét. Böjte Csaba a Szent István Televízió vendége is volt a Szóval róla című műsorunkban, amit a TV YouTube csatornáján megtekinthetnek. Tennyek Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammarek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból. Adománygyűjtést hirdetett a katolikus Karitász a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel 7,8-es erősségű rengés rázta meg, a halálos áldozatok száma legalább 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000-en hagyták el az otthonukat. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Végül az időjárásról, erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szent életű emberek.
3: Szíriai Szent Efrém, remete egyháztanító. Isten mindenkit szenté tud tenni, minket is, ha elfogadjuk a Szentlélek kegyelmeit, és együttműködünk a harmadik isteni személlyel, a Szentlélekkel. Példa erre a mai nap szentje, Szíriai Szent Efrém. Szent Efrém 306-ban a mezopotámiai Niszibiszben, délkelet Törökországban született. Ez a helység akkoriban a Római Birodalom erős és fontos határerődítménye volt. Szülei keresztények voltak, de ő az akkori szokás szerint csak 18 éves korában keresztelkedett meg. Vallomásaiban elmondta, hogy heves természetű és ingerlékeny alkat volt. Tetteiből fiatalkorában hiányzott a bölcs megfontolás. Két hibáját siratta még későbben is, gyermekkorában ellopta pajkosságból valakinek a tehenét, s ezt a ragadozók széttépték. Sokáig nem tudott bízni az isteni gondviselésben, pedig saját életében mezopotámiai fogsága során győződött meg arról, hogy van egy szem, amely állandóan őrködik mindenek fölött. Remete ruhát vett magára, nekifogott a szentírás tanulmányozásának, s kenyéren, vízen, árpafőzeléken, gyümölcsön élt élete végéig. Csontá bőrré soványodott. Alázatosságból nem szenteltette soha magát pappá, de püspöke megbízásából fiatalon egy iskola élére került, ahol igen áldásos működést fejtett ki. Ő kísérte el Jakab püspököt 325-ben a níciai első egyetemes zsinatra. Szülővárosában három egymást követő püspöknek volt a diákonusa. Amikor a perzsák elfoglalták a várost, Edesszába ment. 10 évig élt egy barlangban, de ott is tanította azokat, akik fölkeresték. Neki tulajdonítják az edesszai hittudományi iskola alapítását. Szent Efrém, jeles keresztény költőnk, sok szép himnusznak a szerzője. Mindezek a tiszta hit megőrzését szolgálták. Számos éneke ma is megtalálható a szír liturgiában. Ez a magyarázata annak, hogy a szírek a Szentlélek hárfájának nevezték. Életében a szíregyház még nem vált le az egyetemes egyház testéről. Később ugyanis a nyugati ország részek, a monofizita, a keleti részek a nesztoriánus egyházba kapcsolódtak. Efrémet mind az ortodox, mind a katolikus egyház magáénak vallja. Halálának napját az edesszai krónikákból ismerjük, amely 540-ből származik. Eszerint 373-ban halt meg Edesszában. Ő az egyetlen szír nemzetiségű szent, akit a katolikus egyház 1920-ban egyháztanítónak hirdetett ki. A Szentlélek hárfájának ünnepén, a Szentmisében ezekkel a szavakkal imádkozunk. Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szent lelkedet, akinek ihletésére Szent Efrém diákonus újongó lélekkel énekelte meg szent titkaidat és életét egészen a te szolgálatodra szentelte. A nap szentjére emlékezve ma, de életünknek többi napján is fohászkodjunk a Szentlélekhez. Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyullasz föl bennünk szeretetet tüzét. Emlékezzünk meg a mai napon egy szent vértanúról, aki szinte gyermekként lett Jézusnak és a tisztaságnak szűzi vértanúja. Neve Szent Pelágia szűz és vértanú. 15 éves korában halt vértanú halált Jézus Krisztusért. Keveset tudunk róla, de aranyszájú Szent János a legnagyobb csodálattal ünnepelte szülővárosának ezt a fiatal és nagy szentjét. Szent Ambrós pedig a szüzekről szóló munkájában örökítette meg az emlékét. Az egyház halála után 100 évvel már templomot építetett a tiszteletére. Előkelő gazdag szülők gyermeke volt.

két az Úr, 305 körül. Aranyszájú Szent János ezt így örökítette meg. Az őz, a vadász üldözése elől azonnal a hegy legmagasabb csúcsára menekül. Ott sem a vadász, sem a nyilak nem érik utól. Fönn megáll, s félelem nélkül tekint le üldözőire. Ezt tette Pelágia is, de nem a magas csúcsra, hanem magába, az egek magasságába menekült. Üldözői oda nem követhették. Kérjük Szent Pelágiát, járjon közben Jézusnál a mai sok veszélynek kitett leányokért, hogy tiszta, erkölcsös életet éljenek.

0: Fésűs Éva. A lényeg. A szépben az a legszebb, ami leírhatatlan. A vallomásban az, ami kimondhatatlan. Csókban a búcsúzás vagy nyíló szerelem, egyetlen csillagban a végtelen. Levélhullásban erdők bánata, bújócskás völgyölében a haza, vetésben remény, moccanás a magban, kottasorokban rabulejtett dallam, két összekulcsolt kézben az ima, remek művekben a harmónia, részekben álma az egésznek, és mindenben a lényeg, a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelidült anyagban tündöklőn ott sugárzik.
1: Fésűs Éva a lényeg című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Fésűs Éva 1926. május 14-én született Cegléden. Szüleivel 1939-ben költöztek Vácra, ahol a Karolina Egyházi iskolába járt, a polgári után kereskedelmi középiskolában tanult tovább, és itt érettségizett. 1945-től Vácot drogériában volt segéd, 47 után Pesten gyors és gépírói tanulmányokat folytatott, később gyors és gépíróként dolgozott. 1950-ben házasodott össze Temesi Lajossal Kaposváron, itt született három gyermeke, itt dolgozott, alkotott. 2004-ben a város díszpolgárává avatták. Meseírói pályafutása rádiójátékokkal kezdődött az 1950-es évek elején, a Magyar Rádió állandó külső munkatársaként 1958-tól mintegy 20 éven keresztül rendszeresen dolgozott a gyermekrádiónak. Meséinek, mesejátékainak verseit, dalszövegeit is ő írta. 1969-től dolgozott a Magyar Televíziónak is. Ezek a munkák alapvetően a már elkészült mesék filmrevitelét jelentették. A rádiós munka megszűnése után elhatározta, hogy a hangjátékokat leírja. Így születtek meg a mesekönyvek, meseregények, melyek munkáit maradandóvá tették. Több évtizedes gyermekirodalmi munkássága elismeréséül Fésűs Éva számos kitüntetésben részesült, többek között az IBBY díj, a Kaposvár díszpolgára cím, a köztársasági érdemrend tiszti keresztje és a Prima díj. Árulkodnak gazdag életművéről, mely magában foglal több mint 20 mesekönyvet, 353 rádiós műsort, 28 mesejátékot. Ahogy ő mondta, a meseírás egy misszió is a gyermeki lélek megmentéséért. Azon, hogy most mit kap a gyermek, a jövő múlik, a jövő nemzedékének sorsa és életminősége. A jóért, a boldogságért küzdeni kell. A jó nem magától győzedelmeskedik, ezért tenni kell. A boldogság nem röpül csak úgy a szívünkbe. Nem tétlenkedhetünk, a jóért való küzdelmünket nem adhatjuk fel. Fésűs Éva 2019. február 21-én hunyt el.

Ajándékként küldted a békét. Mennyei atyám, a békességet ajándékként becsomagoltad, és apró kisdetként elküldted hozzánk. A békesség fejedelmének nevezted el őt, mivel ezt a békét ajándékként küldted. Nem kell megküzdenünk érte, nem kell izzadva keresnünk, mert Jézusban a miénk lehet. Segíts bennünket, hogy az ő valóságában megtapasztalhassuk jelenlétedet. Töltsd be békéddel szívünket, sőt, csorduljon túl rajta. Segíts bennünket, hogy ne csak elnyerjük ezt a békességet, hanem eszközeid lehessünk, hogy továbbíthassuk embertársaink felé. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jásznagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a SZAB Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. híreinket hallották.
2: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.
6: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Jedikó vagyok. Műsorunk témája a cigánypasztoráció. Dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a Görögkatolikus Egyház első magyarországi cigány származású papja. Fontos számára, hogy olyan módszer dolgozzon ki, amely hatékonyan működik a cigány közösségekben. Őt hallják most.
8: Nekünk cigányoknak a család, a közösség az egyik legfontosabb megtartó erő, ami már kezdetektől fogva meghatározza a létét az embereknek. Éppen ezért az egyháznak a gondolkodásának is ebbe az irányba kell elmozdulni, amikor a cigánypasztorációról beszélünk. A legfontosabb az, hogy a II. Vatikáni zsinat azt mondta, hogy az idők jeleit vizsgálni kell, és minden időben alkalmasnak kell, hogy legyen az egyház tanítása arra, hogy a kor emberének a felmerülő aktuális kérdéseire, az őket érintő problémákra reflektálni tudjon, választ tudjon adni. Az egyház szemszögéből a cigánypasztorációnak azokat a kérdéseket kell vizsgálni, ami a mai kor cigányemberét érdekli, foglalkoztatja, ami az ő életét érinti. Mi az a legjobb módja, ahogyan én egy cigányembernek el tudom mondani, hogy mi az az evangélium, amit Jézus Krisztus neki akar elmondani cigányként, hogy hogyan tudja őt a saját kultúrájában meghívni, mik azok az értékek, amiket ki lehet emelni, azok az ablakok, amin keresztül ráláthat az Istennek az országára. És a cigánypasztorációs paradigmaváltás, bocsánat, tehát a módszertani váltás, az azt jelenteni, hogy innentől kezdve igenis figyelembe kell vennem azt, hogy igaz, hogy ugyanaz az evangélium, amely mindenkinek egyformán szól, Csak nem mindegy az, hogy hogyan mondom el, hogy ki hogyan érti meg, hogyan tudom azt érthetőbbé, felfoghatóbbá és érezhetőbbé tenni, hiszen be kell vallani, hogy mi cigányok inkább a racionális értelmi dolgok helyett sokszor inkább a szívünkre hallgatunk, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha érzelmileg fognak meg bennünket. 6. Pál pápától tőle indult az a felhívás, hogy tulajdonképpen, amikor egy cigány közösséghez beszélt, megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha egy idő után a saját szószólójuk megszületne, aki tudja őket képviselni. És pontosan a cigány pasztorációnak valahol ez a célja, hogy egy idő után a cigányok akarjanak az Isten országának a részesévé lenni, hogy ők akarjanak tenni a saját népükért, hiszen ez alulról tőlünk indulhat el, mert rákényszeríteni az Isten országát tűzelvassal nem lehet az emberre. Kell, hogy én is akarjam az Isten országát építeni cigányként. Az inkulturáció mikéntje, ez egy mostani fogalom, amit elég gyakran használnak az egyházban. 2005-ben a pápai tanács létrehozta a cigánypasztorációs irányelveket, ami 102 pontból állt. Ennek az egyik nagyon fontos része, amit ki kell emelni, hogy az evangéliumot, amikor beleültetik az Isten üzenetét a cigány kultúrába, az csonkítatlanul megtartja a sajátosságait, és a kettő elegyedve valami magasabbat hoz létre, valami tökéletesebbet, de nem oldódik fel a másikban. Erre azért hoztam a Rubjovtól a Szent Háromság ikonját, mert tökéletes példája a család modellnek, ahol az apának és az anyának a tökéletes szeretetéből születik meg egy harmadik valaki, aki mind a kettőnek az örökségét tovább viszi, és élhetővé próbálja meg tenni, és előre mozdul. Egy közösség tagja más kultúrával. Amikor én gyermekként beléptem a templomba, otthon éreztem magamat, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, akinek az öltözéke, az éneke, a befogadó magatartása nekem lehetőséget adott arra, hogy a szívemben megszülessen a másik, hogy én szeretnék ilyen pap lenni. A közösség is annyira jó volt, hogy én ott otthon éreztem magam. Nem éreztem száraznak a vecsernyét, az útrenyét, a liturgiát, mert engem befogadtak. Nem azt éreztem, hogy én ott cigány vagyok, és meg vagyok különböztetve, hanem a templomban otthon voltam, és hazajártam, és ministrálhattam, sőt, foglalkoztak velem, egy kicsit tanítgattak, énekelni és pátyolgattak. Az egyháznak a hagyományait rám ragasztották, és ahogyan mondták, oda is kozmáltam az oltárhoz. És hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, aki előtt, úgy, mint én előttem, nem voltak még abban az időkben példák. Nem voltak még akkor cigány hivatások, nem ismertem cigány papot. És amikor megszületett bennem az a vágy, hogy szeretnék pap lenni, ő csak bátorított. Mert ő azt látta, hogy mindenki egyenlően meg van hívva erre a hivatásra, és igenis a cigányok közül is fontos, hogy legyenek hivatások, legyenek szerzetesek, legyenek apácák, legyenek papok, legyenek olyan emberek, akik tanulva visszamennek a sajátjaik közé, és elmondják azt nekik belső tapasztalatukként, hogy mennyire hívja az őket a Jóisten, mennyire szereti az Isten a cigányokat, aki értünk is meghalt, aki értünk is ugyanúgy cigányokért is odaadta az életét a kereszten. Közöttük élve lehet jól cigánypasztorációt csinálni. Nem az íróasztal mellől, nem pedig a katedrálól, köztük élve, cigány módon étkezve, velük táncolva, velük énekelve. Az evangélium minden kultúrának szól. A Jóisten azzal áldott meg, hogy volt szerencsém Rómában tanulni, és pápai liturgiákon, utána fogadásokon vettünk részt, ahol afrikaiak is jöttek, és mindenki műsort adott a saját közösségéből, és olyan jó volt, hogy magasan képzett teológusok fűszoknyában táncolva a saját hagyományainak megfelelően akarták köszönteni a pápát, utána a fogadáson mindenki elegánsan felöltözött, európai módon, de előtte a saját nyelvén ki akarta fejezni, hogy mennyire szeretik őt a pápát, mennyire fontos nekik az, amit az egyház adhat, hiszen az ember abból ad, amilyen van. Én nekem cigányként a cigány kultúrámból kell adni, cigányként kell a megváltást keresnem, és ezek az utak állnak előttem, ezek állnak rendelkezésre, hogy én a Jóisten országába eljussak. A cigány kulturális elemek, a tánc, aki szereti a cigány táncot, és jobb bennem, mint én, az szabadságot érez benne, az érzéseknek a előmenetelét élheti meg, és ugyanilyen a nyelv is. És az egyház, ahogyan elkezdett találkozni a cigány kultúrával, nagyon érdekes keresztmetszeteket hozott létre. Ahol a nyelvet kezdte el az egyház tisztelni, és a Szent István társulatnak köszönhetően megszületett a teljes cigánynyelvű szentírás, ott megszületik a Biblia. Mert nagyon fontos az, hogy a cigánynyelvet műveljük. Nagyon fontos az, bár én csak könyvből tanultam a cigánynyelvet sajnos, de nagyon fontos az, amikor az ember elmegy egy cigánynyelvű liturgiára, egy szentmisére, és ha nem is ért mindent, de az idősebb rokonaim is megtisztelve érzik magukat, hogy az egyház vette a fáradtságot. És volt olyan, aki megkönnyezte, hogy a püspök cigánynyelven köszöntötte őket. Volt olyan, aki megkönnyezte azt, hogy elment a kereszt búcsújára, és a saját nyelvén hallhatta az evangéliumot szólni. Láthatta azt, hogy azokat a kulturális elemeket belevitték a liturgiába, gitárral énekelve éneklik a liturgiát. De nagyon fontos az, hogy a cigány búcsúnál, a kereszt búcsújánál a cigány testvéreink fel tudják a vándorlásnak az emlékeit eleveníteni. A mi vallásos felfogásunk olyan elemeket tartalmaz, amit egy kívülő embernek meg kell értenie. Ezért fontos az, hogy a papok, az egyházi személyek elmerüljenek a cigány kultúrában, hiszen egymást meg kell érteni. Ez az, ami gyógyító elem lehet. Ez az, ami a feszültségeket lebontja, hiszen nekem az a tapasztalatom a cigány pasztorációban, hogy az emberek nem egymástól félnek, hanem az ismeretlentől. Mert nem ismerik a másiknak a szokásait, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Tapasztaltam azt, hogy cigány emberek a templomba azért félnek bemenni, mert nem tudják, hogy ott hogyan kell viselkedni. Nem rájuk van kalibrálva, nem tudnak végigülni egy hosszú egyórás vagy másfél órás liturgiát, mert szükségük van a mozgásra. Ugyanezt tudom mondani a cigány gyermekeimről, akikkel hittanon foglalkozok, hogy másképpen kell egy kicsit velük bánni, meg kell őket mozgatni. Nekem is gitárt kell ragadni, be kell vinni az órára, énekelni kell velük. Sőt, még táncnak is gúnyolják, amit próbálok néha velük játszani, vagy mozgatni őket. De fontos az, hogy mozgásban legyenek. És kimondva kimondatlanul ez a rengeteg mozgás a nomád előtörténethez is kapcsolható.
7: Dr. Balogh Győző a cigányság sajátosságairól és az egyházi közösségépítésről beszélt.

0: Hodász élen jár a cigánypasztorációban, nem véletlenül, hiszen 1941-ben Sólya Miklós görögkatolikus lelkipásztor ezen a településen indította el a cigánypasztorációt. Az ő tevékenységét idézi fel Lakatos Sándor, a Hodászi cigány görögkatolikus egyházközség tagja.
1: 1941-ben, amikor Sólya Miklós bácsi oda került, nevezzük úgy az ő kinevezésének alapján, nem volt odaírva, hogy a cigányok közé is neki kötelező lemenni, hanem az akkori magyarsághoz, az ottani parókiára lett kinevezve hodász lelkészeként. Ő maga találta meg ezt a közösséget. Tehát nem küld veled, nem hogy kötelességből, hanem ő ezt az egyszerű, szegény cigány közösséget, ő találta meg, amikor cigánytelepre lement, akkor látta, hogy milyen állapotok vannak, milyen szegénység van, és nem csak a szükségletnek a szegénységét látta, hanem a lelki szegénységet is. Látta azt, hogy ezek az emberek szomjúznak az Isten dolgaira, és igazán nincs velük törődés lelkiekben. Ő az ő munkáját akkor kezdte el, nem volt se kápolna, semmi nem volt, árokparton összegyűjtötte a gyerekeket, elkezdte az ő papi munkáját, és nem azzal kezdte, hogy mindjárt megreformálom őket, és akkor na, pipáljuk, hogy nem kell a kultúra, nem kell, stb., hanem ezzel együtt egy parton, ahol a gyerekek táncoltak, ahol tábortüzet raktak, ahol különböző meséket hallgattak, és akkor ő ott volt a középpontban, mikor elkezdte, hogy na, akkor most az evangéliumot hallgassátok, mi az Isten szava, mit üzen Isten nektek, hogyan szeret benneteket is Isten, hiszen ti is Isten gyermeke, hiszen is mindig mondod, hogy Jézus a kereszten nem csak egy emberért, nem csak egy fajért halt meg, hanem a világ összes embereiért halt meg, kereszthalált vállalt, értetek. Ugyanakkor ő a hitélet elmélyítése mellett, ami nagyon fontos volt, mert alapja, ugyanakkor foglalkozott azzal, hogy megtanuljanak írni a régi öregek, hogyan kell olvasni, hogyan kell a szociális krízis helyzetből egy picit kijönni, tehát hogy emberségében is segített fölemelni őket, hogy a helyes utat abban is megtalálják. Majd 70 évvel ezelőtt volt az első cigány zarándoklat, amikor Mária Pócsra a szeptember 14-i bócsot, a keresztfelmagasztalási bócsot választotta, úgymond a cigányoknak egy csendes időszakban, ahol összejönnek a cigányok, elzarándokolnak, és csak maguk vannak. Ez az zarándoklat évekig gyalog ment, még olyan is, akinek nem volt cipője, de mezítláb, és vitte a zászlót, és énekeltek. Majd később Vályokból bővítettek egy kis parasztházat, és már ott gyűjtötte őket össze. 50 éves emberek voltak első áldozók, akik annyi kapcsolatuk volt régebben az egyházzal, hogy ha megszületett a gyerek, talán megkeresztelték, és egy temetés. Ennyi kapcsolat volt. Semmi más kapcsolatok nem volt. Miklós bácsi munkája alatt történt az, hogy az emberek elkezdtek egy picit másképpen, nem azt mondom, hogy nagyon jól, de az a lelkiség, amit őtőle kaptak, mondjuk úgy, hogy a pasztoráció során, hiszen ezt a szót talán ő maga se tudta, hogy ma így fogja magát ezt kinőni, ő a papi munkáját végezte, az egyszerű papi munkáját, és ami a legfontosabb, hogy akkora bizalmat nyert a cigányokban, hogy mindenféle bajaikat nyíltan elmondták neki. Akkora bizalmat élvezett a cigányokba, hogy azt nem lehet szavakba kimondani. Minden, amikor oda mentek különböző problémákkal, tanácsot is kértek, Miklós bácsi, mit tegyünk, hogy csináljuk, hogy oldjuk meg. Vagy éppen nem tudom én, az ember részegen jön haza, és összetörte még azt a keveset, ami volt. Ő lelket öntött bele, hogy hogyan tovább, hogy beszélt külön az emberrel, hogy mit nem szabad, stb. Későbbiekben pedig az volt a legnagyobb csodálatos dolog, amikor a liturgiát, a mise szöveget lefordította a cigány nyelvre. Most gondoljunk el egy nép, aki a saját nyelvén meg tud szólalni egy kápolnában, és tud misézni a saját nyelvén, mekkora öröm az, mekkora örömhír az ő lelkében az, és gyerekek, akik minisztráltak, akik különböző könyörgéseket mondtak. Tehát ez egy csodálatos dolog volt. Én úgy fogalmazom, mert ez a valós helyzet, hogy ő, amíg az egyik kezével az evangéliumot adta, mint egy tápláló kenyeret a lelkeknek, a másik kezével pedig megsimogatva különböző segítségeket nyújtott, hogy picit fölemelje őket, tehát hogy segítse őket abból a nehéz helyzetből kijönni, amiben voltak. Ez sikerült is nekik. áldozatos munkát hozott, mert éjszakákban nyúló tanításokat végzett. Tehát nem kimélve a fáradtságot, az időt, mondhatnánk úgy, hogy életének 90%-át nálunk töltött el a cigányoknál. Ő maga is cigányul beszélt későbbében, amikor megtanulta a nyelvünket. És nem csak azt tanulta meg, hogy hodászon a cérhári dialektus beszéljük, hanem elment más falmakba is, hogy hogyan is beszélik, hogy ő pontosan tudja lefordítani majd a liturgiát. És a liturgián kívül egyéb énekeket is ő fordított. Tehát nem mi fordítottuk akkor, hanem kérdezte, és akkor mondta, nem, ez nem így helyes, hanem ezt így kell pontosan kifejezni. Tehát és az a nyíltság azért is volt, nem csak azért, mert ő megtanulta a nyelvünket, hanem gondoljunk bele, hogy egy magyar ember odajön egy cigány közösségbe, és egy közösség elfogadja annak a magyar embernek a segítségét, tanítását, ez is egy csodálatos dolog, hogy hogyan is fogadtuk mi el. Azért mondom már, hogy fogadtuk mi el, mert valahol már a 70-es évek után már én is a tanítványa voltam. És az ember ilyenkor nehéz szívvel gondol arra vissza, hogy talán Miklós bácsiból is a világon csak egy volt, egy Miklós bácsi. Tehát az a munka, amiből ő a mélységből fölemelt egy népet, és egy erős alapot rakott le, hát nem tudom, hogy lesz-e ő hozzá hasonló. Nagyon sok kezdeményezések vannak. Tehát Miklós bácsira visszatérve, ahol az AVC betűi, az ajándékok és a kápolna mi mindenre szolgált, oktatásra, nevelésre, a hitéleten túl. Nem szégyen ez, amikor azt mondjuk, hogy a kápolna közepén rakott egy asztalt, egy szelet kenyér, kés, villa, és akkor most tanuljuk meg ezeket. Tehát olyan dolgokat tanított meg velünk, amire egyszerűen emberek azt mondják, miért nem otthon tanulta meg a szüleinél? Hát uram, atyám, nem volt erre lehetőség. És ő arra is odafigyelt, hogy mi fiatalok, hogyan bánjunk a kisebb villával, hogyan kell enni, hogyan kell egy asztalnál akár viselkedni is, hogyha közösségbe vagyunk ezekre. És mi ezt örömmel vettük, hogy ez a Miklós bácsi, ez a magyar pap, hogy mi mindenre képes, lábjegyzett füzete volt. Egy olyan füzet, amiben mindnyájunknak a lába le volt rajzolva, és beleírta, hogy ez a méret kié. Ez arra szolgált, hogy ő az ország sok területéről mindig kért adományokat, segítséget. És akkor tudta, tehát erre is volt ideje, amikor látta, hogy valakinek már olyan a helyzete, hogy tényleg szüksége van különböző cipőre vagy ruhára, akkor neki megvolt ez a lábjegyzett füzet, és ő tudta ezt, hogy kinek való, mire. Tehát kirándulásokat szervezett, színdarabokat szervezett számunkra, sok olyan dolgot, amit ma már talán mi azt mondjuk, hogy a mai gyerekekkel már nincs olyan foglalkozás, de nyilvánvaló, hogy sok egyéb más segítség is van. Tehát visszatérve Miklós bácsira, mi úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy ő a hodászi cigányoknak a profétája volt. Egy olyan proféta, aki megtalálta az elveszett nyájat, és ennek a nyájnak lelki és testi táplálékot biztosított az ő tanításával. Nagyon sok ministrások voltak, és mindig, hát veszekedtünk, néha a sírás is volt belőle, hogyha nem jutott ruha, mert most ki fogja mondani az apostolt, és ő a liturgiából nagyon sok szöveget, amit csak lehetett, az kiadott gyerekeknek. Hogy érezzék azt, hogy mi is részesévé válunk a liturgiában, ami most itt fog történni az oltár körül. Tehát nagyon odafigyelt ezekre a részletekre. Mert igen, az volt a szokás, hogy a lányokat, ha már este volt, nem engedték ki. És úgy oldotta meg, hogy elment minden anyukához, apukához, és felelősséget vállalt, hogy engedd el nyugodtan, bízz el bennem, én haza fogom neked hozni a házhoz. És ez így is volt, amikor bizony az éjszakában nyúlóan tanított bennünket, na akkor most kísérjük haza lányokat, és Miklós bácsival együtt háztól házig kísértük, bezörgetett, cigányul köszönt, és akkor mondta, hogy hazahoztam a lányatokat egészségben, ne félgetek semmi. És az emberek nagyon fölnéztek rá, hogy még erre is van ideje, és nem kímél fárcsak, hogy ilyennel is foglalkozik, velünk foglalkozik. Tehát első áldozók, amikor voltak az emberek, tehát nagyon sok első áldozó volt, és cigányok életében ez nagyon fontos kérdések voltak, hogy mi gyerekeink is most már első áldozók, és akkor innentől kezdve már ugye tudnak áldozni, nyúlni, és még jobban be tudnak kapcsolódni ennek a hitnek a világában. Tehát valahogy úgy éreztük mi mindig, hogy az Úr Jézus mindig különlegesen a tenyerén hordott és hord bennünket, hodászi cigányokat, mert egy olyan lelkész küldött oda, aki az elveszett bárányait lelkiekbe megtalálta, és fölemelte őket, tényleg az Isten oltárára helyezte. Egy olyan erős alapot rakott le, amit ma már csodálatos dolgokat csinál. Tehát ma már az a Miklós bácsi öröksége még jobban ki tudott nyílni azzal, hogy az alapokat ugye ő lerakta, erre tudtunk építeni. Ma már idősekről gondoskodnak szociális otthonban, családok átmeneti otthon, ahol van, ahol menekült anyák, vagy éppen az élet úgy hozza, hogy nincs hol lakniuk, vagy különböző problémákkal küzdenek. Azok ott kapnak ellátást, szállást az intézményeinkben. Óvoda van, közösségi ház, új templom épült, és nagyon sok egyéb feladatokkal foglalkozunk még. Tehát hál' Istennek nagyon sokan vagyunk most, az én korosztályom fiatalabb is, akik a közösségben, mi a Miklós bácsi mellett, akik tanultunk, meg tanítottunk bennünket, hogy a közösségnek most visszafelé szolgáltatunk, mint abból a lelkiekből, meg tudásból, amit mi kaptunk Miklós bácsitól. Visszafelé is kell. Mert a fiam, amikor a fiatalokról beszélünk, szükség van rá, tehát nagyon össze kell fogni ahhoz, hogy elnevesszenek. Ami nagy büszkeségünk az, hogy Miklós bácsi munkája úgy kamatoztattuk meg, hogy nagyon sok továbbtanulóink vannak. Nagyon sok főiskolásunk van, főiskolás végzettek most már, hál' Istennek, egyetemisták, akik, ha nem is maradtak meg helyben a faluban az egyetemisták, de ma minisztériumokban ott vannak, különböző hivatalokban, és erre büszkék is vagyunk, hogy az a maga, amit Miklós bácsi elvetett a mi közösségünkben, az most vissza is tud adni valamit ennek az országnak is, és a saját közösségünknek is. Tehát mi már eleve a gyermekeinket úgy neveljük, tehát elsősorban mi cigányul beszélünk, tehát otthon a gyerekkel is csak cigány nyelven beszélünk, és aztán csak magyarul. Tehát két nyelvet beszélünk. Ez is Miklós bácsinak köszönhető, mert ha a liturgia, az imádság nem cigány nyelven történt volna 70-es évektől a mai napig, akkor ez a nyelv is nálunk is elkopott volna, ez az érték is elhalt volna, és ő nagyon odafigyelt, hogy ez az érték, mint egy kultúra, hogy ez is gyökeret verjed, hogy ne haljon el. Mert ezzel tudjuk bizonyítani, hogy igen, mi ezek vagyunk, mi ezt az értéket kapjuk, és ragaszkodunk ezekhez a gyökerekhez. Tehát ez is egy csodálatos dolog az életünkben, és mi amikor imádkozunk, is cigányul imádkozunk, énekelünk. És az az öröm is évek óta, évtizedek óta bennünk van, amikor a magyar testvéreink is együtt a cigány templomban ott vannak, és el tudunk menni a másik templomban és a magyar közösségben, és ők eljönnek hozzánk. Tehát vele gondolva ez egy csodálatos dolog, amikor átjárunk egymás közösségében, egymás asztalához le tudunk ülni, békességben, szeretetben el tudunk egy ebédet fogyasztani. Tehát ez is Miklós bácsinak köszönhető, hogy a hodászi magyarok és cigányok az Úristen gondviselése által és a Miklós bácsi munkája által egy asztalhoz le tudunk ülni. Nekünk megtiszteltetés az nyilvánul, amikor a Magyar Képviselőtestület és a magyar hívek eljönnek a cigány templom búcsúra, és együtt egy terültet asztalnál tudunk beszélgetni, tudunk emételni, tudunk imádkozni egymás templomában. Ezek nagyon fontos dolgok, pont azért, ami számunkra, mert látjuk, hogy a világban milyen problémák vannak, milyen cigány ellenes dolgok is vannak. És mindig mi úgy munkálkodunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, nekünk az a fontos, hogy békesség legyen ott hodászon, hogy szeressék az emberek egymást, hogy tiszteljék egymást, és világító fényként maradjunk meg. Aki egy utat tud mutatni, hogy lehet így is békességben egy településen, egymás munkáját segítve is egy településen tudunk élni. Hát ez a munka az, amihez Miklós bácsi hozzásegített minket. Ez az ő gyümölcse, és ez az ő profitai munkája, ami köztünk megvalósult.
0: Lakatos Sándort, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség tagját hallották. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Jerikót hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek Pengő királyfi című meséjének első részét, melyet Kálid Artúr olvas fel.
2: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalás ételt, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. Két gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű két szárnyában, ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickándozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Az ám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öregapám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a két kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de egy óra kettő alig telik belé, jön szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgomasszony! Adjon Isten te királyfi! Álljon meg lelkem, húgomasszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, hétszer megyek, hétszer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgomasszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, ne mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
0: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tűzünkből?
2: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
0: Adunk mi jó szívvel, mondott a legidősebb óriás, ha nem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
2: Éppen ott sült a tűz felett egy ökörnyásra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette, akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyanadjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
0: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
2: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
0: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni?
2: Kérdezte Pengő.
0: Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak három szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszonyt pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
2: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
0: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
2: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, is mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így

0: Ment visszafelé, eloldotta a hajnalt. Na most mehet húgom asszony szerencsés utat. Aztán eloldotta az éjfélt. Menjen Kendis bátyám uram Isten hírével, eleget aludtak az emberek. Mire kivíradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a három királyfi, mentek hetet hét ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyi tehetett ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt négy aranyos bársonyos hintó. Mind a négy hintó elé hat ló volt fogva. No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor hencidától boncidáig, nem volt vége a helyehújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a Pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik, javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz biza, mondják, és mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza, hadd lássák, nem szökötte meg az országuk.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek, Pengő királyfi című meséjének első részét olvasta fel nektek Kálid Artúr színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a Szent Áldozás hatása című fejezetben beszél érdekes módon nem teljesen a Szent Áldozás hatásáról, hanem régi szokásokról, a tabernákulum szerepéről. Érdemes azonban ebbe is egy kicsit belemenni. Így ír a professzor úr erről, az őskeresztény idők óta hagyomány, hogy áldozni otthonainkban vagy kórházban betegágyban fekvőnek is lehetséges, sőt, minél inkább a halál felé, tehát a túlvilág felé haladnak, annál inkább rászorulnak a szent útra való kegyelmi erejére. Itt újra megjegyezzük, hogy szent útra valónak nevezi az egyház az utolsó szent áldozást. Folytassuk. Az első századokban maguk a hívek vihették haza az átváltoztatott kenyeret, Krisztust, hogy megáldoztassák beteg hozzátartozóikat. Ez később, sokáig a pap tisztje lett. Megjegyzem, talán

0: sokan ismerik Tarzíciusznak a történetét, a ministránsok védőszentjének, aki szintén azért lett vértanú, mert Krisztust vitte a börtönben levő testvérekhez, és nem akarta, hogy titkát fölfedjék. Visszatérve a professzor úr könyvére, így beszél erről, hogy ma bizonyos körülmények között és megfelelő fölhatalmazással a világi hívek, laikusok újra megtehetik ezt, vagyis elvihetik az eukarisztiát akár otthonukban betegekhez, fontos hangsúlyozni, nem őrizni, hanem betegekhez megáldoztatni, vagy pedig kórházba, esetleg börtönökbe. Már hazánkban is vannak jól szervezett egyházközségek, melyekben a kórházi betegáldoztatást világiak végzik, s az igen túlterhelt papra csak akkor van szükség, ha gyóntatásról vagy betegek kenetéről van szó. A felvázolt dolgok, hangsúlyozza a professzor úr, új megértésre kell, hogy vezessen minket. Mindig több kenyeret változtatták át, mint amennyire a Szent Misén az áldozók miatt szükség volt. Egyfelől, hogy a betegeknek bármikor el lehessen vinni az oltári szentséget, másfelől pedig azért, hogy az imádás hódolatával lehessen illetni a kenyér színében valóságosan jelenlevő Jézus Krisztust. 313-ban nyilvánította Nagy Konstantin császár a kereszténységet, nem üldözött, vagyis bevett vallássá. Ettől kezdve volt alkalom templomot építeni. Ezekben először az oltár fölött hajó formájú edényben tartották a misén nem kiosztott eukarisztiát. Majd később az vált szokássá, hogy a szentély falába vágtak mélyedést, ez lett a szentségház, a tabernákulum. Ha valaki fölkeres egy románkori templomot, annak a szentély falában megláthatja ezt a mélyedést. A 15. századtól kezdve kezdett elterjedni, hogy a háttal miséző oltárt és a szentségházat egybe építik. Ezt a gondolatot a 16. század második felének óriási hatású szentje, Borromeói Szent Károly, milánói püspök, bíboros, olyannyira szorgalmazta, hogy általános szokás lett. A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform újra elterjesztette a szentmiséző oltárt. A legtöbb templomban, főképp a műemlék jellegűekben, a háttal miséző oltár építménye megmaradt, és ennek az oltár szekrényét használták tabernákulumnak, használják ma is. Ám a római dokumentumok azt tanácsolják, ha lehet, inkább külön a kápolna-szerű mellékoltáron őrizzük az oltári szentséget, szépen díszített helyen, hogy méltó legyen az imádás lelkületéhez. Ezt a célt szolgálja, hogy válasszuk külön az eukarisztiát, tehát a már átváltoztatott és imádandó kenyeret, a Szent Mise cselekményétől, mely során a konszekráció újra a mi áldozatunkat jelképező földi kenyérben megjeleníti, azaz jelenvalóvá teszi Jézus golgotai áldozatát, hogy a mise lakoma részében magunkhoz vegyük megerősítő táplálékként. A lelkipásztor itt megjegyzi, hogy a legtöbb egyszerű falusi templomban lehetetlen szinte a tabernákulum máshova való elhelyezése. Különösen a nagycsütörtöki szertartás, amikor előírja, hogy ne legyen a tabernákulumban eukarisztia, nehezen tudja ezt megoldani a falusi lelkipásztor és hívő közösség. De értjük, hogy miért ragaszkodik az egyház ehhez a kettős dologhoz, vagyis másutt legyen az oltár és az oltári szentség őrzése. Megjegyzi a professzor úr, hogy a tabernákulumban valóságosan jelenlévő Krisztus miatt kötelező az örök lámpa használata. Ez figyelmeztet minden betérőt arra, hogy az imádás gesztusával, térthajtással hódoljon az Úrnak, mert az örök mécs ki nem hunyó fénye jelzi az egyház virasztó lelkületű, örökké tartó háláját mestere iránt. Megjegyzi a professzor úr azt is, hogy ez a fajta gesztus, ez az ószövetségi menóra gondolatnak az újszövetségi beteljesedése. Az ószövetségben a papoknak folytonosan éjjel-nappal az olaj töltögetésével ébren kellett tartaniuk a gyertyatartók fényét, hogy telnek múlnak az évek a zsidóságban, illetve az egyház történetében. Megjegyzi azt is a professzor úr, hogy örökimádó szerzetes rend is alakul, amelynek tagjai folytonos beosztás által valóban évtizedeket és századokat íveltek át a megszakítás nélküli szentség imádással, adorálással. Ennek a gyönyörű eszmének a tartozéka, hogy folytonos szentség imádás legyen a krisztusi család nagyobb egységében is, megjegyzem, hogy egyházmegyénkben is minden községnek, templomnak szentségimádási napja van az egyházi év különböző napján. A professzor úr ezek után arról beszél, hogy mennyire fontos a szent csend a szent misében, a szent áldozás után. Ez a csend, ez nem semmit mondó csend, hanem a pap és a hívek köszönetet, egyéni, saját, legszemélyesebb köszönetét és ragaszkodását fejezi ki a szent áldozásért. Érdemes, és ezzel zárjuk a mai elmélkedést, hogy a mi saját elmélkedésünket akár nagyszentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, Atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát. Mindig tudatosítsuk magunkban a szent áldozás után, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint az, hogy szent áldozáshoz járulhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 20 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátorrobbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a SZAB Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg, melyben dr. Frivalcki János jogfilozófus, politológus arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. Ez alkalommal Fekete Gábor protokoll szakértővel, a Szent István Rádió munkatársával a közelmúltban Rómában, a Vatikánban tett látogatásáról és élményeiről beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
1: Készültél erre az útra úgy is, hogy elolvastad a róla szóló könyvet.
2: Igen, a Remény pápája.
1: A Remény pápáját. Annyira tetszett nekem az előadásod végén az a gondolat, az a mondat, amely megfogott téged, és amelyet bebizonyosodni láttál és éreztél ezen a bizonyos római tartózkodásodon, ezen a bizonyos pápai audiencián. Kérlek szépen, oszd meg a kedves hallgatókkal is. Igen. Mi volt az a mondat, amelyet ott újra átéltél?
2: Igen, amikor maga a könyv az arról szól, hogy ő mint pápa, mint 14. Leó, mi az, amit szeretne. Ez egy magyar író tollából született, a Remény pápája. És akkor, amikor a könyvet becsukod, akkor az utolsó oldalon van egy mondat, amely így hangzik, hogy nem azért jöttem közétek, hogy hitet adjak és megtérítselek benneteket, hanem hogy példát mutassak, hogy a hit tele van kövekkel, kavicsokkal, kanyaros utakkal, sárral, pocsolyával és váratlan ölelésekkel.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják, melyben több témát is érinteni fogunk. Először a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szólunk, majd a szőlőtermesztés aktualitásait idézzük fel. Kitekintést teszünk az egri borvidékre. Ezen felül az egri civil kerekasztal üléséről, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi kutatói ösztöndíj programját is ismertetjük. Most dr. Juhász Tibort, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektorhelyettesét hallják az egyetemi kutatási ösztöndíjprogram fontosságáról.
3: Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséges hallgatók bevonása az egyetemi tehetséggondozásba, illetve támogatása, tehát kutatásainak támogatása. Ez kiterjed az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkra, valamint a doktori képzésben résztvevő hallgatóinkra. Ugyanakkor van a pályázatnak egy harmadik lába, amely pedig a fiatal oktatókutatókat támogatja, ott pedig a cél egyértelműen a pályán tartás. Lényegében mindegyik, amely beletartozik az egyetem kutatási portfóliójába.
0: Ugyanebben az órában tokai frekvenciánkon a görög-katolikus rádió adása szól. A 22 órai hírek után mindennapi egészségünk című műsorunkban ez alkalommal Pintér Szilvia életmód tanácsadó és terapeuta segít nekünk abban, hogyan őrizzük meg egészségünket, érezzük jobban magunkat a kánikula idején is. Bejátszásunk következik.
4: Alapvetően az a baj, hogy ezekbe a mindenféle kozmetikumokba rengeteg kőolaj származék, xenoösztrogének, tehát és ezek felszívódnak bőrön keresztül, bekerülnek a véráramba, és kvázi méreganyagként hatnak a szervezetre. És ugye ez a májba bomlik, tehát bejut a májba, gyengíti a májat. Tehát alapvetően igen, nem egészséges, de mérlegelni kell, hogy azért az extrém UVB-sugárzás viszont bőrrákot okoz.
0: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival arról elmélkedik, hogyan szól hozzánk Isten. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Frivalczky János jogfilozófus politológus, a Szent II. János Pál pápa kutatóközpont és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszékének vezetője arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban, az inspirációban és egy kutató mindennapjaiban.

Én úgy jöttem ide önök közé, hogy keresztény katolikus testvérek közé, én magam katolikus vagyok, és sajátosságom, hogy én számomra nagyon fontos a hitem, tehát én elsősorban katolikus ember vagyok, és láttam, nagyon aggódva és aggódva, örömmel figyeltem minden egyes rezdülését az önök egyetemének, és hát nagyon nagy öröm volt, hogy eljöhetek ide. Sárkány Péter professzorat 25 éve ismerem, közelről is tudtam ezért információkat kapni, hogy hogyan alakulnak önök át, és keresztény testvérekhez jövök ide, akitől, ahogy mondtam itt a kis interjúkban is, hogy szeretnék én is tanulni, és közösbe tenni a dolgokat. Tehát én keresztény embereket ahhoz szoktam hozzá, hogy összejövünk, és együtt imádkozunk, ezzel szoktuk, én ilyen ökumenikus közösségbe is járok. Imádkozunk, és utána átadjuk annak a szerepet, aki igazából az egésznek a vezetője, tehát Jézusnak, illetőleg a Szent Lelkének. És én így jöttem ide, és már az hatalmas öröm volt, hogy megismertem rektorasszonyt, és a rektorhelyettes asszonyt, a rektorhelyettes urakat, mint hogyha otthon éreztem volna magamat. Kicsit folyamatosan monitoroztam magamat kívülről, hogy lehet az ember ilyen őszinte 12 perc nettó ismeretség után, azért, mert hazajött. Tehát ugyanolyan emberek, ők egészen kiválóak, mint ahol az ember igazán otthon szeretné érezni magát mindenhol. Jó ügyekre elkötelezettek, itt konkrétan ugye vagyok kényeztetve, hogy keresztény emberekkel is van egyszer is mint dolgom, és ugyanazon a területen, amely mi kis nőnökénk, a kutatás és a tudomány. Szeretném azt mondani, amit mondok, egyáltalán nem tudok többet önöknél, nem vagyok jobb önöknél semmilyen téren, és nem szeretnék semmit sem átadni, hogy ez lenne az én mondandom. Én azt tudom elmondani, hogy én mit élek, én hogyan látom a dolgokat, és hogyha azt mondják, hogy az egész ez úgy, ahogy van, köszönjük szépen, de mondjuk az én disziplinámra igaz, vagy mondjuk egy Don Quixote típusú léleknek a sajátos szénbalomharca, akkor teljesen rendben van. Tehát ez egy olyan szolgálat szeretne lenni, ahogy minden az egyházban szolgálat, tehát ahogy önök is, én is a saját területemen szeretném azokat a célokat elérni, mindjárt beszélünk, de ebből semmit nem kell önökre venni, pláne nem az, hogy ide jön Pestről, lehozatja magát interjút ad, és megmondja tud, hogy semmi ilyesmi nincsen, jó? Tehát szeretném ezt nagyon, és higgyék el, hogy ezt nagyon komolyan mondom, jó? Tehát induljunk ki abból, hogy amit mondok, az a saját magán szosz problémám, a saját magán világom, jó? Tehát ebből semmit nem kell elfogadni. Én el tudom mondani azt, hogy az én hozzáállásom a tudományhoz, a kutatáshoz, mint keresztény és mint magánemléletem, egyetemi oktató, én voltam ugye a rektorhelyettes és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek egy darabig, tehát elkötelezett voltam, és az életem is teljes mértékben erről szólt, tehát azt hiszem, hogy ugyanabban a csónakban vagyunk. Hadd kezdjem tehát azzal, hogy mi az én célom kutatóként. Az én célom mindig Jézus volt. Az én speciális életterületem az, hogy, vagy életutam az, hogy majdhogy nem véletlenül kerültem a tudománynak a pályájára, a disziplinákat tekintve is majdhogy nem véletlenül, de nincsenek véletlenek. Az egész életemet úgy tekintem, hogy van egy szerető Isten, aki örül annak, hogy szeretném az életemet nekiadni, aki válaszolok az ő szeretetére, és van egy szeretett terve a számomra. Tehát az ő megismerésének egy speciális útja, amit mi csinálunk, például a kutatás, a tudomány. De nincsen olyan értelemben önálló célja számomra legalábbis a tudománynak, ami független lenne az életem nagy céljától. Tehát én ezt ugyanúgy fogom föl, mint bármely más hivatást, amelynek az elsőleges célja Istennek a szolgálata, Istenhez való eljutás. Az én életemben úgy alakult, hogy egy teológiai nemzetközi főiskolán még a rendszerváltás előtt hallottam a Szent Háromságról, trinitológia, és annyira elvarázsolt, egy szicíliai professzorasszony mesélt róla, és annyira ízesen és annyira szépen, hogy mondtam, hogy egész életemben szeretnék foglalkozni, és hogy ha az ember Istennek képmására van teremtve, akkor ez hogy valósul meg, ez a Szent Háromságos kapcsolat az ember esetében? Mert lehet, hogy csak ez ilyen áthitt értelem, vagy van ilyen analógiás, vagy szimbolikus értelem, hogy Isten képmására, de milyen értelemben? És utána az egyes disziplinákban, amelyekkel találkoztam, nem is untatnám önöket, hogy lettem ez vagy az éppen, ezt kerestem. Tehát, hogyha tényleg Isten képmására vagyunk teremtve, egy és Szent Háromságos Isten kapcsolatára, ahol szeretett kapcsolat köti össze a személyeket, akkor ez hogy van a politikában? Hogy van a jogban? Hogy van a szociológiában? Én ilyen tanszékeken tanítottam utána. És azt kell mondjam, hogy én is változtam a Szent Háromság megértésében is. Tehát például utóbbi időben jöttem rá arra, hogy komolyan kell venni, amit az evangéliumban folyamatosan, evangéliumokban mond folyamatosan Jézus, hogy atya akaratát teszem. Olyan megalázó volt számámra, nincs ötlete? Vagy olyan végrehajtó jellegű?
ez a hozzáállás, hogy mi az, hogy a bölcsesség az, hogyha rajtam keresztül megyünk az atyához, rajta keresztül, aki az atyát hajtja végre, akkor ez hol van? Ez, hogy egyenlő az atyával? Te milyen szentháromságos kapcsolat ez? És azt kell, hogy elmondjam önöknek, hogy én most tényleg érzem, hogy a tudás az egészen más, mint gondoltunk. A Jézus követése egészen más, mint gondoltam. Ez tényleg az, hogy követjük Jézust. Na, és akkor jön a következő, és mindjárt átérek tudományra, csak ezt nem tudom kihagyni. Hogy mit jelent az, hogy követni Jézust? Hát követni azt, amit ő mond a világról. Követni azt, ahogy ő mondja, hogy hogyan éljünk. Hát gyakorlatilag, amiket ő mond, az a mostani körülményeknek, a mostani világnak a fölforgatása. Tehát hogyan viszonyuljak ahhoz, hogy megismerjek például a bölcsességet elérjem, akkor üresítsem ki magamat. Kövessem Jézust. Válasszam a szenvedést. Fogadjam el a halált. Az alázat útja a bölcsesség. Hát, hogyha megnézzük azt, hogy akik leginkább követték Jézust, vagy akiket Isten választott ki az a követésére, azok írás tudatlan, írni, olvasni nem tudó misztikusok voltak. Vagy akár a látnokok. Vagy Mária, bölcsesség széke. Ugye hát mit tudott ez a 16-17 éves palesztin lány? És én azt értettem meg, hogy a bölcsességgel kell kezdeni. A bölcsesség meg az, hogy rácsatlakozom Istennek az akaratára. Majdnem azt mondom, kicsit protestáns módon, kalvinista módon, hogy tényleg komolyan kell venni az, hogy az atya akaratát teszi Jézus, és én meg az ő akaratát teszem, ami viszont azt jelenti, hogy egészen új dimenzió nyílik ki számomra. Tehát a legnagyobb problémát én abban látom most kutató társaimnál, hogy a gazdag ifjúnak a gazdagsága számunkra a tudás. Hogy egyszerűen nem tudunk regisztert váltani, magamat is beleértve, hogy egészen máshogy kell fölfogni ezt a világot. Hát volt egy bűnbeesés. Ez a világ nem így lett megtervezve, mint ami most van. Azok az ellentmondások, amik a mostani világunkban vannak, vagy azok a diszkrepanciák, amiről az evangélium is beszél, hogy Isten országáért élünk ezen a földön, ez így önmagában nem oldható föl. Szent háromságos élet a bűnös világban. Tehát, és akkor jöttem rá arra, hogy valamit a misztika tudhat. Tehát más módon kell értelmezni az evangéliumot, mert természetesen a Biblia alapján meg is kell az egyház katolikus egyház társadalom tanítását fogalmazni. És nagyon klassz szervek vannak, 15 éve tanítom ezt, és amikor otthon hagyom az aláhúzott példányt, ezért kénytelen vagyok a nem aláhúzottat kommentálni a hallgatóknak, mindig újabb és újabb dolgokat fedezek föl, tehát nagyon nagy sok újdonságot mond, mert más korban élünk, mint esetleg 15 évvel ezelőtt, már most is. Tehát meg lehet így fogalmazni, de a diszkrepanciákat nem lehet meghaladni. Tehát egyszerre vagyunk bűnös emberek, és egyszerre vagyunk Isten fiai. És valahogy a misztika egy másik dimenzióban fogalmazza ezt meg. De a misztika nem adhatja el a filozófiát. A misztika kiegészíti, teljesebbé teszi, bölcsebbé teszi a gondolkodásmódunkat, de nagyon kell a társadalomtudomány, nagyon kell a filozófia, amiről mindjárt beszélünk. Tehát azt láttam, hogy például vissza kell mennem a bölcsesség irodalmához az Ószövetségnek. Mit jelent az, hogy valaki a bölcsességet keresi? Az például egy nagyon érdekes volt Sirák fia könyvében, hogy oda kötöm a sátramat a bölcsességhez. Ugye a sátor az, ami az egyedüli fix pont abban az életben, ugye a nomád világban. Tehát ami a sarokpont, a bölcsesség. És miért nem a tudomány, miért nem az okosság? Néha a bölcsességet okosságnak fordítjuk teológiai irodalomba. Azért, mert hogyha Istenhez csatlakozunk, akkor van tudásunk, akkor igazi tudásunk van, és a tudás életet ad. Akkor összeköt Istennel. Tehát azt szeretném átadni, ha amennyiben ezt sikerül, hogy a keresztény, igazi keresztény élettől nem lehet elszakítani a bölcsességet és a tudást. Az igazi tudás az nem feltétlenül a tudomány, mondjuk MTMT-ben mérve. Tehát mi is azzal kezdtük, az én fiatal disziplinám az egyik, ugye a politológia, nullából indult a 90-es évek legelején. Csak arra figyeltünk, hogy hogyan lehet a szigorú, exakt tudományok szerint maximálisan megfelelni a kritériumoknak. Nagyon jót tett egyébként. Tehát a tudomány, önök tudják legjobban, végtelenül korrekt dolog, és önmagában nagy szépsége van ennek. Tehát a katolikus egyetemünkön az volt az első nagy probléma, hogy egy kicsit olyan műkedvelő, vagy szakmájában elismert, de lelkes katolikus, a kettőt nem tudta esetleg jól összeilleszteni, vagy újságíró, publicista, vagy közgondolkodó, vallásos, de szeretne tudománnyal foglalkozni. Tehát, hogy nem tudtuk összeilleszteni ezt a kettőt, hogy illeszkedik ez a vallásosság, most hadd fogalmazzak így, a tudományunkhoz. Először úgy éreztük, hogy foglalkozunk a tudománnyal. Tehát akkor szociológiai tanszéken tanítottam például, volt egy ilyen rekollekció,
és akkor azt mondtuk, hogy aki nem veszi komolyan azt, hogy ez szigorú tudomány, hanem ezt politikai, meg vallásos irodalmat szeretné pótolni, meg megérzése, meglátásokkal, azt köszönjük szépen, de ezt a szigorú tudományt szeretnénk művelni. És még az értékekről is óvatosan beszéltünk. Tehát nagyon-nagyon óvatosan próbáltuk azt, hogy akkor leíró módon, deskriptív módon hogyan tudjuk az értékeket detektálni. Akkor például Miskolc szociológia tanszéken tanítottam. És jót tett az szerintem, hogy először a saját szakmánkat nagyon korrekten kell művelni, és jobban, mint a többiek. Tehát ugyanúgy, mint a munkásember. Én szeretek ugye korán kelni, mint a munkásember. Érzem a jól elvégzett munka gyümölcsét, ahogy a rektorhelyettes úr egy Q1-es cikket lead, az önmagában már a tudományos teljesítmény örömet ad. Mert ezáltal föltártam valamit, munkát raktam bele, és ellenőrzött módon. Tehát az első az, hogy a tudomány nagyon-nagyon korrekt munka. És érzem annak a gratifikáló jellegét, tehát, hogy értékteremtő. Számomra is, meg a világ számára is. A másik dimenzió viszont a mi területünkön az volt, hogy lehet bátrabban az értékeket kutatni. Nem volt olyan magától értetődő. Egyébként az egész több disziplina is fejlődött ebbe az irányba, úgy láttam, politológia is. Hogy lehet deskriptív módon, de az értékeket kutatni. De még itt is úgy láttam, hogy azért van akkor a teológiai érdeklődésem, van a vallásos elkötelezettségem, és hát a disziplina az van, de valahogyan szervetlenül kapcsolódtak a publikációimban és azok az elemek, ahol próbáltam a kapcsolási pontokat megtalálni. És akkor az ember gyártja a cikkeket, az írásokat, és akkor van egy olyan időszak, amikor azt mondja, most már nem érdekel tovább. Olyan értelemben, hogy elértem mindent, amit a koromban egy kutató elérhet, mert el is kell érni, tehát a megfelelően, de most már visszafelé számolom az időt. Számon fogják rajtam kérni azt, hogy figyelj, neked ezt adtam talentumként. Te itt tudsz hozzájárulni azért az emberiségért való szolgálatban, amit... Tehát úgy tudod szolgálni azt az emberiséget, akit én megváltottam, hogy adtam neked észt, bölcsességet, szorgalmat, mélyebb meglátását a dolgoknak. Mit kamatoztattál ebből? És úgy éreztem, hogy az kevés, hogyha írom a kúsz cikkeket, hogyha az MTMT-ben mondjuk még százal megy föl az hivatkozottság, meg nem tudom micsoda, ad ez is örömet, de egy idő után jobban előjött bennem az, hogy elsősorban én keresztény ember vagyok, aminek a speciális küldetése az, hogy a tudományban szolgálja ezt.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus a hit és a tudomány kapcsolatáról elmélkedik.
1: A Katolikus Egyház társadalmi tanításában van egy cikk fejezet, körülbelül az első fejezet végén, ahol azt írja, hogy a bűn egyetemes, univerzálisan elterjedt. A bűnnek struktúrái vannak, de a megváltás is egyetemes. Na most itt éreztem azt, hogy hozzá kell tennem az én részemet, ugye, ahogy Szent Pál mondja. Tehát meg van már váltva, de magától az emberek ezt nem fogják tudni helyettem megtenni. Nem fognak tudni abba belelátni, amit esetleg én látok. Ha én nem teszem hozzá én részemet a saját területemen, ott a megváltás nem tud a teljes egészében érvényesülni. Tehát ki kell egészítenem az én testemben azt, ott helyben, azt a problémát, azt a teoretikus problémát, azt a meglátást, azt a kidolgozottságot, amit nekem kell ugye, kidolgozni, más helyettem nem fogja. Tehát úgy éreztem, hogy kézzelfoghatóbban kell megfogalmaznom egyrészt azt, amit megláttam, vagy amit át szeretnék adni, és ekkor volt nagy segítségemre második János Pálnak az írásai. Talán jobban éreztem azt, hogyha én Istenre csatlakozom, jobb keresztény vagyok, mert számomra az utóbbi pár évben ez volt a nagy fordulópont, hogy szeretnék elsősorban keresztény lenni, egy Csókai András nagyon szeretem, és egyet is értek az ő álláspontjával. Tehát, hogyha én jobb keresztény vagyok, akkor jobban megértem a dolgokat. És nem csak feltétlenül úgy, ahogy eddig csináltam, hogy a tudomány révén igyekszem föltárni az emberi viszonyokban, mondjuk a személyközi kapcsolatokban az etikai elemeket. És akkor kezdődtek azok a dolgok, amelyek nagyon egyszerűek, nagyon hétköznapiak, de igazából azért jöttem el, hogy ez elmondjam önöknek. A konkrét hétköznapi intuíció. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy amikor igyekszem Isten akaratát jobban tenni, az ő országát itt építeni a Földön, jönnek meglátások. Néha iszonyú egyszerűek. De az, hogy hú, ez a kulcsmondanat. Ez itt a lényeg. Tehát ez a distinkció itt a lényeg filozófiailag. Tehát nem az volt, hogy vannak különböző gondolkodások, szektoriás gondolkodások, és akkor vagy összeáll és valahogy találkozik. Nem, áthatotta a Istennel való kapcsolat, hogy igyekeztem jobb ember lenni, vagy jobb keresztény lenni, átadott a hétköznapi dolgaimat egy-egy meglátás. Például, utóbbi idővel jöttem rá arra, hogy miért nem tudjuk az abortusz és eutanázia, meg egyéb más ilyen élethelyzetek kapcsán jobban megvédeni az emberi szemét. Azért, mert az emberi személyfogalmunk nem igazán jó. Mert racionális szellemről beszélünk, de a racionalitásnak a megnyilvánulását tekintjük elsődlegesnek. De ha nem nyilvánul meg, attól még van emberi személy. Hát nem tudtam más csinálni, mint mertem visszanyúlni Szent Tamás vagy Boéciuszig, és kiderült, hogy nem jó az az irány, mert jól mondták az intuíciót, de gyakorlatilag a personalizmus jegyében akár a legkiválóbb második János Pál pápa is, ugye neki a diktatúrákkal szemben kell megfogalmaznia az emberi személynek a kiteljesedését, a személyiség kiteljesedését, az nem ugyanaz, mint a személy. A személy az egy szellemi dimenzióval élő lény, amely akkor is létezik szellemi dimenziójára, ha az nem tud megnyilvánulni. És amikor pont ezzel foglalkozom, akkor elküldi Alexander Batthyány professzor úr a saját kutatási eredményeit, amely agykutatásoknak legújabb eredményeit veti össze azokkal a tapasztalatokkal, amelyek a paradox luciditásról szólnak. Miről? Arról szólnak olyan empirikus kutatások, amelyek azt mutatják ki, hogy több száz esetben tanú van arra, hogy a teljesen leépült gondolkodású, tehát agyilag, a szervi dimenziót tekintve teljesen leépült emberek, komában lévő emberek, vagy agysérült emberek, halálunk előtt néhány órával, vagy néhány nappal visszatérnek, úgymond, teljesen lucidak lesznek, gondolkodnak, beszélnek, bocsánatot kérnek, megbocsájtanak, összegzik az életüket, tanácsokat adnak, stb. Már mint a gyerekeknek, unokáknak, agy nélkül gondolkodnak. Tehát, hogy van mind, brain nélkül. Tehát, mert alapvetően a brainen keresztül érzékeljük a mindot, ugye? Az agy funkcióján keresztül érzékeljük a mindot. Mikor a hold eltakarja napfogyatkozáskor a napot, akkor azt mondjuk, jaj, sugárzik a hold. Amíg nem jön elő a nap a hold mögül. Tehát akkor kiderül, hogy van szellemi dimenzió, amit Viktor Frankl mindig is mondott, akkor is, ha ezt már nem érhette meg, a logoterápia megalapítója, akit egyébként Alexander Batthyány professzor úr világszintű kutatásai, legmagasabb szintű kutatásokkal kutat világszintű eredményeket felmutatva. És gyakorlatilag egy időben derül ki az, hogy a filozófiai személyfogalmunk azért nem jó, mert a személy megnyilvánulása helyezi a hangsúlyt, és nem veszem komolyan azt, hogy akkor is van személy, amikor nem tud megnyilvánulni. Tehát az is személy, akinek nincs még esélye, már esélye, vagy éppen esélye arra megnyilvánuljon. Tehát egyszerű különbségtétel a szellem, a racionális megnyilvánulása nélkül is, illetőleg a személyiség között. És akkor még egy kis apróságot hadd mondjak, és ezt napi szinten tapasztalom meg, hogy kezembe akad az a könyv, nekem három gyerekem van, van egy alapszintű rendetlenség, kreatív, kutatási, hát hogy is mondjam, entrópia a lakásomba. A kutatás gyakorlatilag fizikailag azt jelenti, hogy keresem a konkrét könyvet, amit tudom, hogy megvan. Na tehát, és akkor kezembe akad az a könyv, ami pont ezt taglalja, tudtam, én rendeltem meg, hát azért került a lakásunkba, de ugye annyi könyvet rendelünk, hogy éppen elfelejtettem, hogy ezt akkor olvastam. Ő se érvel így, de pont ez kellett. Egyébként a doktorandusznak este pont ez kellett szintén, hogy tudjam, hogy akkor nézen utána ennek. Tehát, olyan fogalmi distinkciók, olyan meglátások jönnek egészen egyszerű dolgokban, amelyek, hogyha az ember nem, kitől van? Egyetértek Csokoly Andrással, hogy Isten adja ezeket. Most már ne nézzenek teljesen, kérem szépen, hát lököttnek, vagy ilyen megszállottnak. Ezek olyan egészen egyszerű intuíciók, mint hogy ki legyen a feleségem. Ugye, hogy kivel barátkozzak. Nagyon fontos Istennek, hogy ki legyen a feleségem. És nagyon fontos, hogy kiket hozza össze az ő munkatársaiként, barátokként, ugye, akik hasonlóan kötelezettségeket. Istennek nagyon fontos, hogyha a hajunk szálának a görbülésével foglalkozik, már bocsánat, hogy fejjel mutogatok, ugye tájtalan maga a dolog. Tehát, hogy ha ezzel foglalkozik, akkor valószínűleg még inkább fontos az, hogy Isten országának megismerését kire bízza. Tehát nagyon fontos dolgot csinálunk. Tehát én ezt nem gondolnám, hogy ez egy banális dolog. Még egy példa, most hirtelen eszembe jutott. Kislányom, akkor most már nagylány, akkor kislány volt. Bell című rajzfilmet nézve látta, hogy ez a Bell sárga ruhában, jól így gondolom a sárga ruhában, az kék könyvet olvas. És akkor ő is utánozza ezt, hogy kék könyvet olvas. Persze feje lefelé, Carl Schmitt, politika fogalma. És akkor belenézek, mondtam, hogy mit, és pont az ízletet kerestem, de nem találtam már tőlem. Benecsugd, gyorsan volt, egy zsebkendőt beleraktam, összevágtam, mondom, pont az hiányzott, volt három napom, hogy leadjam. Azt se tudtam, hogy mit vesz le. Azt se tudtam, hogy ott van a könyv, persze idővel, szépen módszeresen fölkutatom azt, ami kellett Carl Schmitttől, hogy miért nincsen globális, mondja ő, politikai közösség, és ott volt. És azért tudják, hogy aki kisgyerekes, annak elég kevés ideje van, tehát nem tud úgy haladni kutatásokban, ahogy egyébként ő szeretne, hanem ahogy a körülmények lehetővé teszik. Néhány olyan konkrétabb dolgot szeretnék mondani, ami az, a katolikus egyház társadalmi tanításából kiemelnék, jó? Tehát ami szerintem olyan meglátás, ami számomra sokkal többet mondott, mint azt gondoltam volna, és ami radikális átalakítást igényel. Egyik ilyen a szubszidiaritás. Én azt látom, az Európai Unión belül is ez a, ennek az egész fogalomtörténet és ennek a kudarca, azért bukott el, mert nem a személyből indulunk ki. Tehát ha nem a személyből indulunk ki, akkor nem fog működni a szubszidiaritás. Ezt azért mondom, mert láttam, hogy az önök egyetemén számos olyan regionális kutatás van, olyan szőlészetborászat, illetőleg a cégekkel való együttműködés, amely komolyan veszi azt, hogy a helyi polgári társadalmat építve erősödik az a régió, amibe beágyazott az önök egyeteme is. Tehát az egyik ilyen út, amit én próbáltam járni, hogy bizonyos olyan emberképből, társadalomképből fakadó intuíciók, amit itt éreztem, az próbáltam hű lenni. Tehát, amikor úgy éreztem, hogy a szubszidiaritás annyira nincsen jelentve, annyira nem jól értjük, mert individuumokból indulunk ki, akkor próbáltunk kiállni, amellett például a Chad McDonald professzor azt mondja, hogy a családi vállalkozások erősítésére lenne szükség. Mert a családokat erősítenék meg a családi vállalkozások, és hogyha sok családi vállalkozás lenne, és azoknak a közössége fogna össze regionális szinten, esetleg önöknél is ugye itt tegerbe, akkor az egy olyan kritikus tömeget hozna létre, egy olyan polgári társadalmat, amelynek van közjava. A közjó nem politikai fogalom elsősorban, prepolitikai fogalom. Tehát csak egyetlen egy dolog, nézve az önöknek a honlapját, ami úgy gondolom, hogy jó kiinduló pont arra, hogy hol fognám meg azt, ami jó meglátása a katolikus egyháznak, egyáltalán nem triviális, vagy esetleg félre is értjük. A másik, ilyen antropológiai meglátások, hogy és ilyen önöknek nagyon komoly történettudományi intézete van, meg doktori iskolája, hogy egyáltalán mi az ember. Az első világháborúnak a 100. évfordulóján jött nekem az a megérzésem, hogy valahogy, mert olasz szakon is végeztem, hogy olasz-magyar kutatócsoportban vettem részt, hogy valahogy nem biztos, hogy jól értjük mi az első világháborúnak az okait, kirobbanásának az okait. És akkor láttam azt, hogy valahogy nem az, hiába olvasom Proászka Ottokárt, hiába nézem meg a katolikus gondolkodókat akkoriban. Valahogy az emberképpen nem stimmel valami. És részt vettünk ilyen nemzetközi konferencián, és akkor ébredtem rá arra, hogy rossz az emberkép, rossz a Krisztus országáról alkotott elgondolás, és rossz az erénytan. Tehát, hadd kössem rögtön ide az önök pedagógiai, kiváló, országosan kiváló pedagógiai erudíciójukat is meghivatkozva, hogy biztos, hogy jó a középiskolai irodalom oktatásunk? Biztos, hogy tudjuk, mit akarunk tanítani a pár utcai fiúkkal? És akkor elkezdtem ezt saját magam szintjén kutatni, ugye azért nem vagyok ennek szakértője, és megnéztem a korabeli dokumentumokat, és az a megérzésem támad, hogy látszólag elvileg semmi probléma nincsen, mind a két oldalon hősök vagyunk, de gyakorlatilag az egyetlen erény az a hősiesség volt, és a hősiességet háborúban lehet leginkább gyakorolni. Ahhoz viszont meg kell, hogy halljanak az emberek. Tehát ezért várták annyira az első világháború kirobbanását. Lelki megújulást, lelki megtisztulást vártak. Provászka Ottokár olyan dolgokat ír, hogy az ember az első, a háború első másfél évében 12 publikációjáról van szó, hogy többször el kell olvasni, hogy jól olvasom-e. Hogy tényleg azt olvasom-e. Háború lelkébe adta ki összesítve. Hogyan lehet, hogy egy ilyen nagy püspök így megtéved? Hogy ennyire rosszul fogja föl? Hogyan lehet, hogy az egész emberképe olyan, hogy és erre szocializálták, hogy a Pály utca fiúk is erről szólt, az nem gyerekregény. Arról szólt, hogy egyetlen erény van, ez a hősiesség, és ahhoz kell egy közeg, ezért kell a háború. És ugye látom olasz oldalról is, hogy hogyan értékelik a Pály utcai fiúkat. Biztos, hogy ennyi az erénytan? Biztos, hogy a legnagyobb erény az a hősiesség? Nem lehet, hogy a hétköznapi bátorság, amiről a Finomi Szent Tamás beszél? A csendes hétköznapi kitart, a civil kurázsi? Amikor kutatok, amikor helytállok a végeken? Ez egy elmúlt 100 év, és nem mondtuk le a konklúziót. Nem értékeltük át azt, hogy végül is inutil lesz trágya, hogy mondta a 15. Benedek pápa az egész első világháború. Másik korszak, 56. Tudom, hogy Rajner M. János professzor úr önök egyik bástyája. Úgy emlékszem, hogy édesapámnak az egyik könyvére, itt van professzor úr? Akkor nincsen? Pláne mazban nem ismerem meg. Volt egy kis kritikai megjegyzés, papám írt egy könyvet, sokan írtak 56-ról, a Műszaki Egyetem őt kérte meg, hogy írja meg az 56-os visszaemlékezést, tehát a 56-os alapítványnak, a hivatalosnak nevezhető könyvét az édesapám írta meg, és van neki egy könyve a 56 lelkéről. 56. Van egy természeti állapot tapasztalatunk. Ez a természeti állapot tapasztalat az, hogy az ember egymásnak testvére. Papám mondta, hogy ez volt a legszeretettebb képük, hogy egymásba karolva mennek előre az egyetemisták. Sok mindent mondott erre, most nem szeretnék kitérni, hogy miért alakult ez ki a Műszaki Egyetemen, ezek a tanulópároknak is köszönhető részben, de hogy a vidékiekkel, akár a szovjet katonákkal is a barátkozás, ez kevesebbet ér, mint Thomas Hobbesnak a természeti állapottan? Nem biztos. Ez egy magyar, specifikus olyan megtapasztalása az ember természetének, amiből szerintem érdemes akár ki is indulni, de legalábbis vitatárgyát képezheti. Hogy tényleg ilyen-e az emberi természet. Tehát számomra az a nagy kérdés, hogy ugye a katolikusoknak az emberképe mérsékelten optimista, ellentétben a protestánsokkal. Miközben tényleg elképesztő mennyiségű a gonoszság. Na de most akkor mi az ember, igazi emberi természet? Itt van a bukott emberi természet, de meg is van váltva a világ, és azt látom, hogy nem empirikusan kell érzelni. Tehát a dolgoknak a lényegét kell nézni, ezt nagyon hangsúlyozza mindig II. János Pál. Úgy hívja a jelenség szférában rekedt embert, hogy fenomenalista. Most már ezt a 40-es évek elején is írtam, tehát amikor ő volt 41-2 éves, akkor is 60-as években egy publikáció, hogy fenomenalista, nem is hallottam még ezt. Néha fenomenalistának is hívja, de mindegy, ez lehet, hogy personalistaként kicsit lesajnálja akkor. Jó, fenomenalista, tehát a jelenség szférát vizsgálja, és nem tud a lényeg szféra felé menni. Tehát folyamatosan a jó értelmet metafizikai gondolkodásmódra hívja fel a figyelmet. Mi az embernek a lényege? És én, ha például ezt keresem, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy az embernek a lényege, most én katolikusként hadd mondjam azt, hogy igen, bukott, de képes a jóra. Na ez lehet egy kiinduló pont. Akkor lehet így a demokráciát fölfogni, lehet így a gazdaságot fölfogni, ugye Csatmagdolnával mi így látjuk a gazdaságot. Mi hiszünk az ilyen emberben, nem a konkrét emberben hiszünk. Nem az empirikusan tapasztalható emberekben hiszünk, hanem abban, ami megvan az emberben, meg lehet az emberben. Ugyanígy az egyház. Én szeretem az egyházat, miközben tele van botránnyal most. Azért, mert nem a konkrét embereket szeretem, hanem Krisztus mennyasszonyát. Talán soha nem szerettem úgy az egyházat, mint most a legnagyobb botrányok kellős közepett, amikor óriási bajban van az egyház. Tehát szerintem ezt adja meg ez a látásmód, hogy a dolgoknak a lényegét látom. Az, ami a normatív konstitutív eleme. Ugye? De nem biztos, hogy empirikusan minden egyes emberben vagy ténykedésében látszik. Szeretem a dogmákat. Tesznál tényleg, tebe soknál. Azért szeretem a dogmákat, mert rábízhatom magamat az egyházra. Persze, meg akarom érteni. Legalábbis rá akarok érezni. De köszönjük meg, bocsánat, én katolikus vagyok, ezt nézzék el nekem. Már úgyhogy ha katolikus szemszögből beszélek. Csak azért, hogy hozzászoktam ahhoz is, mert én általában kisebbség vagyok katolikusként más barátaim között, akik protestánsok. Én szeretem a dogmákat, mert nem kell mindig mindent bizonyítani. Ott van a bölcsesség. Szeretem, ahogy az egyház a hagyományaira épít. Szeretem, ahogy az egyház, és különösképpen protestánsoknak köszönjük, szereti az Ószövetséget. Az Ószövetségben sokkal több bölcsesség és tudomány van, mint gondolnánk. Az Ószövetségből soha nem fogunk egy társadalom filozófiát föl tudni építeni. Soha. De nincs olyan, maga a második János Pál is, vagy akár a katekizmusunk, ott vannak a meghivatkozások az Ószövetségből.

És talán, nem tudom, ez 10 hónapot, hogy számoltam, mindegy. És utána úgy születtem meg, mint bárki más. Mindegy, hagyjuk. Tehát azt mondja, hogy én ott voltam emberi lényként. Hát ki, senki nem vallja manapság ezt. Azt, hogy az anyám méhébe volt, amikor kiválasztottam, mondja melyik professzor. Egyértelműen több hely van arra, hogy ott emberi személy. És akkor még azt mondjuk, hogy az egyház nem mondja ki, hogy emberi személye. Filozófiai értelemben a magzat. Hát olvassuk el az Ószövetséget. Egyébként tele van pszichológiai bölcsességgel. Tehát pszichológiai, Sirák fia könyve. Nagyon javaslom. Tehát ez nem meghaladott van, katolikus testvéreknek mondanám. Tanuljuk a protestánsoktól. Tehát szeretem, ahogy az Ószövetséget olvast az egyház, az egyházatyákat, a hagyományt, ahogy épülnek egymásra az enciklikák, és szeretem a dogmákat. És belülről értékeljük. Tehát én azt szeretem benne, hogy átélem, és tényleg így van. És ha meg nem értem pontosan, ha még nem jöttem rá, akkor azt mondom, hogy bocs, itt tartok. Én ezt még nem ér, nem teljes mértékben élem már, nem tudom, ez nem dogmákról beszélni, de majd el fog következni. Tehát az egyház bölcs, nem azért, mert a tagjai bölcsek, hanem azért, mert isteni Jézus így akarta létrehozni, az egyházat létre akarta hozni. Ha nem értjük, ha elakadunk, kérjük Máriát. A bölcsesség széke segít. Anya, nem? Anya mindenben segít. És ő tudja, hogy mi, hát, hogy ki volt Jézus, hogy hogyan kell hozzájutni. Ez a bölcsesség. Hogy hogyan kell hozzájutni. A pedagógia. Feleségemmel voltunk sétálni tegnap előtt, és azt mondja, hogy ő klinikai szakpszichológus, hogy azt mondja, hogy ő szeretne olyan regényeket írni, amelyek fiatalok számára olvasható, és Glodicki Zoltánnak is javasoltam, ugye Apróbános Főiskolának a rektorának, mikor a oktatási hivatal írja oda ment, hogy írjunk olyan regényeket, amelyek a mostani generációknak szólnak, és ami a mostani értelem problémákra hívják fel a figyelmet. Tehát nem feltétlenül erkölcsi tanító regényeket, amire igény volt, és amit szívesen olvastak mondjuk még 30-50 évvel ezelőtt is, hanem a mostani problémákra, az általuk észlelt problémákra ad választ. Az embert kell szeretnünk, az embert kell segítenünk. Komoly problémában van, nagyon komoly probléma van az égenerációban. Ezt ki sem merjük mondani. Nagyon komoly a probléma, és nem azért, mert rosszak, hanem az online világ ezt teszi velük. Hogyan tudunk segíteni? Az irodalommal, a középiskolás irodalommal, a pszichológiával, a szociálpedagógiával, hogy az ő problémáikra adjunk választ. De ez persze az kell, hogy ezekkel a problémákkal mi magunk is szembesüljünk. Alapvetően, amit a katolikus egyház mond, az az, hogy elvesztettük az érzékenységünket a értelem probléma iránt. Az értelem probléma az élet értelmének a kérdései. Tehát természetesen sokféle értelem probléma van, aminek ugye nincs értelme kutatni, vagy pedig nem látom az értelmét, vagy nincs összefüggés, stb. Itt másról van szó. Az, hogy és ha valamit tud adni a katolikus egyház, akkor az a logosz. Tehát Jézus maga a logosz. Ő, aki azért jött a földre, hogy elmondja, hogy hogyan jutunk el hozzá. Másik, Isten országa az nem a mennyországban van. Isten országa az örök élet. Ha örök, akkor most is van. Ha most is van, akkor azt jelenti, most is lehet építeni. Ha meg most is lehet építeni, akkor meg kellene építeni. Tehát hogyan kellene a logoszt, aki eljött ide a földre, aki mondta, hogy ő az út és igazság, hogyan kell úgy követni, hogy Isten országát most építsük? Tehát nem, ahogy Richardról mondja, egy evakuálási terv a mennyországban való hit, hogy az egyház tagja vagyok, hiszem, nem értem, nem is érdekel, de átmegyek majd, átlibbenek a idők végezetén, halálam után a túlvilágra. Miközben nem hiszünk a test föltámadását, nem hiszünk a lélekben, kipakoltuk a szótárunkból. Tehát én úgy gondolom, hogy erre a kiinduló pontja, onnan esetleg meg lehetne fogni az, hogy kiindulunk abból a helyzetből, ahogy ezt a problémát mi érzékeljük. Például szorongásként. Ahogy ezt érzékeli ez a kortárs generáció. Evészavarként. Lojalitás konfliktusként az elvált szülők között. Tehát akkor a szenvedő embert fogjam meg. A szenvedő embert, hogyha ha az ő problémáit fogom meg, akkor az biztos, hogy jó út. Mert a kereszténység arról szól, hogy előmérészesítem a szenvedőt. Hát biztos, hogy jó út. Ne én találjam ki magamnak a problémákat, utána megoldom. Ha mind tudjunk ki abból, hogy nihilista társadalomban vagyunk. Mit tudunk erre mondani? Én azt szeretném hinni, hogy a kereszténység, és most nem tudom, hogy jó fog

fogalmaztam-e, talán most politikailag korrekt akartam lenni. Nem, én hiszem azt, hogy a kereszténység nem lehet kevésbé vonzó most, mint amikor Jézus idejében volt. Lehet, hogy nagyobb a kihívás, mert a fiatalok szemében nincsen semmi tűz. Márpedig ha fiatal nem lelkesedik, akkor ott ebből ez még csökkenni fog idővel. De nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert az online világ ezt tette velük. Nincs kapcsolatuk a valósággal. Hogyan lehetne visszavezetni őket a valósághoz? Hogyan vezessük vissza őket ahhoz, hogy legyen életük, tapasztalatuk, kapcsolatuk a saját ényükkel? Ez tömeges probléma. Tehát a szociálpedagógia tömeges hétköznapi kihívás most már. Tehát a szociálpedagógiai probléma, hogyan lehet az életüket, a világukat fölfedeztetni velük? Tehát én azt szeretném mondani, hogy nem maga, én nem azzal foglalkozom, kérem szépen, amivel terveztem, hogy foglalkozni fogok. Hermeneutikai finomságokkal, azt hittem, azzal fogok foglalkozni. Én azzal foglalkozok, hogy azt bizonyítom jogfilozófusként, hogy a szabad vasárnap fontos, hogy van férfi és nőből álló házasság, és hogy van különbség a mesterséges intelligencia az ember között. Hát én azt hittem, hogy azért nem fognak embert alkalmazni az egyetemen, fizetést adni rá, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. Én nem akartam ezt kutatni. Na de hát erre van szükség. Az orvos sem mondja azt, hogy bocsánat, én egy nagyon igényes orvos vagyok, én bizonyos kutatásokkal foglalkozom, és akinek nem ilyen betegség, az menjen haza. Mert nem, jönnek a betegek. Jézus elsősorban gyógyító volt, nem is tanító. Soha nem volt olyan, leült és akkor mondta. Jó, hegyi beszéd. De vannak olyan agyhelyzetek, akik azt mondják, hogy elsősorban gyógyító volt. A tudós gyógyító szerintem. Tehát a tudósnak meg kell keresni azt, hogy hol vannak a problémák. Foglalkozunk az első világháborúval, foglalkozunk az antropológiával, 56-tal. Azt, hogy mit tanítunk a gyerekeknek, hogy mi legyen az a közép. Tudjuk, hogy mit tanítunk? Ez egy tudatos választás? A János vitéz? Beugrik a sárkány szájába, és ott van egy másik világban? Mivel? Kanabisszal? Vagy mi az? Ez hogy értézem mostani gyerek? Tehát, hogy ha nem tudjuk, hogy mit csináljunk, akkor segítsünk. Hogyha bajom van, elkezdünk mosogatni, vagy vécét pucolni. Mert az biztos, hogy jó. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy mit kutassunk, vagy hogy merre menjünk tovább, akkor a Jézus mit csinálna? Az első ember, aki segítségért kiáll. Tehát én azt mondanám, hogy a tudós, mint gyógyító, mint a társadalom bajainak orvostója tekintsen magára. És akkor biztos, hogy jó úton fog járni, és fognak jönni az inspirációk. Gyakorlati dolgok. Én azt láttam, hogy a mostani tudósnak a helyzete nagyon rossz. Professzort nem becsülik. Egy óvónőt kap visszajelzést. Nekem vannak óvodás. Voltak is, van is óvodás gyerekem. Az óvónő kap visszajelzést, arra még van hivatás. A tanítónő kap, tanár már nem kap, professzor meg hát vessen magára. Miért nem választott más hivatást? Hogyan tudom fénybe helyezni a másiknak a munkáját? Kitaláltuk azt, hogy kutatócsoport, direkt így neveztük, pedig hát 20 éve fönnállt az elődjével együtt, hogy adunk egy oklevelet. Lehetett volna intézet is, de majd kutatócsoportnak neveztük, és elkezdtünk okleveleket adni rektor úrnak, meg a természetjog kiváló kutatója. És azt láttam, hogy nekünk ajándék. A könyvbemutató nem annak ajándék, akinek bemutatjuk, mert voltam olyan könyvbemutatón, azt mondják, hogy azt mondta a dékán helyettes úr, hogy hát olyanok a tudósok, mint a színészek, hogy mindig kell egy bizonyos simogatás, hogy jól érezze magát, mint a, nem tudom, a kiskutyus. Nem. Ha ír egy könyvet, az nekem ajándék. Az nekünk ajándék, mert föltárt valamit a valóságban. Örüljünk már a másiknak az örömének. És akkor elkezdtünk okleveleket adni, egy idő után már külföldön is, és talán megjött egy könyv, egyébként Bolognából, egy bolognai professzornak, hát úgy meg volt 60 bolognai professzor. Mindent elért az életben. És mi egy kutatócsoport fölkerestük, hogy szeretnénk neki középkor kutató. Van néhány Olaszországban, tehát a legjobbak között is a legjobb. És úgy meg volt 60 Andrea Padovani professzor, bolognai jogász professzor, ahonnan indult az egyetem. És talán érkezett meg a könyve, olasz postával 2,5 hónap után, hogy úgy meg volt 60, és elküldte a könyvét, és akkor éreztem azt, hogy valami ilyesmi az egyetem. Hogy hozzuk létre, amit önök csinálnak. Én láttam a rektorasszonyon, rektorhelyettes asszonyon és a rektorhelyettes urakon, hogy közösséget építenek. Nincsen közösség manapság, tudják. Amikor vannak ilyen vagabond lelkek, akik néha megjelennek egyetemeken, és akkor megkérdezzük, hogy már mondjuk, hogy tanítanak, és megkérdezzük, hogy mi volt máshol, azt mondja, mindenhol ugyanaz. Ugyanaz a széthúzás, azok a frakciózások, stb. Építsünk közösséget. Az igazi meglátások közösségben születnek.
Örüljünk a másik örömének. Hozzuk létre az eredeti Bolognát. Bolognában kérem szépen keresztény emberek voltak. Gondoltunk rá? Igen. Hívő keresztény emberek voltak, akkor még nem is volt, hogy katolikus protestáns, igen. Hívő keresztény emberekként lettek kutatók. Kik? Tehát olyan keresztény emberek, akiknek ez volt az útjuk. Tehát én azt mondanám, hogy mivel önök most egy másik regiszterben, vagy újra alapítják, vagy más irányba viszik az egyetemet, egy kiváló alkalom arra, hogy a sok zsákutcát elkerüljék, és azokat, és meg létrehozzák az eredeti univerzitást, ahol a professzoroknak van közössége, és nem azért mondom, mert Sáke Péter professzorot 25 éve ismerem, hanem azt mondom, nagyon szükség van erre, a tudás miatt. Tehát ne azért, mert minket kövessenek, hanem azt kövessék, amit mi is követünk. Majdnem Kassai Lajos parafrazáltam, nem akartam, hogy elrovasíjászt. Tehát, hogy nem azért, mert minket kell követni tanítványokat, hanem kövessék azt, amit mi követünk. Mi mit követünk? Jézust. És ő mit követ? Amit az atya szeretne. Ez a bölcsesség útja. Jó, tehát rávenni, segíteni a fiatalokat abban, hogy akinek van vinája, legyen tudós. Alig vannak manapság tudós palenták, mert nem érdekli őket, vagy nem vonza az igazság. Tegnap este volt egy olyan doktorandusz órám, ahol a jogászok, jogász úgy azt hiszi mindenhez ért, és úgymond jogászi problémák gyanánt foglalkoznak mindennel. Oktatásügy, környezetvédelem, természetvédelem, stb. Tényleg, mint őszintén, majdnem, hogy mint tényleg mindennel. És akkor nekem az kellett, hogy megmutatni minden területen, hogy mi az a társadalomfilozófiai dimenzió, ami vagy értelemdimenzió, amit ki lehetne emelni. Nem elég az etika, kell társadalomfilozófia is, szeretném pertangenten mondani, én ezt tapasztaltam. Tehát nem elég az etika, nagyon mellé lehet nyúlni. Tehát minden disziplina kell. Etika és társadalomfilozófia. És nagyon nagy öröm volt, alig bírtuk befejezni. Nem tudom, mikor volt ilyen élményem, hogy mindenki hozzászólt, hogy föltárni, hogy hú, hova illeszkedik. Hogy, ha komplexitásában látom, egyáltalán nem úgy merül föl a probléma, mint amiben általában bele szoktok minket húzni. Tehát, hogy hogyan működik helyesen a lényegszférában? Hogyan működne harmonikusan? Ez szerintem csak azt tudja, aki szereti az embert. És ezek olyan emberek, tudom, ismerem őket. Tehát, aki szereti az embert. És azt hiszem, hogy ez még nagyobb dimenzió, hogyha azt szeretjük, aki viszont tényleg életünket adta értünk, tehát Jézust szeretjük. Akkor kapjuk az igazi meglátásokat. Tehát nem szent őrület, amit Csókai mond, szerintem, hanem a valóság, hogyha követjük Jézust, hogyha igyekszünk teljes emberként, teljes szívvel is lélekkel, és azt hittem, hogy rektor azt ezzel fogja folytatni. Nagyon érdekes, hogy nyitottságról beszél rektor azt, hogy nagyon fontos, hogy teljes szívvel és lélekkel. Mindig az értelemre helyezzük hangsúlyt, hogy értelemmel és szívvel, de mi a lélek? Igen, ott van a pneuma. A fő parancsolatban. És amikor mondja a gazdag ifjúnak, hogy, és akkor ezzel is befejezném, utána, hogy mi a főparancs, és elmondja szépen, visszaszavalja, ugye? Visszamondja a főparancsolatot. De ott van a lélekkel. Mit jelent a lélek? A pneuma sok mindent az Ószövetségben is, de azt, hogy pszichésen is szeretném, a szívemmel szeretném, próbálnám megérteni az egészet, hogy a lelkem is ott van. Teljes lélekkel vagyunk kutatók? A teljes irányultságunkkal vagyunk kutatók? Vagy csak az értelmünkkel? Vagy csak az értelmünket foglalkoztató tevékenység?

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus, a Szent II. János Pál pápa kutatóközpont és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszék vezetőjének, miként lehet jelen a hit a tudományban, az inspirációban és a kutató mindennapjaiban című előadásának szerkesztett változatát hallották. Az előadás 2021. november 23-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen készült a hit és az ÉSZ dialógusa elnevezésű tudományos eseménysorozat keretében. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Elhangzott adásunkat vasárnaponként 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-ossal lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jásznagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk egri stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Fekete Gábor protokollszakértőt, a Szent István Rádió munkatársát, ez esetben kollégámat. Köszönöm szépen, kedves Gábor, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott itt mi nálunk a Szent István Rádió egri stúdiójában. Számtalan riportot készítesz, lehet hallani a hangodat, munkáiddal és riportjaiddal találkozhatnak a kedves hallgatók, de véleményem szerint folyamatosan beszélni és riportot adni lényegesen kevesebbet hallhatnak téged. De most itt a kitűnő alkalom, hogy úgymond megszegjük ezt a szabályt. Most a riportert kérdezi a másik riporter.
2: Nagyon köszönöm a meghívást és a tiszteletteljes felkérést, örömmel fogadtam el.
1: És örömteli esemény adja is beszélgetésünk apropóját, egy nem akármilyen örömteli esemény. Kezdjük ott, hogy április 28-án, 29-én és 30-án Rómába, a Vatikánba tettél látogatást többed magaddal. Már ezt a mondatot is kimondva, csodálatos élményekben volt részed. Én megelőlegezem ezt a mondatot, te pedig majd leszel olyan kedves, megosztod velem és a kedves hallgatókkal, hogy milyen élményeket is éltél ott át. Honnan indulunk? A felkérés és a lehetőség hogyan adódott?
2: Ugye ez 2025. április, amikor a Szent Atya visszaadta a lelkét a teremtőjének, Ferenc pápa, és ezt követően több olyan cikk is megszületett az én tollamból, ami a pápai temetést, a pápai protokollt, a vatikáni protokollt meghatározza, és természetesen a konklávéról is szó volt, hogy hogyan jutunk el az új szentatyáig. Tehát egészen addig figyelemmel kísértem az eseményeket, amíg a Robert Prevostot, a mostani jelenlegi pápát, 14. Leót megválasztották. És akkor ezek a cikkek fölkerültek a közösségi médiákba, ez természetesen az én tollamból, és a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének vagyok a médiása, tehát én ezt feladatomnak éreztem, hogy erről tájékoztassam a közvéleményt, és ezt követően pedig jelentek meg ebből különböző riportok, több újság megkeresett, fölhívott, készítettek velem interjút, tehát figyelemmel kísérték, és így jutottunk el szeptemberig, amikor is a Vatikáni Magyar Nagykövetség telefonált, hogy lehetőség lenne arra, hogy esetleg a Vatikánban, ha szépen tudnék beszélni olaszul, dolgozhatnék, mint vatikáni tudósító, protokollos egyebek, és akkor mondtam, hogy hát sajnos az olasz nyelvet így nem tudom, hogy perfektó, majd elkezdem tanulni, és talán ezzel később élünk a lehetőséggel. És eltelt egy jó pár hónap, következő év februárja 2026, amikor is megint csörrent a telefon, és akkor onnan ugyanebből a hivatalból kerestek telefonon, hogy április 28, 29 és 30-án szeretettel várnak minket Rómába, és 29-én a nyilvános pápai audiencián is részt vehetünk. És akkor ebből jött az, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetéből összességében velem együtt 8-an meghívást kaptunk a Szentszéktől, és Szentszéki Nagykövetségtől, és kint voltunk Rómában a pápa audiencián április végén.
1: Ha jól veszem ki a szavaidból, a Vatikánról és a pápáról szóló cikkek indították el ezt a szakmai karriert a te
2: mindenféleképpen, igen, mindenféleképpen, és maga az, hogy bekérték az összes megjelenést, ami megjelent bárhol, kérték tőlem e-mailben a Vatikáni Nagykövetségre, hogy hol jelent meg, mi jelent meg, újságban, rádióban, tévében, és akkor ezeket be kellett linkelni, el kellett küldenem, és utána egy fél év csend volt, igen.
1: A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének képviseletében vettél részt ezen a pápai audiencián, és fontos volt számodra az, hogy nem csak egyedül vegyél részt ezen az utazáson, és ezt az élményt ne egyedül éld át, hanem úgy tartottad, ha fogalmazhatok így fairnek, jogosnak, hogy a szervezet többi tagja is veled tartson.
2: Így van, így van.
1: Miért volt ez fontos
2: számodra?
1: Hát
2: igazándiból ez egy közös munka eredménye. azt nagy élmény volt, hogy a vezetőség, az elnökség vett részt ezen, mert azért az ember mégis érezte, hogy egy társasággal, egy közösséggel élheti meg ezt az eseményt. Május 11-én van a Magyar Protokoll napja, amikor volt egy háromnapos konferencia, és már kifejezetten erre a pápa látogatásra volt építve ez a találkozó, az a diplomáciai nagy találkozó.
1: Hányan voltatok
2: ezen? És 80 voltunk a vezetőségből, és 121 néhány tagja van a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének. 12-en alapítottuk ezt 2018 novemberében, és azóta már ilyen nagy a szakmai szervezet, havonta találkozunk, mindig protokoll szakmabeliek, eszmét cserélünk, és minden második hónap protokoll szalon, ahol viszont ellátogatunk valahová, és megnézünk valamit, és ott is találkozunk, és kapcsolatokat építünk, és nyilván a protokoll szakma krémje ott van. Diplomáciából, katonaságból, sportból, gasztronómiából, önkormányzati protokollból, közszolgálati protokollból, mert ennek egy hatalmas tortája van, amelynek minden szerete másról szól. És akkor ez a szakma képviselteti magát mindenütt. Természetesen univerzálisan mindent mi sem csinálunk, de azt lehet látni, hogy a világban óriási nagy szükség van erre, hogy az emberek ismerjék ezeket a dolgokat, mert nagyon sok mindenben lerövidíti az időt, megadja a keretet, megadja a formát, és a kellő tiszteletet és a figyelmet a másik iránt.
1: Jött a nagyszerű hír, meghallottad a telefonvonal túlsó végén, hogy mire is kérnek fel téged, mit éreztél akkor?
2: Hát hirtelen föl se lehet ezt fogni. Tehát amikor az embert, egy hétköznapi embert fölhívnak, hogy lehetősége nyílik egyáltalán egy pápai audiencián részt venni, mint meghívott vendég, az egy egész más kategória, és hát föl se fogtam. Tehát nagyon sokáig voltam a hatása alatt már ennek a ténynek is, hogy megtörtént egy meghívás.
1: Eljött a várva várt nap, az indulás napjam. Mi a Szent István Rádió munkatársai kivételes helyzetben vagyunk, hiszen nekünk elmesélted és elmondtad, egy élménybeszámolót tartottál ennek az útnak a lelki, és nem utolsó sorban mindenfajta élményével kapcsolatosan, de arra kérlek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is oszd meg ezeket az élményeket. Ahogy említettem, elérkezett a várva várt nap. Hogyan indultatok? Mikor indultatok? Mi volt az első nap programja?
2: 28-án indultunk hajnalban, akkor már ott voltunk elég korán, 8:30-9 körül Rómában, és délután 1 órakor foglalhattuk el csak a szállásunkat, úgyhogy addig ott a Vatikán városban sétáltunk, megnéztük az angyalvárat, megnéztük a Vatikánt, megnéztük a Vatikán várost, hát az alatt a pár óra alatt, amíg ugye 00:30-1 óráig elfoglalhattuk a szállást.
1: Itt álljunk meg egy szóra, igen. A szállás sem akármilyen volt.
2: Nem volt akármilyen, nagyon
1: ott
2: szép
1: is
2: volt.
1: Megadták nektek az egy a
2: nagyon
1: kellő
2: szép,
1: tiszteletet.
2: Nagyon szép apartman volt benne minden, ami szemszájnak ingere, tehát előcsarnoka volt, étkezője volt, amerikai konyhája volt, és rengeteg hálószobája, úgyhogy mindannyiunknak egy kényelmes, biztonságos otthont nyújtott mindaddig, amíg mi ott voltunk Rómában.
1: Az első nap, az érkezés után mivel folytatódott még?
2: Este voltunk vendégei a Magyar Akadémiának Rómában, ahol magyar borászok vártak minket nagy szeretettel egy borvacsorára.
1: Netán egriek is?
2: Így van.
1: Voltak tessék? Köztük? Netán egriek
2: voltak
1: is voltak köztük.
2: Voltak köztük egriek is, igen. Oda is mentem és köszöntem is nekik, hogy a Szent István Rádióból vagyok, Fekete Gábor, és ti pedig egriek vagytok. Nagyon örültünk egymásnak, hatalmas nagy dolog volt, rengeteg magyar pincészet részt vett ezen a borvacsorán, mindenki borkóstolót tarthatott, és nagyon finom ínyentségek voltak. Voltak olasz ételek, voltak magyar ételek, ilyen kis falatkákat kell elképzelni, tehát voltak tengergyümölcsei is, volt gyulai paprikás kolbász, csabai paprikás kolbász, nagyon finom magyar kenyérje, vekni, ez a vadkovászos vekni, akkor voltak sajtok olívabogyóval beleszurkálva ananászba, voltak ásványvizek, mindenféle, hát aki pedig természetesen a bor kulinális élményének akart hódolni, és például nem volt autóval, ott pedig a bor volt maga a kulinális gasztronómiai élmény. Természetesen a nagykövetségről is voltak emberek, nagykövetek is voltak, és nagyon sokan beszéltek, nyilván olaszul, de hozzánk magyarul is oda jöttek, és beszélgettünk magyarul, úgyhogy volt lehetőség szakmai körökkel is ismerkedni, és ami ennek a különlegessége volt ennek az estének, hogy megkaptuk a pápai audienciára a belépő kártyánkat, amely egy kézzel fogható valósága volt annak, hogy valóban különleges vendégek vagyunk, és nem csak sima turisták, mert természetesen a pápai audiencia nyilvános, csak olyan különleges helyen ültünk az első sorban, ott fent a pulpituson egészen ott az erkély alatt, ahol kihirdetik a pápát, hogy egész más volt a hatás, egy külön bejáraton, egy külön névre szóló meghívóval bemenni, bekísértek minket, és természetesen az, hogy szinte 3 perc alatt bejutottunk a Szent Péter térre, mert meg volt mondva, hogy hányra menjünk, és 8:30-kor már mehettünk is be a kapun.
1: Eljött a várva várt nap, az a bizonyos szerdai nap, amely a pápai audiencia napja. Hogyan ébredtél fel arra a napra, és hát, mik a legemlékezetesebb pillanataid?
2: Izgalommal voltunk mindannyian. Nem is tudom elmondani. Talán átélni lehet. Tehát azt, hogy maga a világ egyik legnagyobb vezetőjével találkozol, az, hogy egyáltalán láthatod közelről, olyan közelről, hogy tehát a legközelebbről, amiről egy átlagívő láthatja 2,5 méterről, vagy 2 méterről körülbelül. És maga az az egész hangulat, ami a Szent Péter téren kialakul, dobok, énekek, kiabálás, öröm, fantasztikus zene, és akkor a pápa mobil kigördül, és a Szent Atya jön, és akkor végig a Szent Péter téren, ez olyan 8:45-kor már elindult, és akkor 10 óra volt, mire a pulpitushoz fölért, a pápai trónushoz, és akkor úgy ott ülni a pápai trón előtt 2 méterrel, és mellette látni Jézus keresztjét, egy nagyon dekoratív, szép latin kereszt, és akkor látni azt a trónt, amikor üres. Tehát bizony a sede vacante, amikor nincs pápa, az az üres trón. Ez ugye akkor láttam tévében, amikor meghalt Ferenc pápa, és láttam az üres trónt, ami tudtam, hogy most nem üres. De láthattam azt a széket, amelyet oly sokan szeretnének élőbe látni, hogy abban már hány pápa ült. És akkor egyszer csak megérkezett a Szent Atya, fölment a pulpitusra, akkor már a svájci gárdisták is ott álltak a helyükön, meg hát természetesen mindenféle biztonságiak. A protokollosok fekete frakban, kitűzővel, tehát akik ott intézkedtek ott a mi köreinkben is, hogy hol ülünk, mit csinálunk, mikor állunk fel, mikor ülünk le, tehát ilyen természetes oktatásban is részt vettünk. És amikor a pápa fölért, és akkor különböző nyelveken konferálták az apácák és világiak is a eseményeket, meg hogy miről lesz szó, meg hogy melyik országokat köszöntik, és akkor a Szent Atya mindig olaszul reagált ezekre a dolgokra, és amikor ő megszólalt, és a saját hangján felénk nézve mondjuk akár csak a keresztvetés, in nomine patris et filii spiritus sancti, vagy éppen akár az, hogy a mi atyánkat elénekelte a mi atyánk imádságot, felénk fordulva, ez olyan hatást adott, hogy nem lehet elmondani csak azt, hogy éreztél valami energiát, hogy itt olyan energiák mozognak, amely tényleg, hogy olyan, mikor mondta a Szent Péternek Jézus, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, és a pokol kapui sem tudnak rajta erőt venni. Tehát, hogy olyan karizmatikus egyéniség a Szent Atya, és olyan szintű ereje van a megjelenésének, a hangjának, az orgánumának, a jelenlétének, hogy azt nem lehet nem érezni.
1: Erős kisugárzása van.
2: Hatalmas.
1: És ezt az erős kisugárzást te érezted is.
2: Igen, és ez a Vatikán, ahova építve van a templom, vagy maga a Vatikán domb, ahova Szent Pétert keresztre feszítették fejjel lefelé Krisztus után 67-ben. És ugye úgy van a pápai himnusz, hogy hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve, ezrekaikán ezer nyelven hőim az engédes, de nem tarts meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Ez ott megtestesült. Tehát ezt az érzést, ami ez a pápai himnusz, minden egyes szavas sora, ez átment a testemen.
1: És 1000 ima szólt 1000 nyelven.
2: Ez pontosan így volt.

0: protokoll szakértőként is részt vettél ezen az ünnepségen, ezen a felejthetetlen pápai audiencián, találkozáson. Neked szakemberként milyen üzenete volt ennek a pápai látogatásnak?
1: Nagyon meg vannak szabva a keretek, merev. Egyébként teljesen helyén való. Tehát ezt a tömeget másképp nem lehet koordinálni. Itt komolyan kell venni.
0: Azt, szigorú nem, szabályok igen, szerint kell
1: komolyan
0: mindent.
1: Komolyan kell venni, de ők is megadták menni ennek a tiszteletét. Ugye a külső audiencia, a nyilvános, még akkor is, hogyha külön névre szóló jegyed van, akkor is megvan szabva az öltözködési kultúra, vagyis a dress code. Csak nem fekete, mint ahogy a benti audienciákon fekete öltöny, fekete kosztüm, fekete fátyol a hölgyeken. Itt a sötét az már elfogadott volt. Tehát lehetett szürke bármilyen, lehetett a sötétkéknek bármilyen árnyalata, és az a lényeg, hogy elegáns legyen és sötét. Tehát ez elvárás volt. Ez már elvárás volt, hogy hogy érkezel oda. Akkor maga az, hogy utána már nem állunk fel a helyünkről, ha leülünk. Akkor ott a protokollosok tényleg figyelték, hogy minden rendben menjen. Azt messziről meg lehetett látni, ki van fekete frakban. Tehát azért az egyértelmű volt, hogy ők azok, akik. A svájci gárda az nyilván mozdulatlanul állt, és szemesen rebbent, mondhatjuk így. A rendőrség is képviselte magát, de az is vatikáni rendőr volt, tehát teljesen más volt az egyenruhája, a kalapja, és ő pedig felügyelt arra, hogy ne legyen járkálás, ne legyen esetleg olyan dolog, hogy szaladgál valaki a fényképezőgéppel, és megzavarja a szertartást.
0: A ceremónia közben lehetett fényképezni? Nem.
1: Nem. Hivatásos sajtófotó volt a Vatikánnak a hivatásos oldaláról, meg lehetett nézni a képeket, ez a Vatikán News, és akkor ott minden egyes hivatásos fénykép fölkerül, és ott lehetett megnézni a fényképeket.
0: Vendégségbe mentetek, nyugodtan fogalmazhatok így. Ha vendégségbe megy az ember, most egy protokoll szakértő velem szemben, találóan úgy fogalmazok, illik ajándékot vinni.
1: Teljesen telibe találtad, nem volt mindegy, hogy mit viszünk.
0: Milyen ajándékot vittetek?
1: Nyilván az, hogy egy világi ember, vagy egy világi szervezet képviseli magát, az egyrészt megtisztelő, hogy egyáltalán a pápai áldás, mint olyan, érinti az ő lelkét. Szavakban. De lehozod. Tehát olyan szép ez, hogy Isten áldjon. De amikor a pápa felét fordulva kitárt karral ezt mondja, hogy áldjon meg benneteket a mindenható Isten, hát az nem akárki mondja. Az az egy a sok bíboros közül, akit kiválasztottak a Sixtus kápolnában. És amikor rád is néz ehhez, meg még ott van a közeledben, és így mondja, az teljesen semmihez sem hasonlítható. És akkor ennek ellenére tudtuk, hogy mi nem tudunk ilyen személyesen oda menni, hogy odaadjuk az ajándékot, mert mi nem vagyunk azzal a jeggyel, piros-kék is volt, még a jegyünk miénk sárga volt, hanem olyanok vihettek ajándékot a Szentatyának, akinek erre már volt engedélye. Mi a nagykövetségen adhattuk le az ajándékot, amit eljuttattak a Szentatya hivatalához, a mi kísérő levelünkkel.
0: És azt aznap adtátok át, vagy előtte való nap?
1: Előtte való nap vittük el, és egy ólomkristálykeresztet készítettünk, rá gravírozva a dátumot, hogy kiktől kapja a Szentatya, és milyen napon, hányadik hó hanyadikán, és a hátuljára pedig rá volt írva a Szentatya jelmondata. És így egy ólomkristálykeresztnek a talapzatát kell elképzelni, hogy a hátuljára a jelmondat, az elejére pedig maga az eseménynek a napja, a dátuma, és egy korpusz volt belegravírozva a keresztbe, a tetejére pedig egy szentlélek szimbólum volt belegravírozva, és ezt egy ólomkristály készítőmester készítette ajándékba, ingyen kaptuk, hogy vigyük a Szentatyának. És ezen kívül egy Batthyány bort is vittünk a Batthyány családtól, amely megint egy nagyon minőségi, nyilván régi eredete van a bornak, és ezt kaptuk még egy viaszpecséttel ellátva, amelyet még a Szentatyának palackoztak külön a tiszteletére, úgyhogy ezt a bort és ezt az ólomkristálykeresztet vittük ajándékba.
0: Szép díszdobozban.
1: Így van, nagyon szép bársonydobozban. És a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola főigazgatója keresett meg engem azzal a céllal, hogy hallotta, hogy megyek Rómába, elvinném a gyerekeknek az ajándékát, és akkor készített az iskola egy gyönyörű naplót, amelyben minden osztályról volt egy fénykép, osztálykép, keresztalakban álló gyerekekkel, ez volt az eleje a borítója, hogy keresztalakban álltak fel az udvaron, és olaszul volt megírva a levél Szentatyának, és ez volt az első oldala a albumnak. Ezen kívül pedig egy rózsafüzért is fűztek, amelyet egy nagyon szép tüll csomagba raktak, és abban is volt egy levél. És volt egy másik, amelyet a Szentatya megáldott, és úgy hoztam nekik vissza. Tehát két rózsafüzér volt, az egyiket ők ajándékba szánták, a másikat pedig ajándékba kapták maguktól maguknak, amelyet a következő Szentmisén, a vasárnapi anyák napján, a nyilvános anyák napi ünnepségen a plébános úr el is mondott a Szentmisén, hogy itt van egy rózsafüzér, amely megvan áldva a Szentatya által, és az iskolának a ajándéka. Úgyhogy nagyon örült az iskola is, hogy az ő ajándékuk eljutott, és hogy a Szentatya áldása pedig hozzájuk jutott el.
0: Kaptatok különböző
1: tippeket,
0: hogy mit ajándékozhattok?
1: Igen, hát nagyjából ungarikumra gondoltunk először, halasi csipkére gondoltunk, halasi szimbólumra, egy szentlélek szimbólumra halasi csipkéből. Az idő hiányában és egyéb hiányában nem tudott már elkészülni. Akkor gondoltunk egy ceremoniális aláírótorra, egy ökumenikus aláírótorra, amit egyetlen egy ember csinál Magyarországon. Arra sem futotta már az időből. És akkor lehetett volna még a szentelményekből vinni, szentolajokból, Zirci apátság, Pannonhalmi apátság, ezeknek a szentolajaiból, és akkor végül is egy ilyen ólomkristály keresztnél, egy kegytárgynál kötöttünk ki, ami maradandó emléket képvisel azzal a feliratokkal, amelyeket a talapzatán elhelyeztünk.
0: Az előadásodban olyan érdekes volt, hogy megemlítetted, és az egyik kollégánknak fel is tűnt, ugye a két végletet egymás mellé állította, van, aki azért, mert a pápának készül ingyen és bérmentve boldogan, megtiszteltetésként elkészíti az ajándékot, van, aki pedig azt mondja, hogy a pápának készül, és szinte megfizethetetlen annak az ajándéknak az elkészítése, igen, vagy létrehozása. Igen. Valóban nagyon érdekes ebben a hozzáállásban a két véglet.
1: Igen.
0: Hogyan és miként készít ajándékot egy ember, és kinek megtiszteltetés, kinek pedig, hát elnézést kérek, ha azt mondom, de üzleti fogás?
1: Igen, igen. Hát szerintem ez hitbeli kérdés. Ez hétbeli kérdés. Ki azt látja benne, ki pedig ezt.
0: Milyen hosszú volt ez a pápai audiencia? Több órás maga a ceremónia?
1: A ceremónia az körülbelül azzal együtt, hogy ő gördült a pápa mobillal, és megkerült a Szent Péter teret, és feljött a pulpitusra, azzal együtt 3 óra hossza volt. Tehát 9 órakor kezdődött, és 10 órakor kezdődött a hivatalos, ami fent volt a tribünön, és délben lett vége. És utána volt még az ajándék átadás a pápának, tehát azért elment vele jócskán az idő.
0: Mivel különleges helyen voltatok, különleges voltam, helyet foglaltatok, abban is volt részetek, hogy külön magyarul köszöntöttek titeket, a ti delegációtokat megemlítették külön is?
1: Angolul. Angolul említették meg a protokoll szervezetet, és akkor nyilván felsorolták. Tehát francia, olasz, angol, spanyol nyelven ment a konferálás, a Szentatya pedig végig olaszul beszélt.
0: És ha már konferálást említesz, szakmabeliként kérdezem, kik konferáltak?
1: Vegyes volt, tehát én úgy láttam, hogy a Szentszék munkatársai közül is vannak így kijelölve kifejezetten ilyen sajtós vagy kommunikációs szakemberek erre a feladatra, de apácák is voltak különböző rendből, szerzetes rendből, mert látszott a ruhájukon, hogy más és más a ruha, tehát különböző szerzetes rendet képviseltek az apácák, és apácák is konferáltak. És akkor mindig az egy-egy nyelven mondtak valamit, köszöntöttek valakiket, mondtak arról az országról valamit, és a Szentatya arra reagált. Azt követően pedig a gondolatait tolmácsolta a jelenlévőknek, amely inkább a gyermekvédelemről, az anyaságról, az abortuszról, a egymás iránti szeretetről, hitről, békéről, háborúról szólt. Reagált nagyon sok mindenre, tehát ez volt az üzenete az aznapi audienc, és a végén pedig ugye egy hálaadás is, mi atyánk ki ma, és úgy volt a pápai áldás.
0: Ajándékot adtatok, de ti is kaptatok ajándékot. Igen. Nem is akármilyen ajándékot. Mm. Miért?
1: Hát pápai áldás Pergamenre készül majd, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A nyomtatványt azt oda el kellett juttatni, és majd ugye az kézzel készíti a dalamizsna hivatal, és a Szent Atya fotójával ellátott névre szóló pápai áldás majd érkezik, és akkor lesz a kézzel fogható a történet, valamint egy vatikáni gyűrű is majd, amely bele van vésve, gravírozva a Pater Noster, a mi atyánk ima, illetve lehet kapni, vagy lehet olyat is kérni, amiben az üdvözlégy Mária ima van. És akkor egy szép kereszt van benne, és akkor ez egy örök emlék Vatikánból, hogy egy vatikáni gyűrű és egy pápai áldás az, amely egyébként nem csak szóban és szívben és lélekben, hanem majd maga fizikai valóságában is egy pergamenen ott lesz.
0: Mert hogy méretet is vettek az újatokról,
1: így
0: ugye?
1: Van, így van, tehát ugye megvan. Egyébként is lehet
0: lesz
1: a vatikáni üzletben ilyeneket kapni, mert nyilván ez egy tárgy, csak nem mindegy, hogy megvan áldva, és úgy kapod, vagy nincs megáldva, és megveszed. Ennek van egy különlegessége az áldásnak, és az ajándékokat is megáldattuk, amiket hoztunk másoknak. Tehát lehetett ugye nyilván, mint mindenhol, egy helyen vásárolni rózsafüzért, karkötőt, gyűrűt, szentképet, bármit, és ebben az áldásban, hogyha ott volt nálad, akkor ugye nyilván ebben az áldásban részesült az a tárgy is, amit a kezedben tartottál, vagy ott volt nálad.

0: többet magaddal voltál. Gondolom többségében olyan utitársaid voltak ezen az úton, akik hasonlóan keresztények, pápatisztelők, és mindenki számára kiváltságos helyzet volt és lehetőség, ez a lehetőség, hogy a Szentatyával személyesen is találkozhattak. Volt-e valami olyan említésre méltó lelki fordulat egyik-másik utitársadban, amely így a napok elteltével jó példaként, akár hétköznapi csodaként megfogalmazható?
1: Igen, volt olyan kollega, aki nem annyira volt elragadt.

0: és ő említette meg magától, hogy éreztétek akkor, mondjuk neki mikor, és akkor, amikor, de azt az energiát éreztétek akkor, és akkor láttuk azt, hogy ezt még az is érzi, aki nem gondolná, hogy érezni lehet. Ezért is mondtam itt az elején, hogy erről beszélni és átélni az egész más.
1: Két különböző dolog.
0: És bárkinek szerintem, tehát aki hívő és ott áll a Szent Péter téren x-edik, százezredik sorba, és csak ott van, csak jelen van, csak hallja, csak látja, annak is. Annak is.
1: Megtörtént a varázslatos nap, a szerdai nap, a pápai audiencia, aztán a harmadik nap hogyan folytatódott és hogyan ért véget?
0: Utána már gyakorlatilag szabad volt a gazda, jöttünk, mentünk, fagyisztunk, finomakat ettünk, szétnéztünk a városban.
1: Apropó, ha már finomakat ettetek, akkor milyen finomságokat kóstoltatok
0: meg? Főleg sajtos tészták voltak a különlegességek, különböző finomságokkal, húsokkal, gombával, ki mivel szereti. Pizza, a klasszikus olasz pizza, ami nem a kör alakú és nem a négyzet alakú, hanem ez az ovális alakú, mint a kenyérlángos, és vastagon megsütve, vastagon megrakva. Nagyon-nagyon finom volt, fagyi, olasz fagyi, hát az krémesebb, mint bármelyik, és természetesen mennyiségben sem volt kevés. Presszó kávé, igazi olasz kávé. Ezek azok, amik ilyen hangulatosak, ilyen kuriózumok voltak, hát meg maga a környék. Tehát az angyalvár, a pálmafák alatti lét, a bíróság területe gyönyörű, akkor ha a Vatikán falain kívülre megyünk nyilván, a Kolosseum, a Viktor Emánuel emlékmű, tehát Rómának azok a, hát ezt nem lehetett nyilván mindent megnézni, de már többször jártunk ott, és már ezt azt láttunk, de mindent nyilván nem lehetett most megnézni, de maga az, hogy egy jó idő volt. Tehát kifogtunk egy időszakot, amikor egy enyhe eső tényleg megfestette a napot, hogy tényleg csak meglocsolta a portól a macskaköveket és egyebek, de zömében egy ilyen közel 30 fok meleg volt, és tényleg a narancséréstől kezdve a gyönyörű virágokig ott minden pompázott, hát egy olyan 2-3 héttel előbbre volt, mint nálunk most az évszak. Tehát akár a növényeket nézve, a burjánzást, hogy ott már virágzott pompába a rózsa, minden rózsabokor, itt még ugye kevésbé, vagy ott már érett a narancs, hát itt még nem, de amerre tendál az évszak, úgy látszik nálunk sem fog elmaradni majd ez egyszer, vagy például a pálmafák, ugye nyilván azok önmagukért beszéltek, de mondhatnánk a babérleveleket, vagy éppen a fikuszt, a leandereket, ott már rontották a virágokat, tehát a füge már tele volt fügével a fa, tehát nem akkor a fügékkel, mint felénk érik, hanem ahol az igazi meleg évszak van olyan jó maroknyi, mint a körte. Akkor a fügék voltak a bokrokon, persze még zöldek, de már lehetett látni, hogy nem sok tartja, hogy megérjen, és nálunk meg még csak most rügyezik a fügefa. Tehát, hogy úgy annyival előbbre van az ottani évszak, és hát ebben az időjárásban tisztább teljesen mentünk a nyárba, hiszen ugyanannyi náluk az idő, mint nálunk. Tehát az időzóna az nincs előbbrébb, nincs hátrébb.
1: Az előadásodban megemlítetted, hogy olyan nagy hatással volt rád ez az út, hogy most már a találkozol bármilyen Leó pápás hírrel, információval, teljesen másképp hatnak rád. Igen. Ezek az információk megérintették téged a személye, most már másképp olvasod, másképp hallgatod a vele kapcsolatos híreket, hiszen volt egy személyes élményed, egy személyes tapasztalásod.
0: Igen. Meg az, hogy ugye, ahogy a Ferenc pápa elment, és ahogy ő lett. Tehát, hogy figyelemmel kísértem a dolgokat. Aki tudja, hogy hogy zajlik a konklávé, és tudjuk, hogy hogy zajlik, és hogy választják a bíborosok közül azt az egyet, akkor azért úgy elgondolkodtam, hogy zárt ajtók mögött a Sixtus kápolnában, mikor megvan, vagy ki az, akit választottak. Még akkor is, ha vállalta a jelöltséget. Akkor megvan, és mondják neki, hogy acceptálod, hogy te lettél. És akkor tapsvihar, és ott ül, és ha még igent mondott is, az teljesen más, amikor megtörténik. Nem véletlenül hívják a könnyek termének azt a sekrestjét, ahol fölöltözik. Ugye bekísérik oda, és már onnan a fehér ruhában vonul ki a erkélyre, amikor kihirdetik, hogy Habemus pápám, és megkérdezik tőlem még mielőtt oda bekísérik, hogy és milyen néven szeretnéd tenni ezt. És akkor tudja, hogy ott vége a világ

0: névnek. A Robert Prevost az már csak egy polgári név, és jön a 14. Leo, és innentől minden megváltozik.
1: Olyannyira, hogy azt is említetted, hogy hatalmas teherbírással.
0: Én nem tudom, hogy én ezen gondolkodtam végig, ahogy ott ültem, és láttam, hogy milyen programok következnek, hogy most jön az alamizsna osztás, most a 16 új svájci gárdistának az avatása, most Szent Mise, most jön hozzá valami delegáció hivatalos audienciára, most tárgyalás lesz, hogy ezt hogy lehet csinálni. Tehát, hogy 70 éves, természetesen még egy nagyon jó korban van, de ez valami elképesztő lelki teher. És mindig topon lenni, közbe írni az enciklikát, a világhoz szólni, a békét képviselni, szentmisét celebrálni, audienciát tartani, magánaudienciát, nyilvánosat, most ide utazom, most oda utazom, most itt lesz találkozó, most ott lesz találkozó, hát ott a vatikáni protokollosok azok minden napi rendet számon tartanak. Egy uralkodóhoz lehet hasonlítani egyébként ezt a folyamatot, mert ugye egy királynál is így van, hogy akkor mi fog történni ma, vagy bármely vezetőnél, de egy pápa, akiből csak egy van, és ahhoz az a kellő szerénység, amihez ez párosul, és ahogy ő kijött akkor az erkére, amikor őt bejelentették, és az a szerénység, hogy nem tudott mit kezdeni azzal az óriási tapssal, meg azzal a bármivel.
1: Nekem meg még az maradt meg a kihirdetésével kapcsolatosan emlékezetes pillanatként, amikor a szűzanya tiszteletére és szeretetére felhívta a keresztények figyelmét, hogy ne felejtsük el továbbra is szeretni, tisztelni Szűz Máriát, a szűzanyát, hiszen köztudott, hogy mint II. János Pál pápa, Szent II. János Pál pápa és Ferenc pápa is mélyen szűzanya tisztelő pápák
0: igen,
1: voltak.
0: Igen, igen.
1: Készültél erre az útra úgy is, hogy elolvastad a róla szóló könyvet.
0: Igen, a Remény pápája.
1: A Remény pápáját. Annyira tetszett nekem az előadásod végén az a gondolat, az a mondat, amely megfogott téged, és amelyet bebizonyosodni láttál és éreztél ezen a bizonyos római tartózkodásodon, ezen a bizonyos pápai audiencián. Kérlek szépen, oszd meg a kedves hallgatókkal is.
0: Igen.
1: Mi volt az a mondat, amelyet ott újra átéltél? Nem csak, hogy átélted, hanem bebizonyítva megélted.
0: Igen, amikor maga a könyv az arról szól, hogy ő, mint pápa, mint 14. Leo, mi az, amit szeretne. Ez egy magyar író tollából született a Remény pápája. És akkor, amikor a könyvet becsukod, akkor az utolsó oldalon van egy mondat, amely így hangzik, hogy nem azért jöttem közétek, hogy hitet adjak és megtérítselek benneteket, hanem hogy példát mutassak, hogy a hit tele van kövekkel, kavicsokkal, kanyaros utakkal, sárral, pocsolyával és váratlan ölelésekkel.
1: Csodálatos.
0: És ez az, amit talán a legmegfogóbb ebben az egészben, hogy váratlan ölelések.
1: És te ezeket a váratlan öleléseket ott a Szent Péter téren érezted.
0: Érezni lehetett, igen. Hogy tényleg a hívő ember nagyobb próbatételeknek van kitéve, mint egy bárki. Tehát másképp rezonál a lelke, érzékenyebb, szenzitívebb. Van benne ez a bűntudat, vagy ez a lelki ismereti mérleg, hogy kibillent az egyensúlyából, hogy nem megy jól most ez valami biztos, vagy bizonytalan, vagy éppen farizeusi, vagy éppen tompa, vagy éppen tág, belefér minden, vagy éppen gátlástalan, és már semmi akadály nincs fék. És amikor így az emberbe, így a belső hang így megszólal, hogy igen, ott voltak a pocsolyák, ott voltak a kövek, ott voltak a kanyarok, az utak, és a váratlan ölelések, a kegyelem, ami gyakorlatilag olyan, mint a semmi. Biztos ismered azt az anekdótát, amikor hullahó, hullahó, egy hópehely, gramja.
1: Semmi.
0: Semmi. Több a semminél. Semmi. És akkor egyszer csak hullahó, hullahó, és leszakad az ág. Attól a semmitől. Mert akkor már olyan súlya van a hónak, a semmitől, hogy recs. Hogy ilyen a kegyelem, hogy nem vesszük észre, jön, és van recs. Nem egy, sok. És amikor azt gondolnád, hogy a kevesebb a semminél képes erre, hát ezt nagyon nehéz megfogni.
1: Nincsenek erre szavak. Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Véleményem szerint sikerült a kedves hallgatóknak az élményeket átadni, én ebben reménykedem, de hát a szavak emberei vagyunk, egy rádióban beszélgetünk. Kérlek szépen, fogalmazd meg riportunk végéhez közeledve. Már így jó néhány nappal az utazás és a hazaérkezés után leülepedtek benned az élmények. Mit jelentett számodra ez az út, ez a találkozás?
0: Még mindig feldolgozás alattá. Még mindig feldolgozás alattá.
1: De megtiszteltetés volt számodra.
0: Hatalmas,
1: mindenképpen,
0: hatalmas,
1: hogy ezt átélhetted, és egy lehettél azon magyar emberek közül, akik találkozhattak 14. Leópápával.
0: Igen. És az út, ahogy, ami oda vezetett, hogy csak egy gondolat volt, kevesebb a semminél.
1: Köszönöm szépen Fekete Gábor protokoll szakértőnek, a Szent István Rádió munkatársának, kollégámnak, hogy elfogadtad a meghívásomat, és megosztottad velem, és a Szent István Rádió kedves hallgatóival a közelmúltban, Rómában, a Vatikánban, 14. Leó pápánál tett látogatásod élményeit. A legfontosabbat kívánom neked, jó egészséget, és a jó Isten áldását további életedhez, szakmai munkádhoz.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánom, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-ossal lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jásznagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunk témája a nyári egészségmegőrzés lesz. Beszélgetünk arról, miért fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, hogyan táplálkozzunk nyáron, miért nagyon fontos a napégés elleni védekezés, és hogy például mit tehetünk az ödémásodás ellen. Vendégünk Pintér Szilvia, okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmód tanácsadó és terapeuta. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt a stúdióban, Pintér Szilviát, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy itt a nyár közelettével mit is tudunk tenni az egészségmegőrzés érdekében, és hogy nyáron mit érdemes tenni a szervezetünkért, hiszen jön a meleg idő, ami egyébként is nagyon sok mindent befolyásol. Üdvözöllek itt, Szilvi.
2: Szeretettel köszöntelek téged is és a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hogyan tudunk, ha még van időnk, rákészülni a nyári időszakra?
2: Szerintem erre nem lehet rákészülni. A tavasz az egy elég szélsőséges időjárási helyzeteket hozó évszak, amint látjuk szerintem, és tapasztaljuk.
1: Hát nem most június van.
2: Hát de igen, de igazából ez még csak ilyen nagyon meteorológiai nyár, tehát még azért ez a nagy hőingadozások és egyéb, meg ez az egyik nap hideg, másik nap meleg eső, ez még azért megviseli a szervezetet, és erre jön majd ugye, amikor berobban a kánikula. Tehát szerintem csöbörből vödörbe érkezünk most már. Nagyon rákészülni nem lehet. Én azt gondolom, hogy alkalmazkodni kell mindig az időjárási körülményekhez, tehát most, ha hűvösebb van és jól esik a kicsit laktatóbb és mondjuk cukrosabb tartalmú étel, együnk azt, de amikor bejön a nagy meleg, tehát alapvetően azt gondolom, hogy a táplálkozásunkon és az italfogyasztásunkon, tehát vízfogyasztásunkon, a mozgásunkon, tehát alapvetően mindenen változtatni kell, amikor bejön a nagy meleg, és erre azért jó készülni, hogy ne akkor hirtelen terheljük a szervezetünket. Tehát most már el lehet kezdeni egy kicsit lájtosabban kajálni, el lehet kezdeni több vizet fogyasztani, kicsit kitolni az esti lefekvés idejét, hogy majd ugye, amikor nagy meleg lesz, akkor a hűvösebbe talán könnyebb, és most el kell kezdeni például a lakásokat szellőztetni, hogy ne induljon el nagyon felmelegedni a lakás, mert ugye az egy pillanat alatt megtörténik, főleg a panelekre jellemző. Ez.
1: Amit mondtál, azért is jó, hogy nem mindenre lehet felkészülni, mert azt gondolom, hogy amikor a nagy meleg beüt, arra tényleg képtelenség felkészülni. Mi történik ilyenkor a szervezetünkben, amikor hirtelen mondjuk már 30 fok fölötti értékeket mérhetünk, és inkább ugye 40 felé közelít?
2: Hát alapvetően az egészséges szervezet tud alkalmazkodni ehhez, és alapvetően, hogyha az éghajlatunk nem ilyen lenne, amilyen most már, akkor ugye ez nem berobbanna, hanem fokozatosan jönne. De ugye mindenképpen egy lelassult vérkeringés, egy keringés lassulás, egy fokozott izzadás, tehát folyadékvesztés, kialvatlanság, feszültség, tehát ezek mind-mind-mind megterhelik a szervezetet, és a legjobban ugye nyilván a szívet terhelik, hiszen ő a keringető rendszernek a központja, és ezáltal ugye a vízháztartásunkra, a vizeletkiválasztó rendszerre, az idegrendszerre, mindenre kihat sajnos.
1: Mit tehetünk akkor a szívünk egészségéért ilyenkor?
2: Hát bármennyire is nem komfortos például a melegben mozogni, a mozgás nagyon-nagyon fontos. Főleg azoknak az embereknek, akiknek van egyébként is valamiféle keringési problémájuk, ott ugye fokozottan jelentkezik például a bokaödémásodás, de akár ez már a kézre is átterjedhet, vagy térdig is följöhet. Tehát a mozgás nagyon fontos. Nyilván nem a 40 fokba, tehát reggel vagy este a hűvösebb időkbe, és csak annyira, amennyire nem megterhelő, vagyis illetve, amikor még pontosan viselhetően megterhelő, így a jó kifejezés, mert ugye nem megterhelő a séta, de az nem biztos, hogy elég mozgás. Tehát pont annyira, amennyit még visel a szervezetünk, de már egy kicsit kihívás. A mozgás mindenképpen nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy aki ülő munkát végez, az mindenképpen próbáljon óránként felállni az asztaltól 10 perc mozgás, vagy legalább egy kis bokamozgatás, ha épp nem tud felállni, mert hát nyilván most riport közben te se fogsz itt elszaladni, gondolom.
1: De végeztünk fel is.
2: Jó. De hogy egyébként, tehát nyilván vannak olyanra, akartam utalni, hogy vannak olyan munkakörök, amiből nem lehet azért így 10 percekre kiszállni, de hogy akkor legalább mozgassuk meg a bokánkat mindenképpen. Nagyon fontos a megfelelő lábbelinek a viselése, tehát kényelmes legyen, nyitott legyen, vezesse el az izzadságot, ez a ruhára is igaz egyébként. Tehát alapvetően a mozgás nagyon fontos, és a folyadékfogyasztás. Ez a kettő legfontosabb. Én nem tudom azt mondani, hogy 2,5 liter víz van, akinek elég, van, akinek a 4 liter is kell. Attól függ, aki szabadba dolgozik, nagy melegbe, vagy meleg üzembe, ott mindenképp több kell a 2,5 litertől.
3: És akkor inkább a vizet javaslod? A kávé fogyasztással ilyenkor, a cukrosüdítőkkel?
2: Ezeket nagy, egyébként sem. Tehát a kávét mértékkel, de nyáron meg pláne, hiszen víz visszatartó hatása van a kávénak, tehát egy bokaödémásodásra kimondottan rossz hatással van a kávé például, tehát hogy az semmiképpen nem. Illetve ugye a vérnyomást is befolyásolja a pulzusszámot, és egyébként is egy magas vérnyomásra még ráhúzunk egy jó kis kávét, vagy egy cukros üdítőt, az nem biztos, hogy jót tesz. A cukor az a nyáron a cukor egyáltalán nem télen se, de nyáron meg végképp nem. Télen azért több energiát igényel a szervezetünk. Nyáron a saláták, salátával, könnyű húsok, zöldségfélék, gyümölcsök. Ha cukor, akkor gyümölcs. Jó, tehát, hogy inkább.
3: Azt gondolja az ember, hogy még működnek ugye ezek az ösztönök bennünk, hogy amúgy is kevesebbet vagy másféléket eszünk nyáron, mint télen. De hogy akkor ez végül is ez visszahozható, hogyha nagyon odafigyelünk magunkra, hogy mit tesz jót nekünk, hogy felismerjük, hogy talán egy kicsit kevesebbet, egy kicsit másféle típusú ételeket, italokat kellene fogyasztani.
2: Alapvetően ez tudatosan változtatható, csak a megszokások rabjai vagyunk. Tehát, hogy szeretünk jól és jókat enni, elfelejtettük ezt, az ösztöneink felejtették el azt, ami régen volt, hogy ugye évszaknak megfelelően táplálkoztak az emberek, nem volt hűtő, nem volt fagyasztó, nem voltak készételek a boltokba, nem volt pizzafutár, nem volt hamburgerező, tehát, hogy igazából az emberek régen nyáron azt ették, amit megtermeltek saját maguknak, és mindig csak annyit, amennyit el tudtak fogyasztani. Ez miatt változatosan táplálkoztak, és nem volt minden nap hús például, mert nem, alapvetően sem ez volt a szokás, de hogy mi már most ez a legyünk túl az evésen, ez a kategória van. De ha tudatosan odafigyelünk, akkor igen, ezen nem olyan nagy dolog változtatni. És én azt gondolom, hogy ezt mindenki tapasztalja, hogy a melegben nem is igazán kívánjuk ezeket a nagyon zsíros ételeket. Na de hát vasárnap nem múlhat el húsleves nélkül, vagy töltött káposzta nélkül, vagy rántott hús nélkül, de jelentem elmúlhat. Nem történik semmi, hogyha nem ilyet eszünk vasárnap.
3: És hát a másik borzasztó tény, hogy Magyarország élen jár a túlsúlyosok tekintetében, sajnos, és valóban az a helyzet, hogy nem igazán vagyunk sem egészségtudatosak, sem nem próbáljuk megőrizni az egészségünket. Tisztában vagyunk-e igazából azzal, hogy amit megeszünk, az tulajdonképpen tényleg mi vagyunk?
2: Nincsenek tisztában ezzel az emberek egyáltalán. Az például, hogy a cukor mennyire káros az emberi szervezetre, ezt szerintem az embereknek a 90%-a nem tudja. Tehát, hogy gyakorlatilag az egyik legnagyobb probléma a cukorral, hogy rugalmatlanná teszi az érfalakat, és ez miatt az érfalak, tehát az erekbe lassul a keringés, berakódnak az erekbe, amiknek nem kellene, és ott akár egy trombózis is kialakulhat, vagy akár egy embólia, és ezt csak a cukor is meg tudja tenni. Tehát, hogy ehhez nem kell bármiféle. Ha még erre jön egy mozgáshiány, egy kevés vízfogyasztás, akkor ez egyenes út egy ilyen keringési problémához. És akkor még jönnek a zsíros ételek, jön minden olyan, ami ezt a stressz, tehát hogy gyakorlatilag az életmódunk határozza meg az egészségünket.

0: cukorbetegséggel küzdők felszoktak keresni téged, hogy valahogy irányt mutass nekik a diétában, és hogy egy kicsit jobban érezzék magukat?
1: Egy kicsit azt érzem, hogy bizalmatlanok az emberek ezzel a természetgyógyászattal kapcsolatban, mert az orvos ír nekik elő egy diétát általában. De van, amikor nem, hanem csak azt mondja, hogy diétázzon, meg itt a gyógyszer és szedje, vagy szúrja magát, attól függ, milyen stádiumban van, és azt gondolják, hogy ez mellett mindent lehet, és hogy ez így tök jó. De egyébként teljesen, tehát még egy bizonyos szintig visszafordítható ez a cukorbetegség is. Én nem, tehát nyilván egy inzulinosnál nem, ott már nem, egyébként se nyúlunk bele az orvosi kezelésbe, de egy nagyon jól felépített tudatos táplálkozással teljesen visszafordítható ez a folyamat, megállítani mindenképp meg lehet.
0: Tudnál nekünk mondani egy minta étrendet egy napra vonatkozóan?
1: Nagyjából tudok, de ezt senki ne vegye készpénznek, jó? Tehát mindig egyéni elbírálás, mert általában a cukorbetegséghez már szokott társulni másféle betegség is. Jó, tehát én azt gondolom, hogy egy cukorbetegnek, aki még nem inzulinos, jó, maradjunk ennyibe, hanem aki mondjuk gyógyszerrel szabályozza a cukorját. Egy cukorbetegnek a saláta saláta salátával, én tudom, hogy az emberek utálják, egyébként mi magyarok nagyon rosszak vagyunk salátafogyasztásba, meg nálunk a saláta az mondjuk krumpli saláta, nem feltétlenül a zöld saláta, tehát én a zöld salátáról beszélek. Tehát például reggelire mondjuk pár szelet sonka vagy sajt salátát zöldségfélével, paradicsom, paprika, hagyma. Kenyér helyett nagyon jók ezek az extrudált kenyerek, nem akarok márkanevet mondani, a rizs felfújtak, stb., de az csak nagyon módjával. Nagyon fontos, hogy aki cukorbeteg, sokszor keveset. Jó, tehát nem egyszerre lakunk jól pukkadásig, hanem többször eszünk keveset. Fontos a 10 órai, nyilván attól függ, mikor reggelizik, de 10 óraira gyümölcs például nagyon jó, hiszen a gyümölcs az nem, most nem azt mondom, hogy 2 kiló eper, mert, vagy 2 kiló cseresznye, mert ott azért drasztikus cukoremelkedés van, de hogy a gyümölcsöknek a cukortartalma nem olyan szinten terheli a szervezetet. Jó, tehát 10 óraira valamiféle gyümölcs, vagy ha belefér, akkor a répa az például tök, nem gyümölcs, zöldség, bár én a gyümölcsöt szoktam sorolni, mert jó édes, de hogy például az 10 óraira egy tök jó választás. Ha nagyon-nagyon nem megy, és nagyon éhesek vagyunk, akkor ott megint lehet enni egy kis rizsszeletet, pufasztott rizs, vagy mindegy, ez a, akármi a az.
0: Itt
1: pufasztott.
0: Egy gondolat erejéig, ha megállnánk, hogy miért mondják azt, hogy jobb ez, és az extrudált kenyér, mint maga a sima kenyér. Tehát mi a fő különbség a kettő között, ami miatt mondjuk a diétába ez beilleszthető, a kenyér pedig nem?
1: A kenyérnek nagyon magas a glikémiás indexe, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon hirtelen megemeli a vércukrot. És ez igaz egyébként a zsömlére meg a kiflére is, bármennyire is azt gondoljuk, hogy nem. A teljes kiürdésűek egy kicsit lassabban szívódnak föl, tehát itt a felszívódás az, ami problémát okoz, hogy nagyon... Tehát a magas glikémiás indexű ételek, aminek magas ugye ez a cukortartalma, azoknak nagyon gyorsan elkezdi emészteni a hasnyálmirigy, és nagyon meglöki a vércukrot, és ezért nem jó például a kenyér.
0: És például a kovászos kenyér, ami ugye a kovásztartalom miatt elvileg
1: alacsonyabb,
0: kevesebb.
1: Így van, ha kenyér, akkor legyen legyen kovászos kenyér, de én azt gondolom, hogy az az ember, akinek már mondjuk az éjgyomri cukra nem megy mondjuk 7 alá, ő már egyáltalán ne egyen semmilyen kenyeret, ha lehet, meg tésztafélét sem. És itt ugyanaz, hogy tudom, nagy lemondás, legyen az, hogy egy héten egyszer megenged magának, hogy mégis a lelkét is ápoljuk egy kicsit. Tehát, hogyha minden áron és nagyon, akkor egy héten egyszer iktasson be egy, mit tudom én, pirítós kenyeret, vagy iktasson be egy meleg szendvicset, vagy iktasson be egy tésztafélét, ne édes tésztát, hanem valami sósat, például egy káposztás vagy egy krumplis tészta, de hogy alapvetően ezeket kerülni kell.
0: És akkor folytassuk az ebéddel.
1: Jó, és akkor az ebéd, hogyha tartottuk reggel ezt a kis könnyű ebédet, akkor például belefér egy tészta, de jobban fér, tehát ott én ott is azt mondom, hogy inkább hús valamiféle zöldségkörettel, párolt zöldségekkel, és ez a hús, ez lehet egyébként pörkölt is, mert hogy annak nem, nincs cukortartalma, ott a zsír az, ami esetleg problémát okoz, de például egy pörkölt főtt burgonyával szerintem tök jó ebéd egy cukorbetegnek, és az egyébként szerintem annak az élvezeti értéke sem rossz. Vagy egy bármiféle rakott valami, amit sütőbe sütünk, az a lényeg, hogy minél kevesebb cukortartalma legyen. Egyébként ez nagyon, aki cukorbeteg és odafigyel, tudja és kezeli, aki akarja, aki nem, annak meg teljesen mindegy, hogy mit beszélünk. Jó, és akkor jön az uzsonna. Uzsonnára megint valamiféle gyümölcs, vagy valami zöldségféle. A vacsorára én, hát azt szoktam mondani, hogy hagyjuk el, ha lehet, de ha nem, akkor valamiféle túró, joghurt, ami végképp nem tartalmaz semmiféle cukrot, hiszen éjszaka lelassul az egész emésztőrendszerünk, és hogyha estére eszünk olyat, ami nagyon cukros, az reggel megnyomja az éjgyomri cukrunkat, és az egész éjszaka terheli a szervezetünket. Tehát ezért fontos, hogy este ne, és ez nem csak a cukorbetegeknek, hanem azért lenne fontos, hogy este későn már ne együnk, meg ha eszünk, akkor nagyon könnyű ételt, mert amit este megeszünk, az nagyon lassan emésztődik, és az terheli az egész szervezetünket.
0: És akkor nyilván az alvás minőségünk sem így lesz van. Olyan. Majd. Nagyon kevés szó esik mostanában a hüvelyesekről, hiszen nagyon jótékony hatással vannak a szervezetre, viszont nem szívesen fogyasztjuk, én azt látom. Jól látom?
1: Igen, mert puffasztanak alapvetően, tehát hogy azért az mindenkinek kellemetlen, és egyébként a cukorbetegeknek nem is nagyon ajánlott, hiszen elég magas a cukortartalmuk, viszont fehérje tartalmuk meg nagyon magas, úgyhogy mértékkel nekik is ajánlatos, de egyébként nagyon egészségesek a hüvelyesek. Csak hát ugye mi hogy esszük például a babot? Babgulyásba? Úgy már azért elgondolkodtató, de tény és való, hogy salátákba például nagyon-nagyon jók. És például egy könnyű nyári levesbe is, például egy borsóleves az egy kitűnő választás, ami egyébként hidegen is jó tud lenni, és még hűsít is.
0: Nagyon fontos különbség szerintem a magyar konyha és mondjuk egy mediterrán konyha között, hogy mi nagyon szeretjük akkor is megfőzni az ételeinket, hogyha alapvetően az alapanyagot nem szükséges hővel kezelni. Miért ragaszkodunk ehhez? Hiszen maga a nyers zöldség, amit fogyaszthatunk ilyen módon, sokkal több tápanyagot tartalmaz. Esetleg nyáron ezeket érdemes így is elkészíteni. Ez talán nagyon jó kiegészítő lehet.
1: Ez így igaz. A mi konyhánknak a sajátosság, ez a sütünk-főzünk mindent agyonra. Ha már egyébként, ha hőkezelünk, akkor inkább pároljunk, vagy pedig nagyon minimális zsiradékot használjunk, ha már sütünk. De egyébként igen, tehát alapvetően azt kell mondani, hogy minél kevesebb összetevőből áll egy étel, annál könnyebben emészthető. És minél természetközelibb az étel, annál könnyebben tudja feldolgozni a szervezetünk. Na, ezért van az, hogy a nyers zöldség, gyümölcs, vagy amit nyersen meg lehet enni, az sokkal kevésbé terheli meg a szervezetet, és sokkal egészségesebb. És valóban ugye a párolás, a hőkezelés során nagyon sok tápanyag és ásványi anyag és vitamin, meg bármiféle olyan, ami nekünk szükséges lenne a szervezetünknek, az mind kimegy belőle, vagy nagyon sok kimegy belőle, és ezért sem vagyunk olyan egészségesek, de amúgy nagyon-nagyon rosszul állunk zöldségfogyasztásba. Tehát, hogy a mediterrán étrend, erre bárki rákeres az interneten, ez ugye abból áll, hogy rengeteg friss zöldség, rengeteg, tehát tudjuk salátát salátával, nagyon minimális, tehát a tésztaféle az szinte ismeretlen, tehát gondoljunk itt például az olasz pizzára, aminek alig van tésztája, tehát, hogy nem vastag és dupla tészta, hanem alig van tésztája.
0: Hát a langalús.
1: Igen. Igen, tehát, hogy minimális tésztaféle, és ugye náluk például nem élesztős a kenyér sem, hanem ők náluk ugye ez az élesztő nélküli, hiszen a melegen ugye az élesztő az tovább erjed, és ugye a húsok, hogy fehér húsok, és hal, amiben meg végképp sereghajtóak vagyunk Európában, tehát, hogy nálunk a halfogyasztás az a béka feneke alatt van, és a béka is jó, jelzem, ha már béka.
0: Beszélgettünk korábban diétákról. A nyers vegán táplálkozás az már egy kifejezetten szélsőséges típusú étrend, viszont abból lehet, hogy érdemes akkor ezek szerint mégis átemelni néhány dolgot mindennapokban alkalmazni.
1: Többször elhangzott már, mert ugye már nem tudom hányszor beszélgettünk, hogy mindenféle szélsőséges táplálkozás káros az egészségre, és most lehet, hogy ezért megköveznek, de én azt gondolom, és ezt szerintem az orvosok nagy többsége és természetgyógyászok ugyanezen a véleményen vagyunk. Mindenre van szükségünk, a szervezetünknek szüksége van a zsírra, a cukorra, a fehérjére is, mindenre mértékkel. Tehát, és mindig ez a kulcs szó, a mérték, de hogy mindent kellene, és igen, kellene a nyers vegánból, kellene a nyerseket, de az a baj, hogy ők meg már elmennek a másik irányba, és ugyanez például arra is, hogy a hús, szükségünk van az állati eredetű fehérjére, hiszen a szervezetünk fehérje, tüskéi, tehát az állati eredetű fehérjékhez hasonlítanak, és minél jobban olyat eszünk, ami a mi szervezetünkben megtalálható, például egy fehérje tüske, azt fogja jobban feldolgozni a szervezetünk. Tehát, hogy szükségünk van az állati eredetű fehérjére, nem csak arra. Tény és való, hogy a másik oldal se jó, aki csak húst eszik.

0: Térjünk át kicsit most a táplálkozás témájától abba az irányba, hogy hát most el fogunk menni nyaralni jó esetben, mondjuk egy strandot meglátogatunk, akár egy vízpartra el tudunk jutni. Természetgyógyászként szerintem tudsz te olyanokat javasolni nekünk, hogy mivel tudjuk mondjuk távol tartani a szúnyogokat természetes módon?
1: Semmivel. Ne. Szóval alapvetően a szúnyognak az a dolga, hogy szívja a véredet, ezzel táplálkozik. Egyébként a menta és a citromfűolajok azok, amik nagyon jók tudnak lenni erre. Ezt akár egy citromfüvet leszakítva és bedörzsölgetve magadat, de ugye napközben azért van olyan szerencsénk, hogy ők alszanak, tehát hogy azért az kivéthető. Este meg hát mindenféle vannak ugye ezek a természetes illóolajok, ez a menta citromfű, de hát vannak mindenféle füstölők, csak ugye az belélegezve nem feltétlenül egészségesek. De hát nekik is élni kell valamiből, tehát hogy...
0: Nagyon sokszor hallottam ugyanakkor azt is, hogy ezek a drogériákban kapható naptejek nem feltétlenül jótékony hatással vannak a bőrünkre, a szervezetünkre. Ami felszívódik belőle, az akár rákkeltő is lehet. Ugyanakkor a foglalkozás eléri a célját, hiszen megvéd minket a napégéstől, de hogy ami benne van, az nem biztos, hogy jó. Mi a helyzet mostanában? Mert ugye van alternatív megoldás is erre, ami teljesen más típusú készítményekkel dolgozik. Jók lehetnek azok is, vagy használhatjuk bátran ezeket a naptejeket is, vagy hol van itt a határ?
1: A határ az a pénztárca, én azt gondolom, hiszen ugye az alternatív módszerek mindig sokkal drágábbak, ami ugye bőrbarát és egészségesebb, az mindig sokkal drágább. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően mindenki próbálja a legjobbat kiválasztani, csak ez sokszor pénztárca függő, mert azért egy 4 fős családra, vagy akár egy 3-4 gyerekes családra azért gondoljunk bele, hogy egy hetes nyaralásra mennyi naptej, tehát nem feltétlenül egy flakon, és horribilis árai vannak, tehát sajnos. Alapvetően az a baj, hogy ezekbe a mindenféle kozmetikumokba rengeteg kőolaj származék, xenoösztrogének, tehát és ezek felszívódnak bőrön keresztül, bekerülnek a véráramba, és kvázi méreganyagként hatnak a szervezetre. És ugye ez a májba bomlik, tehát bejut a májba, gyengíti a májat. Tehát alapvetően igen, nem egészséges, de mérlegelni kell, hogy azért az extrém UVB sugárzás viszont bőrrákot okoz. Ez nem kérdőjel, ez már tény, nem új keletű tény. Védekezni kell. És én csak azt tudom mondani, hogy most minden nap nem kenünk magunkra naptejet. Tehát az egy heti naptejezés nem feltétlenül, annak a méreganyag tartalma nem feltétlenül áll arányba azzal a veszéllyel, amennyit a bőrrák okoz. Tehát, hogy inkább védekezzünk, és ki pénztárcájához mérten, ki az erkölcseihez mérten, vagy az a elhivatottságához mérten.
0: Egyre inkább erős az UVB sugárzás, és szerintem mindenki saját bőrén szó szerint tapasztalhatja, hiszen egyre hamarabb égünk le akár a napon, hogyha nem kezdünk el foglalkozni a megelőzéssel. És hát ugye visszakanyarodva még kicsit itt a testi egészségbeli dolgokhoz, ha már kialakulnak ezek az ödémásodások, érezzük, hogy valami nem stimmel, nagyon megterheli a szervezetet a nyári meleg. Egyébként inkább elszokunk ettől? Tehát, hogy egyre inkább elszokunk a légkondi használat a hűtés miatt attól, hogy a meleget, hőséget elviseljük? Vagy tulajdonképpen annyira...
1: Nem a légkondi használat miatt szokunk, tehát érezzük megterhelőbbnek ezt, hanem az életmódunk miatt érezzük megterhelőbbnek. És itt visszatérek a mediterrán országokra, hogy biztos sokan jártak már mediterrán országban nyaralni. Mi történik délbe?
0: Sziasztá!
1: Igen. Nálunk mi történik délbe?
0: Munka.
1: Igen, munka, meg jó kiadós ebéd. Tehát, és utána folytatjuk a munkát. Tehát alapvetően az a baj, hogy az éghajlat már nálunk is hasonlít ahhoz, csak a életkörülményeink nem alkalmazkodtak hozzá. Tehát, hogy ugyanúgy folytatjuk a megterhelő munkát, mert hát muszáj, mert hát ez van előírva. Tehát, hogy...
0: Így vagyunk berendezkedve, igen.
1: Így van. És egyszerűen képtelenek vagyunk azt elfogadni, hogy ha fáradtak vagyunk, most nem a munkaidőbe menne, rúgassak ki senki magát, de hogy azért amikor 4 órakor, 5 órakor hazaérsz, hullafáradtan, mert kiszívott a meleg, meg az, hogy izzadsz egész nap, meg hogy fáradt vagy, mert éjszaka se tudsz aludni, semmi, dőj le egy fél órára, tedd föl a lábadat, és engedd meg magadnak, ha fáradt vagy, pihenj. Ennek ez a titka. Tehát az a baj, hogy mi képtelenek vagyunk pihenni. Képtelenek, és a nőkre ez szerintem kimondottan igaz, és erről is beszéltem már sokszor, hogy nem fog összedőlni a világ. A gyerek is megérti. Meg kell mondani, hogy anya most lepihen egy kicsit, nyilván adsz neki enni, de utána lepihensz egy kicsit, megvár a mosatlan, meg a mosogatógép is, meg a mosógép is, meg a vasalnivaló is, nyáron ne vasalj, mert dögmeleg van, és ne vasalj, tehát hogy tereges úgy, hogy ne kelljen vasalni, de hogy alapvetően muszáj többet pihenni a nyáron, mert megterheli a szervezetet a meleg.
0: Ha már kialakul mondjuk egy szédülés, akár ez a lábtagadás, hogyan tudjuk ezeket otthon saját magunknak kezelni?
1: Mindenképpen le kell feküdni, a lábat fölemelni, tehát a láb mindenképp magasabban legyen, mint a fej, és hidegvizes borogatás. És ez mehet csuklóra, bokára, akkor is, ha a csukló nincs bedagadva, és tarkóra vagy homlokra, kinek mi a komfortos. Ott óvatosan jó, tehát tarkó tájékon óvatosan, inkább homlokra, de aki mondjuk már szédüléses állapotban van, akkor inkább ott tarkóra. Nem hűtőből kivett, ez csaphideg, tehát csapból folyó víz hidegségű borogatás, tehát semmiképpen nem jeges borogatás, és ezt mondjuk cserélni, amikor felmelegszik, de nagyon fontos, hogy a láb fent legyen, és ez nagyon fontos, hogy ezt napközben is, hogyha lehet, tehát aki ülő munkát végez, az próbálja meg feltenni a láb.

0: Állandó fáradtság, ha szívtáj bármiféle rossz érzés van, akkor mindenképpen, de szédülés, fáradtság, fejfájás társul hozzá, akkor mindenképpen orvos, és minél rövidebb idő alatt.
1: Mi a helyzet a vitaminokkal? Nyáron egész más a szervezetünk igénye arra, hogy milyen vitaminokat vegyünk be, de hogy igaz ez? Tehát másképpen kell leszedni vitaminokat például?
0: Nem gondolnám. A D-vitaminnal van egy ilyen tévhit, hogy nyáron nem kell, de hát most mondtam el, hogy ugye naptejezünk. Nyilván, ha mit tudom, olyan reggel sétálsz a munkahelyedre, meg délután sétálsz a munkahelyedről, akkor ott nem kenekedsz naptejjel, tehát ott valamiféle D-vitamint szedsz be. De alapvetően a D-vitamint is pótolni kell, hiszen a naptejjel, hogy magadra kened, pont azt a réteget, tehát pont azt történik, hogy nem tudja beszívni a bőröd a D-vitamint sem, és azt mindenképpen a C-vitamin az szerintem már alap, ahhoz, hogy ezeket pótoljuk a táplálkozással, hát szerintem napi 5 kiló zöldséget kellene megenni, meg gyümölcsöt, mert hogy ugye erről is beszéltem már, hogy sajnos már ezeknek sem olyan az ásványanyag és tápanyag tartalmuk, mint régen.
1: Hogyan vegyük rá magunkat akkor, ha nem akarunk ennyire zöldséget, gyümölcsöt enni, hogy mégis elfogyasszuk ezeket? Van erre egy jó tippet?
0: Nálunk, ami a gyerkőcömnél beválik időnként, az az pedig, hogy olyan nagyon szépen tálalod, hogy szépen felvagdosod kis. A gyerekeket könnyű, mert neki csinálsz belőle maci fejet, vagy nem tudom, tehát a kreativitás szab csak határt ennek. Tehát a gyerekeket szerintem egyébként könnyű erre rávenni. A példamutatás nagyon fontos, nyilván a szülői példamutatás, de hát a szülőket nehezebb erről, de én azt gondolom, hogy egy jól elkészített salátát, ha valaki megkóstol, és most ott a saláta az millió egyféle lehet, tehát és ott vannak öntetek, amit meg lehet vele. Tehát ez nem csak arról szól, hogy eszed magába azt a zöld levelet, hanem ha nem tudod úgy megenni, akkor tegyél rá valami joghurtos ízesített öntetet, és akkor már mégis salátát ettél, joghurtot is ettél, tehát hogy két legyet ütöttél egy csapásra, sőt zöld fűszereket is ettél, ami még pluszba ugye akár emésztésjavítóak, vérkeringés serkentőek, tehát hogy igazából mindig azt kellene szem előtt tartani, hogy annyira sok egészségügy előnye van ennek a salátafogyasztásnak, és kísérletezzünk bátran az ízekkel, a tálalással, mert hogy azért egy szépen feltálalt saláta, vagy egy zöldségtál, az úgy kínálja magát.
1: Összegezve, mire érdemes akkor figyelni a nagy melegben, ami majd hamarosan megérkezik?
0: Jó, hát én azt gondolom, hogy alapvetően most itt azért egy picit elbagatelizáltuk ezt, de hogy akinek van bármiféle egészségügyi problémája, ő sokkal jobban figyeljen magára, tehát hogy nagyon megterhelő az extrém meleg, és várhatóan be fog robbanni, mint minden évben be fog robbanni, nincs átmenet. Tehát kezdjünk rá készülni, legyünk tudatosak, fogjuk vissza már most a táplálkozásunkat, most kezdjünk el, már január óta mondom, hogy kezdjünk el mozogni, de kezdjünk el mozogni, sétáljunk az esti, tehát a nyári melegbe is esténként ki kell menni, és ami nagyon fontos, az tényleg az, hogy én egyébként a légkondi helyett jobban szeretem a szellőztetést, de nyilván van az a pont, amikor már kell a légkondi, de hogy amíg lehet, addig a természetes szellőztetést helyezzük előtérbe. Már most nyugodtan lehet nyitott ablaknál aludni, teljesen jó levegő van, és hát kezdjük el feltolni azt a vízfogyasztást, mert hogy átlagban az emberek ilyen 1-1,5 litert isznak meg egy nap, ami nagyon-nagyon kevés, még télen is, nem még nyáron, tehát ezt most el kell kezdeni. És hova, nem fog menni, tehát az nem megy, hogy ma másfelet ittam, holnap meg 3-at, tehát ez nem fog menni, el kell kezdeni ezt feltornázni.
1: Honnan veszük észre egyébként a saját szervezetünk működésében azt, hogy lehet, hogy kevés vizet ittam?
0: Hát naponta azért 8-szor kellene mennünk pisilni, ami szerintem az emberek többségénél nincs, úgyhogy az mindenképpen, hogy az ürítés az nem megfelelő, illetve egyébként nagyon jól mutatja a bőrünk, akinek száraz a bőre, az tuti vízhiányos. Tehát lehet itt fogni sok mindenre, hogy genetika megtört, nem, az vízhiányos.
1: És lehet, hogy a fejfájás sem a front okozza majd.
0: Igen, igen, az se a nyuszi hozza. Tehát, hogy igen, a fejfájás is nagyon-nagyon nagy jelzője a folyadékhiánynak, de mondom, sokan azt mondják, hogy azért nem iszik, mert ödémás a bokája. Na pont azért ödémás a bokája, mert nem

0: iszik, mert visszatartja. Tehát, hogy ugye alapvetően a szervezet úgy készül a melegre, hogy izzadnia kell. És ha nem viszünk be elég folyadékot, akkor nincs mit kiizzadni, és ami bent van, azt visszatartja, mert hogy azt majd valahol ki kell izzadni. És ezért ez egy ilyen ördögi körforgás, tehát sokkal jobb, ha iszunk, mert akkor nem kell visszatartani a szervezetnek.
1: Köszönjük, Szilvi, ismét a hasznos tippjeidet. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

Az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó és terapeuta volt a vendégünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátorrobbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyházmegyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívősereggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
1: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szólt rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot. Szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult, és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomásán keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mind jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúságtételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismerjék meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a szent élek örömét.
1: Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
2: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcokon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabéu stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
3: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
1: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
3: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leó pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leó pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leó pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szent Atya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leó szerint ez nem csupán az ige hirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
0: Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása negyedik napján Madridból érkezett a Szent Atya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leó pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szent Atya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
4: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
0: A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az igehirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
4: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
0: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szent Atya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített, erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk.
4: Mari di Deo della Mercè, pregheu per nosaltres.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival arról elmélkedik, hogyan szól hozzánk Isten. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mert téged végtére átkarolhasson. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen.
2: A mai óránkon arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire tudjuk meghallani az Istennek a szavát. És mielőtt még erről beszélgetnénk, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a okostelefonotokon, a saját telefonotokon van-e bármilyen olyan alkalmazás, ami vallásos vagy hittanos dolog?
3: Nekem ugye nem alkalmazás, de az interneten szoktam hallgatni. Ugye a Szent István rádiót, úgy gondolom, hogy az segít így átszellemülni, amikor például nem vagyok elég nyugodt, vagy valami támaszra van szükségem.
2: Az én telefonomon vannak vallásos alkalmazások. Ezek közül az egyik a Zsolozsma, a másik az Evangélium, a mindennapi evangéliumnak az alkalmazása. A harmadik pedig nekem is a Szent István rádiónak is tévének az alkalmazása. Miért jó, hogyha ezek az alkalmazások már elérhetők okostelefonon keresztül? Viki, mi a véleményed erről?
4: Azért, mert általában a telefonunk az mindig a kezünkben van, és akármilyen helyzetben vagyunk, elő tudjuk venni, és akár meg tudjuk nyitni ezeket az alkalmazásokat, amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, és például a Bibliát, vagy esetleg egy imakönyvet nem biztos, hogy mindig magunknál tartunk, azt lehet, hogy inkább az otthonunkban tartjuk, és ezért szerintem hasznosabb.
2: Ez így van. Valóban az életünk része az, hogy a telefonokat használjuk, és valóban mindig, minden időben nálunk van. Sokszor rohanunk, későn kelünk fel, kapkodva indulunk az iskolába. Napközben annyi feladat van, hogy szinte nem is jut idő a barátokra. Délután külön óra, edzés és a házi feladattal is végezni kell, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon pörgős az élet. Ilyenkor nem is nagyon szoktuk észrevenni, ha a másik ember szeretne megszólítani minket. Nem tudom, hogy veletek fordul-e elő olyan, hogy talán amikor hazamész, vagy este egyedül vagy, akkor végig gondolod a napodat, és akkor jössz rá arra, hogy valaki egész nap akart veled beszélni, de így észre se vetted, csak így később állt össze így a mozaik, hogy az az ember lehet, hogy szólni akart hozzád. Volt már ilyen?
5: Nekem ez abban az időszakban volt, amikor a felvételire készültem, és olyankor nem nagyon figyeltem semmire, hazamentem, és ez volt az első dolgom, hogy nekiálljak gyakorolni, meg izgultam, hogy végül felvesznek-e, és ilyenkor kevesebbet foglalkoztam a családommal, hogyha úgy mondjuk, hogy szerettek volna délután velem beszélgetni, de én tanultam, meg ilyesmi, és később megbántam nagyon, és úgy gondoltam, hogy nem ez volt a legjobb döntés.
2: És annyira el vagyunk foglalva a magunk ügyeivel, hogy nem tudunk odafigyelni a többi emberre. Ha valaki ilyenkor szólni akar hozzánk, talán meg se szoktuk hallani, és szinte esély sincs arról, hogy beszélgessünk. És ahogy én észreveszem, az emberek egyre kevésbé akarnak beszélgetni, mert ez a telefon lehet, hogy mindig jó, ha nálunk van, de valahol le is korlátoz minket, mert kevésbé vágyunk mások társaságára, ez igaz?
4: Szerintem valamilyen szinten igaz, hiszen hogyha a telefonon keresztül beszélgetünk, akkor nem kell elmennünk sehova, hogy találkozzunk, nyugodtan, otthon, kényelmesen, akár az ágyunkból tudunk beszélgetni a másikkal, viszont szerintem ez nem feltétlen mindig jó. Persze kellenek ilyenek is, nem kell folyamatosan elmenni valahova, de az esetek nagy részében szerintem az a jobb, hogyha személyesen találkozol a másikkal, és úgy beszélgettek, esetleg elmentek valahova, szerintem az sokkal többet ér.
2: Nagyon sokszor látom én is azt, hogy a családi összejöveteleken is, hogy folyamatosan ott van az embereknél a telefon, még az ünnepi asztalnál is. Erről mi a véleményetek?
4: Ez egyébként nálunk nem szokott így lenni, amikor mi összegyűlünk, mert mi tipikusan olyanok vagyunk, hogy akár csak így a mi családunk, vagy akár amikor a rokonok összegyűlnek, mi mindig beszélgetünk, és mindig mindenki elmondja, hogy mi történt vele az elmúlt pár hónapban, úgyhogy nálunk ez nem szokott így probléma lenni.
3: Én úgy látom, hogy ez ugyan már megszokássá vált nagyon sok embernek, hogy akárhol van, elszik, alszik, akár még ha a fürdőszobában van, akkor is a telefonját használja, mert kompakt, nem kell vinni fényképezőgépet, a távcsövet, térképet, videókamerát, lámpát, minden, de ugyanakkor be tud magában szippantani, mert már annyi sokféle közösségi oldalban, ahol érezzük, hogy sokan érzik, hogy mindegyiken relevánsnak kell maradnunk, mindig meg kell nézni, amit küldenek, nekünk is kell küldeni, sokan így éreznek, és ez egy idő után nagyon a rabjává tud tenni, és lehet, hogy igazából akarjuk. Vannak olyanok, akik már a telefonhoz menekülnek. Például, hogyha kínosan érzik magukat, mert mondjuk nincsenek annyira jóba a családnak azzal a felével, akkor azért veszik elő a telefon, és ez is látszik, hogy mennyire hozzánk nőtt, hogy már bánatunk van, vagy bajunk, akkor is a telefonhoz fordulunk. És én ezt nem tartom jó dolognak, és mi nem is szoktunk, mert én úgy gondolom, hogy azért jöjjünk össze, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk. Mert a telefon mindenki előtt egy falat tart, és az együttlétet akár teljesen meg is szüntetheti.
2: Van az egyháznak is egy közösségi liturgiája, amelyen minden vasárnap részt veszünk közösen, és amihez jelenlétre van szükség, ez pedig nem más, mint a Szent Mise. A Szent Mise kezdetén többször is megszólítjuk az Istent, kérjük az irgalmát, a kegyelmét, elé terjesztjük a kéréseinket, ima szándékainkat, merünk közeledni hozzá, mert bízunk benne. Érezzük, hogy ő jósággal és szeretettel fogadja szavainkat, és nem kell tőle félnünk. A mi szavaink után Isten is megszólít minket a Szent Misében. Hogyan?
5: A felolvasott szentírási szakaszok által. A szentírás Isten szava. Amikor valaki felolvas a Bibliából, valójában a hozzánk szóló Isten szóvivője lesz.
2: A szentírási részek felolvasása a következő rendszerint történik. Hogyan valósul ez meg, Barna, légy szíves, mondd el.
3: Először az olvasmány, az első olvasmány. Az Ószövetségből hallunk egy részletet, illetve az apostolok cselekedeteiből, vagy a jelenések könyvéből olvasnak fel. Betekintést nyerünk az üdvösség történetébe a teremtéstől kezdve egészen a világ végéig. Megértjük, hogy Isten mindig is jelen volt, és most is jelen van az emberek életében.
2: Utána következik a válaszos zsoltár. Mit jelentenek ezek?
4: Nagy szeretettel imádkozzuk a zsoltárokat, az Ószövetsége szép verses imádságait. A 150 zsoltárban különféle emberi élethelyzetek, érzések és tapasztalatok szólalnak meg. Mindenki találhat köztük olyat, amely egészen neki és róla szól. A zsoltár felolvasásakor vagy eléneklésekor mindig van egy refrén, egy visszatérő sor, amit együtt ismétlünk.
2: Mit tudunk a Szent Leckéről, Eszter?
6: A második olvasmány az újszövetségi levelekből vett rész. E levelekben az apostolok tanításai szerepelnek. Fontos útmutatást adnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljünk keresztényként, ha odafigyelünk, értékes tanácsokat kaphatunk a mindennapjainkhoz.

0: Isten igéi közül kiemelkedik az evangélium, a Jézus által meghirdetett örömhír. A Szent Misében is kifejezzük közös tiszteletünket, külön énekkel fogadjuk az evangéliumot, és állva hallgatjuk meg. Mit tudunk erről az énekről? Miranda?
1: A bevezető ünnepélyes ének az Alleluja. A héber szó ezt jelenti dicsőség Istennek. Az zsidók győzelem vagy nagy ünnepek idején énekelték. Ennek dalloma a legdíszesebb örömre hangolja az ember szívét.
0: Ezután hallgatjuk meg az evangéliumot, mivel ez a legfontosabb isteni üzenet. Csak felszentelt férfiak olvashatják fel. Kik a felszentelt férfiak, Barna, ismételjük át, akik felolvashatják az evangéliumot.
2: A diakónusok, papok, püspökök.
0: Az egyetemes könyörgéseket, a szentleckét és az olvasmányt kik olvashatják fel?
2: Gyerekek, felnőttek, és igazából azt akárki felolvashatja.
0: Ahhoz nem kell felszentelt személynek lenni, így van. Az evangéliumban Jézus maga tanít minket, és megmutatja Isten országába vezető utat. Az evangélium után következik a szent beszéd. Mi ennek a lényege?
2: A pap az elhangzott szentírási szakaszokat értelmezi, ahhoz fűz magyarázatot, vagy az adott nap aktuális ünnep jelentéséről beszél. Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni Isten üzenetét, miközben arra törekszünk, hogy az életünk mind jobban összhangba kerüljön Jézus tanításával.
0: A szent beszéd azt is szolgálja, hogy megtudjuk, hogy mit tanít az egyház, hogyan gondolkodik a szentírás helyes értelmezéséről. Ferenc pápa megfogalmazása szerint a szentírási olvasmányokban az Atya szólít meg minket, a szentbeszédben pedig az Anya hangját hallhatjuk. Ez így van, gyerekek, hogy amikor keressük, hogy Isten hogyan szól hozzám, és mit üzen nekem, akkor egy picit le kell tenni tényleg a telefonokat, és ezeken a szentmiséken, illetve a napodból is mindig kell hagyni magadnak egy időt, ahogy az Isten az üzenetét Bibliába leírt üzenet által átadja neked. Tehát, hogy hozzá tudjon szólni. Mert lehet az egy valóban egy mondat, egy gondolat, egy szó, ami ahhoz a naphoz, ahhoz, hogy te meg tud élni és át tud élni, ahhoz nagyon nagy szükséged van rá. Talán már meséltem nektek, és tényleg csak azért, hogy ilyen szerető figyelemmel hallgassátok az Isten igéit, azért mesélem el, de hogy számomra is nagyon sokszor gyerekként, ugye, amikor szentmisére vitt a nagymamám, akkor én is csak úgy mondtam így, mint a többiek, hogy ez az Isten igéje. De úgy nem értettem, hogy mi az, hogy Isten igéje, mert hogy a nyelvtanból, amikor tanuljuk, akkor ugye az ige, ugye az egy cselekvés történést kifejező szófaj. De ilyenkor nyilván teljesen más értelemben beszélünk az igéről, mégpedig nem más, mint hogy az Isten üzenete. Ez az Isten üzenete a számodra. És amikor ezeket úgy jobban megérti az ember, akkor döbben rá arra, hogy ezek a szavak igazából neked szólnak, és hogy például volt olyan fiatal koromban, hogy vizsgai időszakban elmentem a félhetes misére a bazilikába, és ott felolvasták az evangéliumot, és éppen az az evangéliumi részlet volt, hogy Péter apostol jár a vizen, és akkor leveszi a tekintetét Jézusról, és elkezd süllyedni, és akkor mondja neki Jézus, hogy ne félj, Péter, csak higgy, és ugye, hogy mindig nézzünk Jézus szemébe, és akkor nem fogunk süllyedni. És nekem az olyan nagy erőt adott a másnapi szigorlathoz, ami elé oda kellett állnom, hogy valahogy képessé tett engem arra, hogy bármi is történik velem a holnapi napon, ne féljek, hanem legyen erőm elfogadni azt, amit az Isten nekem arra a napra tartogat, még ha rossz, azt is adjon erőt ahhoz,

0: hogy Isten szólt hozzád a szavain keresztül. A hitvallás eredetileg a keresztelésre írták, és ennek a megvallása után mutatta meg a keresztelendő személy valójában, hogy hiszi-e, amit az egyház. Idővel azonban szokássá vált, hogy vasárnap és nagyobb ünnepnapokon elimádkozzák a szent miséket. Ez azért is fontos, mert a hívek megerősíthetik a hitüket, és könnyebben tudnak kitartani Jézus mellett a mindennapokban. Ez a Nicea konstantinápolyi hitvallás, ez ugye 325-ben volt a níceai zsinat, és ott fogalmazták meg egységesen ezt a hiszek egyet, és nagyon érdekes, mert ugye most meg 2025 van. Tehát a hiszek egynek egy évfordulója van, amit Nicea városában majd meg fognak rendezni, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy vajon ez milyen formában fog ez a jubileumi évben megvalósulni. De tudjatok róla, hogy most már ugye az új szentatya, az egyháztörténelem 267. pápája, 14. Leó pápa valószínű, hogy el fog erre az alkalomra majd utazni. Ez csak egy ilyen kitekintés lett volna arra, hogy most jelenleg mi zajlik. Tehát azt kell tudnotok, hogy a hiszek egynek, a níceai konstantinápolyi hitvallásnak van most az évfordulója, amiben pedig az egyház az eretnekekkel szemben meg kellett, hogy fogalmazza hivatalosan azokat a mondatokat, azokat a hittételeket, amelyek a keresztény katolikus egyház számára a legfontosabb tanításokat tartalmazza Istenről. Most pedig hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, és valljuk meg mi is az Istenben való hitünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallották.
1: Napbúcsúztató.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. Mai adásunkban dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik, folytatja a Szent áldozásról szóló gondolatait. 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi előjárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem lesz. 4 órakor zenei összeállítással jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata, olvasom a rómaiaknak írt levélben. Aquinói Szent Tamás írja himnuszában, szent igéktől megoktatva, üdvösséges áldozatra kenyeret, sbort szentelünk. Íme a mise értelme. Igent mondunk annak a szeretetnek, amely kész volt fölhágni a Kálváriára. Minden eukarisztikus ünneplés csatlakozás ahhoz a kapcsolathoz, amely Istent az ő népével összeköti. Ezt a csatlakozást Krisztus áldozati vére pecsételi hitelessé. A misében kenyér és bor alakját ölti, mert táplálékul szolgál azoknak, akik ehhez a szövetséghez tartoznak. A nap magában foglal minden színt, de csak a fehér fényt prizmán keresztül színeire bontva tudjuk ezt érzékelni. Az eukarisztikus misztérium napját is így adja elénk részleteiben a liturgikus év prizmája. A liturgikus év folyamán a mise által élhetjük át Krisztus életét vele együtt. A liturgia Krisztus kortársaivá tesz minket. Egyszerre állít oda a kereszt alá a Golgotán, és a mennyben annak a báránynak trónja elé, aki úgy mutatkozik, mint akit feláldoztak. Jézusom, élet áldozatodba kapcsolódva felajánlom értelmemet, tölts be gondolataiddal. Felajánlom szívemet, tölts be szereteteddel. Felajánlom akaratomat, tölts be a te energiáddal. Felajánlom terveimet, reményeimet, csalódásaimat, fáradozásaimat, elvállalt áldozataimat, kicsit, nagyot egyaránt. Ezek, mint az apró vízcseppek, vegyüljenek el kelyhed borában. Felajánlom embertársaimat is. Ismerem gondjaikat, bajaikat, küszködésüket, sorsukat. Ha ők elfelejtenék megtenni, helyettük én kérlek, fogadd el őket és életüket.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-ossal lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jásznagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Frivalczky János jogfilozófus politológus, a Szent II. János Pál pápa kutatóközpont és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszékének vezetője arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban, az inspirációban és egy kutató mindennapjaiban.

Én úgy jöttem ide önök közé, hogy keresztény katolikus testvérek közé, én magam katolikus vagyok, és sajátosságom, hogy én számomra nagyon fontos a hitem, tehát én elsősorban katolikus ember vagyok, és láttam, nagyon aggódva és aggódva, örömmel figyeltem minden egyes rezdülését az önök egyetemének, és hát nagyon nagy öröm volt, hogy eljöhetek ide. Sárkány Péter professzorat 25 éve ismerem, közelről is tudtam ezért információkat kapni, hogy hogyan alakulnak önök át, és keresztény testvérekhez jövök ide, akitől, ahogy mondtam itt a kis interjúkban is, hogy szeretnék én is tanulni, és közösbe tenni a dolgokat. Tehát én keresztény emberként ahhoz szoktam hozzá, hogy összejövünk, és együtt imádkozunk, ezzel szoktuk, én ilyen ökumenikus közösségbe is járok. Imádkozunk, és utána átadjuk annak a szerepet, aki igazából az egésznek a vezetője, tehát Jézusnak, illetőleg a Szent Lelkének, és én így jöttem ide, és már az hatalmas öröm volt, hogy megismertem rektorasszonyt, és a rektorhelyettes asszonyt, a rektorhelyettes urakat, mint hogyha otthon éreztem volna magamat, kicsit folyamatosan monitoroztam magamat kívülről, hogy lehet az ember ilyen őszinte 12 perc nettó ismeretség után, azért, mert hazajött, tehát ugyanan emberek, ők egészen kiválóak, mint ahol az ember igazán otthon szeretné érezni magát mindenhol. Jó ügyekért elkötelezettek, itt konkrétan ugye vagyok kényeztetve, hogy keresztény emberekkel is van egyszer mint dolgom, és ugyanazon a területen, amely mi kis nőnükénk, a kutatás és a tudomány. Szeretném azt mondani, amit mondok, egyáltalán nem tudok többet önöknél, nem vagyok jobb önöknél semmilyen téren, és nem szeretnék semmit sem átadni, hogy ez lenne az én mondandom. Én azt tudom elmondani, hogy én mit élek, én hogyan látom a dolgokat, és hogyha azt mondják, hogy az egészhez úgy, ahogy van, köszönjük szépen, de mondjuk a én disziplinámra igaz, vagy mondjuk egy Don Quixote típusú léleknek a sajátos szénbalomharca, akkor teljesen rendben van. Tehát ez egy olyan szolgálat szeretne lenni, ahogy minden az egyházban a szolgálat, tehát ahogy önök is, én is a saját területemen szeretném azokat a célokat elérni, mindjárt beszélünk, de ebből semmit nem kell önökre venni, pláne nem az, hogy idejön Pestről, lehozatja magát, interjút ad és megmondja, tudni, semmi ilyesmi nincsen, jó? Tehát szeretném ezt nagyon, és higgyék el, hogy ezt nagyon komolyan mondom, jó? Tehát induljunk ki abból, hogy amit mondok, az a saját magán szosz problémám, a saját magán világom, jó? Tehát ebből semmit nem kell elfogadni. Én el tudom mondani azt, hogy az én hozzáállásom a tudományhoz, a kutatáshoz, mint keresztény és mint magánemberet, mint egyetemi oktató, én voltam ugye rektorhelyettes és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek egy darabig, tehát elkötelezett voltam, és az életem is teljes mértékben erről szólt, tehát azt hiszem, hogy ugyanabban a csónakban vagyunk. Hadd kezdjem tehát azzal, hogy mi az én célom kutatóként. Az én célom mindig Jézus volt. Az én speciális életterületem az, hogy, vagy életutam az, hogy majdhogy nem véletlenül kerültem a tudománynak a pályájára, a disziplinákat tekintve is majdhogy nem véletlenül, de nincsenek véletlenek. Az egész életemet úgy tekintem, hogy van egy szerető Isten, aki örül annak, hogy szeretném az életemet nekiadni, aki válaszolok az ő szeretetére, és van egy szeretett terve a számomra. Tehát az ő megismerésének egy speciális útja, amit mi csinálunk, például a kutatás, a tudomány. De nincsen olyan értelemben önálló célja számomra legalábbis a tudománynak, ami független lenne az életem nagy céljától. Tehát én ezt ugyanúgy fogom föl, mint bármely más hivatást, amelynek az elsőleges célja Istennek a szolgálata, Istenhez való eljutás. Az én életemben úgy alakult, hogy egy teológiai nemzetközi főiskolán még a rendszerváltás előtt hallottam a Szent Háromságról, trinitológia, és annyira elvarázsolt, egy szicíliai professzorasszony mesélt róla, és annyira ízesen és annyira szépen, hogy mondtam, hogy egész életemben szeretnék foglalkozni, és hogy ha az ember Isten képmására van teremtve, akkor ez hogy valósul meg, ez a Szent Háromságos kapcsolat az ember esetében? Mert lehet, hogy csak ez ilyen áthitt értelem, vagy van ilyen analógiás, vagy szimbolikus értelem, hogy Isten képmására, de milyen értelemben? És utána az egyes disziplinákban, amelyekkel találkoztam, nem is untatnám önöket, hogy lettem ez vagy az éppen, ezt kerestem. Tehát, hogyha tényleg Isten képmására vagyunk teremtve, egy és Szent Háromságos Isten kapcsolatára, ahol szeretett kapcsolat köti össze a személyeket, akkor ez hogy van a politikában? Hogy van a jogban? Hogy van a szociológiában? Én ilyen tanszékeken tanítottam utána. És azt kell mondjam, hogy én is változtam a Szent Háromság megértésében is. Tehát például utóbbi időben jöttem rá arra, hogy komolyan kell venni, amit az evangéliumban folyamatosan, evangéliumokban mond folyamatosan Jézus, hogy atya akaratát teszem. Olyan megalázó volt számára, nincs ötlete? Vagy olyan végrehajtó jellegű?
ez a hozzáállás, hogy mi az, hogy a bölcsesség az, hogyha rajtam keresztül megyünk az atyához, rajta keresztül, aki az atyát hajtja végre, akkor ez hol van? Ez, hogy egyenlő az atyával? Te milyen szent háromságos kapcsolat ez? És azt kell, hogy elmondjam önöknek, hogy én most tényleg érzem, hogy a tudás az egészen más, mint gondoltunk. A Jézus követése egészen más, mint gondoltam. Ez tényleg az, hogy követjük Jézust. Na, és akkor jön a következő, és mindjárt eljövök tudományra, csak ezt nem tudom kihagyni. Hogy mit jelent az, hogy követni Jézust? Hát követni azt, amit ő mond a világról. Követni azt, ahogy ő mondja, hogy hogyan éljünk. Hát gyakorlatilag, amiket ő mond, az a mostani körülményeknek, a mostani világnak a fölforgatása. Tehát hogyan viszonyuljak ahhoz, hogy megismerjek például a bölcsességet, elérjem, akkor üresítsem ki magamat. Kövessem Jézust, válasszam a szenvedést, fogadjam el a halált. Az alázat útja a bölcsesség. Hát, hogyha megnézzük azt, hogy akik leginkább követték Jézust, vagy akiket Isten választott ki az ő követésére, azok írástudatlan, írni, olvasni nem tudó misztikusok voltak. Vagy akár a látnokok. Vagy Mária, bölcsesség széke. Ugye hát mit tudott ez a 16-17 éves palesztin lány? És én azt értettem meg, hogy a bölcsességgel kell kezdeni. A bölcsesség meg az, hogy rácsatlakozom Istennek az akaratára. Majdnem azt mondom, hogy kicsit protestáns módon, kalvinista módon, hogy tényleg komolyan kell venni az, hogy az atya akaratát teszi Jézus, és én meg az ő akaratát teszem, ami viszont azt jelenti, hogy egészen új dimenzió nyílik ki számomra. Tehát a legnagyobb problémát én abban látom most kutató társaimnál, hogy a gazdag ifjúnak a gazdagsága számunkra a tudás. Hogy egyszerűen nem tudunk regisztert váltani, magamat is beleértve, hogy egészen máshogy kell fölfogni ezt a világot. Hát volt egy bűnbeesés. Ez a világ nem így lett megtervezve, mint ami most van. Azok az ellentmondások, amik a mostani világunkban vannak, vagy azok a diszkrepanciák, amiről az evangélium is beszél, hogy Isten országáért élünk ezen a földön, ez így önmagában nem oldható föl. Szent háromságos élet a bűnös világban. Tehát, és akkor jöttem rá arra, hogy valamit a misztika tudhat. Tehát más módon kell értelmezni az evangéliumot, mert természetesen a Biblia alapján meg lehet és meg is kell az egyház katolikus egyház társadalom tanítását fogalmazni. És nagyon klassz szervek vannak, 15 éve tanítom ezt, és amikor otthon hagyom az aláhúzott példányt, ezért kénytelen vagyok a nem aláhúzottat kommentálni a hallgatóknak, mindig újabb és újabb dolgokat fedezek föl. Tehát nagyon nagy sok újdonságot mond, mert más korban élünk, mint esetleg 15 évvel ezelőtt, már most is. Tehát meg lehet így fogalmazni, de a diszkrepanciákat nem lehet meghaladni. Tehát egyszerre vagyunk bűnös emberek, és egyszerre vagyunk Isten fiai. És valahogy a misztika egy másik dimenzióban fogalmazza ezt meg. De a misztika nem adhatja el a filozófiát. A misztika kiegészíti, teljesebbé teszi, bölcsebbé teszi a gondolkodásmódunkat, de nagyon kell a társadalomtudomány, nagyon kell a filozófia, amiről mindjárt beszélünk. Tehát azt láttam, hogy például vissza kell mennem a bölcsesség irodalmához az Ószövetségnek. Mit jelent az, hogy valaki a bölcsességet keresi? Az például egy nagyon érdekes volt Sirák fia könyvében, hogy oda kötöm a sátramat a bölcsességhez. Ugye a sátor az, ami az egyedüli fix pont abban az életben, ugye a nomád világban. Tehát ami a sarokpont, a bölcsesség. És miért nem a tudomány, miért nem az okosság? Néha a bölcsességet okosságnak fordítjuk teológiai irodalomban. Azért, mert hogyha Istenhez csatlakozunk, akkor van tudásunk, akkor igazi tudásunk van, és a tudás életet ad. Akkor összeköt Istennel. Tehát azt szeretném átadni, ha amennyiben ezt sikerül, hogy a keresztény, igazi keresztény élettől nem lehet elszakítani a bölcsességet és a tudást. Az igazi tudás az nem feltétlenül a tudomány, mondjuk MTMT-ben mérve. Tehát mi is azzal kezdtük, az én fiatal disziplinám az egyik, ugye a politológia, nullából indult a 90-es évek legelején. Csak arra figyeltünk, hogy hogyan lehet a szigorú, exakt tudományok szerint maximálisan megfelelni a kritériumoknak. Nagyon jót tett egyébként. Tehát a tudomány, önök tudják legjobban, végtelenül korrekt dolog, és önmagában nagy szépsége van ennek. Tehát a katolikus egyetemünkön az volt az első nagy probléma, hogy egy kicsit olyan műkedvelő, vagy szakmájában elismert, de lelkes katolikus, a kettőt nem tudta esetleg jól összeilleszteni, vagy újságíró, publicista, vagy közgondolkodó, vallásos, de szeretne tudománnyal foglalkozni. Tehát, hogy nem tudtuk összeilleszteni ezt a kettőt, hogy illeszkedik ez a vallásosság, most hadd fogalmazzak így, a tudományunkhoz. Először úgy éreztük, hogy foglalkozunk a tudománnyal. Tehát akkor szociológiai tanszéken tanítottam például, volt egy ilyen rekollekció,
És akkor azt mondtuk, hogy aki nem veszi komolyan azt, hogy ez szigorú tudomány, hanem ezt politikai, meg vallásos irodalmat szeretné pótolni, meg megérzése, meglátásokkal, azt köszönjük szépen, de először szigorú tudományt szeretnénk művelni. És még az értékekről is óvatosan beszéltünk. Tehát nagyon-nagyon óvatosan próbáltuk azt, hogy akkor leíró módon, deskriptív módon hogyan tudjuk az értékeket detektálni. Akkor például Miskolc szociológia tanszéken tanítottam. És jót tett az szerintem, hogy először a saját szakmánkat nagyon korrekten kell művelni, és jobban, mint a többiek. Tehát ugyanúgy, mint a munkásember. Én szeretek ugye korán kelni, mint a munkásember. Érzem a jól elvégzett munka gyümölcsét, ahogy a rektorhelyettes úr egy Q1-es cikket lead, az önmagában már a tudományos teljesítmény örömet ad. Mert ezáltal föltártam valamit, munkát raktam bele, és ellenőrzött módon. Tehát az első az, hogy a tudomány nagyon-nagyon korrekt munka. És érzem annak a gratifikáló jellegét, tehát, hogy értékteremtő. Számomra is, meg a világ számára is. A másik dimenzió viszont a mi területünkön az volt, hogy lehet bátrabban az értékeket kutatni. Nem volt olyan magától értetődő. Egyébként az egész több disziplina is fejlődött ebbe az irányba, úgy láttam, politológia is. Lehet deskriptív módon, de az értékeket kutatni. De még itt is úgy láttam, hogy azért van akkor a teológiai érdeklődésem, van a vallásos elkötelezettségem, és hát a disziplina az van, de valahogyan szervetlenül kapcsolódtak a publikációimban, és azok az elemek, ahol próbáltam a kapcsolási pontokat megtalálni. És akkor az ember gyártja a cikkeket, az írásokat, és akkor van egy olyan időszak, amikor azt mondja, most már nem érdekel tovább. Olyan értelemben, hogy elértem mindent, amit a koromban egy kutató elérhet, mert el is kell érni, tehát a megfelelően, de most már visszafelé számolom az időt. Számon fogják rajtam kérni azt, hogy figyelj, neked ezt adtam talentumként. Te itt tudsz hozzájárulni azért az emberiségért való szolgálatban, amit... Tehát úgy tudod szolgálni azt az emberiséget, akit én megváltottam, hogy adtam neked észt, bölcsességet, szorgalmat, mélyebb meglátását a dolgoknak. Mit kamatoztattál ebből? És úgy éreztem, hogy az kevés, hogyha írom a kúsz cikkeket, hogyha az MTMT-ben mondjuk még százal megy föl az hivatkozottság, meg nem tudom micsoda, ad ez is örömet, de egy idő után jobban előjött bennem az, hogy elsősorban én keresztény ember vagyok, aminek a speciális küldetése az, hogy a tudományban szolgálja ezt.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus a hit és a tudomány kapcsolatáról elmélkedik.
1: A Katolikus Egyház társadalmi tanításában van egy cikk, fejezet, körülbelül az első fejezet végén, ahol azt írja, hogy a bűn egyetemes, univerzálisan elterjedt. A bűnnek struktúrái vannak, de a megváltás is egyetemes. Na most itt éreztem azt, hogy hozzá kell tennem az én részemet, ugye, ahogy Szent Pál mondja. Tehát meg van már váltva, de magától az emberek ezt nem fogják tudni helyette megtenni. Nem fognak tudni abba belelátni, amit esetleg én látok. Ha én nem teszem hozzá én részemet a saját területemen, ott a megváltás nem tud a teljes egészében érvényesülni. Tehát ki kell egészítenem az én testemben azt, ott helyben, azt a problémát, azt a teoretikus problémát, azt a meglátást, azt a kidolgozottságot, amit nekem kell ugye, kidolgozni, más helyettem nem fogja. Tehát úgy éreztem, hogy kézzelfoghatóbban kell megfogalmaznom egyrészt azt, amit megláttam, vagy amit át szeretnék adni, és ekkor volt nagy segítségemre II. János Pálnak az írásai. Talán jobban éreztem azt, hogyha én Istenre csatlakozom, jobb keresztény vagyok, mert számomra az utóbbi pár évben ez volt a nagy fordulópont, hogy szeretnék elsősorban keresztény lenni, ugye Csóka András nagyon szeretem, és egyet is értek az ő álláspontjával. Tehát, hogyha én jobb keresztény vagyok, akkor jobban megértem a dolgokat. És nem csak feltétlenül úgy, ahogy eddig csináltam, hogy a tudomány révén igyekszem föltárni az emberi viszonyokban, mondjuk a személyközi kapcsolatokban az etikai elemeket. És akkor kezdődtek azok a dolgok, amelyek nagyon egyszerűek, nagyon hétköznapiak, de igazából azért jöttem el, hogy ezt elmondjam önöknek. A konkrét hétköznapi intuíció. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy amikor igyekszem Isten akaratát jobban tenni, az ő országát itt építeni a Földön, jönnek meglátások. Néha iszonyú egyszerűek. De az, hogy hú, ez a kulcsmondanat. Ez itt a lényeg. Tehát ez a distinkció itt a lényeg filozófiailag. Tehát nem az volt, hogy vannak különböző gondolkodások, szektoriás gondolkodások, és akkor vagy összeáll és valahogy találkozik. Nem, áthatotta a Istennel való kapcsolat, hogy igyekeztem jobb ember lenni, vagy jobb keresztény lenni, áthatotta a hétköznapi dolgaimat egy-egy meglátás. Például, utóbbi időben jöttem rá arra, hogy miért nem tudjuk az abortusz és eutanázia, meg egyéb más ilyen élethelyzetek kapcsolatban megvédeni az emberi személyt. Azért, mert az emberi személyfogalmunk nem igazán jó. Mert racionális szellemről beszélünk, de a racionalitásnak a megnyilvánulását tekintjük elsődlegesnek. De ha nem nyilvánul meg, attól még van emberi személy. Hát nem tudtam más csinálni, mint mertem visszanyúlni Szent Tamás vagy Boéciuszig, és kiderült, hogy nem jó. Az az irány, mindig jól mondták az intuíciót, de gyakorlatilag a personalizmus jegyében akár a legkiválóbb II. János Pál pápa is, ugye neki a diktatúrákkal szemben kell megfogalmaznia az emberi személynek a kiteljesedését, a személyiség kiteljesedését, az nem ugyanaz, mint a személy. A személy az egy szellemi dimenzióval élő lény, amely akkor is létezik szellemi dimenziójával, ha az nem tud megnyilvánulni. És amikor pont ezzel foglalkozom, akkor elküldi Alexander Batthyány professzor úr a saját kutatási eredményeit, amely agykutatásoknak legújabb eredményeit veti össze azokkal a tapasztalatokkal, amelyek a paradox luciditásról szólnak. Miről? Arról szólnak olyan empirikus kutatások, amelyek azt mutatják ki, hogy több száz esetben tanú van arra, hogy a teljesen leépült gondolkodású, tehát agyilag, a szervi dimenziót tekintve teljesen leépült emberek, komában lévő emberek, vagy agysérült emberek, haláluk előtt néhány órával, vagy néhány nappal visszatérnek, úgymond, teljesen lucidak lesznek, gondolkodnak, beszélnek, bocsánatot kérnek, megbocsájtanak, összegzik az életüket, tanácsokat adnak, stb. Már, mint a gyerekeknek, unokáknak, agy nélkül gondolkodnak. Tehát, hogy van mind, brain nélkül. Tehát, mert alapvetően a brainen keresztül érzékeljük a mindot. Ugye, az agy funkcióján keresztül érzékeljük a mindot. Mikor a hold eltakarja napfogyatkozáskor a napot, akkor azt mondjuk, jaj, sugárzik a hold. Amíg nem jön elő a nap a hold mögül. Tehát akkor kiderül, hogy van szellemi dimenzió, amit Viktor Frankl mindig is mondott, akkor is, ha ezt már nem érhette meg, a logoterápia megalapítója, akit egyébként Alexander Batthyány professzor úr világszintű kutatásai, legmagasabb szintű kutatásokkal kutat világszintű eredményeket felmutatva. És gyakorlatilag egy időben derül ki az, hogy a filozófiai személyfogalmunk azért nem jó, mert a személy megnyilvánulása helyezi a hangsúlyt, és nem veszem komolyan azt, hogy akkor is van személy, amikor nem tud megnyilvánulni. Tehát az is személy, akinek nincs még esélye, már esélye, vagy éppen esélye arra megnyilvánuljon. Tehát egyszerű különbségtétel a szellem, a racionális megnyilvánulása nélkül is, illetőleg a személyiség között. És akkor még egy kis apróságot hadd mondjak, és ezt napi szinten tapasztalom meg, hogy kezembe akad az a könyv, nekem 3 gyerekem van, van egy alapszintű rendetlenség, kreatív, kutatási, hát hogy is mondjam, entrópia a lakásomba. A kutatás gyakorlatilag fizikailag azt jelenti, hogy keresem a konkrét könyvet, amit tudom, hogy megvan. Na tehát, és akkor kezembe akad az a könyv, ami pont ezt taglalja, tudtam, én rendeltem meg, hát azért került a lakásunkba, de ugye annyi könyvet rendelünk, hogy éppen elfelejtettem, hogy ezt akkor olvastam. Ő se érvel így, de pont ez kellett. Egyébként a doktorandusznak este pont ez kellett szintén, hogy tudjam, hogy akkor nézen utána ennek. Tehát olyan fogalmi distinkciók, olyan meglátások jönnek egészen egyszerű dolgokban, amelyek, hogyha az ember nem, kitől van? Egyetértek Csokoly Andrással, hogy Isten adja ezeket. Most már ne nézzenek teljesen, kérem szépen, hát lököttnek, vagy ilyen megszállottnak. Ezek olyan egészen egyszerű intuíciók, mint hogy ki legyen a feleségem. Ugye, hogy kivel barátkozzak. Nagyon fontos Istennek, hogy ki legyen a feleségem. És nagyon fontos, hogy kiket hozza össze az ő munkatársaiként, barátokként, ugye, akik hasonló kötelezettségeknek. Istennek nagyon fontos, hogyha a hajunk szálának a görbülésével foglalkozik, már bocsánat, hogy fejjelre mutogatok, ugye, tájtalan maga a dolog. Tehát, hogy ha ezzel foglalkozik, akkor valószínűleg még inkább fontos az, hogy Isten országának megismerését kire bízza. Tehát nagyon fontos dolgot csinálunk. Tehát én ezt nem gondolnám, hogy ez egy banális dolog. Még egy példa, most hirtelen eszembe jutott. Kislányom, akkor most már nagylány, akkor kislány volt. Bell című rajzfilmet nézve látta, hogy ez a Bell sárga ruhában, jól így gondolom, a sárga ruhában, az kék könyvet olvas. És akkor ő is utánozza ezt, hogy kék könyvet olvas. Persze feje lefelé, Carl Schmitt, politika fogalma. És akkor belenézek, mondtam, hogy mit, és pont az ízletet kerestem, de nem találtam már tőlem. Bene csugd, gyorsan volt, egy zsebkendőt beleraktam, összevágtam, mondom, pont az hiányzott, volt 3 napom, hogy leadjam. Azt se tudtam, hogy mit vesz le. Azt se tudtam, hogy ott van a könyv, persze idővel, szépen módszeresen fölkutatom azt, ami kellett Carl Schmitttől, hogy miért nincsen globális, mondja ő, politikai közösség, és ott volt. És azért tudják, hogy aki kisgyerekes, annak elég kevés ideje van, tehát nem tud úgy haladni kutatásokban, ahogy egyébként ő szeretne, hanem ahogy a körülmények lehetővé teszik. Néhány olyan konkrétabb dolgot szeretnék mondani, ami a katolikus egyház társadalmi tanításából kiemelnék, jó? Tehát ami szerintem olyan meglátás, ami számomra sokkal többet mondott, mint azt gondoltam volna, és ami radikális átalakítást igényel. Egyik ilyen a szubszidiaritás. Én azt látom, az Európai Unión belül is ennek az egész fogalomtörténet és ennek a kudarca, azért bukott el, mert nem a személyből indulunk ki. Tehát ha nem a személyből indulunk ki, akkor nem fog működni a szubszidiaritás. Ezt azért mondom, mert láttam, hogy az önök egyetemén számos olyan regionális kutatás van, olyan szőlészetborászat, illetőleg a cégekkel való együttműködés, amely komolyan veszi azt, hogy a helyi polgári társadalmat építve erősödik az a régió, amiben beágyazott az önök egyeteme is. Tehát az egyik ilyen út, amit én próbáltam járni, hogy bizonyos olyan emberképből, társadalomképből fakadó intuíciók, amit itt éreztem, az próbáltam hű lenni. Tehát, amikor úgy éreztem, hogy a szubszidiaritás annyira nincsen jelentve, annyira nem jól értjük, mert individuumokból indulunk ki, akkor próbáltunk kiállni amellett, például a Chad McDonald professzor asszonnyal, hogy a családi vállalkozások erősítésére lenne szükség. Mert a családokat erősítenék meg a családi vállalkozások, és hogyha sok családi vállalkozás lenne, és azoknak a közössége fogna össze regionális szinten, esetleg önöknél is ugye, itt tegerbe, akkor az egy olyan kritikus tömeget hozna létre, egy olyan polgári társadalmat, amelynek van közjava. A közjó nem politikai fogalom elsősorban, prepolitikai fogalom. Tehát csak egyetlen egy dolog, nézve az önöknek a honlapját, ami úgy gondolom, hogy jó kiinduló pont arra, hogy hol fognám meg azt, ami jó meglátása a katolikus egyháznak, egyáltalán nem triviális, vagy esetleg félre is értjük. A másik, ilyen antropológiai meglátások, hogy és ilyen önöknek nagyon komoly történettudományi intézete van, meg doktori iskolája, hogy egyáltalán mi az ember. Az első világháborúnak a 100. évfordulóján jött nekem az a megérzésem, hogy valahogy, mert olasz szakon is végeztem, hogy olasz-magyar kutatócsoportban vettem részt, hogy valahogy nem biztos, hogy jól értjük mi az első világháborúnak az okait, kirobbanásának az okait. És akkor láttam azt, hogy valahogy nem az, hiába olvasom Prohászka Ottokárt, hiába nézem meg a katolikus gondolkodókat akkoriban, valahogy az emberképpen nem stimmel valami. És részt vettünk ilyen nemzetközi konferencián, és akkor ébredtem rá arra, hogy rossz az emberkép, rossz a Krisztus országáról alkotott elgondolás, és rossz az erénytan. Tehát, hadd kössem rögtön ide az önök pedagógiai, kiváló, országosan kiváló pedagógiai erudíciójukat is meghivatkozva, hogy biztos, hogy jó a középiskolai irodalom oktatásunk? Biztos, hogy tudjuk, mit akarunk tanítani a pár utcai fiúkkal? És akkor elkezdtem ezt saját magam szintjén kutatni, ugye azért nem vagyok ennek szakértője, és megnéztem a korabeli dokumentumokat, és az a megérzésem támad, hogy látszólag elvileg semmi probléma nincsen, mind a két oldalon hősök vagyunk, de gyakorlatilag az egyetlen erény az a hősiesség volt, és a hősiességet háborúban lehet leginkább gyakorolni. Ahhoz viszont meg kell, hogy halljanak az emberek. Tehát ezért várták annyira az első világháború kirobbanását. Lelki megújulást, lelki megtisztulást vártak. Provázka Ottokár olyan dolgokat ír, hogy az ember a háború első másfél évében 12 publikációjáról van szó, hogy többször el kell olvasni, hogy jól olvasom-e. Hogy tényleg azt olvasom-e. Háború lelkébe adta ki összesítve. Hogyan lehet, hogy egy ilyen nagy püspök így megtéved? Hogy ennyire rosszul fogja föl? Hogyan lehet, hogy az egész emberképe olyan, hogy és erre szocializálták, hogy a pályutca fiúk is erről szólt, az nem gyerekregény. Arról szólt, hogy egyetlen egy erény van, ez a hősiesség, és ahhoz kell egy közeg, ezért kell a háború. És ugye látom olasz oldalról is, hogy hogyan értékelik a pár utcai fiúkat. Biztos, hogy ennyi az erénytan? Biztos, hogy a legnagyobb erény az a hősiesség? Nem lehet, hogy a hétköznapi bátorság, amiről a Finomi Szent Tamás beszél? A csendes hétköznapi a civil kurázsi? Amikor kutatok, amikor helytállok a végeken? Ez egy elmúlt 100 év, és nem mondtuk le a konklúziót. Nem értékeltük át azt, hogy végül is inutilis tragia, hogy mondta a 15. Benedek pápa az egész első világháború. Másik korszak, 56. Tudom, hogy Rajner M. János professzor úr önök egyik bástyája. Úgy emlékszem, hogy édesapámnak az egyik könyvére, itt van professzor úr? Akkor nincsen? Pláne mazban nem ismerem meg. Volt egy kis kritikai megjegyzés, papám írt egy könyvet, sokan írtak 56-ról, a Műszaki Egyetem őt kérte meg, hogy írja meg az 56-os visszaemlékezést, tehát a 56-os alapítványnak, a hivatalosnak nevezhető könyvét az édesapám írta meg, és van neki egy könyve a 56 lelkéről. 56. Van egy természeti állapot tapasztalatunk. Ez a természeti állapot tapasztalat az, hogy az ember egymásnak testvére. Papám mondta, hogy ez volt a legszeretettebb képük, hogy egymásba karolva mennek előre az egyetemisták. Sok mindent mondott erre, most nem szeretnék kitérni, hogy miért alakult ez ki a Műszaki Egyetemen, ezek a tanulópároknak is köszönhető részben, de hogy a vidékiekkel, akár a szovjet katonákkal is a barátkozás, ez kevesebbet ér, mint Thomas Hobbesnak a természeti állapot tanul? Nem biztos. Ez egy magyar, specifikus olyan megtapasztalása az ember természetének, amiből szerintem érdemes akár ki is indulni, de legalábbis vitatárgyat képezheti. Hogy tényleg ilyen-e az emberi természet. Tehát számomra az a nagy kérdés, hogy ugye a katolikusoknak az emberképe mérsékelten optimista. Ellentétben a protestánsokkal. Miközben tényleg elképesztő mennyiségű a gonoszság. Na de most akkor mi az ember, igazi emberi természet? Itt van a bukott emberi természet, de meg is van váltva a világ, és azt látom, hogy nem empirikusan kell érzelni. Tehát a dolgoknak a lényegét kell nézni, ezt nagyon hangsúlyozza mindig II. János Pál. Úgy hívja a jelenség szférában rekedt embert, hogy fenomenalista. Most már ezt a 40-es évek elején is írtam, tehát amikor ő volt 41-2 éves, akkor is 60-as években egy publikáció, hogy fenomenalista, nem is hallottam még ezt. Néha fenomenalistának hívja, de mindegy, ez lehet, hogy personalistaként kicsit lesajnálja. Akkor. Jó, fenomenalista, tehát a jelenség szférát vizsgálja, és nem tud a lényeg szféra felé menni. Tehát folyamatosan a jó értelmet metafizikai gondolkodásmódra hívja fel a figyelmet. Mi az embernek a lényege? És én, ha például ezt keresem, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy az embernek a lényege, most én katolikusként hadd mondjam azt, hogy igen, bukott, de képes a jóra. Na ez lehet egy kiinduló pont. Akkor lehet így a demokráciát fölfogni, lehet így a gazdaságot fölfogni, ugye Csatmagdolnával mi így látjuk a gazdaságot, mi hiszünk az ilyen emberben, nem a konkrét emberben hiszünk. Nem az empirikusan tapasztalható emberekben hiszünk, hanem abba, ami megvan az emberben, meg lehet az emberben. Ugyanígy az egyház. Én szeretem az egyházat, miközben tele van botránnyal most. Azért, mert nem a konkrét embereket szeretem, hanem Krisztus mennyasszonyát. Talán soha nem szerettem úgy az egyházat, mint most a legnagyobb botrányok kellős közepett, amikor óriási bajban van az egyház. Tehát szerintem ezt adja meg ez a látásmód, hogy a dolgoknak a lényegét látom. Az, ami a normatív konstitutív eleme. Ugye? De nem biztos, hogy empirikusan minden egyes emberben vagy ténykedésében látszik. Szeretem a dogmákat. Tesznál tényleg, tebe soknál. Azért szeretem a dogmákat, mert rábízhatom magamat az egyházra. Persze meg akarom érteni, legalábbis rá akarok érezni. De köszönjük meg, bocsánat, egy katolikus vagyok, ezt nézzék el nekem. Már úgyhogy ha katolikus szemszögből beszélek. Csak azért, hogy hozzászoktam ahhoz is, mert én általában kisebbség vagyok katolikusként más barátaim között, akik protestánsok. Én szeretem a dogmákat, mert nem kell mindig mindent bizonyítani. Ott van a bölcsesség. Szeretem, ahogy az egyház a hagyományaira épít. Szeretem, ahogy az egyház, és különösképpen protestánsoknak köszönjük, szereti az Ószövetséget. Az Ószövetségben sokkal több bölcsesség és tudomány van, mint gondolnánk. Az Ószövetségből soha nem fogunk egy társadalom filozófiát föl tudni építeni. Soha. De nincs olyan, maga a második János Pál is, vagy akár a katekizmusunk, ott vannak a meghivatkozások az Ószövetségből.

0: Dr. Frivalcki Jánost, a Szent II. János pápápa kutatóközpont, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszékének vezetőjét hallják.
1: Belelapoztam Salamon könyvébe. Azt mondja, hogy ott vagyok, anyám méhéből születtem 10 hónap után. Bölcs volt, de lehet, hogy nem minden tekintetben művelt. Salamon, nem tudom, ez 10 hónapot, hogy számoltam, mindegy. És utána úgy születtem meg, mint bárki más. Mindegy, hagyjuk. Tehát azt mondja, hogy én ott voltam emberi lényként. Hát ki senki nem vallja manapság ezt. Azt, hogy az anyám méhébe volt, amikor kiválasztottam, mondja melyik professzor. Egyértelműen több hely van arra, hogy ott emberi személy. És akkor még azt mondjuk, hogy az egyház nem mondja ki, hogy emberi személye. Filozófiai értelemben a magzat. Hát olvassuk el az Ószövetséget. Egyébként tele van pszichológiai bölcsességgel. Tehát pszichológiai Sirák fia könyve. Nagyon javaslom. Tehát ez nem meghaladott van, katolikus testvéreknek mondanám. Tanuljuk a protestánsoktól. Tehát szeretem, ahogy az Ószövetséget olvast az egyház, az egyházatyákat, a hagyományt, ahogy épülnek egymásra az enciklikák, és szeretem a dogmákat. És belülről értékeljük. Tehát én azt szeretem benne, hogy átélem, és tényleg így van. És ha meg nem értem pontosan, ha még nem jöttem rá, akkor azt mondom, hogy bocs, itt tartok. Én ezt még nem teljes mértékben élem, már nem tudom, ez nem dogmákról beszélni, de majd el fog következni. Tehát az egyház bölcs, nem azért, mert a tagjai bölcsek, hanem azért, mert isteni Jézus így akarta létrehozni, az egyházat létre akarta hozni. Ha nem értjük, ha elakadunk, kérjük Máriát. A bölcsesség széke segít. Anya, nem? Anya mindenben segít. És ő tudja, hogy mi, hát, hogy ki volt Jézus, hogy hogyan kell hozzájutni. Ez a bölcsesség. Hogy hogyan kell hozzájutni. A pedagógia. Feleségemmel voltunk sétálni tegnap előtt, és azt mondja, hogy ő klinikai szakpszichológus, hogy azt mondja, hogy ő szeretne olyan regényeket írni, amelyek fiatalok számára olvasható, és Gnodicki Zoltánnak is javasoltam, ugye Apropos Főiskolának a rektorának, mikor a oktatási hivatal élére oda ment, hogy írjunk olyan regényeket, amelyek a mostani generációknak szólnak, és ami a mostani értelem problémákra hívják fel a figyelmet. Tehát nem feltétlenül erkölcsi tanító regényeket, amire igény volt, és amit szívesen olvastak mondjuk még 30-50 évvel ezelőtt is, hanem a mostani problémákra, az általuk észlelt problémákra ad választ. Az embert kell szeretni.

elvesztettük az érzékenységünket a értelem probléma iránt. Az értelem probléma az élet értelmének a kérdései. Tehát természetesen sokféle értelem probléma van, aminek ugye nincs értelme kutatni, vagy pedig nem látom az értelmét, vagy nincs összefüggés, stb. Itt másról van szó. Az, hogy és ha valamit tud adni a katolikus egyház, akkor az a logosz. Tehát Jézus maga a logosz. Ő, aki azért jött a földre, hogy elmondja, hogy hogyan jutunk el hozzá. Másik, Isten országa az nem a mennyországban van. Isten országa az örök élet. Ha örök, akkor most is van. Ha most is van, akkor azt jelenti, most is lehet építeni. Ha meg most is lehet építeni, akkor meg kellene építeni. Tehát hogyan kellene a logoszt, aki eljött ide a földre, aki mondta, hogy ő az út és igazság, hogyan kell úgy követni, hogy Isten országát most építsük? Tehát nem, ahogy Richardról mondja, egy evakuálási terv a mennyországban való hit, hogy pár tagja, az egyház tagja vagyok, hiszem, nem értem, nem is érdekel, de átmegyek majd, átlibbenek a idők végezetén, a halálom után a túlvilágra. Miközben nem hiszünk a test föltámadását, nem hiszünk a lélekben, kipakoltuk a szótárunkból. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a kiinduló pontja, onnan esetleg meg lehetne fogni az, hogy kiindulunk abból a helyzetből, ahogy ezt a problémát mi érzékeljük. Például szorongásként. Ahogy ezt érzékeli ez a kortárs generáció. Evészavarként. Lojalitás konfliktusként az elvált szülők között. Tehát akkor a szenvedő embert fogjam meg. A szenvedő embert, hogyha ha az ő problémáit fogadom meg, akkor az biztos, hogy jó út. Mert a kereszténység arról szól, hogy előmérészesítem a szenvedőt. Hát biztos, hogy jó út. Ne én találjam ki magamnak a problémákat, utána megoldom. Ha induljunk ki abból, hogy nihilista társadalomban vagyunk. Mit tudunk erre mondani? Én azt szeretném hinni, hogy a kereszténység, és most nem tudom, hogy jól fogalmaztam-e, talán most politikailag korrekt akartam lenni, nem, én hiszem azt, hogy a kereszténység nem lehet kevésbé vonzó most, mint amikor Jézus idejében volt. Lehet, hogy nagyobb a kihívás, mert a fiatalok szemében nincsen semmi tűz. Márpedig, ha fiatal nem lelkesedik, akkor ebből ez még csökkenni fog idővel. De nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert az online világ ezt tette velük. Nincs kapcsolatuk a valósággal. Hogyan lehetne visszavezetni őket a valósághoz? Hogyan vezessük vissza őket ahhoz, hogy legyen életük, tapasztalatuk, kapcsolatuk a saját ényükkel? Ez tömeges probléma. Tehát a szociálpedagógia tömeges hétköznapi kihívás most már. Tehát a szociálpedagógiai probléma, hogyan lehet az életüket, a világukat felfedeztetni velük? Tehát én azt szeretném mondani, én nem azzal foglalkozom, kérem szépen, amivel terveztem, hogy foglalkozni fogok. Hermeneutikai finomságokkal, azt hittem, azzal fogok foglalkozni. Én azzal foglalkozok, hogy azt bizonyítom jogfilozófusként, hogy a szabad vasárnap fontos, hogy van férfi és nőből álló házasság, és hogy van különbség a mesterséges intelligencia és az ember között. Hát én azt hittem, hogy ezért nem fognak embert alkalmazni az egyetemen, fizetést adni rá, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. Én nem akartam ezt kutatni. Na de hát erre van szükség. Az orvos sem mondja azt, hogy bocsánat, én egy nagyon igényes orvos vagyok, én bizonyos kutatásokkal foglalkozom, és akinek nem ilyen a betegség, az menjen haza. Mert nem, jönnek a betegek. Jézus elsősorban gyógyító volt, nem is tanító. Soha nem volt olyan, leült és akkor mondta. Jó, hegyi beszéd. De vannak olyan agyhelyzetek, akik azt mondják, hogy elsősorban gyógyító volt. A tudós gyógyító szerintem. Tehát a tudósnak meg kell keresni azt, hogy hol vannak a problémák. Foglalkozunk az első világháborúval, foglalkozunk az antropológiával, 56-tal. Azt, hogy mit tanítunk a gyerekeknek, hogy mi legyen az a közép. Tudjuk, hogy mit tanítunk? Ez egy tudatos választás? A János Vitéz? Hogy beugrik a sárkány szájába, és ott van egy másik világban? Mivel? Kanabisszal? Vagy mi az? Hogy érti ez a mostani gyerek? Tehát, hogy ha nem tudjuk, hogy mit csináljunk, akkor segítsünk. Hogyha bajom van, elkezdünk mosogatni, vagy vécét pucolni. Mert az biztos, hogy jó. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy mit kutassunk, vagy hogy merre menjünk tovább, akkor a Jézus mit csinálna? Az első ember, aki segítségért kiáll. Tehát én azt mondanám, hogy a tudós, mint gyógyító, mint a társadalom bajainak orvostója tekintsen magára. És akkor biztos, hogy jó úton fog járni, és fognak jönni az inspirációk. Gyakorlati dolgok. Én azt láttam, hogy a mostani tudósnak a helyzete nagyon rossz. Professzort nem becsülik.
egy óvónőt kap visszajelzést. Nekem vannak órás. Voltak is, van is órás gyerekem.

Az óvónő kap visszajelzést, arra még van hivatás. A tanítónő kap, tanár már nem kap, professzor meg hát vessen magára. Miért nem választott más hivatást? Hogyan tudom fénybe helyezni a másiknak a munkáját? Kitaláltuk azt, hogy kutatócsoport, direkt így neveztük, pedig hát 20 éve fönnállt az elődjével együtt, hogy adunk egy oklevelet. Lehetett volna intézet is, de majd kutatócsoportnak neveztük, és elkezdtünk okleveleket adni. Rektor úrnak, meg a természetjog kiváló kutatója. És azt láttam, hogy nekünk ajándék. A könyvbemutató nem annak ajándék, akinek bemutatjuk, mert voltam olyan könyvbemutatón, azt mondják, hogy azt mondta a dékán helyettes úr, hogy hát olyanok a tudósok, mint a színészek, hogy mindig kell egy bizonyos simogatás, hogy jól érezze magát, mint a, nem tudom, a kiskutyus. Nem. Ha ír egy könyvet, az nekem ajándék. Az nekünk ajándék, mert föltárt valamit a valóságban. Örüljünk már a másiknak az örömének. És akkor elkezdtünk okleveleket adni, egy idő után már külföldön is, és talán megjött egy könyv, egyébként Bolognából, egy bolognai professzornak, hát úgy meg volt 60 bolognai professzor. Mindent elért az életbe. És mi egy kutatócsoport fölkerestük, hogy szeretnénk neki középkor kutató. Van néhány Olaszországban, tehát a legjobbak között is a legjobb. És úgy meg volt 60 Andrea Padovani professzor, bolognai jogász professzor, ahonnan indult az egyetem. És talán érkezett meg a könyve, olasz postával 2,5 hónap után, hogy úgy meg volt 60, és elküldte a könyvét, és akkor éreztem azt, hogy valami ilyesmi az egyetem. Hogy hozzuk létre, amit önök csinálnak. Én láttam a rektorasszonyon, rektorhelyettes asszonyon és a rektorhelyettes urakon, hogy közösséget építenek. Nincsen közösség manapság, tudják. Amikor vannak ilyen vagabond lelkek, akik néha megjelennek egyetemeken, és akkor megkérdezzük, hogy már hogy tanítanak ott, és megkérdezzük, hogy mi volt máshol, azt mondja, mindenhol ugyanaz. Ugyanaz a széthúzás, azok a frakciózások, stb. Építsünk közösséget. Az igazi meglátások közösségben születnek. Örüljünk a másik örömének. Hozzuk létre az eredeti Bolognát. Bolognában kérem szépen keresztény emberek voltak. Gondoltunk rá? Igen. Hívő keresztény emberek voltak, akkor még nem is volt, hogy katolikus protestáns, igen. Hívő keresztény emberekként lettek kutatók. Kik? Tehát olyan keresztény emberek, akiknek ez volt az útjuk. Tehát én azt mondanám, hogy mivel önök most egy másik regiszterben, vagy újra alapítják, vagy más irányba viszik az egyetemet, egy kiváló alkalom arra, hogy a sok zsákutcát elkerüljék, és azokat, és meg létrehozzák az eredeti univerzitást, ahol a professzoroknak van közössége, és nem azért mondom, mert Sárkány Péter professzorot 25 éve ismerem, hanem azt mondom, nagyon szükség van erre, a tudás miatt. Tehát ne azért, mert minket kövessenek, hanem azt kövessék, amit mi is követünk. Majdnem Kassai Lajos parafrazáltam, nem akartam. Ugye a lovas íjászt. Tehát, hogy nem azért, mert minket kell követni tanítványokat, hanem kövessék azt, amit mi követünk. Mit követünk? Jézust. És mit követ? Amit az atya szeretne. Ez a bölcsesség útja. Jó, tehát rávenni, segíteni a fiatalokat abban, hogy akinek van vinály, legyen tudós. Alig vannak manapság tudós palenták, mert nem érdekli őket, vagy nem vonza az igazság. Tegnap este volt egy olyan doktorandusz órám, ahol a jogász ugye azt hiszi mindenhez ért, és úgymond jogászi problémák gyanánt foglalkoznak mindennel. Oktatásügy, környezetvédelem, teremtésvédelem, stb. Tényleg, mint őszintén, majdnem, hogy mint tényleg mindennel. És akkor nekem az kellett, hogy megmutatni minden területen, hogy mi az a társadalomfilozófiai dimenzió, vagy értelemdimenzió, amit ki lehetne emelni. Nem elég az etika, kell társadalomfilozófia is, szeretném Bertangenten mondani, én ezt tapasztaltam. Tehát nem elég az etika, nagyon mellé lehet nyúlni. Tehát minden disziplina kell. Etika és társadalomfilozófia. És nagyon nagy öröm volt, alig bírtuk befejezni. Nem tudom, mikor volt ilyen élményem, hogy mindenki hozzászólt, hogy föltárni, hogy hú, hova illeszkedik. Ha komplexitásában látom, egyáltalán nem úgy merül fel a probléma, mint amiben általában bele szoktok minket húzni. Tehát, hogy hogyan működik helyesen a lényegszférában? Hogyan működne harmonikusan? Ez szerintem csak azt tudja, aki szereti az embert. És ezek olyan emberek, tudom, ismerem őket. Tehát, aki szereti az embert. És azt hiszem, hogy ez még nagyobb dimenzió, hogyha azt szeretjük, aki viszont tényleg életünket adta értünk, tehát Jézust szeretjük. Akkor kapjuk az igazi meglátásokat. Tehát nem szent őrület, amit Csókai mond, szerintem, hanem a valóság, hogyha követjük Jézust, hogyha igyekszünk teljes emberként, teljes szívvel és lélekkel, és azt hittem, hogy rektor azt ezzel fogja folytatni, nagyon érdekes, hogy nyitottságról beszélt rektor azt, hogy nagyon fontos, hogy teljes szívvel és lélekkel. Mindig az értelemre helyezzük hangsúlyt, hogy értelemmel és szívvel, de mi a lélek? Igen, ott van a pneuma. A fő parancsolatban. És amikor mondja a gazdag ifjúnak, hogy, és akkor ezzel is befejezném, utána, hogy
Mi a főparancs? És elmondja szépen, visszaszavalja, ugye? Visszamondja a főparancsolatot. De ott van a lélekkel. Mit jelent a lélek? A pneuma sok mindent az Ószövetségben is. De azt, hogy pszichésen is szeretném, a szívemmel szeretném, próbálnám megérteni az egészet, hogy a lelkem is ott van. Teljes lélekkel vagyunk kutatók? A teljes irányultságunkkal vagyunk kutatók? Vagy csak az értelmünkkel? Vagy csak az értelmünket foglalkoztató tevékenység?

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus, a Szent II. János Pál pápa kutatóközpont és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszék vezetőjének, miként lehet jelen a hit a tudományban, az inspirációban és a kutató mindennapjaiban című előadásának szerkesztett változatát hallották. Az előadás 2021. november 23-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen készült a hit és az ész dialógusa elnevezésű tudományos eseménysorozat keretében. A műsort Domán Vivien szerkesztette.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Kezdetét vette a Vára Pajta Játéktár elnevezésű program a miskolci lovagi tornák terén. Rangos szakmai elismerésben részesült a sátoraljóhelyi Zemplén Televízió. 10. alkalommal szervezik meg a Mátrafürediek világtalálkozóját. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ma délelőtt kezdetét vette a Vára Pajta Játéktár elnevezésű program a miskolci lovagi tornák terén, amely a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület kétnapos szakmai programjának a része. Az eseményen bemutatják, hogyan lehet a tudás átadást játékos cselekvés alapú formában és közösségi élményként megvalósítani, bár a módszer elsősorban a fiatalokat szólítja meg, de minden korosztály számára könnyen adaptálható. A Diósgyőri várszomszédságában működő Pajta Játéktár a középkori tematikával ötvözi a kulturális örökséget. A program céljáról Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ sajtószóvivője nyilatkozott rádiónknak.
3: A Pajta Játéktárat több évvel ezelőtt, a 2020-as évek elején terveztük, és nagy örömünkre szolgált, hogy egyébként az osztálykirándulási időszakban nagyon sokan látogattak el hozzánk, sőt, az első időszakban voltak családi napjaink is. De mi is ez a Pajta Játéktár? Hát 600 évet visszarepülünk az időbe, egészen Nagy Lajos király udvarába, és tulajdonképpen betekintést nyerünk az akkori emberek életébe, nem csak a lovagokéba, hanem gyakorlatilag a fegyvermustrával megismerjük a nemes emberek és a lovagok életét, de van középkori betűvetés, ahol az akkori írásnak a kultúrájával ismerkedhetnek a látogatók, és természetesen a diósgyőri vár történetével és a lovagi tornák olykor brutális világával is. Ebbe is betekintést nyerhetünk, és hát természetesen középkori sportokkal és középkori játszóházzal is szolgálunk. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen interaktívan vagy élményszerűen tapasztalhatják meg a látogatók, hogy milyen is volt egy kelevészhajítás, milyen is volt egy csatacsillagdobás, és tényleg visszaugorhatnak ebbe az időszakba. A színes szagos a középkor, tehát gyakorlatilag a középkor kimeríthetetlen ennek a tárháza, mind a sztorik, mind a történetek tekintetében, mind pedig az akkori embernek a jelleme és életfelfogása miatt. Egyébként én azt mindenképpen kiemelném, hogy nem véletlenül maradt meg magyar nyelvű a lovagiasság szavunk, hiszen ez egy ideál, ez egy eszménykép, amit a lovag megtestesít a mai napig, és bizony azzal zárnám talán ezt a kis mondókát, hogy ma is lehetünk lovagok, gyerekektől felnőttekig egyaránt, hiszen a lovag az egy olyan ideál, aki a jobbat, a többet akarja ebben a mai társadalomban is. A mai szakmai napon, a köszöntők után, ahol Matissák Éva a polgármesterasszony és Négyesi Anna, a Miskolci Kulturális Központ ügyvezetője, köszöntője után lesz egy kerekasztal beszélgetés, ahol gyakorlatilag a jó gyakorlatokat mutatjuk be, és magának a Pajta Játéktárnak a múltját, a jelenét, és hát reméljük, hogy a jövőjét is. És miután ez megtörtént, akkor minden előadás, tehát a fegyvermustra, lovagi tornák világa, a középkori betűvetés nem ebben a sorrendben, és a középkori sportok is helyet kapnak majd a palettán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komplett programot, rendezvényt kapnak majd az ide látogatók, hiszen ez most a látóút keretében van. Jó gyakorlatokat tanuljanak azok, akik ide látogatnak hozzánk, mert most az országból közművelődési, különböző területekről, de közművelődési szakemberek jönnek. Egyébként népszerűsíteni természetesen országos szinten is, de hál' Istennek egyébként elviszik a hírünket, hiszen egyébként ennek az volt a célja, ezt nem is mondtam a legelején, hogy amikor elkezdődött a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második üteme, akkor azt szerettük volna, hogyha a város előadások nem mennek feledésbe, és ugyanúgy az építkezésnél, itt a Diósgyőri vár lábánál, a Pajta Játéktárban, majdnem ugyanazokat az előadásokat meghallgathassák a vendégek.
2: Az egybegyűlteket Matissák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte.
4: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ma én köszöntetem itt Önöket Miskolc városa nevébe, és az is nagyon nagy öröm számunkra, hogy ellátogattak hozzánk, és a városunk egyik kezdeményezését beválasztották ebbe a látóút programba, hiszen amikor mi másfél lassan két évvel ezelőtt elindítottuk a Bükkvárosa programot, akkor nagyon fontosnak tartottuk, hogy feltérképezzük, kijelöljük azokat a fejlődési irányokat, amely mentén szeretnék előrelépni, és ebben kiemelt szerepet játszik a turizmus, amely területén azóta is folyamatosan keressük és alkalmazzuk az innovatív és alternatív megoldásokat, mint például ez a mai nap is erről fog szólni, és ha már Miskolcról beszélünk, meg Bükkvárosa program, azért engedjék meg, hogy dicsekedjek egy kicsit, hiszen erre egy nagyon jó példa az Ehető Erdő fenntartató egyedi kezdeményezése, amely az idén Berlinbe a legnagyobb turisztikai kiállításon, a Green Destination programba világelső lett, tehát egy olyan közösségformáló kezdeményezésről van szó, ami összehozza a turizmust, a gasztronómiát, illetve a közösségeket, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, és azért is nagyon-nagyon örülök, hogy ma nyílik lehetőségünk, hogy bemutassuk itt ezt a különleges programot, ami játékos ruhába öltözteti a tanulást, és segít közelebb hozni a történelmet némi szerepjátékos formában, és hát nekem már az is egy külön ráadás, hogy eközben önök meg pedig megismerhetik a városunkat, amire, ahogy mondtam, nagyon büszkék vagyunk, és rengeteg látnivaló van, úgyhogy ha idejük engedik, akkor nézzenek körül.
2: Rangos szakmai elismerésben részesült a Sátoraljóújhelyi Zemplén televízió stábja. A Pálosok nyomában című dokumentumfilm nemrégiben díjat nyert, elismerve az alkotók magas színvonalú munkáját és a magyar pálos örökség bemutatásáért végzett tevékenységét. A kitüntetést a film készítői Mezősi Nagy Marian és Mezősi Tamás vehették át.
1: A pálosokkal már nagyon-nagyon régóta foglalkozunk, vagy tervben volt, hogy szeretnénk egy filmet készíteni, mert hogy Zemplénben olyan értékeink vannak, aminek egy része a föld alatt, egy része a föld fölött található, és azt mindenféleképpen szerettük volna megmutatni. Ez köszönhető többek között a Gönci barátainknak, akik megmutatták nekünk a rejtett pálos értékeket, és ezzel együtt pedig köszönhető Sátoraljóújhelynek, hiszen egy olyan értéket őriz a piarista templom, konkrétan Csepelin György vértanúnak a csonterekjéjét, ami számunkra nagyon fontos volt. A mi családunk kötődik a pálosokhoz, ezzel együtt pedig az a történet és az a hihetetlen nagy erő, ami ebben az ő történetében és ebben a csonterekében lakozik, és az megmozgat Sátoraljóújhelyen, illetve a régióban nagyon sok embert, és az ő kultusza, jó értelembe véve, nagyon-nagyon régóta él. Azt gondoltuk, hogy ebből szeretnénk filmet készíteni, megmutatni egyrészt a sátoraljóújhelyieknek, hogy milyen értékük van, illetve a Zemplénben élőknek, illetve nyilván szeretnénk országosan is megmutatni azt, hogy milyen büszkeségeink vannak. Ez már ugye nem az első filmünk, ami vértanúkról készült, valamiért az élet mindig ezt a témakört hozza elénk, és hát természetesen van még olyan témánk, amit szeretnénk feldolgozni. Nagyon jó érzés volt, mert elértük tulajdonképpen a célunkat, hiszen hogyha az emberek megismerik a pálos történetet, akkor elértük a célunkat, másrészt pedig a szakma mondta azt most függetlenül, hogy mindentől függetlenül, hogy értékelésre méltónak tartották ezt a filmet, és azt gondolom, hogy ha valaki szereti a szakmáját, és ezt csinálja, azt gondolom, hogy a szakmában lévők a legnagyobb kritikusok, mert ők más szemmel nézik, és ha ők mondják azt, hogy ez díjazásra méltó, akkor azt gondolom, hogy minden álmunk és célunk valóra vált.
2: Gulyás István a díjat odaítélő zsűri tagjaként méltatta a Pálosok nyomában című dokumentumfilmet. A Táncsics Mihály díjas televíziós szakember szerint az alkotás egyik legnagyobb erénye, hogy a hagyományos dokumentumfilmes értékekre épít.
5: Igen komoly vita alakult ki a zsűriben, mert ugye az volt, hogy most van egy trend. Úgy csinálunk dokumentumfilmet, ismeretterjesztő filmet, természetfilmet, hogy megy a kamera, folyamatosan mozgásban van minden, ez pedig egy nagyon szépen megkomponált, gyönyörűen fényképezett, kompozíciókban gondolkodó mozi volt, amire egyszerűen évek óta nem láttunk példát, és annyira jó volt látni végre, hogy vannak olyanok még a szakmában, akik a klasszikus filmezés szabályai szerint dolgoznak fel egy témát, és a klasszikus filmezés az nem arról szólt, hogy rángatjuk a variót, meg svenkelünk, meg mindent, hanem van egy kompozíció, bekeretezzük azt a képet, és hagyjuk, hogy éljen, hagyjuk, hogy szép legyen önmagában. Úgyhogy ez zseniális volt ebből a szempontból, és maga a történet pedig tényleg egy szívetlen engető.
2: Immár 10. alkalommal szervezik meg a Mátrafürediek világtalálkozóját. Kötetlen lesz a program, egy finom ebéd várja a hazalátogató egykori fürediéket, akik majd nosztalgiáznak és elmesélhetik egymásnak életútjukat. Jánosi Gábor, Olli László és Takács László szervezőket hallják.
6: Előtte évekig nem is találkoztunk, aztán kezdett alakulni a csapat, és ebből az egy Mártóvölgyi strandképből lett tulajdonképpen a Mártóvölgyi világ találkozója. És akkor mi elkezdtük, hogy de jó, emlékszel még, te is emlékszel, de jó volt, a úszómesterről beszélgettünk erről, és így elkezdett hömpölyögni a dolog, ment a saját útján, és ebből alakult. És persze hozzá kell tenni, nagyon sokan csatlakoztak hozzá, ami segítik az egésznek a szervezését. Nem is akarunk kiemelni szerintem senkit.
7: Hát Gyöngyös Márta Füred újva nyilvántart. Hát az én történetem az ott kezdődött, hogy édesapám a szanatóriumban volt odafent, és felmentem hozzá látogatni, és összetalálkoztam a kollégával, Lazival. És ez úgy történt, hogy megkérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá, amikor terveznek egy mátrafülediek találkozóját, hogy nem csatlakoznék hozzájuk. Hát a legnagyobb örömmel. Törzsikeres mátrafüredi vagyok én is, tehát nekem nagy élmény volt az, hogy az első ilyen rendezvényné több mint 100-an voltunk. Tehát egy óriási, sikeres bemutatkozás volt ez az egész vállalkozás.
8: Mit, hogy minden szervezet és minden rendezvény, hogyha amelyek hosszabb időtartalomban terveződtek vagy jöttek létre, hát a végén azért kezd belefáradni a társaság, illetve belefáradtság elsődleges oka, hogy már 12 évvel vagyunk idősebben. Tehát aki már benne van ebben a korban, azt tudhatja, vagy tudja is, hogy bizony nem van egyszerű már fölkelni rendben az mi magunkat, meg egyáltalán megírni a hétköznapokat. Na most ugyanakkor ez meg egyfajta motivációs tényező is, hiszen a hétköznapok monotóniáját megtöri ez a rendezvény, amire készülni kell, ki főz, ki pálinkát. Abszolút, tehát egy batyúsbál, egy hagyományos, klasszikus batyúsbál, és minden hölgy oda teszi magát a ételekkel, meg a nasikkal, és minden férfi oda teszi magát a itallal. Na, ezt mondom, mint száz, szóval sajnos többen meghaltak közülünk már, akik annak idején részt vettek ebben. Azt, hogy a nemzetköziséget tovább bővítette, azt hiszem már nem igazán fog, mert aki eddig tudott Hollandiából, Kanadából, szóval tényleg volt egy ilyen vonzata is a dolognak, de most már azt mondom, hogy szűkül a mozgásterünk, örülünk, ha összejövünk, el tudunk még menni a rendezvényre, persze, és akkor kibírjuk a táncot a nap végén.
2: Végül az időjárásról. Holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, elszórtan záporok és zivatarok kialakulhatnak, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-16, napközben 29-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 9-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megújult az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályája és környezete. Prepa ünnepséget tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában. Új időszaki kiállítás nyílt a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, valamint megújult az intézmény udvara is. A beruházás jelentősége rendkívül elősegíti a tanulók mindennapi testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is modernebb helyszínt tudnak biztosítani. A fejlesztés Egerváros önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve az Egri Tankerületi Központ összefogásával valósult meg. A mintegy 20x40 méteres kültéri sportpálya teljes körű felújítása magában foglalja a burkolat teljes cseréjét, új rekordtán felületre, a repedésjavítási és szegélyépítési munkálatokat, a labdafogó kerítés felújítását, valamint a szükséges pályatartozékok elhelyezését. A korábban aszfaltos burkolatú pálya állapota jelentősen leromlott az utóbbi években. A felület több helyen megsüllyedt, töredezett. A közös cél az volt, hogy a diákok korszerű, biztonságos és tartós sportkörnyezetben mozoghassanak. Ezen felül a helyi sportegyesületek is igénybe vehetik, tette hozzá Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.
2: Igen, nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő feltételeket, infrastruktúrális feltételeket tudjunk biztosítani a gyerekeknek a tanuláshoz, a pedagógusoknak a nevelőoktató munkához. Egyik kiemelt terület a mindennapos testnevelés feltételeinek a fejlesztése. Ebbe a programsorozatba illik bele az, hogy a múlt héten átadtunk Bélapátfalván egy kültéri sportpályát, Egerben az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, és a környezetét megújult állapotba fogjuk átadni a diákok, illetve a kollégák részére. Ez a beruházás egy olyan összefogásnak az eredménye, amely jó példája annak, hogyha egy célt tűzünk ki magunk elé, akkor jó embereket tudunk jó ügyek mellé állítani. A Magyar Labdarúgó Szövetségtől kaptunk 25 millió forintos támogatást ez a beruházáshoz, és a felmaradó önerőt, ami több mint 17 millió forint volt, a Eger megyei Jugóváros önkormányzat adta hozzá, és ugyanennyit adott hozzá saját forrásból az Egri Tankerületi Központ, tehát egy 60 millió forint körülű beruházásról beszélünk. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az Egri Tankerületi Központ által fenntartott intézményekbe. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
1: Megtartották a 32. Prepa napi ünnepséget az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában. Az eseményen az Egri tanító és tanárképzős öregdiákok baráti köre munkásságát, valamint szakmai eredményeit méltatták. Az Egri tanító és tanárképzős öregdiákok baráti körének elnöke, Osvát Péter, háláját fejezte ki azoknak a tagoknak, akik úgy gondolják, hogy fontos tartozni ehhez a közösséghez.
3: Igazából 33 ez egy krisztusi kor már nekünk, mint szervezetnek, hát tudom, hogy ezt élő személyre szokták mondani, a Covid miatt egyszer elmaradt, és 1993-ban alakult ez a baráti kör, ugye azóta vagyunk együtt. Én ugyan nem, mert sokkal fiatalabb vagyok, mint az alapítók, az eredeti alapítók, az egri érseki tanítóképzőnek a diákjai voltak, akik a baráti kört azok számára alapították, akik ott végeztek, de hát ugye ők azért már lassan a idő elmúltával kiválasztották, találtak közülünk, és most már tanító és tanárképzős öregdiákok baráti köre lettünk. Itt a főiskolán, annak idején pedagógiai főiskola működött 1949-től, akik ott végeztek, azok is a baráti kör tagjai, sőt, egyáltalán aki pedagógus volt és nyugdíjban van, azok a baráti kör tagjai. Mi összejárunk, megemlékezünk, főképp a régi hagyományokat tisztelve azokról, akik a tanítóképző, a mindenkori négyosztályos középiskolára, érettségre épülő tanítóképzőnek a diákjai voltak, az egri prepák. Ő belőlük már most kevés van, de ma még a 70 éves Rubin díszoklevél átadására jogosultak között még találunk, majd közülük is talál 6-7-et. Ez egy pedagógus napi ünnepség is nekünk, nem csak azért, mert hogy mi pedagógusok vagyunk, hanem azért is, mert most volt pedagógusok napja, és igazából egyetlen egy előadás lesz. A rektorasszony, dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektorasszony fog beszélni arról, hogy 5 éve lett az egyetem fenntartója a katolikus egyház, és ez alatt az idő alatt milyen utat járt be az egyetem, és mik a kilátásai az egyetemnek. Majd ezután egy kulturális műsor lesz versekkel, énekkel, és lesz egy megemlékezés azoknak, köszöntés azoknak, akik valamilyen díszoklevélre jogosultak az idén. Igazából ez nem a munka minőségére vagy teljesítményére utal, hanem arra, hogy 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg azt a képesítő oklevelet, diplomát, ami alapján ők pedagógusok lettek, és ledolgoztak egy életet, majd eltelt ennyi idő, és most akkor ők úgy gondolják, hogy ismét csatlakoznak az Alma Mater közösségéhez, és jelentkeztek arra, hogy ők díszoklevelet igényelnének. Jogosultak rá, mi köszönteni fogjuk őket. Magát az oklevelet ugyan nem kapják most meg, itt lesz ugyan a rektorasszony is, de az egyetem minden évben szervez egy központi díszoklevél átadó ünnepség. Az idén ez szeptember 26-án lesz, tehát mi, mint egy megelőlegezve köszöntjük azokat, akik majd szeptember 26-án átvehetik a díszoklevelüket.
1: Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festő sorsa 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban. A tárlat célja, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely a művész több évtizedes munkásságát jellemzi. A kiállítás egyszerre tisztelgés az 50 éve elhunyt alkotó előtt, és meghívás a magyar szakrális művészet mélyebb megismerésére. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész a kiállítás kurátora a megnyitón hangsúlyozta. A művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
4: Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
1: A kiállítás megnyitóján dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója is beszélt a művész életéről, munkáiról. Ahogy fogalmazott, ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
5: A második világháború utáni változások során, ugye amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása, tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű 3 nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrasovszky Manó művészeti véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görögkatolikus közösségeknek.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Egerbe látogatott Böjte Csaba Ferences szerzetes, aki erdélyi gyerekeket hozott el kirándulásra. Vasárnap a Bazilikában, tegnap este pedig a Servita templomban mutatott be szentmisét. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Tennyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangversenyt rendez a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán. A művészeti vezető Kóti Gergő, vezénye Szabó Soma, Lízdíjas Karnagy, a helyszín tehát a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán, az időpont pedig június 20-a, este 7 óra. Idén július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atyatanítását hallgathatjuk meg, és tanúságtételek, valamint egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens atyatanítását és elmélkedését hallgatják meg a résztvevők, tehát 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központi téma. 9 óra 30 perctől délután fél egyig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándokok a csoportokban 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg. A nyári országos roma zarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődéssel kerül megszervezésre, ez alatt Mátraverebély-Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus Roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják idén. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény programjai között szerepel a szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége az interneten továbbra is adott. Az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat is az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlattal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében és esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, tanácsolják. Fedett szállást nem tudnak biztosítani. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra reggel a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. A program keretében július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a véradókat szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kell majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Mindemellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legaktívabbak a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál, így a szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön futtatható alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnok idénytől már nem Fizliga lesz az NB1-es bajnokság hivatalos elnevezése. Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdói Debrecen programsorozat részeként. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnok idénytől már nem Fizliga lesz az NB1-es bajnokság hivatalos elnevezése, adta hírül az MLS. A szövetség által 2025-ben az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság névszponzorára kiírt tendergyőztese az OTP Bank volt. Az MLS és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tendergyőztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása. Az NB1-es bajnokság új elnevezéséről megkezdődtek az egyeztetések. Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Kovács László önkormányzati tanácsadót hallják.
2: Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen módon rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, tovább fogják színesíteni városi élet, mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
1: Kazincbarcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, még a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbarcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben

0: vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú pezsgét, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
1: Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. A részletekről Páskú Judit igazgatót hallják.
2: Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
1: Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
3: Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
1: Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
4: Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Openen grappling sportákból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen kempó szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
1: Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
5: Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
1: Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen program sorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a technikum igazgatóját hallják.
6: A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogsága az iskolánknak nagyon fontos.
1: A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen

0: A szakképzési centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
1: Egyre több olyan rendezvény versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést az a diáknak.
0: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
2: Nagyon szerettük volna Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egerbe látogatott Böjte Csaba Ferences szerzetes, aki erdélyi gyermekeket hozott el kirándulásra. Vasárnap a Bazilikában, hétfőn este pedig a Servita templomban mutatott be szentmisét. Böjte Csaba a Szent István Televízió vendége is volt a Szóval róla című műsorunkban, amit a TV YouTube csatornáján megtekinthetnek. Tennyek Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból. Június 14-én most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes lesz. Adománygyűjtést hirdetett a katolikus Karitász a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel 7,8-es erősségű rengés rázta meg, a halálos áldozatok száma legalább 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 ezeren hagyták el az otthonukat. A 1356-os adományvonal hívása alkalmazása.